0: Sziasztok, Földi Ádám vagyok a Telehold zenekarból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: What we're saying is not protesting, but giving the answers as some kind of solution.

Sziasztok, Little G. Weevil vagyok, ez pedig a Rádió Café 98.0, Van barátod.

0: végre felém dől.
1: Rádió Café. Van barátod.
2: Zseppengék, reppennék már. Zseppengék vágják a szárnyomnémán. Tűröm, tűrtöztes már. Magad inkább gyere, hoppanyj rám. Két kezed,

0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Elnézést. Elnézést.
1: Nem is bemenni.
0: MZKT.
1: Tessék.
0: MZKT.
1: Angolul egy szint.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul létszik.

könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelődés, fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak, folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van,

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

Hello mindenkinek, Epres Attila vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor...

Stego Dunaju.

0: Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Rádió Café. Van baj.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Augusztus 31-ével kiírják az első szélerőművi pályázatokat. Sikerült eloltani a tüzet Székesfehérvár közelében. Ma 40 fokkal tetőzik a hőség, és bár egyre több gomoly felhő lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint szélenergia és geotermikus beruházásokat indítanak, mondta Magyar Péter. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával tervezik megvalósítani. Augusztus 31-ével kiírják az első szélerőművi pályázatokat a beruházó vállalatoknak. A projektekben magyar állami tulajdonrészt fognak előírni. Felgyorsítják és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását. Mindenki számára megnyitják az ingyenes okosmérő igénylés lehetőségét. És pénteken eredményt hirdetnek a 1,5 milliárd eurós, azaz közel 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési uniós forrásokból megvalósuló pályázaton is. A MÁV extra intézkedésekkel védi a síneket, a hővédő fehér festék a Pécsi vonalon 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, jelezte a közlekedési miniszter. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket is speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. A tűző napon lévő sín szál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Összesen 282 vágánykilométeren vezettek be sebességkorlátozást, 73 kilométeren folyamatosan, további 209-en pedig csak a legmelegebb órákban. 6 órás munkával sikerült eloltani a tüzet Székesfehérvár közelében. A tegnapi szél miatt szalmabálák és melléképületek is kigyulladtak, 150 hektárt pusztítottak el a lángok, de a közeli MOL telephely nem került veszélybe. 61 embert kellett ideiglenesen kitelepíteni. Csődbe ment a Robinson Tours. A bolgár utazási iroda mindenről levélben értesítette az utasait és viszont eladó partnereit. Az iroda körül szombaton pattant ki a botrány, amikor SMS-ben közölték az utasaikkal, hogy nem tudják elutaztatni őket a vasárnap kezdődő nyaralásaikra. A károsultaknak egy bolgár biztosítónál kell bejelenteni a kárigényüket. Az izraeli kormányfő nem fogadja el a Hamász leszerelésének feltételeit. Benjamin Netanyahu közölte, hogy az izraeli hadsereg a gázai övezetben a jelenlegi állásaiban marad, amíg a Hamász teljes leszerelése végbe nem megy, írta a Times of Israel. Az Egyesült Államok elnöke ellenkező megoldást támogat, amely szerint az izraeli erőknek már most vissza kellene vonulniuk az úgynevezett sárga vonal mögé.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge marad, délután 40 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén.
4: A
2: Színház.
3: Szabó P. Szilveszter rendezi a Ghost című musicalt a József Attila Színházban Eszenyi Enikő helyett. A közlemény szerint a Bruce Joel Rubin kultikus filmi alapján Dave Stewart és Glenn Ballard zenéjével készült musical premierét 2027. március 6-ára tervezik. Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója, közleményben kiemelte, a produkció színpadra állításához olyan alkotókat kerestek, akik nem csak a zenés színház műfaját ismerik kiválóan, hanem személyes kötődésük is van a darabhoz. Felidézte, hogy Szabó P. Szilveszter korábban színészként szerepelt a Ghostban, ezért belülről ismeri a művilágát. A rendező úgy fogalmazott, megtiszteltetés számára, hogy rendezőként térhet vissza a történethez, amelynek különleges atmoszféráját korábban színészként már megtapasztalhatta. Célja, hogy a musical látványos, megható és felemelő színházi élményt nyújtson. Mint mondta, a Ghost az élet, a halál, a túlvilág és a szeretet erejéről tesz fel kérdéseket, ezeket szeretné az előadásban is hangsúlyosan megjeleníteni. A közlemény szerint az előadásban Molly Jensent Gubik Petra alakítja majd, partnerei a József Attila Színház társulatából Fekete Gábor és Lukács Dániel lesznek, a szereplőgárdához vendégművészként Szulák Andrea és Simén Falvi Ágota is csatlakozik. Eszenyi Enikő júniusban jelentette be, hogy lemond a Ghost megrendezéséről a József Attila Színházban. Ezt megelőzően a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója Vadász Dániel kivette a következő évad műsorából Eszenyi Enikő Primadonnák című rendezését, arra hivatkozva, hogy a tervezett együttműködés több munkatársban bizonytalanságot keltett.
2: Esemény.
3: Art pikniket rendeznek augusztus 8-án az idén 31 éves szeredi művészteleben. Az Art Colony Cereden a kiállítások mellett könnyed műelemzéssel, színházi előadással, koncertekkel, hagyományos palóckonyhával és Mátra aljai borokkal is várja a vendégeket. Füriesi Csaba, a művészeti vezető, elmondta, hogy az Art Complexben 10:30-kor lesz a kapunyítás, a Galéria 23-ban pedig 11 órakor nyílik meg augusztus 8-án a V4-es nemzetközi képzőművészeti kiállítás. Mint kiemelte, ez egyszerre mutatja be a régió művészeti sokszínűségét és azt a különleges alkotói közeget, amely az elmúlt évtizedek során a térség meghatározó művészeti találkozóhelyévé emelte Ceredet. A Visegrádi Horizontok című tárlat 8 lengyel, 5 cseh, 8 szlovák és 12 magyar képzőművész alkotásait vonultatja fel, köztük Kunce Cecília, Sántalászló és Füriesi Csaba munkáit, akik 1995-ben együtt hozták létre a Nemzetközi Művésztelepet. A templomban kora délután mutatják be a Nemzetközi Szobrász Szimpózium résztvevőinek kiállítását. Az idei nyár tematikája a jelenlét volt, a művész személyes jelenléte a ceredi művészeti színtérben és a művészet jelenléte Cered faluban. A múzeum 1980-ban az állandó tárlat az időutazás élményét adja az érintetlenül hagyott egykori TS elnöki és főkönyvelői szobákkal. A helységeket a TS iroda eszközeivel, tárgyaival bővítették ki, így érezhető az egykoron térségi jelentőségű termelőszövetkezet 1980-as 90-es évekbeli hangulata. A művésztelepen délután 3 órakor Petrovics Ferenc Cered polgármestere és Füriesi Csaba nyitja meg az Art pikniket, felhangzik a Ceredi Asszonykórus és a Künstlerdorf Neumart Under Raab Orchestra előadása, majd a kórusok közös produkciója is, a kis színpadon délután az Ad Hoc Quartet lép majd fel, este pedig meglepetés vendégek adnak koncertet. A Rönk Színház színpadán mutatkozik be a Latte Maffiato Salon Jazz Band az esti Házas Társas című színházi előadás előtt. E programokkal párhuzamosan megnyitják Sára László retrospektív kiállítását, Fröccs és a Kortárs címmel pedig könnyed műelemzésre kalauzolják a látogatókat Nátyi Norbert vezetésével a galériában, a szobrászházban és a múzeumban.
2: Film.
3: A színészként és producerként is ismert Osvárt Andrea lesz a házigazdája a megújult Veszprém Balaton filmpikniknek, amelyet augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg Veszprémben és Balatonfüreden. A megújult filmpikniken csaknem 60 játék és dokumentumfilmmel, gazdag kisjáték és animációs filmes válogatással várják a közönséget. Az esemény mottója a Miénk itt a film. Ennek jegyében fontos és aktuális szakmai témáknak is kulturális fórumává válik a fesztivál. A Hol a határ című beszélgetésen Sebestyén Andrea panaszkezelési és vizsgálati szakértő, Kovács Bálint újságíró és Kuruc Marion intimitás koordinátor beszélgetnek az emberi méltóság tiszteletben tartása és a pszichológiai biztonság fontosságáról a gyakorlatban. Az Akik írnak a filmekről című kerekasztal beszélgetésen arra keresik a választ, hogy megváltozott korunkban mit jelent a filmről írni, mi lehet a kritika szerepe, hogyan alakulhat a nyomtatott és online filmes lapok sorsa, és hogy mit várnak az újságírók az új rendszertől. A film pikniken a nézőket a vetítések mellett közönségtalálkozókkal, koncertekkel és gyerekprogramokkal is várják.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Gyönyörű krátertó az Alföld szívében. Igazi különlegessége a nagyhegyes mellett, búzatáblák és egy apróska erdő ölelésében rejtőző tó, amely egy katasztrófának köszönheti létrejöttét. A sárgáló búzamezők közt már messziről látszik a zölden harsogó kis erdő, ami a tavat rejti. Egy kis emlékhelyet is kialakítottak a fák között, ahol egy mini fúrótorony, egy emlékkő és egy információs tábla teszi egyértelművé, hogy nem egy természetesen kialakult tengerszemhez érkeztünk, hanem egy szerencsétlenül sikerült fúrás eredményét élvezhetjük most. A kráter és a tó ugyanis egy óriási gázkitörés miatt jött létre. Az 1961-ben történt katasztrófa után még sokáig a kitermelő cég tulajdonában volt ez a hely, de végül 2004-ben megvásárolta a területet Nagyhegyes önkormányzata, és egy klasszikus kirándulóhelyet alakítottak itt ki pihenőhelyekkel, szalonnasütőkkel, a horgászok számára pedig stégek is rendelkezésre állnak a kis tóban. Két úton is körbe sétálhatunk, egyrészt a nádasokkal körbevett tó mellett, másrészt a tó körül kialakított, majdnem 20 méter magas gát tetején is tehetünk egy kört, ahonnan ma már sajnos nem lehet rálátni a tóra, mert annyira megnőttek a fák és a bokrok. A pihenés és piknikezés mellett a horgászengedéllyel rendelkezők foghatnak itt többek közt szép nagy pontyokat, de állítólag hatalmas hartyák is lehetnek a tóban. Fedezd fel az országot a Magyar Természetjáró Szövetséggel. Ha szeretnéd jobban megismerni hazánk természeti és kulturális kincseit, keresd fel a Magyar Természetjáró Szövetség által kiadott turista magazin oldalát tippekért, ötletekért, vagy töltsd le a térképes természetjáró applikációt, amely jobbnál jobb gyalogos, kerékpáros és vízitúrákat ajánl országszerte.
4: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
5: Azt vettem észre, hogy a staféta próbálja lekövetni azt, hogy amúgy is fiatalabb vagy kísérletibb alkotóknak mondjuk mik a fontos szempontok, amikor egy produkcióban gondolkodnak. Szóval gondolok itt arra, hogy az utóbbi években, ha jól emlékszem, az egy ilyen fontos bíráti szempont volt, hogy mennyire veszi figyelembe a közösségi gondolkodás, vagy a közösségiséget, hogy mennyire gondolkodik mondjuk fekete blackboxokon kívül más terekben is, amikor arra gondol valaki, hogy létrehozna valamit. Más terek, másfajta gondolkodás, akár részvételiség, mi a szerepe a nézőnek, szóval szerintem a stafétások gondolkodnak arról, hogy mi a színház.
6: Jó estét kívánok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén. Balázsi Panna vagyok. Ma esti vendégeim Szabó Veronika és Turi Zita, kétszeres staféta nyertes alkotók. Szabó Veronika színész, rendező, bohóc, a Hét Próbás Társulat alapító tagja. 2016-ban végzett a londoni Royal Central School of Speech and Drama színművészeti egyetemen, kortárs színházi gyakorlatok mesterszakon. Előtte a Goldsmith Egyetemen tanult alkalmazott színházat. 2019-től a Pirosor Bohóc doktorok tagja. Munkáit bemutatták hazai és nemzetközi fesztiválokon és színházakban. A Queendom című előadása elnyerte a Teater Fesztivál közönségdíját. Színészként főként kortárs színház és tánc társulatokkal dolgozott. Alapító tagja a Free SFE Színház és Performance szakának. Az Absolute Beginners zenekarban zenél. Turi Zita rendező koreográfus a Plac Fesztivál keretein belül került bemutatásra staféta nyertes Front Stage musicale a nemek közötti egyenlőtlenségekről a nyilvános szférában. A Hősnők tere 2025. szeptemberében lett bemutatva, 2023-ban pedig testvéreivel, Gáborral és Lilivel hozta létre a Közveszélyes munkakerülők című előadást. Köszöntelek benneteket szeretettel. Kihagytam valamit?
5: Sőt. Úgy hiszem, mindent elmondtál.
6: Mindent elmondtam. Kezdjük a stafétával, hogy mit jelent számotokra, mint alkotóknak a staféta, mint pályázati lehetőség?
5: Én mindig azt szoktam mondani, hogy az utóbbi korszakban vagy időszakban egyike, és nem sok ilyen van azoknak a lehetőségeknek, amiből már egy független területen dolgozó alkotónk el tud kezdeni gondolkodni egy olyan produkcióban, ami egyenlőbb tud lenni, mint egy mondjuk minimális létszámú vagy büdzséjű produkció. Szóval ez kifejezetten nekünk találta ki végül is a főváros. Erre van elég nagy kereslet, tehát minden évben nem is tudom hányszoros a túljelentkezés, de elég magas szerintem, mert egyike azon pályázatoknak, amiből tényleg lehet egy kísérletet végrehajtani.
7: Meg ami követhető, vagy ilyen kiszámítható olyan szempontból, hogy tudjuk, hogy mikor fog megjelenni, tudjuk, hogy mennyi az annyi, hogy ez milyen promócióval is mondjuk jár, tehát szerintem ez is egy ilyen nagyon fontos része a stafétának.
5: Igen, meg hát nyilván a staféta, de mint egy intézmény, a jelenség, ez kapcsolatban van mindenféle befogadó helyekkel, tehát hogyha mondjuk az ember azt mondja kezdő alkotóként, hogy ő szeretne létrehozni egy produkciót és beadni a staféta pályázatra, szerintem az a befogadó helyeknek is egy ilyen komolyan vehető dolog, tehát mert neki kell hozzájárulni ahhoz, hogyha te pályázol, akkor ő azt mondja, hogy igen, ha nyersz, akkor nálunk be tudod mutatni, amit megterveztél.
7: Illetve még az, hogy a Vera is mondta, hogy nagyon sokszor túljelentkezések vannak, hogy én az utóbbi évekből így azt tudom, hogy lehet, hogy nem nyer, vagy hát nem nyer minden pályázat, de hogy tök sok, ugye az elbírálók, meg ott van egy ilyen konzulens kör, hogy azok olyan tervek is kapnak aztán lehetőséget, akik mondjuk nem nyerik meg a stafétát.
5: Igen, és ami még szerintem fontos, hogy ugye minden pályázatnál mik a bírálati szempontok, szóval sokféleképpen lehet egy produkciót, vagy egy pályázatot értelmezni, meg értékelni, és azt vettem észre, hogy a staféta próbálja lekövetni azt, hogy amúgy is fiatalabb vagy kísérletibb alkotóknak mondjuk mik a fontos szempontok, amikor egy produkcióban gondolkodnak. Szóval gondolok itt arra, hogy az utóbbi években, ha jól emlékszem, az egy ilyen fontos bírálati szempont volt, hogy mennyire veszi figyelembe a közösségi gondolkodást, vagy a közösségiséget, hogy mennyire gondolkodik mondjuk fekete blackboxokon kívül más terekben is, amikor arra gondol valaki, hogy létrehozna valamit. Más terek, másfajta gondolkodás, akár részvételiség, mi a szerepe a nézőnek, szóval szerintem a stafétások gondolkodnak arról, hogy mi a színház.
7: Például tök sokszor problematikus, hogy mondjuk hova adjak be egy pályázatot, mert olyan keretek, hogy vagy nagyon tánc, vagy nagyon színház, és akkor tényleg ez, amikor valami kísérletező, és így nem annyira fér bele egyikbe se, vagy mindegyikbe egy picit, hogy ez szerintem én ettől tartom, hogy eléggé izgiknek is a staféta előadásoknak, mm-hmm. hogy nagyon sok, tehát hogy tényleg az újszerűség, azt szerintem egytől egyik benne szokott lenni a darabokban. Igen.
6: A staféta szóban már benne van, hogy át kell egy ponton adnotok a stafétát, tehát ha jól tudom, háromszor lehet mindösszesen pályázni. Ez azt jelenti, hogy még van egy lehetőségetek, hogyha jól számolom. Másképp pályáztatok a második alkalommal? Tehát mit tanultatok az első folyamatából?
5: Én nem gondolom, hogy egyébként sokkal másképpen pályáztam, pláne, hogy ugye az nyert, vagy elment, hogy egyszer megnyertem, akkor úgy gondoltam, hogy akkor lehet, hogy ezt jól csináltuk, vagy nem tudom. Ahogy egyre több pályázatot ad be az ember, nyilván egyre többet tanul arról, hogy lényegtelő legyen, hogy valaki, akinek fogalma nincs az én elborult gondolataimról, az értse, hogy én mit akarok, hogy ez miért lehet jó másoknak is akár, szóval ezt szerintem megtanulja az ember meg a staféta. Kerete, meg maga a pályázati formula, az eléggé egyértelműsíti ezt, hogy mi a kérdés, mennyi választ, tehát ez így van. Művészként vagy alkotóként az ember meg szerintem változik, legalábbis én érzem magamon így évről évre, vagy legalább 5 évente, hogy mondjuk mit gondoltam akkor, amikor az első percet adtam be, és most mi érdekel jobban, azt szerintem változik nálam.
8: Hiszen az ember is változik.
5: Igen, persze. Igen.
8: Hogy milyen témákkal pályáztatok? Meséljetek erről a gondolatiságról, hogy mi foglalkoztatott titeket mindkét pályázat során.
7: Mind a ketten, ha jól tudom, akkor először egy kollektívább, vagy hogy így nem uh-huh. egymagunk pályáztunk,
5: igen, igen.
7: És nekem mondjuk, amikor testvéreimmel pályáztunk, akkor a bátyám írta a pályázatot, ott kezdődik. És a másodiknál pedig egyébként ezt így nagyon röviden megosztanám azt a történetet, hogy én semennyire nem terveztem pályázni abban az évben, és pont egyébként a Verával együtt kirándultunk a leadás előtt egy héttel, és akkor ő olyan lelkesedéssel mesélte így az ő projektjét, meg hogy ő mibe van, hogy ilyen nagyon kedvet csinált ahhoz, hogy vagy valami tüzet bennem is felébresztett.
5: Nagyon jó.
7: Nekem az ott így beindította, és akkor valahogy egy hét alatt ilyen, nyilván voltak már ötleteim, régebről, meg így, tehát kutató munka előzte meg a Hősnök terét, de hogy igen, van egy ilyen közös utunk így ebben, amit én nagyon szeretek, és most szeretem, hogy itt ülünk.
5: Igen, igen, pont mi ülünk itt együtt. Ez így volt, mi konzultáltunk, miközben írtuk a második pályázatot. Kérdésedre válaszol, hogy miről? Én is az elsőt, azt még 3 másik alkotótársammal adtam be, és ez egy teljesen kísérleti gondolat volt már magában a kezdő gondolat, és azt találtuk ki, hogy minket nagyon érdekelne, hogy hogyan hatna a nézőkre az, ha nem önmagukként vesznek részt a színházi térben, hanem valami olyan dolog történik velük, amitől mondjuk ők nem annyira felismerhetőek, vagy ők maguk megengednek maguknak más viselkedéseket, és ebből elég gyorsan, egyenesen következett, hogy ezek állatmaszkok lesznek. Tehát olyan előadást találtunk ki, amiben az összes nézőn állatmaszk van, de ez csak egy ponton kerül fel, és akkor ez foglalkoztatott minket, hogy ez milyen más létezéseket vagy viselkedési formákat enged meg egy ilyen színházi térben, és akkor ennek Animal City volt a címe, és valahogy így az ember-állat viselkedése között ilyen határmesdjéket meg a színházi viselkedés kutatta. A második, ami most nemrég nyert, és még fut az előadás, az pedig a Kingdom, amiben én 60 pluszos férfiakkal dolgoztam a férfiasság témáját és a sebezhetőséget körüljárva.
7: Az első staféta nyertes produkció, amit a testvéreimmel

0: gyerekkel, tehát hogy az ott, tehát igazából ez a jól szórakoztak hétvégente Gödön, együtt játszottak, és akkor mi így a 21. század jellemző szabadúszói létét gondoltuk, hogy ezt behívjuk, mert hogy mi is szabadúszóként dolgoztunk akkor, és akkor e köré verbúváltunk egy közösséget, ami azért is volt fontos, mert ez a szabadúszó lét, ez ugye nagyon sokszor így ilyen töredezetten működik, tehát hogy egymagunk dolgozunk, és hogy ezeket így egymással megosztani az ebben rejlő nehézségeket, az nekünk hát igazából nagyon-nagyon feloldozó volt. Igen, illetve az is igen, hogy nem színházi, ja igen, ezt kihagytam, hogy nem színházi emberek, és hogy ezzel is így visszaköszönt az, hogy amatőrökkel milyen más, és milyen izgalmas így együtt dolgozni. A Hősdoktor pedig igen, ahogy a bemutatkozóban elmondtad, az a nemi egyenlőtlenségekről, főleg a városban leképeződő, de nyilván a város is már csak egy lenyomata, egy tünete a patriarchális társadalomnak, tehát bejöttek mélyebb témák is, az pedig a Varsányi Szirénekkel egy női, hát amatőrnek nevezik magukat, de szerintem profik. velük csináltunk egy köztéri, tehát az egy nagyon nagy létszámú, és hát sok köztéren történő előadás, amiben még kortárs táncosok is szerepeltek.
1: Itt most bejött az, hogy civil szereplőkkel együtt dolgozni, ez nálad is markánsan jelen van, a Kingdomban is, de a Kingdom valójában egy trilógia középső eleme, hogyha jól tudom. Igen. Ugye először egy női fókuszú előadás született, aztán jött a 60-as láthatatlan férfiak problematikája, és aztán majd lesz egy gyerek. Uh-huh. Gyerekekre fókuszáló darab, de akkor először beszéljünk arról, hogy milyen civilekkel, miért hívjátok be ebbe a térbe a civileket.
2: Nekem hosszú történetem van a civilekkel való munkában egyrészt, mert amikor én elkezdtem színházzal foglalkozni, mondjuk úgy, mint pénzkereseti lehetőség, tehát nem az iskola keretei között, mint diák, akkor én tulajdonképpen ezzel kezdtem. Szóval én a színházzal párhuzamosan drámapedagógiát is tanultam, és engem ez nagyon érdekelt valahogy, hogy lehet a társadalom formálást a színházon keresztül csinálni, meg hogy lehet olyan közösségeknek is hangot adni, akiknek amúgy nincs olyan hangos hangja társadalmi kontextusokban. Szóval innen nekem elég egyértelműen jön, mert így kezdődött. Aztán én átmentem ugye a profi színház csinálásba, és továbbra is érdekeltek a civilek, de ott már nem csak emiatt egyébként, hanem azért is, mert a civileknek van olyan lehetősége, még olyan jelenléteket, állapotokat megélni a színpadon, amikre szerintem a színészeknek már kevésbé van, mert a színészeknek olyan rutinja, tapasztalata és módszertana és technikája van arra, hogy ők hogyan bánnak saját magukkal a színpadon, ami már egy olyan tudatos létezés, ami nekem kevésbé érdekes sokszor, mint az a fajta létezés, amit egy civil ember a színpadra tud hozni. Szóval én ezért tudtam 100%-ig biztosan, hogy a Kingdomban vegyesen szeretném, ha lennének a fiúk. Így hívom, hogy fiúk. Tehát legyenek profik is, de legyenek civilek, és akkor megnézni a kettő ötvözete, hogyha ők találkoznak egymással, az milyen hatással lesz rájuk, tehát egymásra is ők, és akkor abból milyen, mondjuk remélem szerint egy ilyen harmadik színpadi jelenlét jöhet létre.
1: Ez beigazolódott?
2: Szerintem valamennyire igen. Ez leginkább nem, nehéz lemérni, vagy mérni, de abból tudom következtetni, hogy a néző visszajelzések azok voltak, hogy nem feltétlenül lehetett tudni, aki nem ismeri mondjuk a profikat a csapatból, ki volt profi, és ki nem.
1: Hát ez meggyőző. Uh-huh. Viszont ott van a problematikája annak, hogy hol találjátok meg ezeket a civil szereplőket. Gondolom, egy felhívás történik valamilyen felületen, vagy felületeken, de hogy zajlik a kiválasztás? Mennyire nehéz megtalálni azt a karaktert, akit elképzeltetek magatoknak?
0: Hát a közveszélyes munkakerülőkben mi felhívást tettünk közzé. Igyekeztünk minél szélesebb közönséget, embereket elérni, de azért szerintem ez tökre limitált, vagy így azt gondolom, hogy nekünk is voltak mondjuk elképzeléseink, hogy szabadúszókat hívtunk bele, vagy így a produkcióba, és

0: hogy de jó lenne, ha lenne egy taxisofőr, vagy de jó lenne, lenne egy biciklifutár, de hogy valahogy ezt sem akartuk ilyen nagyon-nagyon befolyásolni, hogy van, ez is egy leképeződése annak, hogy erre kik jelentkeznek, kiknek van igénye, és hogy mi is hova tudunk így eljutni, és ez már más ilyen közösségi előadásnál is éreztem, hogy egyszerűen igen, van valami meder, aminél lehet, hogy tovább, vagy nem tud mindenkihez, és nem tud minden perspektíva se bekerülni, amit szerintem így alkotóként így el kell tudni fogadni. Persze ez azon is múlik, igen, hogy aztán az ember mondjuk mennyire terelgeti, tehát nálunk mondjuk olyan szempontból az így érdekesen alakult, hogy nyilván egy nagyobb társaság jött össze, amit így pontosan tudtunk, hogy majd le fognak páran morzsolódni, de hogy nem volt egy ilyen szelekciós rész, hogy akkor kik, tehát nem választottunk ki, nagyon-nagyon minimális esetben volt ilyen, de az is inkább arról szólt, hogy a csapat dinamikát mi segíti, vagy nem segíti.
1: Tehát, hogy részben maguk is lemorzsolódnak, hogyha nem passzolnak bele abba a keretrendszerbe, amiben működtök.
0: Igen.
2: Nálunk nem morzsolódott le senki, mert amikor már elkezdtük, akkor végül is már összeállt ez a 6 fő. Engem inkább az lepett meg ebben a kiválasztási folyamatban, hogy én nem gondoltam, hogy ennyi idősebb korú férfi el fog jönni egy ilyen castingra, és ő azt gondolja, hogy vállalkozna egy ilyenre. Szóval én már eleve attól féltem, hogy össze fog együlni annyi ember, aki vállalja ezt, és hát azért az a feltételezésem volt, hogy nem csak a téma miatt, ami azért sokat sejtetett, hogy itt lehet, hogy olyan módon is meg kell nyilvánulni, vagy nyílni, ami nem szokványos, meg azért elég hamar kiderült, hogy itt szomatikus típusú munka is lesz majd, ami azt jelenti, hogy a testükkel is kell majd foglalkozni, meg egymás testével, megdolgozni azzal a fajta figyelemmel, hogy érünk egymáshoz. Szóval ezek mind olyan dolgok voltak, hogy ki az, aki erre fog jönni ebből a korosztályban, mondjuk profin kívül. De eljöttek, tehát 2015 ember eljött a castingra, ami nagyon szép szerintem, és engem már magában ez meghatott, hogy ennyi férfi vállalná azt, hogy magára néz egy ilyen szemüvegen keresztül. Szerintem ez nagyon szép eredmény a mai magyar társadalomban. És nekem az volt fontos, hogy szintén, hogy minél nyilván sokszínűbb legyen a csoport, mert akkor tudnak egymástól is, szerintem az emberek jobban inspirálódni, ha az egyik olyat tud behozni, amit a másik nem. És ez jól sikerült szerintem, mert tényleg eléggé különböznek.
1: Egy pici szünetet tartunk, a Tandem pár perc múlva folytatódik itt a Rádió Cafén.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne szálljatok le! A Tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádió Cafén. Ma esti vendégeim Szabó Veronika és Túri Zita. Vannak olyan előadások, ahol nagyon fontos a közeg, vagy a helyszín, ahol játszódik. Nálatok az, hogy helyszín specifikus egy előadás, az is nagyon fontos.
2: Abból a szempontból érdekes szerintem más tereket használni, mint a színházi tér, mert a színházi térben szerintem nagyon világos keretek és szabályrendszerek vannak, hogy kinek mi a dolga. A nézőnek az a dolga, hogy csendben, a sötétben üljön. És Magyarországon egyébként azt is megfigyeltem, hogy lehetőleg azért nem olyan nagyon hangosan nevessen, mert mert az már kiütheti a tolerancia mércét. Ezt csak azért merem mondani, mert én Angliában tanultam ugye jó pár évig, és ott teljesen más színházi élményeim is voltak, szóval ott olyan közönségben is ültem én, hogy én azt szoktam meg, hogy én vagyok a harsány nevető, ami az idegesítő kategóri, és ott meg így nagyon sokan. Szóval szerintem a mizgi a helyspecifikus színházban az egyik dolog az ez, hogy teljesen más attitűdöket, vagy viselkedéseket engedhet meg nézőnek is, és előadónak is, mint egy színházi tér, tehát teljesen más minőségű találkozások tudnak létrejönni. Másrészt meg, hogy más élmény az például eleve, ha mondjuk egy néző áll és nem ül, ha sétál és nem egy helyben van, és például ha ő is játszhat azzal, hogy hova irányítja jobban a figyelmét, mert egy frontális színházban, hogy nézünk előre, és akkor ez ennyi. Ha pedig megnyílik hirtelen a tér, ami egy nagyon jó dramaturgiai vezérfonal lett, hogy a térben, vagy a térrel hogyan vezetjük egy néző figyelmét, akkor már ő ott hozhat döntéseket. Tehát szerintem ilyen szempontból egy sokkal demokratikusabb, meg szabadabb nézői pozíció is egy nem színházi térben nézőként részt venni. Én például egy olyat csináltam ugye még anno, amiben erdőben zajlott a színház, és ráadásul még lehetett választani is a nézőknek, hogy melyik útvonalat és melyik előadót követik. Tehát olyan volt kicsit, mint ezek a lapozgatós könyvek, hogy lapozz a 36. oldalra, és akkor itt is lehetett így vándorolni az útvonalak között. Szóval szerintem ez egy szabadságot is ad. Nem csak a nézőnek, egyébként szerintem az nyilván az előadónak is.
0: Nekem az a tapasztalatom, hogy egy ilyen igen, közösségi színházban, meg amúgy a közveszélyes munkakerülőkben 12 fő volt, most a Hősnők terében kb. 25 fő, tehát már önmagában szerintem az, hogy egy bizonyos létszám fölött, illetve igen, ilyen körülmények között, mondjuk, hogy köztéren történik valami, ahol nagyon más behatások érnek, kezdve attól, hogy a zajszennyezés, hogy tök más munkatempót kíván meg egy ilyen próba folyamat, hogy mondjuk van egy nagy elképzelésem, hogy én annak azon az erkélyen szeretnék egy jelenetet, de aztán a Honvédelmi Minisztérium nem adja meg az engedélyt, és ez 3 héttel az előadás előtt derül ki, és akkor át kell írni egy útvonalat, tehát, hogy valahogy én azt érzem, hogy egyrészt nagyon megkíván egy ilyen rezilienciát, tehát hogy akkor nem így, nincs olyan idő egyébként így kiborulni, de hogy így menni kell azzal, ami van, illetve szerintem tényleg így egy ilyen dolog, pláne ahol közösen készül el egy előadás, még akkor is, hogyha így az én rendezésemben, de hogy így alakítja magát így az anyag, tehát egy vannak bizonyos pontjai, amire nincs ráhatása szerintem az embernek, de hogy ez egy nagyon jó tanulásom úgy magamról, hogy meg így a színház csinálásról, meg ez az engedés, tehát nem mindig könnyű, de nekem ez egy sokkal szimpatikusabb érzés irány.
2: Meglepetések egy alkotó folyamatban az ember nem csak a civilekkel való munkában érhetik, hanem a profikkal is, szóval így vagy úgy egy alkotói folyamat, főleg ha nem a nagyon klasszikus értelembe vett hierarchikus folyamat, hanem egy egyel kooperatívabb vagy ilyen kollaborálóbb módszerrel dolgozunk, akkor ott mindig engedni kell majd, és része is az engedés az alkotásnak, de szerintem ez semmi más kapcsolat sem különbözik, szóval engedni, meg hagyni, hogy változzon egy eredeti elképzelésünk arról a másik emberről, vagy másik folyamatról, vagy projektről, amit elképzeltem, hogy szeretném, az sose teljesen úgy lesz. Úgyhogy ilyen értem, ez egy jó gyakorló pálya az élethez is.
1: Beszéltünk itt sok mindenről, ami izgat és érdekelt titeket, nemi megkülönböztetésektől, a 60 éves láthatatlan férfiakig, nagyon sok mindenről. Most éppen mik azok a témák, azok a területek, amik foglalkoztatnak titeket?
2: Hát én még emésztem ezt a folyamatot, mert ennek február végén volt a bemutatója a Kingdomnak. Miután kipihentem magam, még jár rajta az agyam, hogy még mi az, amit szerintem változtatni lehetne az, hogy ez még jobban működjön. Szóval egyrésztről én még szerintem benne vagyok valamennyire ebben. De nekem van ugye egy társulatom, a 7 próbás társulat, és az Attillával, aki a kollégámvel régóta, az foglalkoztat minket, és szerintem fogunk is majd valahogy pályázni erre.
1: Lestján Attila.
2: Lestján Attila, így van. Hogy hogyan lehet egy ilyen mozgóbb színházi előadást csinálni, ami nagyon rugalmas és gyorsan változó tud lenni, és eljut olyan emberekhez is, akik nem annyira ebben a budapesti független színházi közegben mozognak, úgyhogy mi egy kék túra útvonalán létrejövő előadásban gondolkodunk, ami az ilyen következő projektünk lehet majd, amiben végülis településről településre szeretnénk történeteket gyűjteni egy olyan dramaturgiai keretbe, hogy tulajdonképpen folyton egy picit változni tud úgymond a töltelék a darabban, és csak az ilyen keret vagy ilyen massza van körülötte, és mindebben minket még az érdekel, hogy mi nagyon szerettük ezeket a régi ilyen krónikás technikákat, amikor ilyen nagyon egyszerű történetmesélési technikákkal meséltek még történeteket, nem csak Magyarországon, ez mediterrán országokban is nagyon, vagy ilyen énekelve mesélés, vagy akár afrikai országokban is minket ez nagyon foglalkoztat, és hogy ezt szeretnénk ilyen új köntösbe majd forgatni. Szóval reméljük, hogy ez valahogy létre tud jönni.
1: Mielőtt Zitához fordulnék, azért arról a trilógia harmadik részéről, mert gondolom az is
2: igen, majd a gyerekek, arra még gyűjtöm az erőt, igen.
1: De az miről szólna?
2: Hát engem továbbra is, tehát ez egy állandó témám, érdekes, amikor még úgy volt, hogy lehet, hogy nem is színházzal fog foglalkozni, volt egy ilyen szociológia kitérő, engem már akkor is a nemi szerepek érdekeltek nagyon, meg a nemi identitások, hogy hogyan és miként definiálja magát egy ember, és hogyan viselkedik, vagy hogyan találja meg a saját szabadságát abban, hogy mi az elvárt tőle, és mi az, amiben ő a szabadságát megél, és hát ez nyilván gyerekkorban kezdődik, ugye? Tehát, hogy a téma kapcsán nekem már elég óta érzem, hogy a gyerekekkel is kéne foglalkozni ezzel kapcsolatban, és ugye oda szoktunk jutni, hogy mi van a mesekönyvekben, meg hogy a oviba már hogy szólnak valakihez, vagy hogy kék színű ágynemű húzatot kap, vagy rózsaszínt, meg sorolhatnánk. Szóval engem érdekel, hogy ezeket hol lehet valahogy így nyakon csípni, hogy tanulják ezeket a szerepeket a gyerekek, és mit kezdenek vele. És hogy lehet ezt úgy érzékenyen megfogni ezt a témát, hogy ne nyúljak én bele alkotóként az ő személyiség fejlődésükben, hanem inkább mondjuk segítsen, vagy egy játékteret biztosítsak művészeti eszközökkel, úgyhogy ez izgalmas lesz szintén.
0: Én is egyébként csatlakozom az emésztéshez, mert a hősnők tere, tehát hogy én szeretném ezt így továbbvinni, éltetni valamilyen módon, de egyébként ki is pihenni. Meg volt nekem a legutóbbi munkám egyébként az Örkény Színházban az országkórus esemény, aminek az Állampolgári Színházi részében vettem részt, mint koreográfus, és az is egy közösségi színházi, tehát civilek voltak benne, ami nagyon izgalmas volt, ott a gyerekvállalás volt a fókuszban, és az is nagyon friss. Én most ezt tényleg azt mondom, hogy nagyon ki kell magamat pihenni, mert én egyébként nekem még a profilom fontos része a kortárs táncos identitásom, de az most így azt érzem abszolút, hogy ebbe így pihenésre van szükségem. És ami foglalkoztat az engem így egy gyerek előadás, de tehát, hogy ennyit tudok egyenlőre róla mondani, valószínűleg a nővéremmel egyébként, de hogy ez még érlelődik, és most azt is szeretném picit beépni, hogy hosszabb távon gondolkodjak, hogy ne rögtön akarjak, ne egy jövő hét közepi pályázatleadás, hanem hogy hogyan lehet így kicsit tovább gondolkodni, és ami engem most így annak kapcsán is, hogy kicsit így ki vagyok égve, ami most foglalkoztat, hogy hogyan lehet egy ilyen, valamilyen kollektív keres platformot egymásnak csinálni, nem csak akár művészeknek, de hogy tényleg azt veszem észre így a környezetemben, hogy valamennyire szerintem ez a szabadúszásból is fakad ez az elmúlt 16 évből, de hogy azért így nehezen vagyunk, és hogy tök jó lenne, hogyha lenne erre, hogy annyi tudásunk van igazából, én így azt érzem mindig, akár, és nem csak az alkotói, vagy a színházi oldalon, hanem mindenkinek megvan így a saját ilyen kis praxisa, legyen szó, akár taró, vagy massza, tehát hogy ezek az ilyen rekreációsabb, nevezzük rekreációsabb dolgoknak. És hogy hogyan lehet valahogy igen, egy ilyen tudás, megosztás, egymással törődésben így segíteni, és ezzel is valamilyen közösségi kezdeményezést csinálni. Szóval nekem most ez, amire így szeretnék majd forrást találni.
1: Ebben a műsorban többször említésre került már az a tény, hogy a magyar színészek vagy alkotók sokkal többet dolgoznak, mindent el kell vállalni, sokkal nehezebb az életük és az életben maradásuk, mint mondjuk tőlünk egy kicsit nyugatabbra. Mennyire megengedő ez a független lét, hogy lehessen reflektálni egy munkára, hogy ki lehessen pihenni, hogy újra lehessen töltődni.
2: Nem annyira jelenlegi formájában, szóval ha az ember azt az utat választja, hogy amit mondjuk én nem is csak tudatosan így is alakul, de aztán meg mennyivel egy ponton ez tudatossá válik, vagy döntés, hogy ebből szeretne megélni, akkor azért nagyon nehezen engedheti meg magának szerintem az ember, hogy pihenjen. Szóval ebből a szakmából azért nagy tartalékokat félretenni nem annyira lehet, ha csak az embernek nincs olyan szerencsé, hogy időnként mondjuk egy külföldi munka megtalálja, vagy színészeknél ugye ez a filmes szakma szokott lenni, ami még mondjuk anyagilag úgy térül meg, hogy akkor megengedhet akár egy pihenés, de hogy egyébként a független szakma maga azt nem, tehát aki ezt az utat választja, nem akarom elriasztani, de ez szerintem nem egy rekreációs pihenős szakma, de jó, hogy akkor utána lehet csinálni arra is egy projektet, hogy az ember rekreálja magát. Igen, hát ami nekem segít például, és ez is egy tudatos döntés, meg hát az érdeklődésemből fakad, hogy én ugye a színház mellett bohóz doktorként is dolgozom, ami nekem azért nagyon fontos egyrészt, mert az egy kiszámíthatóbb, fixebb, meghatározott keretben történő dolog, amiben nekem csak be kell sétálnom gyerekkórházakba és idősek otthonába, és tulajdonképpen bohóckodnom. Ez így egyébként jól hangozna és könnyű, de egyébként nem az ez sem. Tehát, hogy emögött is egy nagyon komoly szakmai felkészülés, 300 óra tréning, bohóc diploma, minden munka bele megy, de ez egy kiszámítható bevételi forrás, meg nekem azért esik jól, mert itt nem azt a fajta kreativitásomat kell használni, egy pályázat megírásához kell, vagy egy előadás létrehozásához, hanem ez a fajta munka teljes mértékben a jelenben tart, és a jelen játékosságában, hogy hogyan veszek részt egy térben, meg abban, hogy, ahogy mondtad is, Magyarországon időnként nehéz volt talán látni a fényt, vagy a boldogságot, vagy a felfelébb áramló energiákat, és a bohóz doktornak meg maximálisan ez a feladata, hogy belép egy olyan térbe, ami egy nehéz tér, ahol sok a feszültség, sok a félelem, és hogy vagy ezt próbálja oldani, vagy ha nem sikerül annyira oldani, akkor legalább teret adjon annak, hogy a fájdalom is meg tudja jelenni, kijönni a szomorúság, és ne ezek ne legyenek elnyomva. Szóval van olyan, hogy egy gyerek mondjuk nevet, egy bohóc doktor láttán, hogy játszik vele, vagy játszunk egymással, az anyuka meg a háttérben sír, és ez így rendben is van.
0: Én nagyon küzdök tényleg épp ezzel, hogy hogyan lehet, és ráadásul én szerintem olyan szempontból kicsit meg is vagyok lőve, hogy nagyon, nagyon túl tudom magam vállalni. Tehát azért tényleg mondjuk egy ilyen, ezt a hősnök tere, azt gondolom, hogy ehhez nagyon másfajta infrastruktúra és anyagi forrás az, ami tényleg arányosan, vagy így fenntarthatóvá teszi, de közben meg így azt is gondolom, hogy így most csak azért csináljak mondjuk egy szólót, hogy az egy ilyen könnyen turnéztatható, tehát hogy valahogy nekem ezzel kell így valahogy számot vetenem, hogy ami engem érdekel, azt így hogyan tudom fenntarthatóbbá tenni, de azért azt is gondolom, hogy ez egy rendszer szintű dolog, és hogy tök sok értéket képviselnek ezek a közösségi kezdeményezések, úgyhogy én így keresem, hogy hogyan tudok megpihenni, megtöltődni, meg olyan szempontból, hogy a nagyon más kíván meg egy rendezés, más kíván meg a kortás, vagy a táncosság, vagy a tanítás, és én így ez az, amiben így azt érzem, hogy minden réteg így ki van maxolva. Ilyen instant megoldásaim vannak persze fürdőbe járni, tehát én azért nagy ilyen self-keres tudok lenni, de hogy valamikor már az se segít, és én amúgy engem ez el is gondolkodtat, hogy én akarom-e így ezt folytatni igazából, mert mert én nem viselem már jól ezt a kiszámíthatatlanságot, és hogy igen, el kell vállalni, meg még izgat is, meg érdekes, de aztán összetorlódnak időszakok, amit nem annyira tud az ember befolyásolni, és igen, hogy nem lehet annyira előre látni, és nekem ez már annyira nem adja.
1: Az adás végére jönnek a villámkérdések, próba vagy premier?
2: Próba.
0: Próba.
1: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
2: Mindkettő.
0: A feszes határidők így nagyon tudják segíteni. Igen, mindkettő.
1: Merészség vagy biztonság?
0: Merészség.
1: Zenés vagy prózai színház?
2: Zenés.
1: Egyedül vagy csapatban?
2: Csapatban.
1: És a vége csend vagy taps?
2: Csend. Szép. Szép harmonikus befejezés.
1: Turizita Szabó Veronika, köszönöm mindkettőtöknek a mai beszélgetést.
2: Köszönjük. Köszi.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu.
6: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Augusztus 31-ével kiírják az első szélerőművi pályázatokat. Sikerült eloltani a tüzet Székesfehérvár közelében. Ma 40 fokkal tetőzik a hőség, és bár egyre több gomoly felhő lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint szélenergia és geotermikus beruházásokat indítanak, mondta Magyar Péter. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával tervezik megvalósítani. Augusztus 31-ével kiírják az első szélerőművi pályázatokat a beruházó vállalatoknak. A projektekben magyar állami tulajdonrészt fognak előírni. Felgyorsítják és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását. Mindenki számára megnyitják az ingyenes okosmérő igénylés lehetőségét. És pénteken eredményt hirdetnek a 1,5 milliárd eurós, azaz közel 600 milliárd forintos elektromos hálózat fejlesztési uniós forrásokból megvalósuló pályázaton is. A MÁV extra intézkedésekkel védi a síneket, a hővédő fehér festék a Pécsi vonalon 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, jelezte a közlekedési miniszter. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket is speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. A tűző napon lévő sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Összesen 282 vágánykilométeren vezettek be sebességkorlátozást, 73 kilométeren folyamatosan, további 209-en pedig csak a legmelegebb órákban. 6 órás munkával sikerült eloltani a tüzet Székesfehérvár közelében. A tegnapi szél miatt szalmabálák és melléképületek is kigyulladtak, 150 hektárt pusztítottak el a lángok, de a közeli MOL telephely nem került veszélybe. 61 embert kellett ideiglenesen kitelepíteni. Csődbe ment a Robinson Tours. A bolgár utazási iroda mindenről levélben értesítette az utasait és viszont eladó partnereit. Az iroda körül szombaton pattant ki a botrány, amikor SMS-ben közölték az utasaikkal, hogy nem tudják elutaztatni őket a vasárnap kezdődő nyaralásaikra. A károsultaknak egy bolgár biztosítónál kell bejelenteni a kárigényüket. Az izraeli kormányfő nem fogadja el a Hamász leszerelésének feltételeit. Benjamin Netanyahu közölte, hogy az izraeli hadsereg a gázai övezetben a jelenlegi állásaiban marad, amíg a Hamász teljes leszerelése végbe nem megy, írta a Times of Israel. Az Egyesült Államok elnöke ellenkező megoldást támogat, amely szerint az izraeli erőknek már most vissza kellene vonulniuk az úgynevezett sárga vonal mögé.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge marad, délután 40 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Államkincstárat támadták meg hackerek, meg elszabadult AI agentek is kóricálnak a kibertérben, úgyhogy kiberbiztonsági helyzet van, úgyhogy megkérdezzük a mai szakértőnket, hogy ezzel akkor most mit lehet kezdeni, meg milyen tanulságai vannak ennek, hogy ne csak az asszályról és az energiaválságról beszéljünk. Kovács For Zoltán kiberbiztonsági szakértő van itt a stúdióban. Szervusz, jó reggelt, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
8: Sziasztok, jó reggelt!
9: Szia, jó reggelt! Igen, hát nem először jel, már itt nálunk Zoli, ugye, hogyha valami ég a ház, vagy valami probléma van, akkor azonnal érte kiálltunk, és magyarázatot kérünk.
3: Zolikám, az államkincstár egyenlő az ország vászontarisznyájában, abban valaki turkál emberek.
8: Mondhatni, igen. Egyébként a maga az eset az nem a... nem teljesen közvetlenül az államkincstár támadásával kezdődött, azt azért hozzá kell tenni, hanem egy alatta, egy olyan szervezet egyik szervezén keresztül, így van, ugye? Ami fölött diszponál az államkincstár, és hogy úgy mondjam, galvanikus kapcsolat is van köztük.
3: Pont, akkor tegyünk ki egy gondolatjelet. Ugye nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy nem direktbe támadják a célpontot, hanem ilyen mellékszálakon keresztül, mondjuk egy nagy ipari konglomerátumot a beszállítóikon keresztül. Ez is valami ilyesmi lehetett? Nyilván nincs beszállítója, vagy...
8: Igen, picit talán lehet így tekinteni rá, ez a supply chain, tehát amikor a sokkal egyszerűbben támadható célpontot fesszük, azt nézzük ki, mivel rajta keresztül talán bejuthatunk egy jobban védett
9: célponthoz. Úgy működnek a hackerek, mint a villám, ugye az is a kis kisebb ellenállás
8: elé megy. Egyébként abszolút, sőt, igazából az egész folyamat egy ilyen támadásnak, tipikusan ilyen, már egy adott rendszeren belül is pont így működik, tehát a pontról pontra, és folyamatosan fenntartva a már kiépített úgymond utakat, tehát kicsit olyan, mint hogyha vannak ezek a, talán távol-keleten mentek ezek a játékok embereket ott, hogy forog valamilyen alakban egy ilyen kivágott rész, és akkor azon át kell jutnod, aztán a következő máshogy forog, és akkor ha 8. szinten is átjutsz, akkor elértél a célig, körülbelül így kell elképzelni. Hát az első 4-5 lépést, azt mondjuk ezen a mezőgazdasági szervezeten, MBH, ugye, igen. Nem is tudom pontosan most minek a
3: vidítés. MBH, Magyar Vidékfejlesztési Hivatal.
8: Neki egy szerverén keresztül, egyébként nem is produktív, tehát nem egy éles használatban lévő szerver volt, amennyire én tudom. Egy valamikor tesztelésre használt szerver, ami még mindig elérhető volt interneten
3: keresztül.
8: Ráadásul
3: ugye akkor most megint itt mindig tegyünk ki egy pillanatáit, és a tanulságokat vonjuk le. Beszállító kapcsolat, stb. Itt mit tehet az, aki meg akarja védeni magát? Tehát mindenki, aki az én belső rendszeremhez hozzáfér, azt nekem át kéne világítanom, hogy megfelelő-e a védelme?
8: Nem biztos,
3: ha biztonságban akarom tudni magam?
8: Nem biztos, hogy ezt meg tudod tenni. Gyakorlatban az ide lehetetlen. Inkább a jó út, vagy a jó megközelítés, hogyha egy olyan csatornát biztosítasz, ha tényleg akarsz hozzá, tehát külső, egy harmadik félnek biztosítani valamilyen hozzáférés, ami nagyon korlátozott és nagyon biztonságos, például multifaktor és egyéb megoldások alkalmazásával, de ez nyilván nagyon triviális. A másik pedig, hogy olyan rendszert építesz ki, hogy viszonylag apró jelekből hamar észrevett, hogyha mégis megtörtént a baj. Tehát azért ma már tényleg nem az a kérdés általában, hogy minket meg tudnak-e esetleg támadni, és áldozatul eshetünk, hanem inkább az, hogy mikor. Ezt már 10 éve is mondogattuk, ilyen közhelyé vált, de valójában tényleg erről szól.
3: És sodát bekövetsz.
8: Igen, tehát hogyha hogy is fogalmazok, ha kellően szenzitív az adat, akkor nem elég megelőzően a megelőzésre gondolni, hanem gondolni kell arra, hogy bizonyos rendszerek majd jelezzenek nekünk idejében, hogy ne legyen túl nagy a baj, tehát már elindult a folyamat, már bent van a hálózatunkban, de ennél az esetnél is egyébként a támadó egy eléggé, jól dokumentálta az esetet, és ezt meg is osztotta bizonyos felületeken, tehát látszik, hogy hány különböző lépésen keresztül, hány ilyen furcsa alakon kellett átbújni, amire eljutott a céljáig. Na most minden egyes ilyen lépésnél lehetett volna egy kolompolás, egy red alert a hálózaton, akár egy monitorozó rendszer által, és akkor ott meg lehetett volna úgymond fogni. A dolgot.
3: Okay. Másik, van-e megbízható partner? Mert itt is egy állami szervezet.
9: Nem vizsgálhatjuk, de gondolom ilyen auditot, vagy nyilatkozatot, akármit lehet.
3: Ugye ez egy állami szerv volt ember. Igen. Tehát, hogy egy másik állami szerv kapcsolódott.
8: Nem erről szól, igen, valóban ez nem egy külsős, tehát nem arról volt szó, hogy egy távoli hozzáférést adtak volna egy ilyen szervezetnek. Hát egyébként alapvetően a Zero Trust lenne az előző témához az alap megközelítés, hogy tehát nem bízunk senkiben, annak ellenére, hogy át tudjuk-e világítani, vagy nem. Itt azért másról volt szó, itt arról volt szó, hogy ott volt egy elfelejtett, mondhat, kvázi elfelejtett szerver, legalábbis úgy tűnik.
3: Erre külön rá akartam kérdezni, hogy a viharban működtet az internethez kapcsolva egy elfelejtett szerver.
8: Nagyon sokszor előfordul, ez csak így mondom, tehát komplex, hatalmas infrastruktúrák esetében. Volt egy kollégám, aki OT, tehát ipari rendszerek pentesztjével foglalkozott, ő tényleg olyan, mint a koala, hogy csak ez, de azt nagyon, tehát, és ráadásul ritka is ez a tudás. Ő mondta, hogy Közel-Keleten nagy olajtársaságnál, vagy olajkitermelő cégnél az egyik legnagyobb, hogy úgymond, csak amikor megszámolták, hogy hány ipari vezérlő van, az nem stimmelt a darabszámra. Több volt jóval, mint amennyiről tudtak az üzemeltetés. Most ezt képzeld, tehát, hogy egyszerűen az van, emberek jönnek, mennek, 5 év múlva nincs ott egy mérnök, valamit odarakott egyszer, használták, elfelejtették. Most a legtriviálisabb, hogy ilyen IoT eszközöket néha bekötnek, csak 1-2 hétre, ott felejtjük. A webszervert, itt például egy WebLogic nevű szerverről van szó, használtuk tesztelésre, elkészült, átadtuk az éles rendszert valahol, működik, és hát nem állítottuk le. Hát, sajnos ilyen előfordul.
9: Ezt a srácokkal majd nézzük már át. Lehet, hogy egy fele ekkora szerver szoba elég lenne, mert van ott zümög egy csomó.
8: Egyébként, amikor, hogy mit lehet tenni, ott mondtam, hogy ugye felkészülni arra, hogy mi van, ha már bent voltak, de emellett még akartam mondani, hogy Hát ha nagyon van erőforrás, és hogy mondjam, eltökéltség, az, mert szenzitívek az adataink, akkor vannak ilyenek, hogy threat hunting, amikor nincs semmi jelzés, de mégis keressük annak a nyomait, hát ha bent vannak, tehát ez már nagyon-nagyon magas érettségi szint. Meg van egy olyan, hogy időnként csináltatunk például magunkról egy kitettségi vizsgálatot. Aha. Ami pont
3: fehér kalapos hackert, és ez meg megpróbál bejutni, és akár, sikerül
8: és
3: a, neki.
8: És akkor... ő lehet, hogy megfogja, sőt, jó esélye, meg fogja találni ezt. Egyébként a Colonial Pipeline esete, amiről talán itt ti is beszéltetek legalább 2-3-szor, ott ugye több millió dollárt fizettek ki, ott nem volt túl nagy a hackelés, bejutottak egy kiszivárgott credential, tehát felhasználó név jelszó, VPN-en keresztül, egy olyan VPN koncentrátoron, amiről már nem tudtak az üzemeltetők, mert nem használták már évek óta. De még mindig be volt kapcsolva, és elérhető volt az internetről. És nem volt multifaktorozva, mert annyira régi volt.
3: Mi történt az államkincstárnál?
9: Igen, azt tudjuk-e, hogy...
3: És ilyenkor mit lehet csinálni, ha már megtörtént ez, ami megtörtént?
8: Hát ami történt, hogy ezen a szerveren keresztül, amit említettem, bejutott az illető, így szemlátomás olyan, mintha tényleg egy személy csinálta volna, hogy vannak is tippek, hogy ki ez az úr vagy hölgy. Ezen sikerült szépen földerítenie további gépeket, ott további információhoz jutott, amin keresztül egy teljes címtár információit megkapta, tehát usernevek és aztán jelszavak, azokkal tovább ment a következő doménra, itt domének közti, a domén az úgy csak hogy volt az államkincstárnak is egy doménye, meg volt ennek az MVH-nak is. Domének között így úgymond ilyen bizalom volt kiépítve, ez egy létező és teljesen normális dolog lehet egyébként, hogy bizonyos felhasználó ebből a doménből a másik doménből is bejelentkezhet, és lehet ott jogosultság bizonyos dolgokhoz. Így ment úgymond hopról hopra, egyre közelebb ahhoz, hogy végül az államkincstár bizonyos infrastruktúra elemeinél tudott már garázálkodni, odáig jutott, hogy a virtuális infrastruktúrának a menedzsment részéig eljutott, úgymond, és hát ott azt hiszem, hogy 116 virtuális géphez fért hozzá, meg egy számtalan egyéb dologhoz, úgyhogy hát elég csúnyanak néz ki.
3: És az zsárolt fájlokat? Tehát zsaroló vírusos támadásról?
8: Történt, meg vitt is el fájlokat, tehát mondhatni, ilyen szempontból klasszikus, annyira nem klasszikus, mint amit azért tényleg ilyen bandák csinálnak, tényleg mintha egy kicsit ilyen egyedi, tehát magányos farkas lenne az illető, de ilyen szempontból teljesen klasszikus, és visszatért úgymond az a módszertan, hogy nem is kellett neki e-mailben átvennie senkit ahhoz, hogy megtehesse ezeket a lépéseket. Ugye nagyon sokszor azzal találkoztunk az utóbbi időben, hogy átvernek valakit, és úgy jutnak egyre bentebb aztán. Itt még ez sem kellett, ugye itt volt ez a szegény elesett szerver, ami már nem annyira volt védett, hát volt rajta egy nagyon régi sérülékenység, amit ki lehetett használni. Tehát igen, eljutott odáig, hogy gyakorlatilag a bármilyen rendszerelem fölött úgymond szinte korlátlan uralma volt, és elvitt rengeteg adatot, megtitkosított.
3: Tárgyalunk terroristákkal ilyen esetben?
8: Én azt gondolom, hogy nem, és azt gondolom, hogy az államkincstár sem tárgyal. Itt a rendszernek a hát ilyen tabula rasa szintű helyreállítása történik. Aha. Most szerintem. De én,
3: Jó, hát most nem vagyunk bent ott abban a dologban.
8: Igen. A kibervédelmi intézet ugye hivatás, hogy szolgálatba helyezte magát, na így talán így helyes, úgyhogy ők ott vannak, ezt is így lehet tudni a hírekből, úgyhogy valószínűleg szépen építgetik újra, amit itt most ez a gyakorlatilag éles pentes feltárt, ezeket a réseket fedik le.
3: Nem tud ezzel mit kezdeni? A hacker, aki ezeket a fájlokat megszerezte? Hát, érzékeny adatok, oké, de hát most nem fáj. Nyilván megváltoztatjuk a jelszavokat, egy kicsit átgondoljuk ezt a doménpolitikát, meg vagyunk, vagy vannak olyan, nem tudom én, pénzügyi adatok, amivel ő visszaélhet.
8: Tehát szokta ez az illető is árulni ezeket az adatokat, amiket ellopott, tehát ez szinte biztos, hogy ezekkel az adatokkal is. Sőt, igazából ki is rakta egy fórumra, hogy az innen szerzett adatokat ő árulja. Ez az egyik. Ugye ez sokszor nem feltétlenül közvetlenül ilyen értékű, mint amiről te gondolsz, hogy azonnal pénzt lehet belőle csinálni, vagy ennyire, hanem következő szintű támadásra lehet előkészítő. Aha. Tehát egy ransomware csoport, aki akar egy komolyabb összeget húzni.
3: Neki már nem kell ezzel vesződni, hogy bejusson, megveszi ezt a bejáratot, és akkor utána
8: talán még nem is ez, mert ez valószínűleg ezt már lezárják, még egyszer ugyanezen az úton nem lehet, de olyan sok információt gyűjtött össze, ami aztán lehetőséget biztosít esetleg egy másik úton a kigondolására, tehát ez is lehet egy szenárió, igazából az, hogy pontosan milyen szenzitív adatok, meg mennyi derült ki, hát nem vettem meg én se tőle, úgyhogy nem tudom.
3: Nagyon jó kérdés, itt ilyenkor az, hogy Magyarországon ilyen szégyenkezés, pironkodás van egy ilyen esetnél. Nem jobb az, hogyha ezt közzé tesszük, és levonjuk együtt, akár csak szakmai berkekben ezt a tanulságot, mert nyilván az újságolvasóknak ne adjunk tippeket, hogy hogy kell bejutni az államkincstár szerverére, de hogy nincs egy ilyen fórum, ahol leülnek, és az államkincstár IT vezetője őszintén megszagatva a ruháit, hamut szorva a fejére elmondja, hogy mit csesztek el?
8: Egyébként abszolút, tehát nyugaton már teljesen normális hozzáállás, így van, hogy nem el akarjuk feltétlenül fedni, sőt, nálunk is voltak erre jó példák, ott volt az egyik nagy autó alkatrészkereskedő, aki blogposztot írta abból, hogy miket kellett elszenvedniük. Én azt gondolom, hogy jó irányba megyünk, csak nagyon lassan, és talán, ha mondhatok ilyet, nekem van egy ilyen bizodalmam április óta, hogy az új vezetésben, e tekintetben az IT vonalon olyan emberek kerültek meg, vagy kerülnek pozícióba, hogy inkább ez a transzparencia fog ide inkább úgymond megjelenni, és pontosan ez, amiről beszélsz, hogy tanulságokat levonni, a többi szervezet tud belőle tanulni, és úgy általánosságban, hiszen mégis a közös érdekünk, hogy egy erősebb, egy ellenállóbb, ilyen kiberellenállóbb legyünk, e felé tudjunk
9: tendálni. Ehhez még egy utolsó gondolat vagy kérdés, gondolom nem feltétlenül haszontalan, hiszen nem kerül semmibe, hogyha egy ilyen van, ráadásul részinformációink vannak, érintettje vagyunk, mert ügyfele vagyunk. Gondolom egy jelszó csere az nem árt, annélkül is, hogy tudnánk, hogy mint ügyfél veszélyben
8: voltunk. Persze, abszolút. Ugye? Egyébként, hogyha ilyen érintettség lenne, akkor azt gondolom már az adott felhasználó kapta a kértesítést, de persze.
9: De hát nem lehet tudni, hogy tényleg nem férte hozzá, ülteti esetleg, ugye hónapokig nem nyúl hozzá pont azért, hogy most ne látszódjék, hogy neki az megvan.
8: Az mindenképpen, tehát az sosem állt.
9: Jó, oké.
3: Oké, témaváltás, mesterséges intelligencia, ugye az is nagy publicitás kapott, hogy kiszabadult egy mesterséges intelligencia, és már mit csinált? Első dolga volt, már hogy hackelt.
8: Igen, első dolga volt, hogy hackelt, de azért hozzá kell tenni, nem tudom, hogy most az Anthropicról beszélünk-e, vagy beszéljük az Anthropicról.
3: Beszéljük el. Ez kapott elsőre publicitás minden esetben.
8: Épp egyébként érdekes, hogy amúgy nem. Tehát az OpenAI volt hamarabb, az OpenAI esetén csak az Anthropic utána gondolt egyet, és átnézte a úgymond logokat, ha lehet ezt így mondani, hogy az ők is ilyen típusú AI-jai vajon mit csináltak, és felfedezték, hogy korábban ilyen 6-szor neki estek cégeknek, 6 esetben, amiből 3 sikeres támadás is volt, és azért azt hozzá kell tenni, hogy ezeket az AI modelleket tényleg erre trenírozták eredetileg is, hogy különböző rendszereken találjanak fogást, elképesztő hatékonysággal találnak. Inkább az a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy önmaguktól találtak célpontokat. Erre is megvan egyébként a magyarázat. Alapvetően elzárt környezetben kellett volna működniük. Itt volt egy hiba, hogy bizonyos konfigurációs problémák vagy hibák miatt hozzáfértek a nyílt internethez, és első körben a zárt kis környezet...
9: A hozzáférést is ők bonyolították.
8: Az az OpenAI-nál volt.
9: Az OpenAI-nál
8: a Sandboxban volt, és a Sandboxból próbált kitörni, így van, és onnan aztán a Sandboxból kitört, a Sandbox ugye egy ilyen zárt rendszer, ott nem tud nagyon kárt okozni, de az is valamilyen gépen fut, az a gépe, és hogyha kitör a Sandboxból, és már tud kódot futtatni azon a gépen, ami a Sandboxot futtatja, akkor már ugye rögtön kicsit ott a lehetőség, hogy akár eljusson olyan gépig, és el is jutott, ahonnan internet hozzáférés van, és ugye, hát ő is arra van ugye trenírozva, hogy a adott feladatot, és az pedig bizonyos probléma megoldása volt, minél, hogy is mondjam, optimálisabban oldja meg, és arra a következtetésre jutott, hogy a Hugging Face nevű egy ilyen nevezzük portálnak, egy ilyen GitHub-szerűség, ha ezt mondom, amit a hallgatóknak, az AI világnak, tehát különböző előre tanított modellek garmadája van ott, amit használhat az ember, egy AI játszótér, és hogy ott lesz a megoldás, erre jutott ő, hát akkor törjünk be oda. Tehát ő erre a következtetésre jutott. Egyébként nem ezt a feladatot adták neki, ez kicsit olyan, mint Krav Magán, az a küzdős, nem küzdős sport, de ilyen önvédelmi rendszer.
3: Az az kemény.
8: Igen, tehát ott, hogyha tehát van a késes gyakorlatok, és a késes gyakorlatok esetén minden alkalommal elmondják, hogy nagyon veszélyes a kés ellen, csak akkor csináld, ha nagyon muszáj, egyébként adod a tárcádat, és kész. És a vizsgán én ezt csináltam, hogy így odaadtam a tárcádat, és elfogadták. Tehát ő is ezt csinálta, hogy nem beleállt a feladatba, hanem megpróbálta a legkevesebb energiabefektetéssel a feladat megoldását megtalálni például a Hugging Face-en, és ezért ment arra. Úgyhogy itt a probléma inkább az volt, hogy Zero Day-t talált a sandboxban, tehát olyat, amivel onnan ki tudott törni. Az Antropikus sztori szerintem érdekesebb, mert ott különböző szenáriók történtek. Hát ott például volt olyan, hogy ott helyben nem talált fogást a célpontján, mert ugye egy prompttal kap ilyenkor feladatot. És hát véletlenül kapott hozzáférést, ott tényleg ott volt ez a, hogy mondjam, konfigurációs problémából fakadóan internet hozzáférése, és hát az interneten meg talált azon a néven, az egyik például így történt, talált egy olyan domént, ami az ő célpontjának, ott volt egy kitalált cég, a kitalált infrastruktúra, ház a bent infrastruktúrában, és azon nem talált fogás, hát akkor a kintin meg talált. Hát akkor csinálta azt. Tehát, hogy egy másik esetben meg képzeljétek el, hogy az egyik már bejutott egy gépre, ott a játszós környezetében, és ott talált egy dokumentumot, amiből azt látta, hogy fejlesztőknek szánt utasítások vannak, és ott volt, hogy amiből arra következtetett, hogyha ha a nyilvános egy Python repozitoriba, tehát egy ilyen code library, vagy nem is tudom, próbálom még egyszerűbben, hogy mindenki, csak bocsánat, egy ilyen
9: programgyűjtemény,
8: köszönöm, tudtam, hogy van rá szó. Egy programgyűjtemény, ami mindenki által elérhető, hogyha ő oda feltenni az ő kis olyan programkódját, ami ingyenesen elérhető, és valamit csinál, de közben valami más gonosz dolgot is csinál, akkor lehet, hogy elérni a célját. És ezt is próbálta megtenni, ehhez ugye neki regisztrálnia kellett volna a feltöltéshez. Ezért csinálni akart e-mail címet. Az e-mail címhez viszont a legtöbb szolgáltató telefonszámot kér. Nem tudott telefonszámot adni, megpróbált pénzt szerezni,

0: hozzá tejet, és ha van tojás, akkor 10-et. És akkor hazamegy 10 tejjel, és akkor volt tojás.
1: Ja, igen. Tehát, hogy egy kicsit feltételes elágazásba keveredett.
0: Tehát valahol, igen, ezek, egy semmiféle gonosz szándék nem volt ezek mögött az esetek mögött. Próbálta a leghatékonyabban minden eszközt, minden létező eszközt, amit elért felhasználva végrehajtani a feladatot, és az a legszebb, mondom, hogy ez csak a logokból derült ki utólag. Tehát, hogy
2: senki az, semmit nem vett észre.
0: Senki semmit nem vett észre. Az OpenAI esetében igen, ott ugye a Hugging Face is konkrétan diagnosztizálta az esetet, és aztán nagy összeborulás lett az OpenAI meg a Hugging Face közt. Most már ilyen nagyon oda-vissza partnerek, viszont az Anthropic esetében ezek a cégek, akiktől konkrétan teljes adatbázis nyert ki az egyik esetében a támadó modell, anélkül, hogy bárki észrevette volna. Tehát ez azért...
2: Szép. Na most akkor a millió dolláros kérdés, mit lehet ilyenkor csinálni? Mert a jelek szerint fel kell készülni erre, akár szándékosan AI-jal, akár az AI magától megtámadhat bennünket.
0: Szintén a saját életemből tudom mondani, hogy a szörfözésnél, hogyha víz alá nyom egy hullám és jössz fel, és a következő is víz alá nyom, mit lehet csinálni? Én a pánikba esést szoktam választani. És most is igazából nem is azért esnék én pánikba, és tényleg nem akarok senkit ijeszgetni, mert ahol most tartunk, hanem hogy AI modellek fogják tanítani, vagy nem is tanítani, kialakítani a következő generációját az ilyen típusú AI modelleknek. És azért már most sem feltétlenül tudjuk, hogy mi folyik a neurális hálójukban. Tehát, de követhetetlen. Tehát nem lehet ezt majd csak tényleg nagyon komoly nemzetközi szabályozással itt rendet
2: rakni. Nem véletlen, hogy az Anthropic nem szabadította rá a világra
0: a
2: legújabb modell.
0: Még akkor erről nem tudom, beszéltetek-e, van egy ilyen Glasswing projekt, az arról szól, pont erről szól, hogy hirtelen visszahúzták ezeket, például a Mythos-t, ami az egyik ilyen legerősebb ebben a mondjuk így hacker agent világban. A Glasswing projekt arra szolgál, hogy különböző nagy gyártók, technológiai gyártók, nem tudom, Amazon, IBM, meg Cisco, sokan benne vannak, megkapták a lehetőséget, hogy saját eszközeikre ráereszék, de addig most más nem tesztelheti, vagy nem is használt tesztelhetét, ugye ki tudja, miket tesztelni, mert annyira gyorsan és annyira sok olyan sérülékenységeket talált, amit korábban nem ismertünk, tehát Zero Day-t, hogy ez rémisztő volt. És akkor azt mondták, oké, akkor ezt most egy kicsit zárjuk el, és teszteljük vele egyébként.
2: És ha már nem talál sehol Zero Day-t, akkor majd nyilvános.
0: Hát olyan nem, és olyan nem lesz. Igen, mert hogy újabb és újabb rendszer
2: lehet. A kínaiaknál találhat, meg az oroszoknál.
0: Ez azért egy végtelen sztori, mert újabb és újabb rendszer ellenek, újabb verziók jönnek ki mindenből. Tehát itt tényleg a szabályozás, és nagyon fontos, hogy nemzetközi, nem is, hogy Európai Uniós, az is van, már azt most a napokban történt azzal is valami.
1: Hát igen, ezt nem lehet határok közé zárni.
0: Nem lehet határok közé zárni, és baromi gyorsan kéne lépni, mert azért azt ne legyünk abban a hídben, hogy csak nagy amerikai cégek jutnak idáig, hogy ilyeneket
2: fejlesztenek. Biztos vagyok benne, ezért dobtam be kínálkat.
1: Zoli, nagyon örülünk, hogy jöttél,
2: de most megint rágiasztattál. Nem mondjuk, hogy gyere gyakrabban, mert minden megjegyünk.
1: Állandóan frászlazod rá.
0: Esküre, ez volt a célom.
1: De egyébként jó, hogy ezekről beszélgetünk, és feltárjuk ezeket a problémákat, meg ezeket a történeteket. Mindenki tanul belőle, úgyhogy még egyszer köszi.
3: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel. A Kanári-sziget

0: esetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: 10 éves a soha.

0: dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Well Hello! Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Tűr?
1: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
2: Pedig a medve mindig azt csinálja.
1: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
3: Nem tudom.
1: Na, ezt képzeld el.
2: Elképzelni? Mi ebben élünk?
1: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
2: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
1: Van hát. És nem félnek használni.
2: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a Paloznaki Jazz Picnic-en, a Homolabor teraszról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
5: Igen, majd, hogyha beadnak adásba, akkor arról ne beszéljünk, hogy nagy a szárazság, és hogy furójázik a kukorica, meg képzeld el, rókát is láttam.
6: Jó, jó utatok volt idáig?
5: Igen, csak nem tudom, hogy
6: nem
5: lenne
6: volt kávé,
5: esetleg.
6: Nem volt sehol kávé. Tudom, meg figyelted, meg, hogy mindenhol, nem. Itt a Balaton környékén 7 óra igen. előtt semmi nincs.
5: De majd
6: nem,
5: szólnak, hogy mikor vagyunk adásban?
6: Nem tudom, a Tomitól meg kell kérdezni, hogy nem szólnak.
5: Tudod, mit csináljuk? Azt unalmas. Csináljuk, hogy mondjunk el hamis SMS számot.
6: Azt nem, legalább figyelj, valamit hagyni. Itt látok itt magam előtt, hogy...
5: Ez a piros, ez azt jelenti?
6: On air. Az mi?
5: De ez miért fordítva rakták ide?
6: On air. Én úgy olvasom, hogy on air. Te figyelj, már adásban vagyunk.
5: Most integetnek.
6: Adásban vagyunk. Köszönjük rendesen.
5: Várjál, akkor hatásszünet. Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án. Képzeljétek el, hogy Paloznakról jelentkezünk gyönyörű kilátással a Balatonra.
6: Micsoda? Nem csak a Balaton. Láttad már innen a Tihanyi apátságot? Ilyen szép napfényben?
5: Igen. Mint egy fehér.
6: Felkelő nap megvilágítja
5: mint egy
6: a
5: fehér tüske beleszúr a homályos és a balatoni zöldtől elütő
6: innen
5: felületek.
6: Látom a gardák vonulását. Igen. Csodálatos, itt a Csopaki borvidék gyönyörű lankáit látjuk, és itt
5: rajtunk kívül egy lélek,
6: fok van.
5: Lélek nincs a szőlőbe, pedig kötözni kéne, meg kacsolni. Ilyenkor, amíg nincs ez a nagy meleg.
6: Lélek az nincs.
5: Igen. 0630.
6: 7 óra előtt itt semmi nincs.
5: 6,
6: nincs kávé, nincs semmi.
5: 98-0. Ez a SMS, WhatsApp és Viber számunk is ide lehet írni nekünk, mert hogy a Millás reggeli műsorát készítjük Kántor Endrével a fent nevezett helyszínen.
6: És Mihálovics Andrással, mielőtt még bárki beírna nekünk, de szerintem ezt elkéstük, az infokukat millásreggeli.hu-ra, vagy pedig a Messengerre, hogy hatásban vagyunk, tudjuk, vicceltünk. Ezt azért kell elmondani, ezt a disclaimert, mert ilyenkor sorjázni szoktak az üzenetek, de Andrással mi szeretjük egy kicsit húzni egymást is, meg a hallgatókat is. Egyébként pedig augusztus 6-a van csütörtök, és egy kiváló, gyönyörű szép reggel. Jól aludtál, András?
5: Nem mondhatnám.
6: 40 fokban? Vagy meddig hűlt a lakás?
5: Fokban,
6: 70 igen. fokra hűlt a lakás, kiváló. Úgyhogy...
5: Gézu hallgató már itt van félpercesével. Mi az igazán jó nagy lemez ismérve, Endre? Az, hogy mindig meghallgatod az egészet, írja ő. Amúgy egész jó idő van, és egy repülős képpel tömte ki üzenőfalunkat. Gézu valószínűleg repülni fog. Aztán kis optimista jó reggelt kíván, ő a köszöntés alapján D-kartás. Erősödő forgalom mellett 22 perc 16 másodperc Zugló Hermina mező Gödről, a Szerencs utcai lámpa menetből abszolválható, holnapról Fonyódi útinfokkal fog jelentkezni D-kartárs. Na, hát ezek a bemelegítő
6: üzenetek. Volt már
5: üzenetek.
6: Neked olyan, hogy egy borteraszról, egy pince, hát mondjuk azt, hogy átépített pince, de azért mégiscsak egy pince hűsének így a kapujából, a Balatonra nézve, a szőlőtőkék tövéből vezeted a Millás reggelit.
5: Úgyhogy nem kellett a szőlővel dolgozni, úgy, nem csak
6: kellett,
5: a rádió.
6: És nem kellett olyan a kabócákat sem hallgatni.
5: Olyan még nem volt, csak én dolgozni járok a szőlőbe, hiszen tudod.
6: Na, gyorsan viszont, nézzük meg
5: tudod,
6: akkor,
5: hogy... Tudod, mi volt a legesztrémebb helyszín? Behoztak egy, most nem mondom ki a márkát, fizetett hirdetés nem lévén, egy mezőgazdasági gépet
6: igen,
5: hoztak be, és annak kellett a bemutatóján nekem szerepelni, az elég extrém volt. Ott néztek, egybegyűltek, hogy ez meg ki, és miért beszél a mikrofonban.
6: Ez a Mihálovics a Zsír utcából.
5: Igen.
6: Így van.
5: Na, Berták és Bettinák Kisztihánt, mert hogy a névnapjukon meg kell, hogy köszöntsük két név viselőit is, és boldog születésnapot kívánjuk mindazoknak, akik ma tartják, azaz augusztus 6-án. Nem árt, ha tudják, hogy első Szulajmán, a török hadereje Szigetvár ostromát már két napja kezdte, mert tegnap elmondtuk a Gedével, hogy akkor is megkezdte, igen, akkor még csak így menetből, aztán már 1566-ban így komolyabban kezdte ostromolni Szigetvárat, aztán 1806-ban első Ferenc osztrák császár lemondott a német-római császári címéből, és meg is szűnt ezzel a német-római birodalom. Nem magától tette ezt, hanem első Napóleon francia császár. Azt mondta, hogy csak egy ennyi császár lehet a kontinensen, így az van, meg már van egy, úgyhogy légy szíves.
6: Én azt mondom, hogy mivel egész nap nagyon sok olyan témánk lesz, amely Balatonnal, a balatoni viszonyokkal, palóznakkal foglalkozik, hogy sűrítsük be ezeket a,
5: okay,
6: ezeket a,
5: hát akkor figyelj,
6: az évfordulókat, de van egy érdekes, amit mindenképpen el kell mondani, a Velencei Filmfesztivál, legalábbis én itt ragadtam 1932-ben, a világ legrégebbi filmmustrájjal indult, ez a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, a Dr. Jekyll és Mr. Hyde vetítésével ezen a napon.
5: Én az 1945. augusztus 6-ai dátumra hívnám fel a figyelmet, amikor az Amerikai Egyesült Államok atombombát dobott Hiroshimára, a japán császárságban.
6: Felkészül augusztus 9-e, ugye ez volt a második, igen, dátum.
5: Aztán még egy, a világ első websájtja vált elérhetővé, a http://info.cem.ch címen, ezt tekintjük a web világra jövetelének. 1991. augusztus 6-án történt ez.
6: Na, híres születésnaposok közül is emeljünk ki egy párat. Sir Alexander Fleming Nobel-díjas skót orvos, bakteriológus, a penicillin felfedezője 1881-ben született ezen a napon.
5: Andy Warhol, magyar származású, de Amerikában híres képzőművész, festő és avantgárd filmkészítő. Tőle választunk majd idézetet. 1928-ban született augusztus 6-án.
6: Na és akkor itt van Jerry Halliwell, angol énekesnő, 72-es születésű, és Robin van Persie, holland labdarúgó, aki 83-as. Úgyhogy őket köszöntjük meg, hát persze mindenkit, aki névnapot aki és születést, és aki szereti, azokat köszöntjük. Egy gyors zene után rögtön jövünk is az első témánkkal, azt fogjuk megnézni, hogy a balatoni körnek mi a tevékenysége, miért jött létre, mit képvisel a márka, és hogy a balatoni körnek és palóznaknak mi a kapcsolata. Úgyhogy András, addig egy jó ásványvízre meghívlak, mert láttam, hogy autóval jöttél, pedig itt vagyunk a pince bejáratánál. De a technikus srácoknak egy fröccsöt fog tölteni szerintem. András, jó lesz így?
5: Ja, rám vártok, igen. Nekem kell már megint a space nyomni, de melyik gépen, mert 4 van itt.
6: Na, menjünk tovább.
5: Jó, menjünk.

0: Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a Paloznaki Jazz Picnic-en, a Homolabor teraszról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
1: Na itt vagyunk tehát a Homolabor teraszon, kiváló kilátással a Balatonra, szerintem az idő is még tökéletes. Azt nem lehet mondani, hogy megúsztuk, mert szerintem még jön egy pár elég kemény nap, de péntekre valószínűleg egy hideg front visszarendezi a normális mederbe az időjárás, legalábbis ebben reménykedünk. Minden esetre a Balatoni Kör és Paloznak kapcsolatáról fogunk beszélgetni, mert Pak Gábor a Balatoni Kör elnöke van a telefonunkban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
2: Szép jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Mit csinál a Balatoni Kör? Mikor jött létre, és milyen célzattal, tegyük ezt tisztába, bemelegítésként?
2: Hú, hát valószínűleg ti még a csattogós lepkét toltátok az oldalba, hiszen most már 13 évesek leszünk ma holnap, úgyhogy egy nagyon-nagyon régi egyesületről van szó. Vendéglátósok, borászok, különböző termelők alakították 13 éve, és az elsődleges célunk az, hogy a Balaton igazi arcát megmutassuk a vendégeknek, illetve nekünk kezdetek óta egy ilyen kihirdetett célunk a 4 évszakos Balaton, és ennek a megvalósítása.
3: Hogyan akarjátok ezeket a célokat elérni? Programszervezéssel, vagy ilyen előre elképzelt rendezvényszervezéssel, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hogy működik a Balatoni Kör a gyakorlatban?
2: Hát kevésbé programszervezéssel, hiszen nekünk mindegyik tagunk saját maga egy nagy programszervező, meg egy nagy program igazából. Inkább az, hogy egy egységes kommunikáció, egy egységes megjelenés, egy egységes egymást segítő, egymást ajánló, ez egyébként a kis kiadványunknak is a címa, minden évben megjelenik, egymást ajánljuk, egymást segítjük, egymáshoz megyünk, egymásnak rendezvényein veszünk részt, illetve hát vannak most már hosszú időre visszatekintő, mondjuk úgy, hogy projektjeink, ilyen az egyik, amiről ma is fogunk beszélni, ugye a Balatonból, valamint a másik, ami szintén egyébként becsempészném, az év strandétel, aminek ma lesz majd az eredményhirdetése, tehát dolgozunk még nyáron is.
3: No, hát akkor ez a strandétel témába egy kicsit belekapaszkodnánk, ez mikortól van, és hogy áll jelenleg a versengés, mikor lesz a díjátadó, mikor derül ki a széles közönség számára, hogy idén melyik lett a Balatoni strandétel?
2: Hát ez is most már több mint 10 éves múltra tekint vissza, ugye az alapítónk Kardos Gábornak az egyik ilyen szüleménye maga ez a strandétel, azt szoktam mondani, az egyetlen európai beach food verseny, ami ma már nem is annyira beach food, hanem mondjuk úgy, hogy strandétel. Minden évben rengeteg jelentkező van, nagyon népszerű nem csak a nevezők, a vendégek, hanem a média részéről is. Ma 10:30-kor fog majd felszállni a fehér füst, és tudjuk meg, hogy kik lettek a nyertesek. Komoly szám volt az idén, 44 étel versengett, és hát mondjuk úgy, hogy a zsűrit nem irigyeltem tegnap előtt, ebben több mint 40 fokban 10 ételt kóstoltak a nap folyamán, és járták körbe Balatont, mert természetesen a helyeken nézzük meg az ételeket. Úgyhogy ma erről is majd a híradások később fognak számolni. Ami nagyon fontos, hogy a győztesek, vagy az díjazottaknál egyébként egy nagyon komoly plusz vendégforgalmat generál. Egyszerűen megőrülnek, picit időzőbe téve a szót az emberek, és nagyon sokan járnak oda, és kóstolják meg ezeket az kiváló ételeket.
3: No, hát az utolsó kérdés pedig az, hogy a Balatoni Kör tagsága jelenlegi helyzetben elégedett a szezonnal? Ugye lassan lemez hát két hónap, két, és mindig lángol a vita, hogy most akkor jó szezon van a Balatonnál, vagy nincs?
2: Két arcú a dolog. Én azt gondolom, és azt szoktam mondani, hogyha az elvárásokat mindig az adott helyzet, az adott évhez igazítjuk, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy nem rossz év, lehetne sokkal jobb is, de igazából, ha belegondoltok, hiszen ti is az előbb mondtátok, hogy egy csodálatos helyen vagytok, Paloznakon, most indul a Jazz Picnic, ahol szintén jelen vagyunk a Balatonborral. Ezek olyan lökést adnak, és egyébként szerintem olyan minőséget a Balatonnál, ami előrevívő, ami plusz vendéget generál, és egyébként pedig ugye fél időben van valamelyik bölcs politikusnak volt egy ilyen mondata, hogy fél időben ne hozzunk végeredményt, nem mondjuk meg, hogy mi lesz majd a végeredmény. Az eleje kicsit döcögős volt, de jelen pillanatban én azt gondolom a Balaton nagyon-nagyon keményen dübörög.
1: Ez a mostani szezonról vonatkozik, igen. De hogyha térjünk vissza a balatoni kör alapításához, körülbelül 25 éve kb. Amikor a Kardos Gáborral az első Vinitalin találkoztam, akkor még nem volt meg a fejében szerintem ez a gondolat, de már formálódott valami. Hogy lehet összefoglalni a 13 évet, hogy egy ilyen fejlődési ívet akarunk felhúzni?
2: Szerintem a legfontosabb dolog, hiszen az alapításkor annó a Kerén hajón néhány ember azt mondta, hogy hát megint alakultak valakik, és aztán majd egy-két év múlva elfelejtjük őket. Tehát a legfontosabb dolog, hogy 13 év óta folyamatosan bővülünk, folyamatosan megújulunk, és jelen vagyunk. Én azt gondolom mára, és ezt hála Istennek zárójelbe teszem, de a politika is felismerte, hogy a balatoni kör a Balatonnal kapcsolatos kérdésekben megkerülhetetlen. Ez az előző kormányzatra és a mostani kormányzatra is igaz. Párbeszéd van közöttünk, egyébként a turizmus vezetéssel is, mert egy olyan metszetet adunk itt a Balatonon, ami azt gondolom, vagy olyan merítést, ami teljesen predesztinál bennünket erre, hogy Balatonnal kapcsolatosan megszólaljunk, illetve hát olyan projekteket viszünk, ahogy az előbb is említettem, és szeretném, hogy pillanatra beszélnénk a Balatonborról is, ami ott a Jazz Picnic-en idén most már másodszor fog bemutatkozni, ami teljesen hitelessé teszi ezt az egész csapatot.
1: Jó, oké, akkor a Balatonbor egy pillanatra. Hogy állt
3: össze? Én ezen mindig elgondolkodom, mert ugye mindenki szereti a saját borát dicsérni, és ezt azért félretenni nem lehetett egyszerű, hogy akkor most mindenki nagyjából ugyanazt csinálja, ugyanazon standardek mentén, mert gondolom ez a gondolat, ami a Balatonbor mögött van.
2: Így van, és egyébként kiváló maga a kérdés is. Itt valóban, és egyébként ez lenne szerintem ma egy nagyon-nagyon jó üzenet, ha az ént egy picit kisebb betűvel írnánk, mint a mi szót. A Balatonbor is egy ilyen közösségi kezdeményezés. Zárójelbe teszem, szerintem az egyetlen működő még Magyarországon, mert néhányan próbálták ezt kopizni néhány borvidéken, de kevésbé sikeresek. Ugye az olasz Riesling szőlőből van a legtöbb a Balaton környékén, és ez egy egységes olasz Riesling bor, egy friss, iható, pont ilyen rendezvényekhez is, mint a mai, egy jó fröccsbor, jó alapbor, jó belépőbor, kellemes, hűsítő, mi egyáltalán nem tartjuk azt degradálónak, hogy azt mondjuk, hogy ezt egy fröccsnek iható bor, egy beszélgetős bor, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, gyönyörködjünk a csodálatos tájba, hallgassuk a csodálatos zenét, és valóban most már több mint 20 borász készíti közösen, ugye ez mindenkinek egyébként a címké rajta van a saját borászata, hiszen a bor nem egyfajta bor, tehát nem egy bor, hanem 22 bor, de a közösségi normáknak megfelelő, és ezt közösen kóstolják a borászok, és engedik úgynevezett origó kóstolón át, és adják meg az engedélyt, hogy melyik borászatok palackozhatnak Balatonbort minden évben.
1: Hát reméljük, hogy olyan sikeres lesz, mint az egész balatoni kör, és úgy fog megragadni az emlékezetben, hogy a balatoni bor az jó, mert körülbelül ez
3: de már kóstoltad? Én már igen,
2: bocsássatok meg csak egy picit, tehát nem balatoni bor, ez Balatonbor.
1: Igen, de hogy a Balatonbornak, mintha a célja az lenne, hogy az emberek fejében az legyen a gondolat, hogy a balatoni bor, tehát önmagában, hogy Balaton az egy jó dolog.
2: És szeretném kiemelni, hogy ugye Orsiék, a Jazz Picnic házigazdái, akik maguk is borászok, annyira ők is ebben az egységes meg összefogásba részvevők, hogy a Balatonbor az egyetlen idézőben idegen termék, amit beengednek, és mi ezért nagyon hálásak vagyunk, és egyébként egy nagyon jó program hétvégét tettek össze a Balatonbor köré, és ez egy kiváló kapcsolat, és ez is arra egy nagyon jó példa, hogy a közösség, az összefogás azért egy picit mindig előrébb való, mint az, hogy az én saját érdekeim hogy tudnak megvalósulni.
1: Ez így van, nagyon szépen köszönjük, Gábor, a korai információkat, további szép napot és jó munkát nektek.
2: Nektek is, és csodálatos déli partot, én minden integetek nektek.
3: Jó.
1: Rendben, legyen így. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
2: Szia.
1: Szép napot, szervusz. Pak Gábor a Balatoni Kör elnökével beszélgettünk, Pak Gáborral, sok mindenről, a Balatoni Kör alakulásáról, célokról, a palóznaki kapcsolatról és a Balaton borról.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: No, kezdjük a budapesti értéktőzsdével, bizony. Ugye az OTP-s gyors jelentett, tegnap beszéltünk is erről hosszan a Balázzsal, de nem volt jó napja. Így aztán a budapesti értéktőzsdének sem. 67%-os mínusszal zárt a BUX 148.085 ponton. A vezető papírok közül kettő is esett. Az egyiket említettem, az OTP 1% feletti mínuszt hozott össze, 46.750 forintig ment vissza az árfolyama, és nagyot bukott a MOL is, 2,4%-ot. 4608 forintig. A Richter Telekom páros nem tudta megtartani ezeket az eséseket, bár a Richternek egész jó napja volt, 1,3%-os plusszal 12110 forinton zárt, a Telekom pedig 0,8%-kal tudott erősödni 2790 forintig. A 4IG-ban volt még értelmezhető forgalom, és nem is akármilyen napja volt a 4IG-nak, 5,3%-os plusszal fejezte be a kereskedést, és ugye beszéltünk arról, hogy a mészáros papírokat pörgették az elmúlt napokban, az Opus tegnap is esett 1,3%-kal 360 forintig csúszott vissza. És akkor nézzük a devizapiacot, ahol a forint éppen 362 forint környékén jár az euróval szemben, és egy dollárért 313,5 forintot kérnek a bankközi devizapiacon.
1: Na, megjött az első tigris szúnyog, úgyhogy rögtön eszembe jutott az ázsiai piac, hogy megnézzük, hogy hogy állunk. Azt mondja, hogy Shanghai Composite van egyedül még pluszban, a Nikkei, a Hang Seng és a Kospi esik, méghozzá a Kospi Index elég nagyot, 4,3%-ot, a Hang Seng 1,7%-os mínuszban, a Nikkei pedig 1%-os mínuszban. Ez az ázsiai piac, egyébként a Brent, a crude és a földgáz is mínuszban, jelen pillanatban 0,6%-os mínusz lehet látni. Egyébként azt lehetne mondani, hogy akár jó nap is lehetett volna az amerikai tőzsdén, de végül is a Dow zárt pluszban 0,5%-kal, a Russell 2000-es, a Nasdaq és az S&P nem tudta ezt hozni, és erősen indult a nap, ugye, és utána fordult le a piac, főleg a Nasdaq, és azt lehetett látni, hogy ez a rossz kedv, ami hát ugye a vállalati gyors jelentéseknek köszönhető elsősorban, a zárás után jelentett a SpaceX, az AMD, aztán ez még az előző nap volt, ugye, és a SpaceX-el lehetett egy elég érdekes történetet is látni, de aztán utána pedig a Disney és az Eli Lilly volt az, akik jelentettek, de szépen sorban jönnek az amerikai gyors jelentések. Ha megnézzük a SpaceX-et, akkor most 13,6%-os mínuszt van a társaság, az Nvidia viszont 3,4%-os pluszban, az Intel is pluszban, a Nokia 3,5%-os mínuszban, tehát ezek talán a legnagyobbak. Az Alphabet, ugye a Google anyacége 4%-os mínuszban, az Apple pedig 0,5%-os pluszban, az Amazon a sor végén 1,7%-os mínuszban, tehát egy sima, egy fordított, és természetesen az érdekel mindenkit a gyors jelentéseken túl, hogy mi lesz a béketárgyalásokkal, lesznek-e egyáltalán.
3: Ha már gyors jelentés, a Telekom piaczárás után tegnap publikálta a gyors jelentést, és egyébként megközelítőleg megfelelt az elemzői várakozásoknak, a bevétele a Telekomnak is mértékben emelkedett, az infláció követő díjkorrekció hatása nélkül tette ráadásul mindezt, az EBITDA minimálisan csökkent a bázis időszaki egyszeri pozitív tételek hiánya miatt. A mobil adat vezérli továbbra is a növekedést, a rendszerintegráció és az IT üzletág csökkent a bevétel, vagy csökkentek a bevételei. Ezt még gyorsan ide sószteroltam a tőzsde blogba.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: No, hát
1: gyere, András,
3: valaki csak híreket fog mondani.
1: Toljuk el a csattogós lepke cuccot, amit
3: szeretnénk
1: említett
3: egy félreértést eloszlatni. Igen, nagyon kedves Pak Gábortól, hogy megelőlegezte nekünk, hogy 13 évvel ezelőtt, mondja, hány évesen tolják a csattogó lepkét? 4? 5?
1: Nem tudom, én tolom azt, hogy most
3: valahogy
1: is.
3: Így.
1: Ha valaki hoz egy ilyen csattogós lepkét,
3: a Gábortól,
1: akkor hozom.
3: 17 évesnek kell lennünk körülbelül, 15-17 évesnek. Nem vagyunk. Ez elmúlt egy ilyen 40 évvel ezelőtt ez a kor, de azért köszönjük szépen azoknak a hallgatóknak is, akik rácsodálkoztak erre, mint például a mérnök hallgató. Valamelyik Andi valamiféle hírcsokrot szerintem összeállított ma reggelre, és folytassuk ezzel.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
4: Még egyszer.
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
5: Viszont alig van időnk beszélgetni.
4: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
5: És végre jót dumálunk egymással.
4: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
5: Tévéről.
4: Színházról.
5: Művészetről.
4: Kulturáltan.
5: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
5: Jó, kitaláltuk, nem?
4: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
7: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
8: Ez a dal ismerős, ugye?
9: Ha én rózsa volnék.
8: Na és ez?
9: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
8: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: A fővárosban mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában ma és pénteken napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt. Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Kritikus nap következik a magyar energiaellátásban. Naponta majdnem 4 milliárd forintot fizet az ország villamos energiaimportra. Eddig 100 milliárd dollárnyi vámot fizetett vissza az importőröknek az Egyesült Államok. Ma 40 fokkal tetőzhet a hőség, és bár egyre több gomoly felhő lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Kritikus nap következik a magyar energiaellátásban. A Dunavízállás a Paksnál továbbra is mínusz 135 centin áll, de ha egy centivel kevesebb lesz, le kell állítani az erőművet. Az előrejelzések szerint ma akár a mindenkori 42 fokos országos melegrekord is megdőlhet. Tegnap is egymást érték a hőmérsékleti rekordok, a Jánoshegyen 28 fok volt hajnalban. Újpesten 41,1 fokot mértek, az országos rekord pedig Budakalászon dőlt meg 41,4 fokkal. Naponta majdnem 4 milliárd forintot fizet az ország villamos energiaimportra, miután a paksi erőmű nagy részében leállt az áramtermelés. Korábban ez az összeg 0,6 milliárd forintra rúgott naponta. A portfólió azt írja, az önkéntes fogyasztás csökkentés hozott némi megtakarítást, ám ez a teljes import számlához képest szerény összeg. A helyzetet tovább nehezíti, hogy rendszerüzemeltetési szempontok miatt még az is előfordulhat, hogy nem használják ki a teljes, rendelkezésre álló import kapacitást, még akkor sem, ha az gazdaságilag kedvezőbb lenne. Erre azért lehet szükség, hogy váratlan események esetére elegendő tartalék maradjon a rendszerben. A kormányfő tegnap közölte, hogy kapcsolatban van Szlovákiával, amely megerősítette, hogy a nemzetközi kötelezettségeinek eleget tesz, és a Magyarországnak járó vízmennyiséget akadálytalanul tovább engedik a Dunán. A budapesti háztartásokban még akkor is lenne víz, ha a Duna medrében egy cseppet sem látnánk. Ezt mondta tegnap egy háttérbeszélgetésen a budapesti közművek főkert divíziójának igazgatója és a fővárosi tájépítész. Bardóczi Sándor közölte, teljesen tévút, hogy a vízkorlátozás részeként már első körben leállítsák a zöld területek locsolását. A most kidolgozott vízfogyasztás csökkentésről szóló protokoll részeként elsősorban a gyep felületek locsolását lehetne leállítani, és a fiatalabb fák locsolásának leállítása lenne az utolsó lépés, tette hozzá. Eddig 100 milliárd dollárnyi vámot fizetett vissza az importőröknek az Egyesült Államok. A legfelsőbb bíróság ugyanis alkotmányellenesnek nyilvánította a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatáskörökről szóló törvényre alapozott, úgynevezett felszabadítás napján kivetett vámokat, írta meg a CNBC. Az összeg azonban jóval több lehet, összesen ugyanis több mint 330 ezer importőr fizetett vámot, több mint 53 millió import tétel után.
15: Időjárás a Rádiókafén.
14: Ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, csapadék azonban nem valószínű. A légmozgás gyenge marad, délután 40 fok körül alakul a hőmérséklet.
15: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
15: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a Paloznaki Jazz Picnic-en, a Homolabor teraszról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
6: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Azt mondják nekem, hogy 7 óra 6 perc lehet körülbelül, és 2026. augusztus 6-a, ez talán biztos, és az is eldőlt, hogy Czoller Andi mondja ma a híreket, úgyhogy ezt ide felvéstük Kántor Endre barátommal és kollégámmal, akivel elmerülünk és belemerengünk ebbe a páratlan balatoni panorámába, innen a Homola Bolteraszot csináljuk, ugyanis ma a Millás reggelit és a 98.0 Rádió Café, ami ugye megint nem jó, mert Rádió Café 98.0-án szólható.
7: Mondd úgy, ahogy szokták ez, a kedves igen. Hallgatók, kedves
6: a
7: András.
6: Kaférádió.
7: A Kaférádiót így hallottam, így van.
6: Az. Igen. Van nekünk SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez a 0636-os 980980, ide lehet írni nekünk. Köszönjük szépen azokat a elkereskedelmi ajánlatokat, amelyek elkezdtek érkezni csattogós lepkékről. Nem nagyon biztos jó. Vagyok benne, hogy...
7: Szerintem jó ötlet. Egy millás reggeli csattogós lepke.
6: Igen.
7: Ha már ez
6: tényleg.
7: Így.
6: Tényleg.
7: Ha már ez így. Ugye? Rögtön igen. A Finom Főzelék Fesztivál után.
6: Köszönöm.
7: Ugye?
6: Köszönöm.
7: Ugye?
6: Annyit nagyon mondok nagy azoknak,
7: van.
6: Akik
7: nagyon nagy baj van Finom Fesztivál ügyben, András.
6: Fogsz te egy nagyot csodálkozni, ha a szárba szökken ez a kezdeményezés. A lényeg, akik most nem értik, hogy mind rötyögünk itt Endrével, én korábban bedobtam, hogy minden ilyen divatos dolognak van fesztiválja, csak szerencsétlen finom főzeléket üldözi a népharag, és hogy mi lenne, ha csinálnánk egy Finom Főzelék Fesztivált is, a sok egyéb mellé, és hát kiderült, hogy van önkormányzati fogadókészség ennek a megvalósítására. Nem, továbbra sem gondolom, hogy nagyon sokan lennénk, de én biztosan szívesen dolgoznék azon, hogy a Finom Főzelék elfoglalja helyét
7: itt,
6: a Nemzeti Panteonban. Most egy teljesen más fesztiválon, igen.
7: Így van, mert hogy itt vagyunk Paloznakon.
6: Mi kezdjük az egészet, mert ember nincs, aki 7 órakor már fesztiválozik.
7: Vagy, de azért, csak, azért vannak de, egy páran.
6: De szerintem. Tomi ő fesztiválozik.
7: Vannak egy páran. Már 6 óra után néhány kereskedelmi egység is kinyit, és talán lehet valami péksüteményt és kávét vételezni. Azért vannak szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy dübörög-e az idei szezonban a Balaton, az üzenetekből is ezt látom. Mert ugye ezt mondta volt Pak Gábor, a balatoni kör elnöke, de hát különböző buborékokban élünk, ő úgy látja az övéből, hogy dübörög, és hát egyébként kívánjuk, hogy így legyen.
6: Neki nagy buborékja van, mert vannak kollégája a balatoni
7: na,
6: kör,
7: ezért
6: és
7: mondom.
6: Ha ők ezt mondják,
7: na,
6: akkor mondom. Az egy nagyobb spektrum, gondolom én. Na, menjünk tovább, nézzük meg, hogy innen Palozakról hogy néz ki a főváros mindennapi élete.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
8: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Kérem szépen, a budapesti közművek főkert divíziójának igazgatója és a fővárosi tájépítész beszélt tegnap Budapest vízkorlátozási protokolljáról, és a hírekben elhangzott, hogy budapesti háztartásokban még akkor is lenne víz, ha a Dunamedrében egy csepp sem jelenne meg a folyadékból. A beszélgetésen kiderült, hogy a főváros jogászai szerint a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium korábbi a fővárost a zöld felületek locsolásának leállítására felszólító rendeletnek tűnő tájékoztatása hatáskör túllépés volt. Erről megjegyezték azt is, hogy a minisztérium felszólításának visszavonásával kicsit le is lőtték a szerdai háttérbeszélgetés témáját, illetve elmesélte azt Budapest tájépítésze Bardoczi Sándor, hogy hogyan is és milyen elvek mentén öntözik a fővárosi parkokat és zöld felületeket. Úgyhogy erről lehet olvasni például a Telexen is.
7: Hogyha ezt a szabályt bevezetik, autók százait foglalhatják le Budapesten, írja a vezes.hu.
6: Százait?
7: Bizony, mert hogy és nem csak ők mondják ezt, ők ezt írták, de hogy a budapesti közlekedés rendészet vezetője szerint amennyiben szigorítanak a szabályokon, akkor csak a fővárosban autók százait foglalhatják. Lehet, hogy keveset mondott ezzel. Ugye mi is beszéltünk többször adásban arról, hogy vannak olyan gépjárművek forgalomban, hogy szemmel láthatóan nem felelnek meg azoknak a normáknak, amiknek meg kéne. Minden esetre több cikkben is beszámoltak már arról a társadalmi egyeztetésről, amelyet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium indított 5 közlekedési kérdésben, és a kérdőív alapján komoly szigorításokat tervez a kormány a gyorshajtásokkal és a közúti versenyzésekkel kapcsolatban. A kérdések alapján a visszaesők autóinak elkobzása is a lehetőségek között van, úgyhogy izgalmas lesz. Közben a Telexnek is adott interjút Lérán Krisztián alezredes, ott is beszélt arról, hogy ő mi az, amit jónak lát, és hogy egyébként, hogy mit kéne csinálni. Például a visszaesőktől lakott területen kívül 70 km/h, a lakott területen pedig 60 km/h sebesség túlépés után is elkoboznák a járműveket, az elárverezésről pedig egyedi elbírálással döntenek, úgyhogy elég érdekes új világ jön.
6: Hát nem lennék most szauna barát, egyrészt, mert 40 fokban ez komoly kihívás jelent még ráfűteni magunkra.
7: Átmenni a tepidáriumból a szaunába?
6: De képzeld el, hogy a budapesti fürdők úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a szaunák üzemeltetését, és a nagy áramigényű élményelemeket is lekapcsolják estére, és a meghosszabbított nyitvátartást is korlátozzák. Ezzel 32.000 kWh energiát megtakarítanak, a jegyárak azonban változatlanok maradnak, kérlek szépen.
7: Hát, na, pont ezen gondolkodtam én is, hogy azért ez az elég nagy kérdés. Tehát, hogyha elmegy az ember a Szercskába, akkor a szauna és a többi szauna, gőzfürdő, ilyesmi nagy áramigényű berendezéseknek a használata azért az a programnak a szerves része. Tehát, hogy az, hogy az ember ücsörögjön kint a kinti medencében, az jó pofa, de önmagában azért az nem szerintem. Tehát itt minimum azért egy árcsökkentést kéne eszközölni, de hát majd szavaznak, majd pénztárcájukkal szavaznak a látogatók.
6: Azzal védekeznek, hogy az alapkínálat 98%-a továbbra is rendelkezésre áll. Miért kéne egy gyárat?
7: Hát igen, meg a vendégeknek a nagy része, ugye mondjuk külföldi turista, és akkor ők nem tudom. Szerintem, hogyha nem működik valami, a szolgáltatásoknak egy része, hát nem tudom, 98%-at mondanak?
6: Igen.
7: Ez hogy számoltak ki? Hát, matematikus talán?
6: Én régi fürdőüzemeltető család sarja vagyok. A következő pedig az, hogy egyébként megképzeld el, hogy azt is mondják a fürdősök, hogy a korábbi hőhullámokhoz hasonlóan a legmelegebb napokon visszaesik a vendégforgalom, te ezt érted?
7: Én azt láttam egyébként a strandon is, tehát hogy kint nem szeretnek lenni az emberek, hanem légkondicionált helyiségben szeretnek bent tartózkodni. Úgyhogy igen.
6: Na, van még valami a rovadban? Nagy
7: szerintem,
6: változások szerintem a József körúton.
7: Szerintem menjünk tovább. Mi lesz a József körúton?
6: Hát nagy változások, most mondtam. Örvendező gyalogosok. Kérlek szépen.
7: Örvendező gyalogosok zavarják a forgalmat.
6: A kerékpárosokat is biztonságosabb körülmények várják majd a József körút egy részén. Karácsony Gergely között ezt a Facebookon. Olyan változásokat vezetnek be, amelyek több helyet adnak a gyalogosoknak, és biztonságosabb körülményeket a kerékpárosoknak.
7: András, annyira elcsuklott a hangod, megláttad azt, hogy visszakacsintott a tihanyi apátság a felkelő nap fényében, visszacsillant neked, és teljesen Én azt gondolom, hogy most együtt egy kicsit merengünk ebben a romantikus tájképben Andrással, egy kis zene után pedig jövünk vissza.
6: Most és a Túl a barátságon című film zenéje következik?
7: Ne, reméljük, hogy nem. És utána arról fogunk beszélgetni Pistyúr Veronikával, a Bridge Budapest ügyvezetőjével, aki egyben a House of Giving alapítója, hogy mi ez a House of Giving, és mert hogy egyáltalán hogy kapcsolódik a palóznaki jazz piknikhez, úgyhogy mi a Festival Giving manifestóról beszélgetünk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a Paloznaki Jazz Picnic-en, a Homolabor teraszról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
1: Na hát megszületett a Festival Giving Manifesto, és hogy mit jelent az, hogy új szintre léphet ezzel a fesztiválok társadalmi szerepvállalásra, erről fogunk beszélgetni Pistyúr Veronikával, a Bridge Budapest ügyvezetőjével, a House of Giving alapítójával. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Mi az a Festival Giving? Ki ad kinek mit?
2: Hát ugye ebben használjuk Festival Giving manifestóként, de a Festival Giving maga az egy lehetőség, ami gyakorlatilag minden fesztivál előtt ott áll, hiszen elképesztő mennyiségű embert mozgatnak, és a saját közönségük valójában egy közösség, és ha egy közösségről beszélünk, akkor a közösségeknek egyébként vannak ügyeik, lehetnek ügyeik, és mi arra próbáldánk ezen keresztül felhívni a figyelmet, hogy lehet így is tekinteni arra a sokaságra, amit abban az időpillanatban oda egyszerre hívunk, és időt töltenek együtt, élményt szereznek, hogy az lehet egyébként egy olyan élményszerzés is, amivel közben adnak. Ez a Festival Giving.
3: Na, ezt már értem. A Paloznaki Jazz Picnic volt a kezdeményező, ez hogyan született, erre emlékszel? Meg miért pont ők gondolták úgy, hogy kezdeményeznek egy ilyen klassz dolgot?
2: Hát ugye a Paloznaki Jazz Picnic alapítója Valde Olsti, bridge vezetőnk, tehát a tagja annak a vezetői közösségnek, üzleti szereplői közösségnek, akik hosszú távon elkötelezetten a következő generációkért felelősséget vállalva is működnek az üzleti életükben is. És az Olsti pontosan tudta, hogy a mi működésünkben a hatékonyság, a tudatosság, a stratégiai szemlélet mindig előtérbe kerül, és ugye nagyon sokan adnak, és sok üzleti szereplőnek van adott esetben ilyen társadalmi felelősségvállalási stratégiája, de még mindig azt hiszem kijelenthetjük, hogy nagyon keveseknek van hatékony és tudatos, és ezt az önkritikát magukkal kapcsolatban is elvégezték, hogy adunk valamilyen módon, de szeretnénk ezt sokkal koncentráltabban tenni, és miután a Jazz Picnicnek nagy hangja van, nagy láthatósága és elérése, ezt meghallották más fesztiválok, és az Orsi megérezte ennek a lehetőségét, hogy még nagyobb hatást lehet azon keresztül tenni, hogyha a saját szervező erejét is használja ebben, és így kezdtünk el gondolkodni, és mi tettünk egy javaslatot arra, hogy egyáltalán mit kéne megfogalmazni ebben a manifestóban, mit adhat egy fesztivál, kinek adhatja ezt, és hogyan teheti. Ebben például voltak olyan fontos szempontok, amit azt gondolom, hogy el szoktunk hanyagolni, pedig itt van lehetőségként, eszközként a kezünkben, például az etikus adománygyűjtés témája, amiről szerintem lehet, hogy ti se hallottatok még. Ez egy monitoring rendszer, ami egyébként magukat a társadalmi kezdeményezéseket, a civil szervezeteket vizsgálja, és egyébként pont azt teszi lehetővé, hogy sokkal biztonságosabb keretek között lehessen adni olyan szervezeteknek, akik alávetik magukat az átláthatóságnak például.
3: Mennyiben más a Jazz Picnic közönsége, meg az alkotói közössége? Ők fogékonyabbak mondjuk a fenntarthatóság, meg a társadalmi ügyek iránt?
2: Hát azt gondolom, hogy ezt az Orsi tudná jobban.
1: Ők is. Na majd jön ide 8 után, és akkor megkérdezzük tőle.
2: A fesztiválok közönségét, de én azt gondolom, hogy akik a kultúra iránt fogékonyak, ott talán van ez a korreláció, hogy más társadalmi kérdések is talán jobban foglalkoztatják őket. De ha nem, akkor éppen annak a lehetősége az, hogy ha valaki mondjuk a nagy színpadon egy-két percnyi lehetőséget ad egy társadalmi kezdeményezésnek, mondjuk a nagy koncert előtt, mert azt mondja, hogy nekem ez az ügy fontos,

0: Hát én nagyon remélem, hogy hosszú kitartó munkával igen, ugye mi a gyerekkortól elkezdve fejlesztünk eszközöket és programokat, akár egyetemi képzésen is, ma már 5 egyetem részt vesz abban a képzésben, amiben filantrópiát lehet hallgatni magyar egyetemeken, ez eddig sosem fordult elő, ezt a House of Giving kezdeményezte, hogy van egy egész iskolai programunk, ami egyébként most szeptemberben tényleg egész évre kiterjesztődően fog elindulni, egy kifejezetten szolidaritásra, empátiára, együttműködésre, érzékenyítés ad szülőknek és pedagógusoknak is arra eszközt, hogy hogyan tudják a gyerekeket ebbe az irányba terelni. Szóval ezt ilyen nagyon apró sziszifuszi munkával nyilván lehet erre hatni, de például egy ilyen helyzet, mint a Fesztivál Giving Manifesto, ez hatalmas lökést ad, mert tényleg nagyon-nagyon sok ember egyszerre találkozik ennek a lehetőségével, élményével. Egyáltalán azokkal a kifejezésekkel, hogy az adásnak lehet stratégiája, hogy azt lehet hatékonyan csinálni, hogy azt lehet tudatosan, lehet átláthatóan. Ezeket a jelzőket nem nagyon használjuk az adományozás
1: körén. Ez egészen biztos.
0: Pedig nagyon fontos lenne.
1: Igen. Két dolog jutott eszembe. A giving szemlélet, ahogy te nevezed, az nagyon más, mint amikor karácsony előtt megesik a szívem a rászorulókon, és elkezdek adományozni?
0: Hát igen, azért is hívjuk így, és tudom, hogy sokaknak talán visszatetszést kelt azt, hogy egy angol kifejezést használunk, de nagyon furcsák a magyar kifejezéseink, az adás, az néha a televízió adással keverik emberek, az adományozásnak van ez a picit patetikus jellege, és pont ezzel a giving szemlélettel azt akartuk kifejezni, hogy ez része az életnek. Ez nem adott időpillanatokban van karácsonykor, amikor azt gondoljuk, hogy a szeretet jegyében kicsit többet kéne talán tenni, hanem ez úgy van, mint a levegővétel. Mm-hmm. És ugye a Bridge Budapestnek volt egy harmadik 1% kezdeményezése kifejezetten az üzleti szereplők felé, ami azt próbálta elmondani, mert nagyon sokan kérdezték, hogy jó, de amikor adok, akkor mennyit adjak, miből adjak, hogy legyen. Meg sokan azt gondolják, hogy majd ha lesz, akkor adok. Mi meg azt gondoljuk, hogy mindig vannak lehetőségeink. Mindig van
2: mit adni, ugye? Nem feltétlenül csak pénz. Tehát csomó, akinek nincs,
0: így van. Mindig vannak. Így van. Tehát rengeteg van tudásunk. A mentoráció az ennek a giving szemléletnek például nagyon fontos megtestesülése. Szóval mindig van miből adni, és azt gondoljuk, hogy 99% mindig minden elegendő kell, hogy legyen. Csak ehhez kell az a tudatosság, hogy én tudjam, hogy a rendelkezésemre álló erőforrásoknak az 1%-át adott esetben valami olyan dologra adom, amitől a világ ténylegesen egy jobb hely lesz, és ez akkor nem patetikusan hangzik, hanem nagyon komolyan vehető.
2: Igen, csak emellett az is kell, ugye, hogy főleg, hogyha fesztiválokról van szó, és ugye 5 fesztivál csatlakozott, hogyha jól emlékszem, ehhez a Giving Manifestohoz, akkor ott azért benne van az, hogy nem feltétlenül csak profitorientált cégekről van szó, hanem az is, hogy ezek ilyen kiélezett helyzetek. Tehát amikor meg kell felelni a közönség elvárásainak, tehát létre kell hozni valamit nagyon gyorsan, ott nagyon-nagyon sok, nagyon nehéz döntés van, ezt belülről is látom sokszor, és még emellett erre is figyelni, tehát hogy marad, miért éri meg még ezt?
0: De azért,
2: még ezt
0: mert ezt nem akkor kell csinálni, ezek nem prompt helyzetek, hanem ha betervezzük ugyanúgy a folyamatban, és a folyamat részévé tesszük, amikor elindul a fesztivál kommunikációja, mi hónapokkal előtte bevonjuk adott esetben a közönségünket abban, hogy ki legyen az adott év szervezete. Bevonjuk a döntés lehetőségebe. Egészen másként érzi magáénak az a közönség ezt a helyzetet, ha például bevonódik, és nem feltétlenül készténként kezeli. Ugye mi ebben a manifestóban igyekeztünk olyan eszközöket is javasolni, amik pont ennek a könnyűségét teszik lehetővé, hogy ne egy ilyen külön applikációt kell letölteni azért, hogy az ember ebben részt vegyen, hanem amikor például jegyet vásárol, egy kerekítési helyzettel már is adományozóvá válhat. Vagy egy pohárral rajta van egy QR kód, amin egyébként rajta van egy kezdeményezésnek az elérhetősége a weboldala. Ezek nem nagy dolgok, de ha egyszer ezen átmegyünk, és ezt lehet folyamatosan finom hangolni. Első fesztiválon, amikor részt veszünk ebben, ezt tesszük hozzá, következő még többet, az már nem újabb és újabb erőfeszítés, hanem része a működésnek.
1: Igen, már megint nem értek valamit. Ha van egy fesztivál, az itt csinálják, hogy termeljen profitot, mert különben nem csinálnák, ugye? Hogy lehet, vagy miért érdekelt egy fesztivál abban, hogy ezeket a dolgokat beemelje

0: a program folyamába. Nem hat ez riasztólag az emberekre, hogy ilyen, hogy mondjam, kihívásokkal, szomorú történetekkel kell szembesülniük olyan helyszíneken, ahova egyébként felhőtlen kikapcsolódás céljából érkeztek?
1: Egyrészt nem feltétlenül szomorú történetek, tehát azért nem azonosítanám feltétlenül a civil szervezeti működést a szomorú történetek kell így egy az egyben, hanem én azt gondolom, ezt lehetőségként kell felfogni. Egy adott fesztivál nem tudja elzárni magát abban a térben, amiben ő létrejön. Abban az adott, azon a településen ő nyomot hagy. Annak a településnek vannak lakói, azok nem feltétlenül fesztivál lakók. Innentől kezdve már bekapcsol egy olyan felelősségi helyzet, amitől te nem egy profittermelő egység vagy egy adott helyen, ami hermetikusan elzárhatja magát mindentől és mindenkitől, és arccal a profit felé, hanem jönnek ide nagyon sok felől emberek, akiknek vannak élethelyzetei, történetei. Az is lehet, hogy nagyon sokan ezekből a szereplők közül adott esetben érintettek valamilyen módon egy-egy társadalmi ügy szempontjából. Egyébként, ha bármelyikünk magunkra végig gondoljuk, akkor nagyon sok szempontból érintettek vagyunk különböző helyzetekben. Ugye azért itt a gyerekek oktatásától kezdve, demokrácia fejlesztésig, mindenféle témák előfordulnak a civil szervezetek viszonylatában. Erre azt mondani, hogy egy fesztivál közönség ebben kívül van, ez nem az ő életének a része, az nagyon fura, és én azt gondolom, hogy azok a fesztivál szervezők, akik ezt megértik, azok ezt nem úgy kezelik, hogy ez egy ilyen többlet, ez egy plusz teher, amivel nekem foglalkoznom kell, hanem ez az életünk része.
0: Jó, meggyőztél. Mert csak egy kérdés, ha vége a fesztivál szezonnak, mit fogtok csinálni?
1: Azért ahhoz a Givingnek nagyon sok feladata van, ahogy említettem. Szeptemberben indul például a Giving iskola programunk, és maguknak a fesztiváloknak is azt javasoljuk, hogy ne engedjék el ezt a történetet, hiszen a közönségüket se engedik el, ők is folytatják a kommunikációt egész évben. Jön az a bizonyos karácsony, amikor kifejezetten szeretünk, és jók is vagyunk abban, hogy abban az élethelyzetben érzékenyebben reagáljunk. Ki lehet használni, hogy a közönségüket akár ilyen társadalmi ügyek mentén is olyankor összefogjuk, valamire ösztönözzük, ki lehet választani akár a karácsonyi időszakban, aki lesz a következő szezonban az, aki választott, akit adott évben támogatni fogunk. Vagy ki lehet ezt találni azt a programot, hogy ez egy folyamatos helyzet legyen. Mi a Hozok Időben továbbra is nyitottak vagyunk arra, hogyha jön szereplő, hogy az orvosok is jöttek, és segítséget kér, hogy segítsünk stratégiát tervezni, meghatározni azt, hogy hogyan lehetne ezt hatékonyabban csinálni, akkor lehet bennünket keresni. Szóval ilyen módon is, mint ahogy üzleti közösségekkel, nagy üzleti szervezetekkel is dolgozunk együtt azon, hogy hogyan lehetne hatékonyabb és tudatosabb az adományozási stratégiájuk, de akár az egyetemi programjaink is mennek tovább, és például az üzleti szereplőknek van kifejezetten olyan programunk, ami az irányító testületekben való hatékonyabb részvételt segíti, hogyan tudnak hasznosabban adni az idejükkel is, és amikor például kuratóriumokban, felügyelőbizottságban dolgoznak. Szóval van bőven teendőnk a gyerekektől az üzleti szereplőkön át, akár a nagy adományozókig, hogy egyre hatékonyabb, egyre tudatosabb, egyre stratégikusabb legyen a giving szemlélete, ahogy mondtátok.
2: Nagyon jó. Köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezt nekünk, és akkor sok szerencsét mindenhez, meg hát kitartást.
1: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.
2: Köszi szépen, további szép
1: sziasztok.
2: Napot, jó munkát, szia.
1: Nektek is, sziasztok.
2: Istyúr Veronikával, a Bridge Budapest ügyvezetőjével, a House of Giving alapítójával beszélgettünk, pontosan erről a House of Givingről és a Festival Giving manifestóról. Most egy kis szünetet tartunk, jön a napköziből egy részlet. Utána pedig jövünk vissza mi, mert hogy izgalmas témánk van, hogy a régió mit művel, az Akkord alapkezelő portfólió menedzserétől Péntek
0: mit
2: Gábortól.
0: Mit művel? Elképesztő rallin van túl, de bizonyám, hogy ez kitarthat-e, vagy nem
2: kitarthat-e?
0: Tarthat ki?
2: Ezt fogjuk majd tudakolni.
3: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
4: Szülőtársak. A felvilágosítás fontos. Ne álljon ott a gyerek letolt gatyával, és közben nem tudja, mi az a krova.
5: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
6: Halló, tschüss, ich bin Nüte Tag, und elmond már neked, mi az a krova. A krova igazából egy semmi. mert akova azt jelenti, hogy kom vanadium, ami egy ötvözet, egy roppant kemény ötvözet. Sokféle ember használja szó kova, és sok mindenre mondja azt, hogy kova, pedig azok nem is biztos, hogy olyan kemények. Most már pontosan tudod, mi az a kova, úgyhogy ha valakinek azt mondod, hogy neked van egy igazi kovád, akkor mindenki fogja tudni, hogy a tiéd az jó kemény szerszám. Most már tudod ténylegesen, mi az a kova, használ bátran, te leszed te óvatos.
4: A felvilágosítás fontos, törődjünk a gyerekekkel. A hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögi Roy mondaná.
7: 50-50.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van grebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
3: Millás reggeli.

0: megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: Itt a Millás reggeli, és benne az Imádom a munkámat rovat, a heti alapozó, benne pedig a mai szereplő Péntek Gábor, az Akkord alapkezelő portfólió menedzsere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
2: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Azért hívtunk, mert benne élünk egy régióban, és hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy kintről nézve ez milyen remek hely, legalábbis a tőzsdei befektetések szempontjából mindenképpen az volt a koronavírus utáni időket nézve, ugye?
2: Igen, abszolút, tehát pont jó az időzítés, egy ilyen kicsit megkésett fél éves visszatekintéssel, mert gyakorlatilag július során is a régiós piacok ilyen egy hónap alatt 10% fölötti hozamot tudtak elérni, és hát igen, ahogy mondod, a Covid óta, tehát nagyjából 5 év alatt gyakorlatilag minden indexet felül teljesített a régió, tényleg román piacra nézve gyakorlatilag ötszörözést láthattunk, és ami azt gondolom, hogy érdekes, hogy nem látszik, hogy megtörne ez a ez a lendület. Ugye az első fél évben is gyakorlatilag ha így az AI kapcsolt hogy mondjam ázsiai piacok közül egyet-kettőt leveszünk, akkor szintén éllovas volt gyakorlatilag minden régiós piac. Úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk.
3: Na ez jó, azért, de közben igen. Azért voltak hogy is mondjam, sötét felhők vagy fellegek, mind a román piac, mind a magyar piac fölött, tehát hogyha
1: nem
3: megnézzük,
1: sötét,
3: ugye...
1: ilyen narancssárgás.
3: Hát sötét, jó, igen, tehát igen.
1: Biztos, hogy van olyan jelző, ami a sötétet is alátámasztja, de hát na mindegy, tudod,
3: na,
1: hogy
3: szóval ezt ki kellett ülni, ezt a sztorit, és ugye, ha megnézed, hogy a magyar index 30, a román pedig elképesztő 37%-os pluszban van az idei év első 7 hónapja alatt, ugye az annak is köszönhető ez valamennyire, hogy megnyugtató jellegű politikai megoldás született. Mondjuk Romániában az kérdés, hogy ez mennyire van, de mondjuk itthon igen.
2: Igen, igen, tehát abszolút nyilván a hazai piacon azt gondolom, hogy talán kevésbé meglepő, hiszen ott tényleg láthattuk, hogy gyakorlatilag minden magyar kapcsolateszköz az idejében az óriási rallimon keresztül, hozamcsökkenés, forint erősödés, ugye hát nyilván ezek azon, hogy magyar emberként mindenki kis túlzással a bőrén érzi. A románok azok talán meglepőbbek, mert hát igen, ahogy említettétek, ott ugye gyakorlatilag még most is folyik egy kormányválság, ugye mellette náluk elég nehéz helyzetben van a költségvetés, bár ott is azért vannak az elmúlt egy-két évben előrelépések, de gyakorlatilag így is egy leminősítés még mindig ott lebeg felettük, mint egy Damoklész kardja, és ennek ellenére voltak ennyire felülteljesítők. Nyilván ebben azért van szerepe annak, hogy azért Románia egy eléggé energiakapcsolt részvénypiacnak mondható, ami ugye nem kell mondani, itt az iráni háború árnyékában sokat tudott segíteni, illetve ők méretüknél fogva még nincsenek is benne ebben az úgynevezett fejlődő piaci indexekben, ami azt jelenti, hogy az ottani kiváramlások őket nem befolyásolták, tehát gyakorlatilag egy ilyen kisúzásra fedezésként is fel lehetett fogni, és nagyon jól tudtak teljesíteni az idejében.
1: Az is érdekes, hogy ugye az iráni háború egy ilyen, meg most már az aszá is egy energiaválságot okozott a régióban. Magyarországon ugye a paksi atomerőmű körüli dolgok azért elgondolkodtatóak. Ezért lep meg az, amikor azt mondod, hogy a kilátások továbbra is kedvezőek.
2: Igen, ez a része mindenképpen kockázott. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy az iráni háború esetleg nem oldódik meg, bár ugye Trump már körülbelül 47-szer kihirdette a békét, illetve, ahogy említetted, az asszály és az egyébként energiaárak emelkedéséből és várható élelmiszerinfláció azért okozhat problémákat még valószínűleg ősszel. Viszont a másik oldalon meg az látszik, hogy ugye van ez az óriási mesterséges intelligencia körüli hype, ami némileg töredezni látszik az elmúlt időkben, és hogyha Amerikából van egy kiáramlás, illetve a mesterséges intelligenciától várható óriási növekedés esetleg kicsit hűl, akkor a dollár gyengeség is továbbra is a fejlődő piacokat támogathatja, ami viszont tovább löketi úgymond a régiót is. Arról nem is beszélve, hogy egyébként a várakozások továbbra is nagyon optimisták. Tehát a régióban a következő években továbbra is ilyen nominális 6% körüli növekedés várunk. Azért azzal el lehet
1: döcsönni, hogy úgy mondjam.
3: Figyelj csak, inkább kicsit ezt részletezzük, ezt az AI hype-ot, mert ugye igen, igazad van, vannak töredezettségek ebben, de alapvetően azt lehet látni, hogy azért nagyon meg tudják tolni ezeket a cégeket. Talán inkább itt a paperi mutatók, vagy a paperi mutatók, vagy pedig a túlárazottság a lényeg, hogy Európában is lehet, hogy vannak olyan cégek, nem feltétlenül AI, de olyan is van egyébként most már, amelyekben még nagyobb a potenciál, hiszen olcsóbbak.
2: Igen, ez így igaz, és egyébként ez már kicsit kitekintve a régióból, talán még inkább így igaz Ázsiában, ahol nyilván sokkal zártabb, kevesebb információ jön ki, de azért látjuk, hogy időről időre ők is elég jó AI modelleket tudnak bemutatni, és nyilván nagyon komoly technológiai háttér is van mögötte, és ezek nagyon-nagyon alulértékeltek. Tehát gyakorlatilag ennek köszönhető az, hogy egyébként a régió most már felülértékelt a fejlődő indexekhez képest, de nem azért, mert akkora értékeltségbeli növekedés lett volna itt a KKR-ben, hanem azért, mert Ázsiában egy értékeltségbeli csökkenés volt, hiszen javultak a fundamentumok pont ezek alapján, hogy óriási növekedést várnak a technológiai cégeknél, viszont árazásban ez nem csapódott le, hiszen látjuk, hogy a Corel Index is esett gyakorlatilag az elmúlt két hónapban.
3: Hát igen, és az elsősorban ugye a Kospi, az elsősorban ugye a Samsungnak és a társainak köszönhető, és talán itt elő lehetne hozni azt az újabb sötét felhőt, ami megérkezett Kínából. Ugye eddig azt lehetett gondolni, hogy legalább a technológia biztonságban van, mármint úgy értem a biztonságban a többiek számára, hogy Taiwanban tudnak nagyon jó csippeket gyártani, van egy európai-amerikai gyártás is, de alapvetően maga a technológia az még nem áll rendelkezésre. Most két olyan kínai cég is előkerült, az egyik ugye tőzsdére is ment, amelyik igaz, hogy nem a legszofisztikáltabb megoldással, de a tömeggyártásra alkalmas, és a alapfeladatok ellátása alkalmas csipeket meg tudják már csinálni. Tehát, hogy ez azért ez nagyon nagy veszély jelenthet azoknak a cégeknek, akik ebben érdekeltek.
2: Igen, igen, és azt mondom, hogy ez főként a nyugati cégeknek, hiszen Ázsiában azért elég nagy összefonódások vannak, és ott azért azt gondolom, hogyha a kínai AI jól fog menni, akkor valószínűleg a korai technológiai cégeknek is jól fognak alakulni a számai. Viszont amire én inkább kihegyeztem itt ezt a mesterséges intelligenciával való úgymond kiszerepést, az sokkal inkább a nyugati cégek, ahol azt látjuk az elmúlt pár hónapban, hogy gyakorlatilag már az AI-nak az ötödik deriváltjáig megyünk, hogy csak bármi valami kapcsolódjon, és akkor
3: ja, értem. Az lesz. Tehát te hype-ra gondolsz, arra igen, ami a marketing, igen. Hát mi a SpaceX.ai például, igen.
2: Igen, igen, igen. Hát például ugye tegnap ott is lejárt egy lokát, -14%.
3: Az kemény volt, igen, az érdekes volt.
2: Western Digital jelentett tegnap, azok is, ha jól néztem, ilyen 10% körüli esések. Tehát én azt gondolom, hogy nem a mesterséges intelligenciával van probléma, annak nyilvánvalóan óriási jövője van, és azt gondolom, hogy megkerülhetett lesz. Inkább azt várom, hogy egy normalizálódás, és inkább ennek a hype-nak egy kicsit a lehűlése jöhet, és azon keresztül továbbra is egy ilyen, hogy úgy mondjam, passzív beáramlás jöhet Európa felé. Nyilván az
1: csak, hogy jól értem-e, tehát megy a hype, mindenki tömte a lóvét a mesterséges intelligenciába, kezd jönni a kiózanodás, és akkor azokat a pénzeket szépen lassan csorgatják ki onnan, és keresnek célpontot, és ez lehet a régió.
2: Igen, igen, pontosan ezt látom, és egyébként ez látszott az idei évben is, tehát hogy az évet kezdtük úgy, hogy volt egy hogy úgy mondjam, kis kiszeretés az AI-ból, első egy-két hónapban óriási európai rally volt, utána megint egy nagyon nagy, amikor kitört az iráni háború, ugye akkor nagyon megint volt egy beleszeretés itt főleg az amerikai AI cégekben, akkor egy óriási NASDAQ rallyt láthattunk, utána az megint megállt, ugye gyakorlatilag a SpaceX IPO-ja környékén, ugye ez is egy ilyen, hogy úgy mondjam, népi megfigyelés, hogy az ilyen nagyon nagy IPO-k környékén általában piaci csúcsot láthatunk, és az jött is menetrend szerint gyakorlatilag azóta kisebb nő korrekciókkal, de csökkenést láthatunk, és ahogy az megjött, jött is tovább a régió. Nyilván az európai, tehát nekünk ugye egy már egy-két éves mondásunk ez, hogy beindulhat újra a német gazdaság, ugye erre még várni kell, nyilván ahhoz az is kell, hogy Iránban tényleg legyen egy valódi béke, hiszen azért abban Trumpnak igaza van, hogy Európa az jóval inkább kitett energiafronton a Közel-Keletnek, mint az Egyesült Államok.
1: Jó, hát meglátjuk. Most benéztünk egy kicsit az üveggömbbe, de majd meglátjuk, hogy ezek a jóslatok valóra válnak-e. Minden esetre jobban éltjük a piaci folyamatokat áll neked. Nagyon szépen köszönjük, Gábor. Munkasikereket kívánunk.
2: Köszönöm szépen.
3: Szép napot, jó munkát. Szervusz.
1: Péntek Gáborral, az Accord alapkezelő portfólió menedzserével közösen hívtuk fel a figyelmet arra, hogy a régióban micsoda befektetési lehetőségeket látnak még Amerikából is.
0: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.

0: Ez továbbra is a Millás reggeli, innen Paloznakról, a Homola borteraszról jelentkezünk. A mai napunk egy fantasztikus kitelepülés. Most, hogy van egy kis szellő itt a dűlőknél, sokkal kellemesebb, de szerintem egy ilyen mennyi? 26-27 fok körül lehet most a hőmérséklet, úgyhogy még ez is elviselhető. Ez a témánk ma, közben érkezett két kérdés, amit nem tudtunk feltenni a szakértőnek, hogy hogyan értékeli az alapkezelő a Wojtek lengyel alap teljesítményét a benchmark lengyel tőzsdéhez képest. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen piszkálódós üzenet volt, de hát értékeljük azt, hogy van olyan hallgató, aki szereti ilyesmivel is piszkálódni. Na, azon túl pedig más érkezett?
1: Hát nagyon-nagyon erdján teljesítenek a hallgatók, és emiatt aztán üzenőfalunk is. Ez lassan olyan méreteket tölt, hogy már a GDP alakulásán is meg lehet majd érezni. Úgyhogy hát én arra biztatnék mindenkit, hogy tömjön ki bennünket üzenetekkel, mert a közönség találkozókon gyakran bokdulunk bele abba, hogy hát én nem szoktam üzenetet írni, de, és akkor jönnek a sztorik a műsorral kapcsolatban, pedig hát igazából, hogyha mégis valaki rászárná magát erre, és akkor üzenetet írni a 0636980980-ra, akkor együtt már azon lamentálhatnánk a közösség találkozón, hogy amikor én beírtam azt, hogy, akkor ti azt mondtátok, hogy, és akkor így ez egy műsor elem lehetne, de el vagyunk mi itt persze üzenetek nélkül, mert remek a hangulat, remek a társaság.
0: Gyönyörű a kilátás.
1: Gyönyörű a kilátás, igazi nyári történet körvonalazódik itt a Millás reggeliben. Mindent próbálunk átadni.
0: És amit át fogjuk adni lehet. Azt is, hogy érkezik ide hozzánk a kihelyezett stúdiónkba Valde Orsolya, a paloznaki Jazz Picnic alapítója, főszervező és Szente Ádám Paloznak polgármestere, úgyhogy témánk természetesen a Paloznak és a paloznaki Jazz Picnic, az esemény múltja, jelene, hogyan tud együtt működni egy ilyen butik fesztivállal egy falu, úgyhogy ezt fogjuk megnézni.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: A világ Szegeden találkozik.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
4: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
5: a világ sikerű Bastille,
4: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
5: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
6: Ez a dal ismerős, ugye?
7: Haj, rózsa volné.
6: Na és ez?
7: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
6: Mi tudjuk. ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban egy műszaki hibás jármű foglalja el az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt az egyenesen haladó belső sávot. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell láthajtani felújítás miatt. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. Baleset történt a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos útnál sávlezárásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Átfogó energiafejlesztési programot fogadott el a kormány, növekszik a talaj közeli ózon. Irán és Omán megállapodott a Hormuzi szoros hajózási útvonalának koordinátáiról. Ma 40 fok körül tetőzik a hőség, és bár egyre több gomoly felhő lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 1,5%-os inflációra számítanak az elemzők. A KSH holnap hozza nyilvánosságra a júliusi várakozásokat, és ha ezek bejönnek, akkor harmadik egymást követő hónapban csökkenhet a drágulás üteme. A közel-keleti válság okozta energiapiaci kockázatok enyhülése, az erős forint és további egyéb tényezők sokat javítottak az inflációs kilátásokon. 868 milliárd forint keretösszegű energiafejlesztési programot fogadott el a kormány. Bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint szélenergia és geotermikus beruházásokat indítanak, mondta a kormányfő. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával tervezik megvalósítani. Növekszik a talaj közeli ózon, figyelmeztetnek a meteorológusok. Kialakulásában a gyakoribb és hosszabb hőhullámok és a növekvő légszennyezés is szerepet játszik. A talaj közeli ózon károsítja a légzőszervi, szív- és érrendszeri funkciókat, miután oxidálja a sejtek felszínén található zsírokat, fehérjéket és más molekulákat. A Telex cikke szerint ez hosszabb kitettség esetén ronthat az asztmán, és egyes kutatások szerint idővel növeli a szív- és érrendszeri betegségek, például a stroke kockázatát is. A hétvégén rövid lehűlés jön, szombatra 7-9 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet, a vasárnap hajnal kifejezetten frissítő lesz, sokfelé 20 vagy 15 fok alá csökken a hőmérséklet. Pénteken északnyugat felől elszórtan záporokkal, zivatarokkal és feltámadó északies széllel jön egy hidegfront, de vasárnap, illetve a jövő hét folyamán ismét 35-38 fok várható. A tegnapi kánikulában kigyulladt a szőke Tisza hajó roncsa Szegeden, a partmenti magas fűről terjedtek át a lángok a 109 éve épített gőzhajóra. A roncs felújítására születtek ugyan tervek, de nem történt semmi, írja a Telex. A vízre tételkor IV. Károly, az osztrák-magyar monarchia utolsó uralkodójának nevét viselő hajó, megjárta a Dunát, a Balatont, majd a 70-es években előbb Budapesten, majd Szegeden szórakozó hely volt, de már csak állóhajóként. Irán és Omán megállapodott a Hormuzi szoros hajózási útvonalának koordinátáiról. Az erőszólók közös bejelentést már véglegesítik, de több részletet még tisztázni kell. Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát a megállapodás önmagában nem garantálja. A hónapok óta tartó tárgyalások célja a Hormuzi szoros újranyitása és forgalmának rendezése.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők. Csapadék azonban továbbra sem valószínű, a légmozgás gyenge marad, délután pedig 40 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
2: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a Paloznaki Jazz Picnic-en, a Homolabor teraszról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 8 perckor folytatódik a Millás reggeli műsor folyama. 2026. augusztus 6-a van. Kántor Endrével jelentkezünk innen Paloznakról, a Homolabor teraszról. Remek kilátás, egyelőre csak távolról szemlélt, de szemre tetszetős italok, és nem múlóan jókedvű társaság vesz körül bennünket. Úgyhogy nem igazán nehéz ma rádiós műsorvezetőnek lenni itt Paloznakon, ez biztos.
5: De szerintem Mijálovics András kibírja, mert hogy ez a látvány és ez az üdítő környezet, azt szerintem kárpótol sok mindenért minket. Köszönjük szépen, azt mondja István Messengeren, hogy de jó nektek ott Paloznakon, én itt termelem a GDP-t Pesten. Estére tudtok nekem küldeni Messengeren egy pohár olasz rizlinget.
4: Igen, ez szerintem simán megoldható. Illetve valaki kérdezi, elszabadult ez a kreatív ötletünk, most már meg kell csinálni, csak úgy, mint a Millás bögrét, Endre, a Finom Igen. Főzelék Fesztivált. Már megint hárman kérdezik legalább, hogy mikor lesz az első Finom Főzelék Fesztivál, és hol? És hogy a pacalt be tudnánk-e emelni?
5: Nem, kompenzálandó hát a Finom Főzelék. Feltétnek be lehet, de ez egy teljesen, nagyon érdekes, hogy ez így megmozgatta az embereket, de szerintem maradjunk egyelőre a kaptafánál, úgyhogy majd ezzel foglalkozunk még bővebben, mert hogy már beszélgettünk arról, hogy mi a House of Giving és a Giving Manifesto, arról viszont még nem beszélgettünk, hogy a falu Palóznak és a paloznaki Jazz Picnicnek milyen a kapcsolata, és hogy alakult organikusan ez az egész. Úgyhogy itt van velünk most a kihelyezett stúdiónkban itt a Homolabor teraszon Valde Orsolya, a paloznaki Jazz Picnic alapítója, főszervezője, és Szente Ádám, Paloznak polgármestere. Sziasztok, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
5: Na hát nektek talán nem annyira, hogy is mondjam, új ez a látvány, hogy az ember úgy is fel tud ébredni, hogy egy ilyenre lát rá, de szerintem aki ezt így először látja, majd a Millás reggeli Facebook oldalára és a Viberre is kirakom a fotókat, annak azért ez egy ilyen, hogy is mondjam, üdítő, nagyon üdítő dolog, tehát így újjá lehet születni minden nap, nem? Vagy még nektek is ilyen minden nap?
7: Abszolút, tehát nekünk hihetetlen látvány ugye mindig nézni a Balatont. Én ugye itt nőttem föl születésemtől kezdve, rengeteg ismerős nyilván irigykedik ránk, hogy az év 365 napjában ezt a panorámát és élvezhetjük a Balaton.
5: Van egy ilyen kis viszály, kodás a déli part és az északi part között?
4: Hogy ne lenne,
5: ki hol jobb lenni? Hogy, ugye, a déli partról nézzük az északi part, gyönyörű
7: rész. Mondják, így van, hogy azért jó a déli part, mert onnan láthatjuk az északit.
4: Igen. Orsi, te megszoktad Paloznakot?
6: Hát most, hogy
4: gyönyörű panorámát?
6: Ahogy elkezdtetek erről beszélni, így rájöttem, hogy úristen, észre se vettem, hogy itt a Balaton ma van a nyitónapja a fesztiválunknak, és nyilván ilyenkor már keresztbe állnak a szemeim, és szerintem láthatjátok is, és tele van a fejem mindennel is, úgyhogy most kivételesen ti hívtátok fel rá a figyelmemet, és megnyugtatja.
5: Látod? Lehet, hogy ezt
6: lenyugtatja a fejfájása.
5: Lehet, hogy ezt egy ilyen mantrának kéne mondani, hogy ott a Balaton, nézd a Balatont, nézd a Tihanyi apátságot.
4: Igen, valaki, mikor ilyen idegesítő kérdést tesz fel, akkor ezt próbált ki, hát a működni fog. Ha már ugye fesztivál és Samár Paloznak emlékeztek, hogy talált egymásra ez a kis település és ez a fesztivál?
6: Hát azt arra emlékszem, hogy a ugye 5 évvel ezelőttről beszélünk, hát most a 14. Jazz Picnic lesz, de egy kimaradt a Covid miatt. Igazándiból az elsőnél Ceglédi Ákos polgármester úr dezertált, azt mondta, hogy ő engedi, tarthatjuk a tájház udvaron, de hogy ő nem is akar itt lenni, mert nem akarja, hogy csörögjön a telefonja állandóan, hogy hangos, hogy valami baj van, hogy nem tudom, az egy indurka-pindurka kis esemény volt a jelenleg most Fábián Juli színpad helyén, és de azt gondolom, hogy nem csöngött annyit a telefonja, mert második évben újból megtartottuk, és aztán még nagyon hálásak is vagyunk Palóznaknak, tényleg, és Palóznak vezetésének, az akkorinak és a mostaninak is, hogy nem álltak útjába a fejlődésnek, illetve annak, hogy tényleg az legyen Palóznak így Jazz Picnicből, ami ma.
4: Palóznak is hálás a fesztiválért?
7: Én úgy gondolom, hogy igen. Ugye a harmadik, ha jól emlékszem, most talán a harmadik fesztivál volt az, amikor ugye kinőtte magát, és
6: igen.
7: Ugye két helyszín lett, és ugye a kezdetektől kezdve ugye a Orsiék is úgy álltak el az egészhez, hogy szeretnének Palóznak neki. Ha már itt van Palóznakon, Palóznaknak is szeretnének, az itt élő embereket is szeretnék bevonni ebbe az eseménybe. Szóval minden paloznaki állandó lakosunk háromnapos fesztivál bérletet kap. Konkrétan a kezdetek óta.
6: Igen, tudom. Igen.
7: Tehát,
6: igen.
7: És ilyenkor tényleg az van itt a településen, hogy ebbe a három napba helyi vállalkozók szabadságot tudnak kivenni, leállnak a vállalkozások, és ők itthon paloznak, ami egyébként nagyon ritka, én úgy gondolom, tudnak úgy pár napot kivenni, és szabadságon tölteni. Amit egyébként az év többi részén szerintem nem tudnak meg.
5: Hát kicsit átváltozik ilyen butik fesztivállá az egész falu ilyenkor, ugye, és akkor részese mindenki ennek az egésznek.
7: Így van.
4: Egyébként az, hogy ugye pont a Palóznak fő vonzereje, hogy ilyen családias, nagyon tiszta, igazi Balaton felvidéki karakterű településről van szó, ezeket az erényeket nem forgatja fel nagyon egy ilyen fesztivál? Vagy épp ráerősít arra, hogyha mondjuk valaki eljön ide fesztiválozni, az később visszatérjen, hogy megnézze olyan arcát is a településnek, amit a fesztiválon nem lát.
7: Én úgy gondolom, hogy vannak visszatérő vendégeink, ilyenkor már a szálláskiadóink is idén, amikor bejelentitek a jövő évi Jazz Picnicet, már a szállások konkrétan elkeltek Palóznakon, de a maradék 362 napban is mi igyekszünk programokat biztosítani itt lehetőségeinkhez mérten a településünkön. Például jövő héten is tartunk egy paloznaki bornapot, egy ilyen egynapos fesztivál saját szervezésben.
4: Gazdasági szempontból mennyire tesz hozzá a település költségvetéséhez egy ilyen fesztivál, és ha már a hozadékot említjük, akkor az árát is említsük meg, mennyire terheli meg az infrastruktúráját.
7: Igazából én úgy gondolom, a víz infrastruktúráját tudjuk megterhelni, valamint a szennyvízet, hiszen ez az infrastruktúra régen alakult ki a településünkben, és sajnos kevés fejlesztési forrás jutott rá. Ugye a önkormányzat és a Jazz Picnic Fesztivál Kft. Között van egy megállapodás, ugye ebben rengeteg pont van, és többek között ugye, amit említettem, ez a karszalag a lakosoknak, valamint az önkormányzati költségvetést be nem folyik be összeg olyan szinten, ugye csak a közterületfoglalás és ilyen egyéb bérleti díjak, viszont a Paloznak jövőért közalapítványt támogatja egy nagyobb összeggel a Jazz Picnic ebben az időszakban.
4: Orsi, ti próbáltok azért tehermentesítő lépéseket tenni a fesztiválnál?
6: Hát egyrészt az azt megelőző kérdésedre is én is egy kicsit reagálnék, hogy azt gondolom, hogy a maga a fesztiválunk próbál illeszkedni arculatában is, meg hangulatában is, meg mindenben ehhez a tényleg csodálatos kis faluhoz, hiszen ez is volt a célja, hogy megmutassuk és ezt a falut a világnak, és nyilván nem úgy próbáljuk megmutatni, hogy elnyomjuk a falut és az értékeit. És amúgy igen, tehát szerintem, ezt valószínűleg Ádám is remélem, hogy tudja konfirmálni, hogy a gyakorlatilag a fesztivál utáni hétben tényleg minden nyomunkat eltüntetjük, és nem látszik a fesztiválon a lábnyomunk. magán a fesztiválon is próbálunk tényleg nagyon zölden működni, amennyire csak lehet, tehát abban mindenben azt a megoldást választjuk, ami nem terheli a környezetet. Mi vagyunk egyébként ilyen szempontból az egyik legzöldebb fesztivál, nagyon-nagyon kevés a kommunális hulladékunk, ami marad, szinte minden újrahasznosított, minden válogatott, úgyhogy erre nagyon nagy gondot helyezünk.
5: Igen, sőt, minden évben ugye én látom a színpadról, hogy van ez a civil társulás, az öldövezett társulás, akik folyamatosan mozognak, és nekem az nagyon tetszik, vagy az egy nagyon, nagyon jó dolog volt már a legelején látni, hogy nincs szemét egyáltalán. Tehát amikor zajlik a fesztivál, akkor is már összeszedik azt, ami egyébként lenne.
6: Így van, és rengeteg felé válogatják, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy előnyünk.
4: Egy kicsit visszatérnék a helyi lakosokhoz, ugye mondta, vagy elhangzott, hogy karszalagot is kapnak, de hogyan élik meg, bekapcsolódnak a fesztiválba, megvárják ezt a fesztivált, mert én azért laktam olyan helyen, ahol rendeztek fesztiválokat, és ott a helyi lakosság egy része úgy reagált, hogy elment otthonról a napra, és nem vett részt benne, és ebből mindig komoly purparlé volt az önkormányzat ülésekre, hogy most engedjenek, ne engedjenek, mit engedjenek, mit ne. Ezek a konfliktusok elsimultak az elmúlt 15 évben azért?
7: Teljes mértékben. Tehát mai napig is tudok én olyanról, aki ilyenkor elutazik, ilyenkor szervezi a nyaralását. Ugye Paloznak az egy 650 fős település. Az idei évben, hogy a 14 év alattiakat vegyük le, mert ugye ők díjmentesen juthatnak be a rendezvényre, 460 fő regisztrált, hogy szeretne jutni a rendezvényre. Én úgy gondolom, hogy mostanra az emberek már ezt megszokták, és szeretik. Készül mindenki egyébként készül erre, ugye a legfőbb probléma ilyen szempontból a parkolás, hogy ne parkoljanak elém. Be tudják jutni az ingatlanomra, de ezt azok az érintett részeken, ezt az ingatlan tulajdonosok is már úgy kezelik, hogy lezárják a területüket, és vigyáznak a közterületre előttük.
5: Igen, talán vissza lehet kanyarodni az a gondolatmenethez, hogy hogyan lehet meghúzni a határt, ugye, hogy fejlődjön, legyen jobb, kicsit több emberhez jusson el, de közben tartsa meg azt a butik jellegét, tartsa meg azt a tradíciót, ami ahogy elindult a fesztivál.
6: Hát mi is minden évben egyébként pont a parkolásra, meg a forgalomirányításra kitérve. Minden évben fejlődünk, és hogyha az előző évben valami nagyobb problémával szembesülünk, akkor a következő évben ezt megpróbáljuk megoldani. Nyilván minden évben van ilyen, és minden évben van fejlődés. Azt gondolom, hogy például a forgalomirányítás az, ami most az utóbbi két évben nagyon jól működik. Egy új csapatot vettünk erre fel rá, nagyon profik, nagyon ügyesen csinálják, úgyhogy szerintem a parkolás szempontjából is egyre kevesebb a probléma, és ugyanígy a faluba kialakult dugókkal, konfliktusokkal.
5: Hát igen, de ugye ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, hogy van egy infrastruktúrális adottság, és ha azt nézzük, hogy mondjuk, mit tudom én, akármilyen fesztivál, akármilyen nagyvárosban, de lehet most itt a nagy magyar fesztiválokat emlegetni, akkor akármelyikre elmegy az ember, mindig van a kialakult dugó, meg közlekedési helyzet, és nagyon sokan vannak, akik annak ellenére autóval közelítik meg a nagy színpadot, és megpróbálják egy méterre letenni az autót, hogy teljesen, teljesen felesleges, de ő úgy ki szeretne szállni, és rögtön részt venni a fesztiválon. Na mindegy, szóval ezzel nem lehet mit csinálni, csak ezt szerettem igen volna mondani. András, te szerettél volna kérdezni valamit Orsitól, még mikor a Pistyul Veronikával beszélgettünk a House of Giving kapcsán, ugye? Hogy egy fesztivál, aki profitorientált, igen, ugye? Emlékszel igen a kérdésre?
4: Nem,
5: hogy
4: volt ez? Nem, ideg állapotban vagyok. Meg teljesen más vonalon mozgok, mert nekem ez a kétarcúság egy kicsit megütötte a szememet, mikor erről ugye beszélgetünk, hogy ugye valaki járt már a születi mulatságon Paloznakon, az látja, hogy ez egy nagyon komoly hagyományőrző rendezvény. A Jazz Picnic meg egy ilyen modern, országos, ilyen csillivilli fesztivál, ezt össze lehet hangolni? Vagy össze kell egyáltalán? Vagy ez így tök jól megfér egymás mellett, és Paloznak mind a kettőt be tudja fogadni, és a magáénak tudja érezni?
7: Én úgy gondolom, hogy ez mind a kettő elfér, mind a két rendezvény fajta elfér egymás mellett. Úgyhogy Paloznakon mi igyekszünk a hagyományainkat ugye évről évre fenntartani, valamint ugye újakat is létrehozni. Többek között ugye a születi felvonulásunk is már több mint 30 évre tekint vissza, mellett ugye, ahogy egész évben évszaknak megfelelően igyekszünk olyan programokat létrehozni, például falusi disznóvágásunk is van télen, ami szintén sokan érkeznek. Említettem már a paloznaki bornapot, az tavaly került megrendezésre először, idén most megint megrendezzük egyébként a Jazz Picnic utáni héten.
4: Orsimnak közben meg eszembe jutott a kérdés, amire Endre rácsart itt a vékony jégre, amiben is szakadt a latam. Szóval, hogy már ugye beszéltünk a fenntarthatóságról, és engem ez érdekel, meg ugye a Verával beszélgettünk erről az adásnak a kultúrájáról. Nektek ez miért fontos fesztiválként? Akár a fenntarthatóság, akár az, hogy adni is valamit.
6: Hát szerintem ez nem elsősorban fesztiválként fontos, hanem nekünk fontos. Aha. Tehát nekem fontos, nekünk fontos, akik szervezzük ezt a fesztivált. És a fesztivál egy nagyon jó platform. Tehát ezt jó pár évvel ezelőtt már észrevettük, hogy feltűnt, hiszen, ahogy mondtam, teljesen organikusan szerveződött a fesztivál maga, és nem pedig tudatosan, úgyhogy ez se tudatosan alakult ki az elején, hogy elkezdtünk alapítványoknak adományozni, és egyébként ezt abszolút észrevettük, tehát volt olyan, hogy a gyerekeim mászkáltak egy kis UNICEF-es dobozzal, kis harangocskákat árulva, és senki nem vett tőlük, tehát hogy valóban ezt lehet érzékelni ennyire a hétköznap szintjén is, hogy nem vagyunk nagy adományozók azok itt ebben az országban, és próbáltunk példát mutatni azzal, hogy mi minden évben egyre több alapítványnak adományozunk. De aztán Verával beszélgettünk erről, hogy

0: információt, illetve szemléletet formálni, úgyhogy megalapítottuk ezt a fesztivál manifestót, amihez egyébként csatlakozott szinte mindegyik nagyobb fesztivál gyakorlatilag azonnal, tehát én nagyon meghatódtam, ahogy egyből kaptam az e-maileket, hogy mi is csatlakozunk, Orsi, mi is csatlakozunk. Gyakorlatilag ezzel egy módszertani útmutatót adunk magunknak, fesztiváloknak, hogy mi alapján választunk adománygyűjtő szervezetet, hiszen valószínűleg a Vera elmondta, amikor beszéltetek vele, hogy egy MTA kutatás alapján az lett az eredmény, hogy azért nem adományozunk, mert nem bízunk az adománygyűjtő szervezetbe. És pont ezt akarjuk egy kicsit akkor megsegíteni azzal, hogy ez a módszertanban leírjuk pontosan, hogy mi hogy választunk adománygyűjtő szervezetet, hogy teljesen transzparensen és teljesen transzparens szervezeteket választunk. Van most már egy nagyon-nagyon komoly audit ilyen szervezeteknek, és aki ezen átmegy, mi azt mondjuk, hogy csak ilyen szervezetet fogunk támogatni. Tehát ezzel egy picit talán ezt a bizonytalanságot megszüntetjük, úgyhogy ezzel útmutatót akarunk adni, hogy vagy akkor a manifestunk alapján válasszanak, aki szeretne, aki valóban csak azért nem adományoz, mert fél attól, hogy rossz helyre kerül a pénze, vagy a mi módszertani útmutatónk alapján, vagy egyszerűen, ha nincs ideje, akkor adományozon annak, akinek ezek a fesztiválok adományoznak.
1: No, és ne feledkezzünk meg a mostani körülményekről, egy kicsit a jövőt firtassuk néhány kérdés erejéig, ugye lehet látni, hogy azért itt a Balaton partján is elég komoly aszály van, az egész országot egy ilyen energiaellátási probléma csomag sújtja, mennyire változott meg a fesztivál, vagy mennyire változott meg mondjuk a falu élete ezek miatt? Kezdjük talán Palóznakkal.
2: Én úgy gondolom, egyelőre még szerencsére ezt nem tapasztaljuk, hiszen a szolgáltatások Palóznakon nagyon jól működnek. És köszönjük a szolgáltatók munkáját. Mi igyekszünk az önkormányzatnál ugye ezzel felkészülni, több fát ültetünk, igyekszünk a csapadékvizet megtartani, és olyan zöld területeket kialakítani, ahol ugye az ökofen szisztémát ugye ezt továbbra is fenntartjuk.
1: Tehát egy 650 fős településnek is fontosak ezek a kérdések.
2: Abszolút, teljes mértékben.
1: Fesztivált lehet ilyen változó környezetben, változó gazdasági és természeti környezetben zöggenőmentesen? Vagy hát, ez egyre nagyobb kihívás?
0: Zöggenőmentesen nem. Tehát, hogy gyakorlatilag mindig alkalmazkodnunk kell, tehát most is alkalmazkodnunk kellett például az aszályhoz, hogy nem locsolunk. Tehát eddig minden évben azért a kényelem és a biztonság érdekében locsoltuk a füvünket, és nyilván az idén ezt annyira nem tudtuk megtenni az elmúlt egy hónapban, úgyhogy ennek megfelelően egy kicsit ilyen sivatagos lett ott a nézőtér, de azt gondolom, hogy ez fontos, hiszen nagyon sok vizet el lehet akkor ott teljesen fölöslegesen pazarolni. Energiaellátásban sajnos, eddig azt mondtam, hogy sajnos a terület adottságai miatt nagy részt agregátorról megyünk. Most azt mondom, hogy szerencsére, de hogy tehát ezzel nem terheljük a hálózatot.
1: Tekintsünk előre 5-10 évre. Lesz Jazz Picnic 5-10 év múlva, és hol tart Palóznak 5-10 év múlva? Lesz a kettő együtt, vajon? Vagy ez olyan hosszú távú időszak, amit ember nem lát előre?
2: Hát a 10 évre nehéz, én úgy gondolom, hogy ezt előre látnunk. Én bízom belőle benne, hogy ez a rendezvény, a fesztivál kitart még egy jó ideig. Uh-huh. Orsiéknak erőt és kitartást szeretnék ezúton is kívánni. Ezt én most így látom.
0: Uh-huh. Hát ugye az idén jár le a szerződésünk az önkormányzattal, és ezt meg kell
1: akkor
0: újítani, úgyhogy abban biztos, hogy lesz egy idő,
1: voltam,
0: igen, amit meg kell határoznunk, úgyhogy szerintem Ádámmal erre a kérdése decemberben jobban tudunk majd válaszolni.
3: Akkor a végére a személyes motiváció. Mi az, ami hajt titeket, és mi az, ami reményt ad? Ádám, Orsi?
2: A Jazz Picnic kapcsán?
3: Akár a Jazz Picnic, akár a település kapcsán.
2: Én úgy gondolom, számomra az a motiváció, hogy aki ide, itt él Paloznakon, és ide látogat hozzánk, akár a Jazz Picnic ideje alatt, akár az év többi napján, itt megtalálja számításait, jól érezze magát, egy jó környezetbe jöjjön, tisztaság legyen, rendezett közterületek, és én ezt szeretném a jövőben továbbra is fenntartani. A Jazz Picnic ideje alatt pedig karöltve együtt Orsiékkal és a csapattal.
3: Orsi, mi az, amit téged hajt? Mi a motor?

0: Viktor. Évről évre, 14. alkalommal most már. Kimondani is nehéz.
1: Mindig van egy új ötlet, ami miatt tovább csináljuk. Tehát gyakorlatilag így született a második is, aztán a harmadik, aztán most is már az, hogy a jövő évre már rengeteg ötletünk van, előadóilag is, meg minden, hogy ez így előre rendít minket akkor is, amikor így egy pillanatra megállunk. Tehát most például, amikor volt ez az energiaválság, és emiatt ténylegesen nagyon sokan leálltak a jegyvásárlással, mert azt mondták, hogy biztos el fogunk maradni, és azért nem vesznek. Úgyhogy a sajtó is, meg minden fesztivál szervező kolléga nem győzte ezt valahogy korrigálni, hogy nem maradunk el, és azért ezek ilyen, hogy mindig van valami, hogy mindig elver minket az eső, mindig jön egy vihar, egy energiaválság, egy Covid, egy nem tudom, tehát mindig van valami, de aztán valahogy mint a Kejfej Jancsi, így felállunk és folytatjuk tovább.
0: Oké, hát akkor először is sikeres 14-et. Ez köszönöm. Most a mostanira, aztán pedig utána a jövőre 15. Hú, ez már jubilál, most már 15.
1: Jubilálunk, bizony.
0: Nagyon izgalmas az is. Nagyon jó, köszönjük szépen. Akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok, bár őszintén szóval nektek egy pár lépés volt. Ugye a stúdiónkba eljöttetek, kihelyezett stúdiókba, de köszönjük a helyszínt, inkább azt szerettem volna mondani, meg ezt a kilátást, és természetesen lesz még szó a Balóznaki Jazz Picnicről a műsorban. Köszi, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen. Elmúlt percekben Valde Orsajával, a Paloznaki Jazz Picnic alapítójával, főszervezőjével és Szente Ádám polgármester úrral, Paloznak polgármesterével beszélgettünk.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
3: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
3: Millás reggeli.

0: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.
1: Gyakran hallod, hogy az arany egy értékálló befektetés és véd az inflációtól? Ez a tévhit a 70-es években terjedt el, amikor az olajárrobbanás következtében megemelkedett nyersanyagárak hirtelen jelentős inflációt gerjesztettek, amellyel egy időben az aranyára is emelkedett. Azóta ez a tévhit többször megcáfolásra került. Emlékezhetünk 2022 őszére, amikor az ezt megelőző egy évben a magyar infláció közel 15% ponttal nőtt, miközben az aranyára csökkent. Az arany tehát nem feltétlenül véd az infláció. Értékállóságáról pedig érdemes annyit tudni, hogy hozamának változékonysága magasabb volt az elmúlt 100 évben, mint az amerikai részvénypiacé. Ha leszámolunk az értékállóság tévhitével, akkor mégis hasznos lehet kisebb mértékben aranyat tartani egy portfólióban, ugyanis a portfólió kockázatának csökkentésére vagy diversifikációra alkalmas lehet, lévén, hogy árfolyama kevésbé mozog együtt más eszközosztályokkal, mint például a részvények vagy kötvényekkel.
0: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
2: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben.
2: Ezt elteszem magamnak.
3: Na, kitől idézzünk?
4: Hát a képzőművésztől, vagy a íróköltő drámaírótól?
3: Mondjuk-e mind a kettőt, mostanában úgyis divatos, hogy nem egy aranyköpésünk.
4: Kinek szeretnél lenni a magyar hangja? Andy Warholé, vagy Paul Claudel?
3: Hát legyen a druszád, tehát neked is a druszád, most jut eszembe. Igen. Nehéz eldönteni. Akkor te egy ilyen filozófikusabb vagy, vagy ilyen kicsit földhöz ragadtabb alkat? Szerintem te
4: én inkább harsánynak mondanám harsány. Magam, úgyhogy akkor
3: te legyen az első.
4: Én leszek a Claudel,
3: te leszel Claudel, igen.
4: 1868. augusztus 6-án született Paul Claudel, francia író, költő, drámaíró, diplomata is volt ő ráadásul.
3: Na látod, akkor jobban illik hozzá.
4: És egy ízben így fakadt ki nagy nyilvánosság előtt, azért gondolom, nagy nyilvánosság előtt, mert különben nem jegyezte volna meg senki, ha otthon az asszonynak lehet, mondja
3: hogy
4: nem, ezt.
3: Lehet, hogy csak leírta valahova, lekörmölte valahova. Igen. Egy
4: szalvétára.
3: Szalvétára,
4: és
3: így van.
4: Elment, vagy egy, ki volt ez?
3: Vagy egy ilyen éttermi kis csekre, és akkor ráírta.
4: Pincér meg megkérdez, ki volt ez? Ki valami Claudel.
3: Claudel, valami Paul Claudel, állítólag diplomata.
4: Igen. Na, és akkor ő egyszer ezt véste egy szalvétára. A szó akkor éri el a célját, amikor csendet teremt maga körül.
3: Ez nagyon jó.
4: Ezért ordítok én a rádióba állandóan.
3: De nem jó szót mondasz. Tehát a szó akkor éri el a célja, rossz szavakat mondasz.
4: Tessék, próbáljuk ki. Most mondtam valamit, te csönd van? Csönd van, tessék. Hát akkor...
3: Na, jó, rendben. Akkor én viszont én leszek a Lemkó magyar, csapongó, képzőművész, vagabund, festő, avantgárd filmkészítő. Avantgárd?
4: Igen.
3: Andy Warhol, aki 1928-ban ezen a napon született, ő azt mondta, hogy ha nem figyelsz oda a részletekre, lemaradsz az egészről. Na? Ez lehet, hogy
4: hát igen, mert
3: látod,
4: az egész
3: hogy milyen csönd lett? Látod, igen. Hogy milyen? Még a Tomi is csöndben néz, összevont szemöldökkel, de az csak azért, mert a napszemüveg nincs rajta, úgyhogy most már kezd idesütni a nap a Homola borteraszra, úgyhogy szerintem úgyhogy... ezután tartunk egy kis szünetet, és utána pedig felhívjuk Várkonyi Gábor autópiaci szakértőt, megkérdezzük, hogy
4: hova tűnt a profit?
3: Profitabilitási gondok vannak az egész autóiparban? Kik a vesztesek? A Ford egyébként egész jót ment most, úgyhogy érdekes, hogy azt mondja, hogy a tőzsde vesztesei az autóipari papírok. A prémium gyártók EBIT mutatója tömeggyártók alá csúsztak, kérem szépen. Ja, hogy a prémium gyártók. Aha! Na ezt tesszük, ezt a kérdést a Várkonyi Gábornak. Egyébként.

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: No kérem szépen, a vonalban természetesen Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, akiről ez a rovat szól. Szerbusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szereted a finom főzeléket?
3: Nem.
4: Köszönjük, hogy nem.
2: Köszönjük az interjút,
4: pedig
2: Gábor.
4: Az, pedig az finom.
3: Van olyan ember, aki ezt szereti?
2: Igen, én. Most nagyon akarok finom főzelék fesztivált gründolni, és vannak rá jelentkezők közönségnek, és szervezők is jelentkeznek.
4: Arra gondoltunk az Andrással, hogy egy prémium autógyártó esetleg megszponzorálhatná a fesztivált.
2: Nem tudom, hogy melyik mimicsébe illik bele.
3: Szerintem valamelyik kínait megtalálhatjátok ezzel.
4: Mi az, hogy kínait?
2: Köszönöm.
4: Nem, a finom főzelék.
2: Ezzel helyre tetted a kínai autógyártást és a finom főzeléket.
4: Nem, ez nagyon lekicsinlő volt. Én azt gondolom, hogy a prémium autógyártóknak van most miből mit a tejbe aprítani.
3: Hát úgyhogy... nem úgy néz ki, arról fog szólni a mostani rovat.
4: Úgyhogy nem úgy néz ki. Itt nézek egy prémium autót, kérlek szépen, a Tihanyi apátság mellett áll, konkrétan a Düllők tetején, gyakorlatilag, úgyhogy én azt gondolom, hogy van. Van itt pénz.
3: Na, milyen prémium
2: autó? BMW i7 M70. A jól látom?
3: Jaj, az egy remek szép elektromos autó.
4: Így van.
3: És most volt
2: fél. Tényleg szép, mondjuk a Tomit bezárjuk, megnézzük, hogy működik a napon. Ezzel, légkondi nélkül, és akkor utána majd ő teszteli is belülről. Viszont nekem hiányzik ez a jellegzetes BMW design belőle.
3: Ezek a... Hát kapott egy nagyon erős átdolgozást, egy nagyon markáns formából egy kicsit emésztető forma irányába mentek el, bár nekem egyébként a markáns része is tetszett. Az i7 egyébként pont az autóval bezáratod a kollégádat nyáron is, mert hogy elektromos autóként, amennyiben megengeded neki a klímát, ugye úgy tudod hűteni, hogy nem kell járni a motornak.
2: Na tessék, megúszta a Tomi. Na, de itt megütötte a fülemet, amit mondtál, hogy nem igen van most marketing büdzséjük a prémium autógyártóknak, hát mindig nekik megy jól, mert a tehetős embereknek mindig van pénzük új autóra, nem?
3: Hát de, csak most egy olyan jelenséggel találkozhatunk, főleg Európa autóiparában, ami nem nagyon volt példa az elmúlt évtizedekben, ugyanis az összes prémium autógyártó EBIT marzsa az rosszabbul alakul, mint a tömeggyártóké.
2: És ez hogy állhatott elő? Megnőttek a gyártási költségek, és ezt már nem fedezi a vételár, vagy a sima tömeggyártók pörgették fel úgy a történetet, hogy versenyképessé váltak profit tekintetében a prémiummal, vagy mi történik itt?
3: Mind a két irány remek újságírói gondolatfelvetés egy ilyen kérdés esetében, és ebbe az irányba kéne elindulni, hogyha nem ismernénk a struktúráit az autóiparnak, mert ezek teljesen logikus dolgok, csak az a helyzet, hogy a világ autóiparában a különböző függőségek ugye nem egyenlően vannak elosztva, hogy ilyen finoman utaljak arra, hogy a prémium autógyártókat sokkal inkább sújtja az, hogy Kína nem megy, mármint az ő szempontjukból nézve, de egyébként most összességében sem nagyon, mert egy -20%-os kínai eredményről számolhatunk be piac szempontjából az első fél évben. És hát az ő profitjuknak a jelentős része azért mégiscsak onnan jött, illetve 3 évvel ezelőttig abból jött, hogy nem, hogyha csak most ez a közelmúlt történetét nézzük, az elmúlt mondjuk 5-6 évét, akkor 3 évvel ezelőttig a mesés marzsok azok azért abból jöttek, hogy autó szűkösség volt a piacon, és mindenki a drága autók irányába ment el gyártási oldalon, és ezeket jól meg is fizette a piac. Erről ugye nagyon sokszor beszámoltunk, hogy racionális vállalatvezetési szempontból 2022-23 tájéken azt kellett csinálni a prémium autógyártóknak, hogy mindent abba az irányba kellett átmozgatni, hogy a lehető legdrágább és a lehető legnagyobb autókat tudják gyártani. És hát akkor teljesen máshogy is néztek ki ezek a dolgok, egész konkrét számokkal megvilágítva ezt. 2023-ban egy Mercedes szintű vállalat, tehát egész konkrétan a Mercedes 14,3%-os EBIT-tel működött, na ez esett vissza szűk 3 év alatt 1,9%-ra. És akkor itt most már értitek, hogy mi lehet a probléma. BMW-nél sem sokkal jobb a helyzet, de a BMW azért még mindig messze a legjobban tartja magát ezek közül. Ott egy 10,6%-os EBITDA-del lehetett számolni 3 éve, ez most 3,6%.
4: Okay. Gábor, én értem ezeket, csak korábban pedig arról beszéltünk, hogy Kína mindent visz, Kínára koncentráljunk, Kínát figyeljük, óriási növekedés a piacon, minden autógyártónál.
3: Minden történt véget ér egyszer, kedves Endre, ez a baj.
4: Én szerintem ez nem baj, mert hogyha persze nyilvánvalóan most megy
3: a baj.
4: Várj egy picit, hadd tegyem fel a kérdést, megy a siránkozás most, nem csak a prémium autógyártóknál, hanem ha megnézed az Apple árfolyamát, ott is egy tök jó gyors jelentés után mínuszokat lehetett látni, mert a kínai piaccal baj van. Na most a helyzet a következő, persze egyik évről a másikra, na de hogyha ezt megnézzük, hogy amikor beléptek a kínai piacra, ahhoz képest mit hoztak össze ott, akkor ez a fajta visszarendeződés az egy teljesen természetes folyamat, ahogy te is mondtad.
3: Na most ebben egyetértek.
4: Akkor mi nem így nézzük?
3: Ebben egyetértek veled, azért nem így nézzük, mert közben ugye ők meg itt már támadnak minket. Tehát ez egy tök jó dolog lenne, hogyha úgy néznénk rá, és úgy is készültek volna fel a vállalataink erre, most az európai vállalatokra gondolok összességében, hogy hát volt egy jó időszakunk, egy 30 évünk a kínai autópiacon, ahol gyakorlatilag mindent annyira adtunk el, amennyire akartunk, marhára hülyére kerestük magunkat rajta, ezt investáltuk abba, hogy, vagy legalább egy részét investáltuk abba, hogy a következő ilyen növekedési lehetőségekkel kecsegtető piacot megtaláljuk, mert hogy előbb-utóbb vége lesz itt a bulinak, hiszen számítani kell arra, hogy a kínaiak emancipálódnak. Amit szerintem félremértek, de fatálisan félremértek minden nyugati autógyártó, kivétel nélkül nem csak az európaiak, a japánok, a koreaiak, az amerikaiak, mindenki, az az egésznek a sebessége. Tehát itt Covid alatt volt tényleg egy olyan ütemváltás, hogy itt három-négy éve minden megy lefelé, legalábbis a nyugati gyártók szemszögéből nézve, és az a gyorsaság, ahogyan elkezdik kiépíteni a piaci részesedéseiket a kínaiak nem otthon, hanem mindenhol a világban, az, ami igazán ijesztővé kezd válni a nyugati autógyártás szempontjából. És itt mondok nektek még egy adatot, kifejezetten az európai autógyártás, tehát nem a japán, nem a koreai, nem az amerikai, nem, csak az európai autógyártás adta a teljes iparágban képzett profit 40%-át globálisan 3 évvel ezelőtt. Azért ez szerintem egy nagyon durva adat, 100 milliárd eurónyi pénzről beszélünk nagyságrendileg. Tehát 10 euróból, amit megkerestek az autóiparban, abból 4 Európában landolt, vagy európai vállalatokhoz volt köthető. Azért ne gondoljuk azt, hogy ez a mi jólétünkhöz, szociális kasszánkhoz és minden egyébhez, amit az Európai Unióban megszoktunk életszínvonal szempontjából, nem járult hozzá jelentősen. Ez egy nagyon-nagyon kemény adat.
4: Nem, persze, hozzájárult abszolút, ezzel egyetértek, csak közben azt gondolom, hogy oké, félremérték a gyorsaságát, de azért azzal számolni kellett, hogy a fák nem nőnek az égig.
3: Az így van, ez így van, ez abszolút így van. Mondjuk a mínusz 20%-os piacot azt azért szerintem kevesen látták jönni Kína szempontjából, és nem igazán tudjuk, tehát itt nagyon érdekes módon nagyon félre mennek, vagy nagyon széttartanak, inkább így fogalmazok, az elemzések azzal kapcsolatban, hogy ez egy tartós trend lesz, uh-huh. vagy egy időszakos mínusz.
4: Meg közben azt látni, hogy a Fordot néztem, és egész jó gyors jelentést publikáltak, meg jó adatokat közöltek, hogy mennek ugye ezek a baromi nagy teherautók, kis teherautók, meg mennek a sportautói Amerikában. Tehát az amerikai piacnál a Ford az jól van, azt mondják.
3: Igen, alapvetően free cash flow-ban nincsenek jól, uh-huh. ott egészen fájdalmas adatok vannak, de mondjuk, hogyha Fordnak ezt az adatpárosát néznénk, hogy rögtön tudjak válaszolni a felvetésedre, ott nem volt kimagasló 3 évvel ezelőtti, és nem kimagaslóan rossz a mostani sem, tehát 5,9%-os EBITDA-del mentek 2023-ban, és 2,5-nél vannak most. A 2,5 sem elég egyébként arra, hogy organikusan fejlődjön egy vállalat, azért mindenki valahol a 6-10%-os koridorban szeretné ezt tartani, függően attól, hogy egy prémium gyártóról beszélünk, vagy egy tömeggyártóról. De a GM sincs sokkal jobb bőrben, 3,8%-os ilyen EBIT marzsa van. A Hyundai Kia 5,4%, A Stellantis egy érdekes sztori, ott 13,8% volt 3 évvel ezelőtt, most 1,7, és már az 1,7-nek is baromira örülhet. Egyébként EBIT esés százalékban, abban a Stellantis az abszolút világcsúcs tartó, ott majdnem 90%-ot esett.
2: Az kemény. Tehát akkor úgy lehet sommázni, hogy a prémium gyártóknak lezsugorodott a profitmarzsa, ami még korábban ilyen utolsó haddállásként megvan, és a tömeggyártók sem tudtak növekedni, hanem együtt szürkülnek vissza a mezőnybe a fiúk.
3: Igen, csak ugye a prémium autógyártóknál a K plusz F kiadások, azok azért asztronomikusak, százalékosan is, meg abszolút értelemben is. Tehát az egy megszokott mutató volt, hogy 10-12%-os mezőben mozogtak a K plusz F kiadások a forgalomhoz mértem, és azért ez nem lesz tartható, mert hát ugye egyszerre kellett elektromobilitással kapcsolatos dolgokat fejleszteni, egyszerre kellett az észak-amerikai piacra különböző nagy modelleket fejleszteni, és egyszerre kellett az Európai Unió területén belül olyan fejlesztéseket végrehajtani a palettán, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy Európában jól szerepeljenek, és azért azt ne felejtsük ki, hogy 2 milliós darabszámú autógyártókról beszélgettünk. Tehát egy Mercedes, egy BMW vagy egy Audi, az Audi most már egy kicsit kisebb, vagy már viszonylag jelentősen kisebb sajnos, de úgy nagyjából ebben a 2 milliós darabszámban mozognak. Ebből azért ezeket kitolni nem egy egyszerű történet, és ezen meg nagyot nem lehet vágni rövid időn belül, mert azzal meg ugye versenyképességi problémák lesznek. Tehát minden irányból szorongatva vannak a dolgok, és hát erre jönnek most már azok az ötletek, amikről talán múlt héten vagy múlt előtti héten beszéltünk, hogy most már azért kezdik pedzegetni azt, hogy a plug-in hibridek brutálisan erős szereplése kapcsán, mármint a kínai gyártók Európába történő plug-in hibrid eladásai kapcsán már kongatják a harangot, vagy nyomják a gombot az erősebb védővámok kapcsán a kínai autók ellenében. Még azok a gyártók is, akik eddig ugye azért voltak ellene ennek, mert hát ez hosszú távon értelemszerűen az ő bizniszüket adott esetben negatívan érintheti a kínai piacon. De kicsit úgy vannak, mint hogy mentálisan átálltak volna már arra, hogy hát ebből mostanában úgyse fog kikerekedni különösebben sok minden, ezért sajnos inkább védjük meg azt, ahol még tudunk pénzt keresni. És a másik aggasztó dolog, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez mégiscsak egy valamilyen értelemben büszkén vett nacionalizmusból fakadó, de tényleg jó értelemben használom most ezt a kifejezést, fakadó kérdés is, hogy a kínaiak már pedig kínait akarnak venni. Tehát, hogy ők tartják magukat ahhoz, hogy az iparukat a döntésükkel szeretnék támogatni, hogy ennek milyen mozgató rugói vannak, az valószínűleg egy hosszabb és érdekesebb adásnak a témája lehetne különböző kína szakértőkkel.
4: Igen, ez inkább egy ilyen erős lokálpatriotizmus, amiről beszélsz. Igen, jó, figyelj, akkor legyen ez a következő témánk, mert ez nagyon érdekes, úgyhogy ezt jobban ki tudjuk, ha csak nem jön valami más, bontani következő rovatunkban.
3: Remélem szombaton ott lesztek még.
4: Hol? Itt a teraszon? Hát az András szerintem itt marad, mert ahogy elnéztem ezeket a Magnum habzóborokat, szerintem ő a Brut Rosé-vel itt nagyon jó el lesz, úgyhogy ő itt marad a teraszon, én megyek a nagy színpadhoz.
3: De te fogsz műsort vezetni, mint eddig is, ugye?
4: Így van.
3: Nagyon jó, akkor meg foglak nézni szombaton.
4: Rendben, én is megnézlek téged. Én pontosan tudom, hogy te hol szoktál tartózkodni.
3: Így is van. Szemben. Jól van, akkor benfenteskedtünk egy jót. Hétvégén találkozunk a Jazz Picnic-en.
4: Legyen így. Köszi
2: Gábor. Szia. Napot. Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel merengtünk, hogy hova tűnt a prémium autógyártók profitja.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: 10 éves a soha véget nem érős, és mivel nem ért véget, ezért augusztus 28-án a Budapest Parkban egész éjjel együtt fogjuk énekelni a Well Hello-val azokat a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Well Hello. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
7: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Az országban stabil az ivóvízellátás. Kritikus nap következik az energiaellátásban. Ma 40 fokkal tetőzik a hőség, és bár egyre több gomoly felhő lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Az országban stabil az ivóvízellátás, ahol segítségre van szükség, ott a katasztrófavédelem és a honvédség jelen van, sok helyen végeznek vízosztást is a köztereken, összesen 140 ezer liter vízzel segítettek a hőségben az elmúlt egy-két napban az autópályákon kialakult torlódásoknál, valamint a vasúton. A rendkívüli hőség miatt továbbra is szükség van a villamos energiafogyasztás önkéntes mérséklésére, írta a közösségi oldalán az energetikai miniszter. Kapitány István közölte, az erőművek zavartalanul üzemelnek, és az áramimport is biztosított. Kritikus nap következik a magyar energiaellátásban. A Duna vízállása Paksnál továbbra is mínusz 135 cm-en áll. Ha egy centivel kisebb lesz, le kell állnia az erőműnek. Az előrejelzések szerint ma akár a mindenkori 42 fokos országos melegrekord is megdőlhet. Tegnap is egymást érték a rekordok, a Jánoshegyen 28 fok volt hajnalban, Újpesten 41,1 fokot mértek, az országos rekord pedig Budakalászon dőlt meg 41,4 fokkal. Az elmúlt 10 évben több mint 4,1 milliárd forint állami támogatást kapott a Kurul Tájt szervező Magyar Turán Alapítvány, derült ki az RTL híradójából. A szervezet évről évre megrendezi a Türk Tudatú Népek találkozójaként ismert eseményt, amelyre a korábbi Orbán kormány rendszeresen biztosított közpénzt. A Fidesz szerint a támogatások a nemzeti identitás megőrzéséért. A Fidesz szerint a támogatások a nemzeti identitás megőrzéséért végzett munkát ismerték el. Az alapítvány vezetője azt mondta egy tájékoztatón, hogy a hozzájuk hasonló szervezetek kevés állami támogatásban részesülnek. A volt nemzetgazdasági miniszter helyébe a mostani pénzügyminiszter lépett a Nemzetközi Valuta Alap kormányzó tanácsában. Kármán András képviselheti Magyarországot így az IMF éves, október közepén Bangkokban rendezendő közgyűlésén. A szervezet irányító testületében a Nemzeti Bank mindenkori elnöke képviseli az országot kormányzóként, ennek megfelelően tavaly márciusban Varga Mihály, mint új MNB elnök került Matolcsy György helyére. Négy férfit késeltek meg tegnap délután London belvárosában. A 34 és 52 év közötti sérülteket kórházban ápolják. A rendőrök elfogtak egy 47 éves nőt, aki a gyanú szerint elkövette a támadást, írja a Guardian. Gianni Infantino hibának nevezte a foci világbajnokság kiárusítására vonatkozó tervét. A FIFA elnök egyúttal bocsánatot is kért a nemzeti szövetségektől, számolt be a BBC. Infantino egy cégbe szervezte volna ki a FIFA alá tartozó versenysorozatokat, amelyekbe így külső befektetők is beszállhattak volna. Ezt ugyanakkor a tagszövetségekkel nem egyeztette.
7: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, csapadék azonban továbbra sem valószínű, a légmozgás gyenge marad, délután pedig 40 fok körül alakul a hőmérséklet.
7: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
7: Millás reggeli.
14: Ladies and gentlemen, we're back. We're here at the Duo Khabib Bruno 2025. And ladies and gentlemen, you're in for a treat. They've all got hair, some of them are naked, some of them got four legs. They've got one thing in common, and that's that they're all one.
15: It's just a lot of wonderful people here today.
14: Just fucking dying, falling. I can't concentrate.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a Paloznaki Jazz Picnic-en, a Homolabor teraszról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
4: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 8 perckor megyünk is tovább. 2026. augusztus 6-ai Millás reggeli műsort készíti Kántor Endre.
5: És Mihálovics András, és aki megkapta a csattogós lepke díjat, tehát csattogós lepke díjas lettél. Mint csak úgy, mint én egyébként, ugye nagyon szépen köszönöm.
4: Azt szeretnénk mondani, hogy a hallgatók kitüntetnek figyelmükkel, és írnak üzeneteket a 0636 980 980-ra, például ilyeneket. Valójában senki nem számol azzal, hogy a fák nem nőnek az égig. Mindenki folyamatos növekedéssel számol minden iparágban, különösen a tőzsdei cégek. Szóval ezt mindenki be fogja nézni, nem csak az autóipar szerintem, írja Bruno hallgató, hajlamos vagyok egyet érteni vele, de még egyelőre más gazdasági modellt nem sikerült találni.
5: Szerintem az elvárások ezek, a befektetői elvárások ezek, tőzsdei cégeknél főleg, de azt gondolom, hogy a cégeknek a stratégiái számolnak azzal, hogy bizonyos piacok lassulnak, megváltoznak a trendek és a többi. Tehát megvannak ezek a forgatókönyvek. Igen. Kérdés az, hogy mennyire lehet kielégíteni a tőzsdei befektető.
4: Aztán azt írja a hallgató, hogy én már lapátolom a GDP-t, magától nem előzzük meg Ausztriát, közben megpróbálok last minute-ban jó áron szállást találni az Alsóörsi Tábor Fesztiválra, hát nem egyszerű, azért a munka mellett maradjon időtök a szórakozásra, és ott szép napot kíván a hallgató, köszönjük szépen. Aztán szép mesés, csopaki táj, meg balatoni látkép, webkamera. Nagyobb hiányosság, mint a bögre, írja a hallgató. Aztán hol van finom főzelék?
5: Na tessék.
4: Kérdezi valaki, aki háttérrádiózik.
5: Nálunk.
4: Fesztivál szerveződik, öncélúan, alulról jövően. Bedobtam az ötletet, és legnagyobb meglepetésemre óriási az érdeklődés. Sőt, már szlógeneket is gyártottunk itt a zene alatt. Innentől copyrightos, nehogy valaki lenyúlja, hogy a Finom Főzelék Fesztivál fődíja a legfinomabb főzelék. Díja lenne, illetve Kántor kollega remek találata az, hogy a szlogenje a Finom Főzelék Fesztiválnak is megvan, amely így hangzik, nálunk minden főzelék finom.
5: Így van, András.
4: Na.
5: Együtt ülünk itt a Homola borteraszon, mint a borsó meg a héja, úgyhogy szerintem nézzük meg azt, hogy IT rovatunkban milyen jó kis témával készültünk.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
5: Mert ugye a rendszerintegrátorokról lesz szó, ezt a szót majd dekódoljuk. Bardóczi Gergely, a Kerman IT Solutions ZRT értékesítési igazgatója segítségével. Jó reggelt!
6: Jó reggelt! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
4: Na, mit csinál
5: így van.
4: Egy rendszerintegrátor?
5: Így van, IT rendszerintegrátor.
4: Integrálja a rendszert, mondhatnánk egyszerűen fogalmazva, de hát ezt azért szeretnénk jobban kifejteni.
6: Igen, hát röviden azt mondta, hogy mindent is csinál, ugye? Alapvetően ő egy generál kivitelező, most nagyon leegyszerűsítve, hogyha egy kicsit így laikus szemmel nézzük ezt a dolgot. Egy rendszerintegrátornak kell rendelkeznie alapkompetenciákkal, én ezt úgy hívnám, hogy ilyen core kompetenciák, hogyha ezek nincsenek meg, akkor anélkül álmos könyv szerint nem annyira érdemes belefogni ebbe a vállalkozásba, a tevékenységbe. Ugye vállalatoknál, szervezeteknél De akár ha csak a magánéletünket nézünk, mindent átfog most már az informatika. Ugye szokták mondani ezt a közhelyet, hogy egy közmű ma már az informatika. Én egy kicsit tovább mennék, szerintem közművek felett álló közmű, hiszen mindent, tényleg mindent azzal vezérlünk, és mindent már attól teszünk függővé. Na most ez azt jelenti, hogy itt digitális ökoszisztémák működnek, mikro-makro szinten általánosságban mindenkinél, és ha ezeket megpiszkáljuk, valamit szeretnénk velük csinálni, tehát mondjuk fejleszteni, vagy adott esetben egy hibát kijavítani, vagy újítani abban, feljebb skálázni, és a többi, akkor meg kell piszkálni ezeket a szisztémákat, és talán ugyanúgy, mint tulajdonképpen az életben bármilyen működős beállt rendszert megpiszkálunk, akkor ott olyan kielengések lehetnek, ugye, ami nem kívánt eredményeket fog adni, amit lehet pénzben, teljesítményben, bármi másban is mérni, és nagyon nem mindegy, hogy hogy állunk hozzá. Na, itt jönnek be a rendszerintegrátorok a képbe, akik ezt meg tudják fogni, ezt a problémát úgy, hogy ezek a kilengések minimalizálhatók legyenek.
4: Akkor a rendszer integrátorok az IT szektor Qui-Gon Jinn-jei.
6: Igen, abszolút.
4: És ők képzik a Jediket. Endre, nem tetszik a sor?
6: Igen,
4: és működtetik, igen.
6: Igen, van, akinek sok Jedi-e van, valakinek kevesebb Jedi-e van, akinek piros kardos, van, akinek kék kardos. Uh-huh. Egy-egy Jedi elhullik, újabb Jedik születnek, és ugyanúgy történik itt is minden, igen. Uh-huh.
5: Jóban kell lenni mindenkivel egy rendszerintegrátornak? Mert ugye azért itt a szereplők között is van némi verseny, ez egyik. A másik az, hogy egymásra mutogatás is van, hogyha összepakolunk egy rendszert különböző beszállítóktól, akkor ha esetleg valami nem úgy üzemel, ahogy kéne, akkor az kinek a hibája?
6: Igen, ez egy nagyon sarkalatos pont, amit kérdeztél. Jó, ha jóban vagyunk, persze nem mindig alakul ez így ki, hiszen vitás kérdésekben, ugye meg a felelősségek elhatárolásában azért vannak viták, meg alakulhatnak ki viták, de alapvetően mindenki arra törekszik, hogy a végtermék, a meg végeredmény jó legyen, és igen, valamikor versenytársak szorosan együttműködnek, valamikor meg adott esetben, amíg a verseny folyik, addig általában nem. Ugyanis rendszerintegrátor és rendszerintegrátor között, mint ahogy így előbb említettem is, valakinek több Jedi-e van, és valakinek más kardos, más színű kardos Jedi-ei vannak, és van, hogy ezeket a Jediket kölcsön kell adni egymásnak, vagy hogy igénybe kell venni. És ez nem szégyen, mert egyszerűen nem lehet végtelen mennyiségű és végtelen tudású Jedit fenntartani, mert egyszerűen nem jön ki a matek.
4: Miért projektekbe gondolkoznak? Rendszerintegrátorok egyébként. Miért nem így a nagy egészbe? Vagy ezt mindig fel kell szeletelni apró projektekre? Mindig van valamit csinálni, hiszen egy IT-rendszer, ahogy egy jó családi ház, vagy ahogy a Jedi templom, sosincs kész teljesen egészében.
6: Ez így van, igen, csak ugye, tehát ez a digitális ökoszisztéma maga, ez azt rejti magában, hogy nagyon összetette tud lenni ez az egész. Hát ugye attól függ, mekkora szervezetről, váltról beszélünk, de relatíve kis szervezeteknél is azért, hogyha van már egy CRM, egy ERP rendszer, van saját tárolás, mentés, stb., tehát ezeket mind össze kell tudni hangolni. És ahhoz, hogy ezeket a feladatokat egymás után úgy el lehessen végezni, a tervezéstől az üzemeltetés támogatásig, ezt ki kell találni. Tehát, hogy ezt vezényelni kell, ehhez projektmenedzsment kell, projektmenedzsment szemléletet kell követni, és ha ez nincsen meg, akkor széthullik teljesen egy projekt. Hogy mondjak egy jó példát, talán megvan nektek is, meg azt gondolom, hogy talán a hallgatók jó része találkozott vele, hogy én már biztos 15 éve találkoztam ezzel a karikatúrával, ami ment a social médiában, hogy how IT projects really work, hogy hogyan működik valójában egy IT projekt, és természetesen ez ki van sarkítva, hogy egy befutcsolt IT projektet mutat, mert hát sajnos előfordul bizony az, hogy ha nincs jól kitalálva az elején, és nincs jól kivitelezve, akkor abból elég szép összeomlások lehetnek, és ez nagyon jól szemlélteti azt, hogy az ügyfél szeretne egy faágról kötélszáron lógó hintát, de mindjárt 3 darab ülőpadot képzel rá, mert hát nem baja, van még 2 rajta. erről van egy megértése a projektmenedzsernek, meg a pre-salesnek, akik azért érzik azt, hogy azért egy is elég lenne, de a sales bársonyfotelt ajánl. És akkor így torzulnak ezek a, ez az egész koncepció az életciklusét, a sales ciklusét, megvalósítási ciklus közben, és a végén lesz belőle valami, aminek benne egyáltalán nem biztos, hogy van köszönet, és az is kiderül belőle, hogy és az legutolsó kép az, hogy igazából az ügyfélnek elég lett volna egy darab kötélszálon lógó traktorgumi külső, ami lóg a fágról, mert hogy pont megtette volna neki azt, amire szüksége volt, de mindenki szétbonyolította és másképp próbálta megközelíteni a dolgot. Na itt jön az be, hogy a rendszerintegrátornak a tapasztalata, a kompetenciái, illetve a projektvezetési tapasztalatával ezt ő egybe tudja fogni, és körültekintően vadhajtásokat időben kezelve végig tudja vinni.
4: Ki csinálja az értékesítés részét a melónak? Ezt is a rendszerintegrátorok?
5: Aki mindent megígért.
4: A Jedik szélszelnek
5: is? Aki azt ígérte, hogy egy ilyen nem is fa lesz ott, hanem a fát kivágják, és akkor fölépítenek két tornyot, és egy hajó fogott ringadozni.
6: Tehát, igen.
4: Pedig csak le akart ülni valaki.
5: Na ő a szélzes.
6: Na, hagyd vigyem meg őket. Hagyd vigyem meg, van ilyen archetípusja a szélsznek, én nem mondom, mert többféle van, de alapvetően a rendszerintegrációs területen mi azért konzultatív szélszekkel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy hát ők nem igazán eladnak, hanem ők ugye problémát próbálnak föltárni és keresni az ügyfélnél, nyilván bizonyos trendekre felülve, ahol szinte biztos, hogy kapást találnak az esetek nagy részében, és ugye arra tudnak különböző megoldásokat ajánlani, illetve felhozni. Ugye digitális ökoszisztéma, ezen függ az életünk, a munkánk, egyszerűen nem tudunk a digitális dolgok, itt az informatika nélkül élni, ami azt jelenti, hogy egy végtelen bizalmat kell ugye nekünk adnunk ezeknek a szolgáltatásunk, mert hogy csarkítva az életünk múlik rajta. Innentől fogva viszont tulajdonképpen bizalmi szolgáltatók is vagyunk, hiszen itt nagy értékű projektökre is van ráadásul szó, tehát beruházás szinten is nagy az értéke, ha nem is sikerül jól, több évig akár ennek a hatása nagyon sok veszteséget jelenthet, tehát nagyon, nagyon nem mindegy, hogy mit választanak, kitől, és milyen technológiát. És még az is bejön a képbe, hogy a megoldások sem feltétlenül teljesen vannak átfedésbe ABC rendszerintegrátor által, vagy rendszerintegrátor ajánlata alapján, ugyanis lehet másképpen megközelíteni ugye egy problémát, innentől fogva az összehasonlíthatóság sem mindig alma az almával. Okay. Innentől fogva ugye bejön a bizalmi kérdés, és én itt ragadnám meg ezt a dolgot, hogy ki adja ezt el, hát olyan ember tudja ezt eladni, aki ki tudja építeni azt a bizalmat a saját maga, illetve az általa képviselt szervezet irányába, ami alapján egy ügyfél vagy egy megrendelő rámeri bízni ezt a feladatot, és nem kell reszketnie folyton, hogy vajon mi fog ebben történni. Rásd generál kivitelező, lakásfelújítási projekt, stb. Tehát ugye egyedül is neki ugorhatsz egy lakásfelújításnak. Gyors megűszölés, kopaszodás az általában garantált. Egy generál kivitelezővel azért sokkal egyszerűbb, mert egy kapus kommunikáció van, mert le tudsz vele szerződni, garanciákat tudsz vállaltatni vele, stb. Tehát itt is ezt az analógiát húztam, hogy nagyon fontos az, hogy egy bizalmi kapcsolat ki tudjon alakulni, és ennek a nulladik lépcsőjét azt a sales tudja felépíteni.
4: Egy utolsó kérdés, de kemény lesz. Az AI az elveheti az értékesítők feladatát? Meg lehet spórolni a rendszerintegrátorok munkájának nagy részét az AI-ja?
6: Hát talán egy klasszikust idéznék, hogy hát ez kizárt dolog, mert nem tudom, de van véleményem róla, tehát én azt gondolom, hogy amíg a megrendelői oldalon ember van, addig a kiszolgáló oldalon nem nélkülözhető az ember összetett komplex feladatoknál az IT-ban. Az AI biztos, hogy nagyon sokat segít közelíteni az igazsághoz minden szempontból, meg a validálást is segíti adott esetben az ügyfélnek, hogy mennyiben ajánlanak neki jó megoldást, de az, hogy teljesen kiváltható legyen, én most jelenlegi gondolataim szerint azt gondolom, hogy nem. Ha csak nem jutunk el ugye abba az utopisztikus világba, mint az Alien franchise-nál, amikor olyan humanoid robot van velünk szemben, akit egyszerűen viselkedés alapján nem tudunk megkülönböztetni. De itt akkor bejönnek azért azok a tényezők, hogy na és akkor mi van az emberi kisugárzással, stb. Illetve még egy tényező, Ugye az, hogy most már minden AI-alapú, minden AI-jal megvan támogató, stb. Én azt gondolom, hogy lesz majd egy átesési pont, amikor az, hogy ember van mögötte, az ismét érték lesz, és egyre nagyobb érték lesz, és akkor már nem handmade lesz valami, hanem manmade lesz valami, és ennek ez bizony differenciálni fogja szerintem az ajánlatokat, illetve az eladhatóságát a dolgoknak.
4: Oké. Hát jobban értjük a rendszerintegrátor Jediknek a mindennapjait. Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen az információkat.
4: Sok sikert. Nyilván sikeres, minden rendszerintegrátor.
5: Sikeres integrálást. Igen. Így van.
6: Így van.
4: És jól működő rend. Van rendszerintegrátor köszöntés? Jól működő rendszert? Vagy nem tudom.
6: Jól működő.
5: Integráljuk.
6: A rendszer legyen veled. A German legyen veled. Még ezt a German legyen veledre fejleszteni, hogyha ez lehet.
5: Nagyon jó.
4: Köszönjük szépen. Szép napot.
6: Köszönöm. Szép napot, kitartást.
4: Bardóczi Gergellyel, a Kerman IT Solutions NRT értékesítési igazgatójával beszélgettünk a rendszerintegrátorokról az IT szektorban.
5: Zene után pedig jövünk egy koncert fesztivál integrátorral.
0: IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.

0: reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a Paloznaki Jazz Picnic-en, a Homolabor teraszról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
1: És azt mondtuk az előbb, hogy egy fesztivál integrátorral jövünk vissza. Ő Sánta Dániel, a Paloznaki Jazz Picnic ügyvezető igazgatója. Szia!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, hát...
3: Nem volt mindig sok, így, sok hogy minden... fesztivál Igen. integrátor volt. Mivel foglalkoztál előtte? Mondd csak el nekünk!
2: Hát nekem az indulásom a Jazz Picnicnél az elég izgalmas volt, mert én fellépőként voltam először 2015-ben. Candy Dalfrake előtt játszottunk a zenekarommal, és nekem annyira megtetszett a fesztivál, hogy én nem mentem haza a zenekari busszal, mert akkor éreztem, hogy itt valami más a hangulat, különlegesebb, és aztán a sors úgy hozta két évvel később, hogy csatlakoztam a szervezői csapathoz.
3: Hányan csináljátok most?
2: Évközben alapvetően 5 fős a csapat, most itt már 600-an nagyjából.
3: Az, akkor mostanában nem alszol sokat, és nem alszol nyugodtan, gondolom. Így.
2: Egészen tegnap estig nagyon jól aludtam amúgy. Ma már úgy keltem, hogy a lépcső, a dekor, a nem tudom micsoda, szóval ma már így kipattant a szemem, de a szerdára virradó éjszakám az nagyon kellemes volt.
1: Oké, de a kemény maga, aki szervezi, az tényleg egy maroknyi csapat. Tehát ugye a 600 ember az irányításod alatt az egy olyan létszám, ami ennek a fesztiválnak a működtetéséhez kell, de azért, hogyha valaki bemegy a... hogy is mondják ezt a headquarters-be, akkor ott azt látja, hogy azért nem olyan nagyon sokan, de ott elképesztő lázasan dolgoztok.
2: Igen, 5 fő az, aki tényleg 365 napban ezzel foglalkozik, és itt előkerül a barátaim kedvenc kérdése, te mit csinálsz egész évben?
1: Igen,
2: mert
1: így van.
2: Hát 3 napos a fesztivál, és hát az igazság, hogy annyira előre jött már ez, hogy az előadókat le kell kötni, jegyeket is már szeptemberben elkezdjük értékesíteni, hogy ez tényleg egy egész éves meló, bármennyire hihetetlen.
3: Aha. Hogy oszlanak meg az 5 fő között a feladatok? Meg gondolom tengernyi feladat van.
2: Hát gyakorlatilag mindent nekünk kell megugrani, a postára járástól egészen a költségvetésig és az előadók lekötéséig. Szóval igen, elég széles a skála. Van egy kolléganőnk, aki a pénzügyel, adminisztrációs munkákkal foglalkozik, illetve az infóvonallal. Van, aki az arculatért felel, grafikai világért, illetve minden, ami ehhez kapcsolódik. Ott van ugye Orsi, aki, ha jól tudom, nemrég itt volt. Ő az, aki a stratégiai döntéseket hozza, meg régen ketten csináltuk ezt az egészet. És hát ő is mindent csinált, tehát ő is azért néha muszáj, hogy így belefoljon egészen az apró melókig. És nekem idén lett egy asszisztensem, ő meg így mindenben segíti a munkámat. Én meg igazából nem tudok területet mondani, próbálom az egész motort hajtani és üzemeltetni.
3: Hogy lehet azt, hogy azért egy ilyen piknikről van szó, és ezt a jellegét meg is őrizte, nem is a fesztiválként emlegetik a köznyelven a Paloznaki Jazz Picnic-et értelemszerűen, de közben meg hát a Rick Astley jön ma.
1: Ezt a kérdést elvetett tőlem, mert azt akartam már mondani, hogy harmadszor sikerül élőben meg Rick Rollingozni egy közönséget, azért az nem semmi.
2: Igen, amúgy nekem volt egy, örülök, hogy a Rick Rollingot említetted. Amikor fellépett 23-ban, akkor nem készült After Moving, azt hiszem. Volt egy olyan év, amikor nem készítettünk After Movie-t, ez egy korábbi év volt, és kitaláltam, hogy a Rick Rollingot elsütjük a közönségre, hogy kirakjuk, hogy megérkezett az After Movie, és igazából a Never Gonna Give You a videoklipje volt a link, és ez ugye akkor derült ki, amikor rákattintottak az emberek. Úgyhogy igen, ez a Rick Rolling mozgalom az egész jól működik még. Hát figyeljetek, mindenki szeretne Rick Astley-vel piknikezni, nem? Szóval igazából...
3: Na de Rick Astley akar-e piknikezni? Vagy ő 30 milliárdos arénákba szeret fellépni a nevögen?
1: Ne, egyébként nem annyira. Szerintem ő is, mint a legtöbb zenész, most már nem ezeket a mega eseményeket szereti, hanem a kicsit kisebb, befogadhatóbb sztorikat.
3: Családiasabb?
1: Hát nem

0: Gyertek nem... Endrével, igen.
1: Mm. Úgyhogy elterjedt, jobban meg lehet oldani sok mindent, ugye? Tehát, hogy azért az futószallag, amikor egy ilyen nagy fesztivál van, és akkor egy kicsit ilyen, mint egy ilyen multicég, azért nehezebben befogható egy zenész számára is.
0: Igen, nekem ebből, hogy a zenészként volt tapasztalatom, aktívan zenéltem 10 évig, hogy én is mindig jobban szerettem a kicsit ilyen családiasabb környezetű fellépéseket, ahol így tudsz kapcsolódni a közönséggel egy nagy térben, annyira távol vannak, a zenésztársak is azért elég távol vannak tőled, az nem adja ugyanazt. Persze iszonyatosan jó érzés több 10 000 ember előtt fellépni, de szerintem Rick Kessler is valószínűleg ezt mondaná, hogy jobban tud azzal azonosulni, hogy egy ilyen családiasabb.
1: Ha már itt tartunk, a zenei egyensúly az hogy áll össze? Mert ugye ez egy folyamatos kérdés a Jazz Picnickel kapcsolatban, gondolom, hogy hideget, meleget is kapnak a szervezők, vagy kaptok.
0: Ajaj, igen, hol van a jazz?
1: Ez ja, a másik. Igen, ugye, igen, hol van a, igen.
0: Másik kérdés, van jazz, mindenkit megnyitatok, van jazz a Jazz Picnicen, főleg a kis színpadokon található jazz, de én azt gondolom, hogy a nagy színpadon is azért idén főleg beerősítettünk, ugye Gregory Porter vitathatatlanul egy jazz előadó, Matt Bianco is érkezik. Az igazság, hogy a jazz mint műfaj nem vonz akkora tömegeket, elnézést a jazz rajongóktól, de ez így van, ezért kellett így az évek során kicsit a potméteren állítanunk, és pop, soul, funk előadókat elhívnunk, de szerintem...
1: Hát igen, láttam működik. Én is olyan easy listening koncertet, ahol 5-en lézengtek, tehát egy nagyon, nagyon easy volt ebből a kategóriából. Ez nekik fáj, sajnos, de hát ugye ezzel nem tudsz mit csinálni. Viszont azt nagyon jó mondtad, hogy szerintem sokan nem tudják, hogy ez nem egy nagy színpadból áll, ez a fesztivál. Tehát itt van ugye a falu így központ, van. És több kis színpad, egészen mikroszínpadtól kezdve, de ott van az udvar is, ami ahol olyan smélő, tehát hogy jön például egy Ivan and the Parasol egy Jazz Picnicre, és akkor úgy jönnek el, ugye egy ketten jön, ez vagy tavalyi koncert volt.
0: Igen,
1: az
0: igen.
1: Egy zseniális, vagy tavaly előtt valahogy így volt, amikor két akusztikus hangszeren játszottak, úgy, ahogy szerintem a közönség nem hallja még őket, vagy nem hallotta korábban.
0: Ritkán. Próbáljuk beilleszteni akár egy Ivan and the Parasolt, aki egy rockzenekar a mi környezetünkben. Tehát szerintem ez abszolút működik, hogy úgy tudjuk mi is a zeneiségünket tágítani, hogyha azt érezzük, hogy valami idegen, de mondjuk elismerjük azt a minőséget, amit ők képviselnek, akkor valahogy itt csavarunk rajta egyet, és akkor jönnek akusztikus verzióban, jönnek kicsit más hangszereléssel. Szerintem ez tudja megtartani azt, hogy ne legyenek nagyon idegen zenei stílusok.
1: The Bean Jeep is lesz, ugye szintén abszolút jazznek tekintető, bár ott már fuzionálás van az elektronikával. Úgyhogy ha valaki átnézi a programot, akkor azért megtalálja ezt a kérdést.
2: Halva az előbb a Parasolékat, ez a fiatalitás miatt van? Azért amiatt is? Azért... Vagy a zenei sokszínűség vezet benneteket, mikor ilyen csapatokat hívtok? Mm-hmm. Mert nyilván a jazzről... akkor most finoman fogalmazom, nem azt mondtam, hogy öreges műfaj, de hogy meg kell érni azért, ez nem a fiataloknak a zenéje, általában a jazz. Viszont azért a koncertre járó közönség megzömében fiatalokból áll ma Magyarországon, így ezért próbáljátok egy kicsit behozni a fiatal közönséget is?
0: Ez is közrejátszik abszolút, a zenei sokszínűség mellett így a fiatalitás is célkitűzés lett. Az igazság, hogy életkoromból fakadóan ez az én nünükém volt, hogy így szeretnék több hasonlókorú embert látni a Jazz Picnicen, és ezért is indítottunk egy ilyen egyetemi roadshow-t 3 évvel ezelőtt. Gyakorlatilag órát tartunk az egyetemeken, ami egy burkolt marketing kampány a nap végén, úgyhogy szerintem ez elég jól működik. Rendezvényszervezés órát tartunk, hogy kell ezt a fesztivált megszervezni, és akkor a végén elmondjuk, hogy hát 25 év alatt 25% kedvezmény van nektek, és hogy ők fognak fellépni, és nagyon nyitottak erre a fiatalok, és nem ismernek túl sok előadót, bevallom őszintén a line-upunkból.
1: Uh-huh. Hát figyelj meg, ez a piknik, ez nem feltétlenül arra szól, hogy oda ülök a koncerten a nézőtéren és nézem a színpadot, hanem közben egy csomó mindent csinálok. Elmegyek a faluba, megnézem, hogy ott mi van, átmegyek a nagy színpadot, jövök, megyek, és közben történik valami. Persze van olyan koncert, ahol már rögtön megtelik előtte a színpad, de alapvetően ez a mozgás, ez benne van szerintem.
0: Hát nagyon fontos dolgot mondasz, Endre, hogy én mindenkinek azt javaslom, aki Rick Kessler miatt vette meg mára egyet, hogy menjen be a faluba, 30 előadónk van a 3 nap alatt a kis színpadokon, és biztos, hogy találni fog olyan produkciót, amiről soha nem hallott, de ott fog maradni, és tetszeni fog neki.
1: Hát figyelj, akkor hogy is mondják, kéz- és lábtörést, vagy ez legalább szerintem adekvát.
2: Fontos, van még jegy?
0: Van még jegy, nem sok. A mai napunk a legerősebb, ezt elárulom. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy igyekezzen, és találkozunk Palóznakon.
1: A hőmérsékletben is talán a legerősebb lesz, úgyhogy egy izgalmas napnak nézzünk elébe. Dani, köszi szépen, akkor elengedünk Bokros teendőidre.
2: És köszönjük, hogy időt szántál ránk Bokros teendőid mellett. Köszönjük.
1: Sánta Dániel, a Palóznaki Jazz Picnic ügyvezető igazgatója volt beszélgető társunk.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Itt égessél már, ha nincs bent a mikrofon, ne égessél.
3: Van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
6: Gyönyörű krátertó az Alföld szívében. Igazi különlegessége a nagyhegyes mellett, búzatáblák és egy apróska erdő ölelésében rejtőző tó, amely egy katasztrófának köszönheti létrejöttét. A sárgáló búzamezők közt már messziről látszik a zölden harsogó kis erdő, ami a tavat rejti. Egy kis emlékhelyet is kialakítottak a fák között, ahol egy mini fúrótorony, egy emlékkő és egy információs tábla teszi egyértelművé, hogy nem egy természetesen kialakult tengerszemhez érkeztünk, hanem egy szerencsétlenül sikerült fúrás eredményét élvezhetjük most. A kráter és a tó ugyanis egy óriási gázkitörés miatt jött létre. Az 1961-ben történt katasztrófa után még sokáig a kitermelő cég tulajdonában volt ez a hely, de végül 2004-ben megvásárolta a területet Nagyhegyes önkormányzata, és egy klasszikus kirándulóhelyet alakítottak itt ki pihenőhelyekkel, szalonnasütőkkel, a horgászok számára pedig stégek is rendelkezésre állnak a kis tóban. Két úton is körbe sétálhatunk, egyrészt a nádasokkal körbevett tó mellett, másrészt a tó körül kialakított, majdnem 20 méter magas gát tetején is tehetünk egy kört, ahonnan ma már sajnos nem lehet rálátni a tóra, mert annyira megnőttek a fák és a bokrok.
5: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
7: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandora szerencséje.
3: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Már nem más, mint Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm!
1: Mi ez a kitörő lelkesedés?
8: Ez csak a szokásos.
1: Ja,
8: egyébként
1: jó.
8: Meg szabadság utáni kipihent, és felfrissült, és feltöltött.
2: Azt hittem valami jó trédet kötöttél néhány perccel ezelőtt.
8: Hát, én nem szoktam szívesen.
1: Van, aki tanítja, van, aki csinálja, ugye, Szilárd?
8: És aki, hogy van, aki tanítani se tudja, ez a tornatanár, vagy hogy úgy?
2: Jaj, szegény, ezt de elhatárolódom a tornatanárok széles közönség érdekében.
1: Nem, már nincsenek tornatanárok, most már testnevelő pedagógusok vannak, tehát hagyjuk ezt. Mi történik a budapesti értéktőzsdén?
8: Budapesti értéktőzsde szárnya.
1: Ne viccelj
8: már. 0,1%-os emelkedésbe csapott át egyébként a kis mínuszból, ahol kezdtük a reggelt, úgyhogy azért van minek örülni.
2: Forgalom is van mellé?
8: Hát az ilyenkor szokáshoz képest talán mondjuk egy közepesnek 1,7 milliárdos forgalommal történik mindez, úgyhogy annyira azért nem vészes a helyzet, viszont ha a blue chipeket nézem, akkor elég vegyesen alakul ez a pici plusz, hiszen a Magyar Telekom a gyors jelentést követően egy masszívabb esésbe kezdett, 1,7 0,4%-kal van most lejjebb, 2752 forinton, miközben a MOL, ami várakozik ugye a holnap reggeli gyors jelentésre, az 1,3%-os pluszban, 4668 forinton, a Richter 0,4%-kal emelkedett eddig 12160 forintra, itt ugye volt egy pozitív hír, bejelentettek egy együttműködést, illetve annak a kiszélesítését, és ez mindenképpen azt gondolom, hogy pozitív lehet hosszabb távon is, és a OTP maradt ugye ki itt a blue chip-ek közül, ott most 0,2%-os mínusz látok, 46670 forinton.
1: Uh-huh. Hát a forint...
2: A forint az nincs jó bőrben most, ahogy nézem, mert a 363-at, sőt, már, ja, de ostromolja 3-at, már át is vitte.
8: Hát nem, azt uh-huh. már át is vitte, igen, most már 363-50-nél jár, úgyhogy valóban így a rövid távú mozgásokat tekintve most inkább egy gyengülési hullámot látunk, ugye volt egy újabb próbálkozás a 360-as, alátámasztás áttörésével, de az sikertelen maradt itt tegnap előtt, és most újra megindult az emelkedés.
2: De mi miatt, hogy félnek, hogy megszalad az energiaszámlánk paks nélkül, és ugye külföldről drága importot kell vennünk, meg az asszály visszahúzza a gazdasági növekedést, tehát valami ilyesmi lehet?
8: Így van, hát ezek már nem csak félelmek, hanem ez gyakorlatilag tény, hogy azért így a paks nélkül elég komoly importra szorul, és hiába a közös megtakarítás, vagy hát nyilván számít az is, de azért masszívan ezekben az esti órákban, sőt, ugye voltak olyan napok, amikor még napközben is, amikor a napenergia ezerrel pörög, és általában olyankor exportálunk, vagy legalábbis pluszban vagyunk a nettó mérleget tekintve, most abban az időszakban is minimális, de import igénye volt az országnak, úgyhogy ez azért jelentősen megnyomja az energiár számlákat, és valóban, ahogy mondtad, ugye egyre nagyobb a találgatás, hogy nem csak a mezőgazdaságra lehet már negatív hatással ez a hőség, meg a folyók alacsony szintje, hanem az közgazdaságilag is több területet érinthet majd, úgyhogy ezek a negatív hírek, illetve események, amik alapvetően a forintra is azért rosszul hatnak, de talán egy hete, vagy mikor utoljára beszéltünk, akkor volt szó róla, hogy azért alapvetően én most inkább ebbe a lépcsőzetes emelkedésben látom az irányt, és nem csak azért, mert rossz hírek vannak, hanem egyszerűen picit túl lett húzva mind az optimizmus, mind az árfolyam. Ezzel a 350-nel talán arra mondanám inkább, hogy nem volt reális a mostani helyzetben, úgyhogy az, hogy most egy kicsit korrigálunk és csúszunk fölfele, az inkább
1: az benne van.
8: A valóság.
1: Jó van, Szilárd, köszönjük szépen, kitartást még a még jó kis kánikulai naphoz.
2: Vége a nyárnak, és mindenki váltott korábban eurót, mikor mondtuk. Így köszönjük
1: van,
2: szépen.
1: Köszi szépen.
8: Remélem, ti a napon ültök egy üveg kalitkában.
1: Nem, köszönjük a napon az árnyékban ülünk, az üveg a stimmel.
2: Pattintunk is, de mindjárt egy brutott, te meg dolgozzál
1: nem
2: tovább.
1: Kalitka.
2: Kössél, adjál, vegyél, stb.
1: Na szevasz, Szilárd, szevasz, elengedünk.
2: Írjál könyvet utána a tapasztalatait.
1: Nézzél tévét, írjál könyvet, így van. Szia, Szilárd!
2: Köszönjük, Szilárd!
8: Köszi, szia. Sziasztok, szép napot!
1: Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető számolt be a Bétről és a devizapiacról.
3: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a Paloznaki Jazz Picnic-en, a Homolabor teraszról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben. A rovat szakmai partnere a Borravaló Gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
1: Na hát, borokról már volt szó, mert rögtön az elején.
2: De itt ülünk egész
1: elején.
2: Nap a Homola pincészet bor teraszán, borok között, és még egy szót se ejtettünk.
1: De azért már a Balaton borát azt egy kicsit tényleg, részleteztük a műsor elején, csak aztán már elfelejtetted. Viszont itt van Rojkovics Ágoston, borász, a Homola pincészet birtok igazgatója. Szervusz!
3: Sziasztok! Szia!
1: És hogy ha már itt ülünk a dülők között, egészen fogalmazhatunk így itt a csopaki gyönyörű borvidéken, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy hogy befolyásolja ez a terroir azokat a fajtákat, amiket máshonnan is ismerünk. Mondjuk az egyik legelterjedtebb fehér fajtánkat, az olasz rizlinget.
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. A pincészetünknek alapvetően a szemlélet, a filozófiája az, hogy próbáljunk a terroirból kiindulni, a talajból, a területeinkből, a termőhelyeinkből, és próbáljuk azt megkeresni, hogy azok a szőlőfajták, amikkel dolgozunk, azok melyik területen érzik legjobban magukat. És ahhoz alakítjuk a bort. Természetesen figyelembe veszük a piacot is, a piaci igényeket is, de próbálunk minél szebb, minél kimagasló borokat készíteni, azáltal, hogy a talajból indulunk ki, abból indulunk, hogy a szőlő mit szeretne, illetve mit tud nekünk adni.
1: Ugye ez egy ilyen összetett feladat, mert sokan azt gondolják, hogy hát van a borász, de hát ugye egy szőlészeti munkával kezdődik a dolog, vagy talán még inkább talajmunkával, tehát a szőlész-borász együttműködés az nagyon fontos pont ehhez, hogy eleve már felismerjük, hogy jó helyen van-e az a szőlő, jó-e neki az, amit kap. Főleg, hogyha mondjuk ilyen 40 fokok, meg 42 fokok vannak.
3: Abszolút, abszolút. Sőt, azt mondom nektek, hogy a szőlő és a talaj legfontosabb. Tehát utána a borásznak a feladata az már eltörpül a mellett, hogy a jó minőségű szőlő, a jó minőségű alapanyag be tudjon érkezni a borászatba.
1: Játszik a hordókkal. Ugye ezt szoktam, de a borász csak játszik a hordókkal.
3: Igen. A hordó használat az nagyon szép, az érlelés az egy fantasztikus téma, azt nagyon szeretem. De ahhoz, hogy a hordóba tudjunk jelenni egy tételt, mondjuk egy szép olasz rizlinget, vagy egy szirát, ahhoz mindenképpen az kell, hogy az alapanyag, a szőlő az kifogástalan legyen.
1: Mennyire lehet mikroklímában gondolkodni?
2: Tehát, hogyha a 40 fokban?
1: Nem úgy gondoltam, hanem hogyha megnézzük mondjuk a sáfránykert dűlőt, vagy a hajnócit, tehát a dűlőket, akkor milyen különleges karakterisztikái vannak ezeknek?
3: Hát elsődlegesen mikroklíma szempontjából én nagy eltérést nem tudnék említeni, viszont amiről az előbb is beszéltünk, a talaj szerkezet, tehát a hajnóci dűlő, ahol most vagyunk, ez az egyik legkiemelkedőbb dűlőnk, ez egy ilyen messzes márgás talaj. Az olasz rizling nagy része is itt található, illetve egyik kimagasló vörös borunk, a szirá is itt terem, ami fantasztikusan érzi magát a területen, tehát ez egy nagyszerű párosítás volt. A sáfránkert az lejjebb található, az egy ilyen vörös homokkő, itt az északi parton, ezen a területen sok helyen találkozni vele. Nagyon izgalmas talajszerkezet, ott is van olasz rizling, és ott van a rajnai rizlingünk is, ami szintén érdekes ezen a talajon.
2: Én iszom a bort, de nem értek annyira hozzá, de megütötte a Syrah név a fülemet, nem olasz rizlinges kék frankos vidéken ülünk éppen?
3: De igen, az olasz
2: hát
3: rizling.
2: Hát akkor hogy kerül ide ez a fajta?
3: Hát a Syrah pontosan, hogy milyen indokból lett telepítve, nem tudom, de hogy fantasztikusan érzi magát, és aki ezt kitalálta, az fantasztikusan látta benne a potenciált, és azt látjuk évről évre, hogy készítjük a Syrah-t, hogy kimagasló eredményeket érünk el vele, és most kicsit hordó használatban, ha már hordóról volt szó, abban picit változtattunk egy stílust, most már francia hordókba, Burgundiából veszük a hordókat, francia hordóban érleljük benne, rövidebb ideig, egy-másfél évig, és úgy kerülnek majd a palacba.
1: Uh-huh. Ezeket új használt hordók, vagy vegyes, vagy hogy használjátok?
3: Új hordókat vásárolunk, de aztán utána több évig használjuk őket, tehát nem cseréljük le őket évente.
1: Mennyire fontos a Balatonnak a közelsége? Ugye azt szokták mondani, hogy úgy működik, mint

0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre! Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban erős a forgalom a Rákóczi úton befelé és a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Az Erzsébet hídon Pestre a pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
12: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
13: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Javult a Duna vízállása Budapestnél. Augusztus 31-ével kiírják az első szélerőművé pályázatokat. Hatalmas lángokkal ég Oroszország egyik legfontosabb olajfinomítója. Ma 40 fokkal tetőzik a hőség, és bár egyre több felhő lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Már 9 centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, írta a Facebookon Magyar Péter. A Paksi atomerőmű utolsó működő turbinája még üzemel, a kormányfő ugyanakkor továbbra is azt kéri, hogy csökkentsük a fogyasztásunkat. Szlovákia jelenleg nem tudja jelentősen növelni a Duna Magyarországra érkező vízhozamát, közölte a szlovák környezetvédelmi miniszter. Tamás Taraba szerint Magyarország jelenleg másodpercenként 400 köbméternyi vizet kap, amivel eleget tesz a nemzetközi kötelességeinek. A rendkívüli hőség miatt átfogó energiatakarékossági és vízkorlátozási intézkedéseket vezetett be a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT. Teljesen felfüggesztették a szaunák és gőzkabinok működését. Délután 5 óra után kikapcsolják a nagy fogyasztású vízattrakciókat, és ideiglenesen szüneteltetik az este 10 óráig tartó éjszakai fürdőzést is. A víztakarékosság jegyében a strandokhoz tartozó zöld felületek öntözését heti legfeljebb 3 alkalomra korlátozták. Augusztus 31-ével kiírják az első szélerőművi pályázatokat a beruházó vállalatoknak. A projektekben magyar állami tulajdonrészt fognak előírni. Felgyorsítják és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemek hálózati csatlakozásait. Mindenki számára megnyitják az ingyenes okosmérő igénylés lehetőségét, és pénteken eredményt hirdetnek a 1,5 milliárd eurós elektromos hálózat fejlesztési pályázaton is. Jövő kedden választhatják meg az új köztársasági elnököt. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés alelnöke augusztus 11-ére tűzze ki az államfőválasztást. Ahhoz, hogy valakinek a neve felkerüljön a szavazólapra, a képviselők legalább 1/5-ének, azaz 40 képviselőnek az ajánlására van szükség. Különleges pozíciót hoznak létre a MÁV-nál. A jövőben fő tájépítész is dolgozik majd a cégnél, aki egy olyan szakmai csapattal felel majd a vasútállomások és a vasúti pályák menti zöld felületek fenntartható kezeléséért, amely mellett a közlekedés biztonsági szempontok is maradéktalanul érvényesülnek. A lépés előzménye, hogy számos lakossági bejelentés érkezett a zuglói vasúti töltésen végzett fakivágások miatt. Hatalmas lángokkal ég Oroszország egyik legfontosabb olajfinomítója. Az ukrán határtól több mint 700 kilométerre lévő létesítményt az elmúlt napokban 2 támadás is érte. A Jaroszlavi üzem a központi orosz régió legnagyobb, egyben az ország 5 legnagyobb olajfinomítójának egyike.
13: Időjárás a Rádió Cafén.
14: Ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban már több felé zavarhatják gomoly felhők, csapadék azonban továbbra sem valószínű, a légmozgás gyenge marad, délután pedig 40 fok körül alakul a hőmérséklet.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
15: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Lowell Carner gyerekszínészként kezdte a szórakoztatóipart. 13 évesen a kettes számú ifjú vadász apró szerepét kaparintotta meg Roland Emmerich őskorban játszódó kalandfilmjében a 2008-as időszámításunk előtt 10.000-ben. Felnőttként a brit előadó művész elsősorban rapperként tevékenykedik, és úgy tűnik, koncertjein nem tűri meg az ősemberi viselkedést. 2017-es norwichi bulián a közönség soraiból valaki ótromba szexista megjegyzéseket ordibált az előzenekarként fellépő énekesnőnek. Kerner gyorsan közbelépett. Leállította a koncertet, tapasztalt vadászként megleste a színpadról, hol van a bekiabáló, és kivezettette a biztonságiakkal az illetőt, aki aztán életre szóló kitiltást kapott a koncertterem üzemeltetőitől.

0: Az elhangzott dalt is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Stone vagyok a Dagshell zenekarból. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A keresztapa egyik karakteréről, Johnny Fontaine-ről kívánta elnevezni magát egy ír indie rock banda 2014-ben. Azonban nem vehették fel az óhajtott Fontaines nevet, mert ebben megelőzte őket egy Los Angeles-i csapat. Az írek nem adták fel. A jól csengő szóhoz hozzácsapták Dublin City rövidítését, így már hivatalosan is megkezdhették pályafutásokat. Fontaines DC-ként. Piszokmázlisták a Los Angeles-i kollégák, hogy az elszánt dubliniak nem folyamodtak olyan módszerekhez, mint névadójuk. Francis Ford Coppola 72-es moziában ugyanis Johnny Fontaine Vito Corleone keresztfia, aki a cselekmény szerint nem kapott meg egy vágyott filmszerepet, erre a maffia visszautasíthatatlan ajánlatot, azaz levágott lófejet tett a stúdió elnökének ágyába.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: J.P. Bimeni a burundi királyi család leszármazottja, ám az afrikai országban kitört polgárháború miatt 93-ban el kellett hagyni a hazáját. Miután az iskolában rálőttek, a kórházban pedig megmérgezték. A jóval nyugisabb légkörű Wales-ben kötött ki, ahol első fizetéséből 4 Best of CD-t vett a helyi lemezboltban. Így Ray Charles, Otis Redding, Bob Marley és Marvin Gaye lettek számára a szabadság hangjai. Később Londonba költözve összeállt a spanyol The Black Belts zenekarral. Együtt sikerrel idézik meg a 60-as, 70-es évek Motown és Stax hangzását. A nemzetközi soul válogatott a 2018-as Mathematics szövegében a szerelmet megoldhatatlan egyenletként prezentálja.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of-adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Kung Fu Fighting című dal születése és sikere is villámgyors volt. Larry Weiss, I Want to Give You My Everything című szerzeményének eléneklésére kérték fel Carl Douglas-t 1974-ben. Ám a stúdióban kiderült, hogy a kislemez B oldalára is kellene gyorsan valami. Carl Douglasnek volt egy szövege, amelyet az akkoriban divatos kung fu filmek ihlettek. Az indiai származású producer Biddu komponált is rá egy melódiát, majd állítólag alig 10 perc alatt fel is vették. A dal azonnal óriási sláger lett Angliában, majd az Egyesült Államokban is a listák elejéig jutott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ki az ötödik Beatle? A közvélekedés szerint George Martin producer érdemli meg leginkább a titulust, de vannak, akik Brian Epstein menedzsert, Mal Evans turnémenedzsert, Pete Best és Stuart Sutcliffe korai tagokat, esetleg a posthumusz dalokon és a tagok sok szóló felvételén tevékenykedő producert, Jeff Lynne-t tüntetnék ki vele. Robbie Williams enyhén szólva is kevésbé egyértelmű jelölt. A popstar mégis John and Paul and Ringo and George and Robbie feliratú pólóban pózolt 2026. januárjában. A büszkélkedős fotó apropója, hogy ekkor Robbie a Britpop albummal kipipálhatta 16. brit listavezető nagylemezét, egyen lekörözve a Beatles-t. Ha a liverpooliak nem is, egy birminghami rockkóri a Black Sabbath gitáros Tony Iommi játszik a rekord döntögető korong egyik trackjén, a Racketen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bocsánat, kérős számnak írt a Sly Stone az If You Want Me To Stay 73-ban, miután összevesztek párjával, Kathy Silvával. A békülés annyira jól sikerült, hogy a következő évben a soul énekes és a modell a Madison Square Gardenben házasodtak össze a zenész együttese a Sly and the Family Stone koncertjén. Stone eredetileg még extravagánsabb lagzit tervezett. 500 fehér galambot szándékozott reptetni az arénában, és kötélen akart leereszteni egy angyalnak öltözött csillámport szóró hölgyet a közönség felé. A galambreptetést állatvédők vétozták meg, mondván a helyszín fedett. A köteles mutatványt pedig a csarnok csak 125 ezer dolláros biztosítás kifizetése után vállalta volna be, amit Stone sokalt. Így is világra szóló esküvő volt. Egyes források szerint 21 ezer, mások szerint 23 ezer néző előtt. Amúgy a Red Hat feldolgozás sem rossz.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! Százhold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Százholdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Kritikus nap jön a magyar energiaellátásban. Lassult az ipari termelés éves növekedési üteme. A köztévén is láthatóak lesznek a Sziget Fesztivál magyar előadói. 40 fokkal tetőzik ma a hőség, kissé befelhősödhet az ég, de csapadék továbbra sem várható. Holnap egy hidegfronthoz átmeneti lehűlést, így a hétvégén 32 fok lesz. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Kritikus nap jön a magyar energiaellátásban. A Duna vízállása Paksnál mínusz 135 centi, de ha egy centivel kisebb lesz, le kell állnia az erőműnek. Az előrejelzések szerint ma akár a mindenkori 42 fokos országos melegrekord is megdőlhet. Európai szinten nem példátlan, ami most a paksi erőművel történik. Aszódi Attila, a paksi létesítmények fenntartásáért felelős korábbi kormánybiztos szerint ilyesmi Svájcban, Franciaországban és Németországban is előfordult az elmúlt években. A 24.hu-nak azt mondta, ha az erőmű leállna, hosszú idő lenne az újraindítása. Korábban szakértők ezt nagyjából egy hétre becsülték. A külügyminiszter cáfolja, hogy a szomszédos országok felelősek a Duna alacsony vízállásáért. Orbán Anita közölte, a valóságban azért nincs víz, mert Ausztriában, Németországban és Szlovákiában is történelmi az asszály, nem pedig azért, mert valaki elzárná azt. A tárcavezető arra kérte a szlovák felet, hogy segítsenek a lehető legnagyobb mennyiségű vizet eljuttatni Magyarországra. Előzőleg Tomas Taraba környezetvédelmi miniszter azt mondta, jelenleg másodpercenként 400 köbméternyi vizet kap Magyarország, amivel eleget tesznek a nemzetközi kötelezettségeiknek. A rendkívüli hőség miatt továbbra is szükség van a villamos energiafogyasztás önkéntes mérséklésére, írta a közösségi oldalán az energetikai miniszter. Kapitány István közölte, az erőművek zavartalanul üzemelnek és az áramimport is biztosított. Júniusban lassult az ipari termelés éves növekedési üteme. A volumen júniusban 10,1, naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, derült ki a KSH becsléséből. A feldolgozóipar alágainak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. Nyilvánossá váltak a fokozottan védett területek határai. A Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobil appjában is elérhető. Ezeket a területeket eddig jogszerűen nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképeken, viszont ha valaki tudtán kívül odatévedt, az büntetést fizethetett. A térkép adatok korábban már megvoltak a szövetségnél, de nem hozhatták nyilvánosságra, mert az adatgazda Agrárminisztérium nem engedte, írja a Telex. A köztévén is láthatóak lesznek a Sziget Fesztivál magyar előadói. A megállapodás szerint a koncertfelvételeket még a nyár folyamán sugározzák, és korlátozott ideig a médiaklikken is vissza lehet majd nézni őket. Az együttműködés célja, hogy minél több emberhez eljussanak a magyar könnyűzene előadói, illetve a fesztivál hangulata.
2: Időjárás a Rádiókafén.
7: Ma tetőzik a hőség, 40 fokot is mérhetünk, a hétvégén azonban lehűlés jön, szombatra 7-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Pénteken északnyugat felől elszórtan záporokkal, zivatarokkal és feltámadó széllel érkezik egy hidegfront, de vasárnap és a jövő hét folyamán ismét 35-38 fok valószínű.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
8: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
9: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Herman Róbert, történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, akit köszöntök, szia!
10: Szervusz!
9: Volt egy esemény, mi veszett Mohácsnál? A kérdés 500 évvel a csata után is vitákat kavar, és ugye a CEU Határtalan Tudás egy korábbi rendezvényének volt ez a témája, ahol te és Bészabó János beszélgettetek, vitáztatok, hát, előadtatok?
10: Mind a ketten tartottunk egy előadást, és igen, utána volt egy kerekasztal beszélgetés, illetve a közönség is kérdezhetett.
9: Ez a média számára úgy lett tálalva, és azt hiszem, hogy ez az, ami így érdekli az átlagembert, hogy lehet, hogy nekünk a vesztes tudatunkat esetleg innen lehet datálni, hogy mi veszett Mohácsnál, hogy ott derült ki, hogy mi nem is vagyunk olyan jók, és így tovább, hiszen az ugye egy olyan csata volt, ahol eléggé el lett verve a magyar, de hogy nem feltétlenül van így, hogyha jól gondolom.
10: Igen, hát én ugye arról tartottam előadást, hogy vajon katasztrófa történelme a magyar történelem, és én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az. Az kétségtelen, hogy Mohács az egy valóban nagyon súlyos és meghatározó vereség a magyar történelemben. Én magam nem vagyok török koros, tehát itt a részletekben, hogy hányan voltak ott, ki jött el, ki nem jött el, miért veszett el a csata, én ezekben nem merülnék el, mert meglincselnek a török koros kollégák. De alapvetően, hogyha megnézzük, hogy tehát itt a lelki dispozícióval van szerintem valami gond, hogy kicsit hajlamosak vagyunk a magyar történelmet úgy nézni, hogy Mugi, Mohács, Majtény, Világos, Arad, Trianon, meg még 56 is, ugye van, aki még a rendszerváltás is hozzáteszi, hogy az is egy katasztrófa volt, tehát hogy egy ilyen kudarc sorozatnak tekintjük a magyar történelmet.
9: Hát ugye, sőt, mindig a vesztes mellett állunk, igen, ugye ez is
10: igen,
9: van.
10: Meg hogy már 500 éve nem nyertünk csatát, meg nem nyertünk háborút, meg ilyenek vannak benne a köztudatban, és mindig szoktam idézgetni, hogy Versailles-ban, ugye a királyi palotában van egy csaták terme, amit még a 19. század első felében, azt hiszem, Lajos Fülöp király állított ott, ahol a francia történelemnek a nagy csatái vannak megfestve, az alemannusok elleni győzelemtől, ez ott valamikor azt hiszem az 500-as, 600-as években volt, egészen Napóleonnak a 1809-es vágrámi csatájáig. Na most, hogyha megnézzük ezeket a festményeket, ezeken egyetlen egy vereség nincs. Tehát, mintha nem lett volna Crécy, Poitiers, Azincourt, nem is beszélve ugye a későbbiekről, hát azért a franciák is időnként elveszítgettek a 16-17. 18. században nem csak csatákat, hanem háborúkat, de nem ezeket festették meg. És hogyha oda bemegy egy francia, vagy bemegy egy turista, akkor neki az az érzése, hogy itt egy nagy és sikeres nemzetnek a reprezentatív önképét láthatja. Míg, hogyha mondjuk bemegyünk a Magyar Nemzeti Galériában, a 19. századi magyar történelmi festés gyűjteményébe, akkor mit látunk, ugye, hogy Mohács, II. Lajos holttestének megtalálása, Zrínyi kirohanása, Dobozi Mihály megöli a feleségét menekülés után, Dezső Vitéz önfeláldozása, Zrínyi Ilona a bírák előtt, Tököli Imre megszökik az árvai várból, ugye az üldözők elől, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy még véletlenül sem nagyon Zrínyi kirohanása, ugye, Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben kivégzés előtt, tehát hogy még véletlenül se találkozunk valami fajta pozitívummal. És ugye ezek a legjobb magyar festő, tehát a 19. század legjobb magyar romantikus vagy realista festői által saját magunkról festött képek. És vajon mi lehet az oka annak, hogy ennyire ez a fajta önképünk van, ugyanis ezek visszasugároznak. Tehát, hogyha valaki ezzel megy be, akkor utána tényleg már az van, hogy szegény magyarok ugye elmorzsolni néhány könycsepet, és azt mondja, hogy hát akkor gazdagon adakozom majd a Nemzeti Galéria javára, hogy legalább megőrizzék ezeket a szép történeteket, tehát hogy itt valami probléma van.
9: Tehát magyarán az emlékezetünkkel, vagy annak a kivetülésével, vagy hogy csak az vetül ki, talán ez, nem? Hogy olyan nagyon, nagyon töményen kapjuk azt, hogy mi volt a nehéz.
10: Igen, tehát én azt gondolom, hogy az egy probléma, hogy ha annyira felerősödnek ezek a kudarcok a nemzeti tudatban. Tehát most lehet nézni mondjuk az oszmán-magyar küzdelmeket Mohács felől, de hát azért a végén mégiscsak a törökök mentek ki, és nem mi tűntünk el. Jó, van festmény, igen, ugye Buda visszavételéről is 1686-ról, de az valahogy úgy soha nem épült be igazán a magyar történeti köztudatba. Vagy ugye lehet Mugi felől nézni a tatárjárást, de hát hogyha belegondolunk, hogy nagyjából másfél évvel később egyetlen egy tatár vagy mongol nem volt már a Magyar Királyság földjén, és 31 néhány év múlva félkézzel visszavert az ország egy ugyanilyen tatár inváziót, akkor azért ez se egy annyira egyértelmű kudarc történet. És voltak éppen a magyar történelem szerintem a nagy újrakezdéseknek, a nagy feltámadásoknak és a nagy sikereknek a története is, attól függ, hogy melyik irányból nézzük a dolgokat. És kicsit az a probléma, hogy szerintem a 20. század, ami viszont valóban egy nagy kudarc történet, tehát most kezdve ugye a első világháborús összeomláson folytatva a tanácsköztársasággal, Trianonnal, második világháborúval, német megszállás, szovjet megszállás egymás után, tehát amilyen rövid volt történelmi értelemben, mert mondjuk az 14-től mondjuk 89-90-ig számolják, hát annyi csapást kaptunk. Kosári Domokos, aki az egyik legnagyobb történésze volt ugye a 20-21. Századnak, ő szokta azt mondani, hogy Zrínyi Miklós azért nevezte a 17. századot a magyar romlás századának, mert nem tudta, hogy mi jön a 20-ban. Okay, és hát valóban a 20. az ebből a szempontból egy katasztrófa sorozat, de hát azért azt is valahogy túléltük. Tehát mégiscsak kimentek a végén a muszkák, ugye megkaptuk ajándékba a függetlenséget, és hát ezzel meg kell próbálni valamit kezdeni, egyébként szerintem a történeti tudat szempontjából is.
9: Amennyire tudom, az eseményen ugye szó volt erről, és mondtad is, hogy te nem feltétlenül mennél bele ebbe, de mégis csak abból a szempontból kérlek, hogy a hallgatóknak világíts meg, hogy azért ez a mohácsi csata, az nem feltétlenül arról szólt, hogy egy elmaradott hadseregről beszéltünk. Tehát az oké, okay, hogy a legyőzőink, az Oszmán Birodalom, az lehet, hogy felkészültebb volt utánpótlásba, többen voltak, és így tovább, de nem arról van szó, hogy azért lehetett rajtunk akkor végig szántani, mert a magyar akár hadipar, akár a hadsereg szervezés elmaradott volt.
10: Hát ugye a középkori magyar királyság az alapvetően egy sikeres és meghatározó hatalma volt ennek a térségnek, változó erővel tegyük hozzá, tehát itt mindig sok múlt az egyes királyoknak az adottságain, milyen hadvezéri gárdát vagy egyebet sikerült maguk köré szervezni, de szembe került egy olyan ellenséggel, amivel szemben egyszerűen nem talált semmifajta megoldást. Tehát gondoljunk bele, ez kb. Olyan, mint hogyha manapság bármelyik európai ország mondjuk az Egyesült Államok hadseregével próbálna meg kiállni. Hát teljesen reménytelen lenne. Tehát nyilván bizonyos sikereket mondhatna magáénak, de hát a végén csak elbukna. És hát Magyarország esetében is ez történt, azért ez egy hosszú folyamat volt, mondjuk nagyjából Nagy Lajos korszakában kezdődtek meg ezek az oszmán-magyar összecsapások, ugye 1396-ban a nikápolyi veresége Zsigmond királynak az már jelezte, hogy itt egy nem akármilyen ellenférről van szó, és hát voltak éppen 1526-ig olyan nagy csatát, amiben a szultán is ott lett volna, olyat egyetlen egyet sikerült megnyerni az oszmánok ellen, ez ugye Nándorfehérvár védelme volt, de hát az se egy igazi csata, az egy várvédelem kombinálva ugye egy kitöréssel, és ehhez képest ugye Magyarország vagy 150 évig bírta ezt a dolgot úgy, hogy nagyjából megőrizte a saját határait, és megőrizte a területi állományát, de hát aztán jött a katasztrófa, tehát ez olyan, mint a fukushimai erőműnek a katasztrófája volt, hogy hiába van, nem tudom, 9-es erősségű földrengésre méretezve az adott építmény, hogyha 15-ös jön, akkor teljesen mindegy, hogy 9-es volt, vagy 2-es, és itt is valami ilyen történt. Ugye az Oszmán Birodalomnak a katonai lehetőségei, a pénzügyi lehetőségei, a szervezettsége, az egészen a 17. század végéig voltak éppen bármelyik európai államot verte. Tehát nem véletlen, hogy egy nagy koalíció kellett ahhoz, hogy ki lehessen őket passzírozni innen a Kárpát-medencéből. Na most az a hadsereg, ami föláll Mohácsnál, az lehet, hogy mondjuk nem az a szín, mint a Hunyadi Jánosé vagy a Hunyadi Mátyásé, de hát azért egy olyan 25-30 ezer ember csak sikerült összerántani. Akik között voltak zsoldosok, végváriak, ugye különböző főúri bandériumok, a király kísérete, vagy innen-onnan még Csehországból, Lengyelországból is érkező személyek, de ez egy nagy hadsereg volt. Tehát mondjuk, amikor 5. Károly meg első Ferenc egy évvel korábban Páviánál szembeszállt egymással, ugye az itáliai hegemóniáért, akkor nagyjából ekkora hadseregeket mozgósítottak. Pedig hát azért az egyik mögött az óriási, területileg is óriási francia királyság, a másik mögött meg hát ugye a német-római birodalom plusz a spanyol királyság állt. Tehát nem volt ebben a tekintetben szégyelnivaló. Azon lehet vitatkozni, hogy mennyire volt jó az a taktika, amit alkalmaztak, mennyire voltak tehetségesek azok a fővezérek, ugye Tomori Pál, illetve Szopolyai György, akik vezették ezeket a csapatokat, jó volt a felállítás, ugye ezek mind megvitatható dolgok, de alapvetően nem ezen úszott el a háború, vagy nem ezen úszott el a középkori Magyarországnak a fennállása, hanem azon a hihetetlen nagy erő egyensúly, vagy erő különbségen, ami az Oszmán Birodalom, illetve a Magyar Királyság között megvolt.
9: Igen, most arról is szó volt ezen az esten, hogyha jól tudom, hogy a tömegsírok kutatása az utóbbi években egy csomó új a történetnek, az értelmezésének a lehetőségét hozta, hogy azért itt a hadsereg nagy része is nekem úgy tűnik, mintha utána, tehát a háború után lett volna kivégezve, tehát nem feltétlenül elestek ezzel, csak azt akarom mondani.
10: Igen, hát ugye az egyik, ami nagy dolog, hogy önmagában az, hogy vannak tömegsírok. Tehát ugye a középkori magyarországi, nem csak magyarországi, általában európai összecsapások többségéből ilyesmi nem maradt. És ez is véletlenül került elő, mert ott a Jugoszláviával szemben még az 50-es években elkezdtek különböző erődítéseket építeni, és hát a földgyaluk kifordítottak néhány csontot. Akkor még nem kezdték el föltárni, hanem csak a 60-as években, ugye volt egy Pap László nevű régész a Janus Pannonius Múzeumban, és hát neki szólt valaki, hogy itt, mintha lettek volna csontok, és így találták meg a tömegsírokat. Na most az újabb kutatások szerint, amennyire én követem a dolgokat, ugye ezek nem a csatának a hősi halottai, tehát nem azok, akik lóvarddal a kézben, vagy lándzsával, vagy puskával a kézben elestek, hanem ezek a hadifoglyok, akiket augusztus 30-án, a csata másnapján, hát gyakorlatilag lemészároltak. Ugye ez látszik magukból a sérülésekből, hogy szinte mindenkinek ugyanott a nyakszírt táján vannak a sérülések, és nincsenek nagyon egyéb sérülések. És a tetejében ezek ugye vegyesen nem csak férfiak, tehát nem csak felnőtt férfiak vannak ott, hanem asszonyok, gyerekek, tehát mindenfajta korosztály, ami azt mondhatja, hogy a táboroknak az elfogott személyzetével is ilyen módon végeztek.
9: Tehát a legyőzötteket mindenképpen.
10: Igen. És ugye ennek nyoma maradt egyébként a szultánnak a naplójában, tehát a hivatalos hadinaplóban is benne van, hogy kivezették azt a 3000 vagy 2-3000 gyaúrt, és hát akkor azokkal ottan végeztek. Ugye ez egyfajta ilyen feszültséglevezetés is volt mondjuk az oszmán hadsereg számára, hiszen óriási veszteségeik voltak egyébként nekik is magában a csatában.
9: Aha, ezt nem is tudtam, hogy igen, ez is egy értelmezés, mert most pont azon gondolkodtam, hogy nem feltétlenül ide tartozik, de ennek kapcsán jön fel bennem, hogy hogyan lehet hadtörténetet kutatni. Nyilván vannak rendelkezésre álló források, de mégis hogyan néz ki egy ilyen kornak a kutatása? Nyugodtan beszélj a sajátodról, csak hogy mi az, amiben a kutató kapaszkodik?
10: Hát ugye elsődlegesen az írott források, amik fennmaradtak. Na most ugye ez egy olyan csata, amiről mondjuk hadi jelentés nem nagyon maradt a magyar oldalról, mert hogy akkora volt a vereség, hogy nem volt kinek megírni, és nem volt, aki megírja. Tehát többnyire utólagos krónikák vannak, ezek közül a legismertebb az Brodarics István királyi kancellárnak az utólagos 1528-ban keletkezett beszámolója, ami egyébként nem csak magának a csatának a leírása, hanem egy ilyen védőirat a magyarság mellett, hogy hát ők azért alapvetően teljesítették a kötelességüket, nem miattuk veszett el a csata, nem miattuk halt meg szegény második Lajos a csatában. Volt erről egy ilyen komoly publicisztikai vita ott a 1520-as évek második felében, ugye részint a Szapolyai párt, részint pedig a Habsburg párt között, és ez ebbe a sorba illeszkedik. Na most ugye nagyon, nagyon kevés, tehát mahásról amennyire én tudom, számos forrástöredék van, de azért alapvetően az, hogy mi történt a csatában, azt magyar oldalról még mindig a Brodarics alapján rakják össze a kutatók.
9: És tényleg ez néhány óra volt?
10: Hát lényegben igen. Ez egy nagyon intenzív összecsapás volt, de hát miután akkora volt az erőfölény egy idő után, ahogy megroppant a magyar védelem, ugye na, azt nem tudjuk, hogy mondjuk a gyalogság még meddig harcolt ott a csatatéren, mert ugye nyilván azokat úgy kellett fölmorzsolni. Tehát ott azért legalább 10 000 gyalogos, de lehet, hogy több volt meg a csatatéren, és hát ugye ezeknek egy jelentős része az profi volt, tehát ezek zsoldosok voltak rendesen kiképezve, ismerték a korabeli taktikának a szabályait, és valószínűleg nagyon kemény ellenfelé lehettek mondjuk az oszmán gyalogságnak, illetve lovasságnak, tüzérséget kellett bevetni ellenük, és így tovább. De az kétségtelen, hogy ez egy viszonylag rövid időn belül véget érő csata volt, tehát mondjuk nem olyan, mint a Várnai csata 1444-ben, hogy ott még a Szekérvár mögött még védekeztek, Isten tudja mennyi ideig, vagy mondjuk 1448-ban Rigó mezőnél is. Tehát ugye vannak ezek a források, ugye ott van a csatatérkutatás, ami mondjuk az elmúlt 20-30 évben jött elő, tehát hogy a csatának a megmaradt nyomai alapján lehet-e következtetni arra, hogy én nem tudom, hol állt föl a harcrend. Mert hogyha megvan, hogy hol találnak mondjuk a keresztények által kilőtt lövedékeket, akkor abból vissza lehet számolni a lőtávolságot, és akkor kb. Meg lehet állapítani, hogy hol állt föl a magyar gyalogság, vagy egyáltalán hol van bármi is. Ugye ez azért nagyon nehéz, mert a fém az abban az időszakban is nagy érték volt, tehát hogy amit lehetett összeszedtek a csata után, részint a győztes hadsereg, részint pedig hát a környékbeli lakosság. És a tetejében 1687-ben ugye Nagy Harsány és Mohács között volt egy újabb összecsapás, és ennek a leletanyaga az keveredik a mohácsi összecsapáséval. Nagyon szórakoztató viták vannak erről a különböző Mohács kutatócsoportok között, hogy most akkor melyik hova tartozik, én ebben nem mennék bele, mert ez végképp nem értek. És hát ugye maga ez, ami kiderült a tömegsírokról, ez is egy fontos információ, hogy egyrészt igazolja egy fontos elbeszélő forrásnak a szultáni hadinaplónak az állításait, másrészt pedig segít elhelyezni mondjuk ezeknek az embereknek a halálhelyét. Tehát mondjuk a nagy tömegsírok, ahová a csatában elesetteket temették, azok máig nincsenek meg. Lehet egyébként, hogy nincsenek is. Tehát simán elképzelhető, hogy beledobálták őket a Dunába mondjuk. De lehet, hogy valahol a horvát határ környékén még mindig ott vannak ezek, csak nem találtuk meg őket, bár a kutatási módszerek azok folyamatosan ugye javulnak, fejlődnek, tehát simán elképzelhető, hogy az, ami ma még számunkra rejtély, az néhány év múlva majd, ahogy az ilyen jellegű technikák fejlődnek, akkor majd ezek is ki fognak derülni.
9: Az, hogy valamiért szerintem a legtöbb magyar ember Mohácsról tudja, hogy mi történt, a vereséget, a Cselepatakot és második Lajos holttestét, akit elvileg ugye mi úgy tudjuk, hogy a Cselepatakba fulladt. Ez vajon miért van? Azért a történelemből elég sok mindent tanulunk, és ezt szerintem ez meg a Muhi csata, amit talán mindenki tud, meg az Aranybulla.
10: Hát ugye Mohácsnak kétségkívül megvan az a jelentősége, hogy egyrészt utána ketté szakad az ország hosszú időre, sőt háromra, mert hogyha az oszmánokat is bevesszük, akkor ugye voltak éppen egészen a 18. század elejéig ugye soha nem sikerül egyesíteni ezeket a területeket, kettős királyválasztás lesz, az ország középső részét megszállja az oszmán birodalom, és hát ugye még egy nagyon fontos lelki tényező, hogy Magyarország effektíve megszűnik önálló hatalomnak lenni. Tehát ettől a pillanattól kezdve ki van szolgáltatva különböző birodalmak kényének, kedvének, éppen aktuális erejének vagy gyengeségének. Tehát Magyarország egy lesz az Oszmán-Habsburg hadszínterek sokaságából egynek. Egyébként érdekes, hogy a kortársak számára azért ez még nem volt annyira egyértelmű. Igen. Tehát például hosszú időn keresztül inkább Budának az 1541-es elvesztése volt az, ami sokkal jobban beépült a tudatba, és én azt gondolom, hogy és az emlékezet történét is ebbe az irányba látszik mutatni, hogy a 19. században a nemzeti romantika kora az, ami felelősíti ezt a Mohács tényezőt, tehát ugye Kisfaludy Károlynak a nagy elbeszélése, ez a hősvértől pirosult gyásztér, sírva köszöntlek, nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács, illetve hát ugye a képzőművészetben is ez hihetetlenül beépül. Tehát nem tudom, négyen vagy öten megfestik ugye Mohácsot, négyen vagy öten megfestik a második Lajos holttestének a megtalálását. Ez a tetejébe egybeesik általában a 48-49-es szabadsághoz leverése utáni időszakkal, amikor hát nem lehet direktbe beszélni a 49-es katasztrófáról, ezért különböző egyéb történeti témákat, illetve korszakokat kell olyan módon tárgyalni, hogy mindenki értse, hogy amikor Mohácsról beszélünk, akkor voltak éppen nem csak Mohácsról van szó, hanem ugye Temesvárról, vagy Világosról, pontosabban Szőlősről, és amikor a második Lajos holttestének a megtalálását ábrázoló képet nézzük, akkor ugyanígy gondolunk az aradi vértanúkra, vagy Petőfi Sándorra, vagy Vasvári Pálra.
9: Pontosan, igen, nekem is ez jutott eszembe, ez a aradi vértanúk, mint párhuzam. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, csak most jön egy kis zene és feles információk, és aztán jövünk vissza. Vendégem Herman Róbert, történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese. Folytatjuk nem sokára.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12

0: környékén a Magyar Zeneházában, az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
2: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor, és vendégem továbbra is Herman Róbert, történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese. És ugye volt a CEU Határtalan Tudásnak egy korábbi rendezvénye, ahol tulajdonképpen előadást tartottatok te és B. Szabó János. A felvetés az volt, hogy mi veszett Mohácsnál, és egyik oldalról szó volt, és mi is beszéltünk egy kicsit, hogy valójában mi történt ott a középkorban, milyen volt a magyar hadsereg, milyen volt ez az ütközet, mi volt az oka annak a vereségnek, és egyébként, hogy ez a vereség mit hozott magával. Abban a szempontból mindenképp jelentős volt, hogy a magyar történelem ezután nagyon-nagyon sok nehézségen ment keresztül, kettészakadás, megszűnt önállóvá lenni, aztán három részre szakadt Magyarország, és aztán ugye nagyon sok minden más is törte, zúzta itt az én képet, vagy önképet, de valahogy azzal kezdtük a beszélgetést, hogy azért van nálunk szerencsésebb történetű népek, akik még hogyha, ha nem is szerencsésebb a történetük, de biztos, hogy jobban állítják be saját maguknak. Tehát másként erősítik az én erőt, mint ahogy mi. És az egyik felvetése ennek az esnek az, hogy valóban egy ilyen tragédiák sora el a magyar történelem, valóban vesztesek vagyunk-e, és hogy a saját történelmünk hogyan tud ebbe vagy abba az én és önképbe erősíteni. Ugye kérdeztem, hogy hogyan is lehet utána menni ezeknek a dolgoknak, a hadtörténészek ezt kutatják életük során, viszont az, hogy kiderül valami, azt ti mennyire látjátok, hogy amikor ez prezentálva van, az hat egy országnak, egy népnek a tudatára.
3: Hát ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz, tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a gyökeresen újat hozó kutatásoknál ott nagyon jó esetben mondjuk egy ilyen 25-30 év alatt sikerül odáig eljutni, hogy ez úgy, ahogy beépül az oktatásba, ha egyáltalán, de lehet, hogy ez 40 év, vagy lehet, abszolút, hogy 50 év. Egy saját korszakomból hoznék erre egy példát, ugye nekem kiváló tanárom és mesterem is, atyai barátom volt Urbán Aladár, aki a 50-es évek végén, 60-as évek elején kezdett el foglalkozni Batthyány Lajosnak a miniszterelnökségével. És hát ugye a Batthyány az nagyjából addig úgy élt a köztudatban, hogy hát itt volt ez a szerencsétlen, ugye ő volt az első miniszterelnök, hát igazából nem sikerült neki semmi, ugye a végén le kellett mondani, sőt még az osztrákok hadbíróság elé állították, és voltak éppen teljesen ártatlanul 49. október 6-án főbe lőtték. Tehát, hogy alapvetően nála is ez a mártír romság volt az, ami a jellemző volt, és szinte semmi arról, hogy ő milyen államférfi volt, hogy milyen politikus, inkább az, hogy hát egy ilyen csapnivaló, egy ilyen született vesztes, vagy valami hasonló. És hát Urbán Aladár bizonyította be, hogy a Batthyány esetében egyáltalán nem erről van szó, mégiscsak sikeresen levezényelt egy rendszerváltást, vagy változtatást, kinek ugye politikai ízlése szerint.
2: Halljuk is ezt a párhuzamat most elég sokszor.
3: Igen, ugye 48 áprilisában azért nem, tehát gondoljunk bele, hogy egyik pillanatról másikra a gazdaságot, az igazságszolgáltatást, a közigazgatást, a törvényhozást, mindent teljes egészében meg kellett változtatni, és hát ami Batthyánynak az óriási érdeme, hogy emögé még fegyveres erőt is sikerült teremtenie, a nemzetőrségi törvénynek a felhasználásával megszervezte az önálló honvédséget, biztosította a Magyarországon állomásozó császári királyi csapatok jelentős részének a hűségét, és amikor bekövetkezett a nagy próbatétel, ugye a Jelasics szeptemberi támadás, akkor azért Pákoznál csak sikerült ezeket megállítani, és ebben a Batthyányi működése vastagon benne volt. Na most ez nagyon hosszú ideig tartott, amíg ez átment mondjuk a tankönyvekbe. Tehát nem csak, hogy én, de még az utánam következő nemzedék is olyan tankönyvekből tanult, ahol hát a Batthyányi kormány az ilyen derék balfácának gyülekezete volt, leszámítva Kossuth Lajost, mert ugye ő már akkor is mindent tökéletesen látott, és nagyjából a rendszerváltás után kezdett ez úgy, ahogy átállni a tankönyvekben, vagy vagy ugyanez mondjuk a nagy kedvencemnek, Görgei Artúrnak a pályafutása. Tehát azért, amikor én tanultam, akkor már nem volt áruló, de azért az mindig érzékeltetve volt, hogy hát nincs vele kapcsolatban valami rendben, és nála is nagyjából ott a 90-es években kezdett megváltozni ilyen szempontból a megítélés. Na most ugye ezek még a viszonylag egyértelműbb dolgok, tehát ahol szilárd tényekre alapozva az ember elmondja a maga igazságát. De vannak olyan korszakok, ahol ezek nem annyira egyértelműek, tehát most, hogyha megnézed mondjuk a jelenlegi Mohácsról folyó diskurzust történészek között, tehát nem a futóbolondokról és a önjelölt szakértőkről beszélek, hanem azokról, akiknek papírjuk van arról, hogy ők elvégezték a töltemszogot. Időnként egymásnak homlok egyenest ellenkező rekonstrukciók és ebből kifolyólag következtetések születnek. Tehát itt van még egy ilyen szakmán belüli küzdelem is ebben a tekintetben. Na most ugye az egyszeri tankönyvszerző az nem mindig tudja eldönteni, hogy kinek van igaza, vagy valamikor eldönti, de nem biztos, hogy az illetőnek van ténylegesen, tehát ez is egy probléma lehet. Szerencsére Magyarországon azért még mindig elég élénk a töltem iránti érdeklődés, tehát szokták mondani, hogy a futballon kívül a magyar töltem az egyetlen, amihez mindenki ért. A kudarcosság is, hogyha úgy tetszik, ebben a tekintetben némileg megáll, mint párhuzam, bár mondom, nekem azért nem egészen ezerül a véleményem. Tehát lényeg az, hogy nagyon nehéz, hogy mennyi időn belül mennek át ezek a dolgok, és ugye akkor még nem is beszéltünk azokról a korszakokról, ahol mondjuk egy-egy hangsúlynak az ide vagy az oda tétele az adott esetben politikai állásfoglalást is jelent. Tehát a 20. századi magyar töltem mondjuk 1918-tól kezdve, ott szinte meg lehet mondani a szerzőről a harmadik mondat után, hogy az előző választáson hova tette az X-et, vagy a következőn hova fogja tenni bizonyos kérdéseknél, tehát mondjuk nyilván nem mindennél, mert hogyha valaki a textilipar történetével foglalkozik, akkor ez nem annyira nyilvánvaló, de hogy mi a véleménye a 18-19-ről, mi a véleménye a Horthy rendszerről, mi a véleménye a második világháborús szerepvállalásról, a 45-48 közötti korszakról, és így tovább lehet ezeket folytatni.
2: Hát igen, meg hogy mit teszünk a kaleidoszkópot, hogyan forgatjuk, mit tesszük a fókusz középpontjába. Ez azért azt gondolom, hogy már a legősibb írásokban is ott van, hogy a történetnek a szereplőinek mely, nem tudom, arcélét mutatjuk jobban.
3: Hát ugye szoktam mondani, hogy az első fennmaradt hadijelentés, második Ramszesznek a kádesi csatáról, az már vastagon hazugságokat tartalmaz, akkor mit várunk el a többiektől? Nagyon kedves regényem a Stefan Heimtől a Dávid király krónikája, ugye, ami arról szól, hogy Salamon király megbízza az udvari történetírót, hogy hát akkor állítsa össze a papának a dicsőséges élettörténetét, és hát az illető kénytelen rájönni, hogy mindaz, ami a forrásokban, legendákban megtalálható, hát az egészen biztosan nem úgy történt, és a végén ugye tevére vagy lóra rakja az egész családot, és ugye elhagyja Jeruzsálemet, és inkább elbújdosik, mert hogy történészként hazudni nem akar, viszont tudja, hogyha elmondja az igazságot, akkor abból komoly baja lehet. Ma már ettől nem kell feltétlenül tartani, vagy legalábbis Európának a boldogabbik részén, de az kétségtelen, hogy máig is vannak ilyen jellegű kockázatok.
2: Hát meg a krónikák, meg a királyok könyve, ez ugye pont erről szól.
3: Így van.
2: Ott két külön történet van, és vannak részek, amelyek az egyik elegánsan nincsenek benne, viszont teljesen más a megítélés. Úgyhogy ez azért mondom, hogy már a legősibb széles körben forgatott könyvekben is benne van. És ez egyébként szerintem nem feltétlenül hazugság, mert amúgy azt is tudjuk, hogy az identitás újjáépítése, vagy az identitás megőrzése is lehet a cél. Nyilván ez már egy másik téma, de az, hogy például egy nemzetnek, és most jöjjünk vissza a saját sztorinkra, az, hogy egy nemzetnek a saját énképén segítünk azzal, hogy azokat hozzuk felszínre, és azt mutatjuk, és arra tesszük a hangsúlyt jobban, ami előrébb viheti, lásd franciák, ugye? Az sok esetben lehet, hogy nem mindegy a történelem további kerekének forgása szempontjából. És ehhez kapcsolódik még, amit mindenképp meg szeretnék kérdezni, hogy amikor valamit megtudunk, és akkor te mondtad, hogy nyilván hosszú idő még beépül a köztudatba, akkor úgy másként tanuljuk, és így tovább, de hogy amit megtudunk, abból az ismeretanyag, vagy létezik, hogy akár hadtörténész szempontból, és így hadipar szempontból tanulhatunk is?
3: Hát ugye szokták mondani, hogy a töltem az élet tanítómestere, csak sok a rossz tanuló, tehát ugye, hogy nem nagyon szoktak belőle tanulni. Ugye a töltemnek szerintem olyan jellegű direkt hasznosíthatósága nem nagyon van, hogyha ezt a hibát most nem fogjuk elkövetni a következő alkalom, tehát hogyha elolvassuk, hogy nem tudom, mi történt 48-49-ben, vagy az első világháborúban, akkor a következő alkalommal jó fogunk dönteni, mert hogy ugye ugyanazok a helyzetek azok soha nem fognak,
2: megismétlődni, mert az ellenfél is ott van.
3: Hála jó Istennek. Hozzá teendő az, hogy viszont különböző mintázatokat meg lehet figyelni, illetve hát azért bizonyos hosszú távú következtetéseket is le lehet vonni. Most itt nem akarok napi politikában elmerülni, de hát azért mondjuk, hogyha a magyar-orosz viszony nézzük a 18. század végétől, hát akkor azért az derül ki, hogy itt Oroszország egy ilyen folyamatos előrenyomulásban volt ebben a térségben, és mióta elért bennünket, azóta olyan sok pozitív következménye számunkra ennek nem volt. És ez nyilván a gyakorló külpolitikusok számára is egyfajta útmutatást jelenthet. Vagy hogy nem árt, hogyha...
2: Azért volt idő, amikor azt láttuk, hogy ebből nem tanultunk semmit.
3: Igen. Pedig 48-49, 14-18 és így tovább ezeket
2: pedig
3: lehet...
2: Pedig beírták azért az elménkbe, de mégis
3: igen,
2: valahogy...
3: Igen. Hát ugye még 48-49-nél is sikerült azt elérni, hogy ne orosz intervenció legyen, hanem cári intervenció, mint hogyha a kettőnek nem lett volna egymáshoz semmifajta köze. Vagy ugye, ami szerintem nagyon nincs benne a magyar történeti köztudatban, hogy egyrészt, hát hogy egy nagy hatalom az egészen másképp viselkedik, mint egy közepes vagy egy kis hatalom. Nyilván a középhatalom is szívesen viselkedne úgy, mint egy nagy, csak általában nincs meg hozzá az ereje. És ami egyébként szintén számomra nagyon érdekes, hogy beleépült a magyar történeti köztudatba ez, hogy hát mi védtük Európát, és bezzeg a gaznyugat, az nem volt nekünk elég hálás. Na most ez persze ez a 16-17. Században erősíthette az akkori magyarságnak az öntudatát, meg a későbbiekben is nagyon jól hangzott, de hát effektíven nincs ingyen ebéd sehol. Tehát ahogy mondjuk mi is csak azért védtük a bosnyák, vagy a hát a bulgár talán nem annyira, de úgy, ahogy a szerb államiságot a 15-16. Században, mert ütköző államok voltak köztünk meg az oszmánok között, hát ugye a következő évszázadban mi nagyjából ugyanezt a szerepet játszottuk el Habsburg oszmán viszonylatban. És nem azért szabadítottak föl bennünket, mert hogy annyira szerették volna ezt az országot, hanem hát ugye ez egy nagy geopolitikai játszmának a része volt, ahogy általában ezek mindig így szoktak működni. Tehát, és notabene, amikor ugye azt mondják, hogy hát a nyugat cserben hagyott minket, és nem segített bennünket, akkor mindig föl szoktam tenni a kérdést, hogy mondjuk a spanyol rekonkvisztában hány közép- és kelet-európai személy vett részt a 14-15. Században. Az is egy front volt a muszlimokkal szemben, ugyanolyan hosszú, vagy még hosszabb megszállása, hogyha úgy tetszik, tehát hogy nem kell feltétlenül mindig csak a saját nézőpontunkból nézni az eseményeket, hanem meg kell próbálni belehelyezkedni másoknak a nézőpontjába is. Adott esetben egyébként az ellenfélébe is, hogy egyáltalán felismerjük, hogy nem merő gonoszságból jött ellenünk, ekkor vagy akkor vagy amakkor, hanem hogy voltak olyan geostratégiai érdekei, vagy éppen csak annyira erősnek érezte magát, hogy úgy gondolta, hogy megteheti.
2: Nem hittem, hogy ezt idehozom, de akkor elmondom, hogy édesapámat te ismerted, és sőt, dolgoztatok együtt egy ideig. Ez volt az egyik legfontosabb tanítása, amit nekem átadott, hogy mindig bele kell gondolni a másik helyzetébe, és mivel ugye neki is voltak hat történész szálai, ezt mondta, hogy az ellenfélnek a helyzetébe is mindig bele kell gondolni, úgyhogy ez most nekem nagyon érdekes. Igen, tehát valószínűleg ebben ugye van egy ilyen gondolkodás, amit lehet, hogy érdemes, és pont azt gondoltam, hogy még a végére megkérdezem tőled, hogy önismereti szempontból, tehát magának a magyar népnek önismereti szempontból mit jelenthetnének ezekről a csatákról folytatott beszélgetés, mert ez nagyon jó, hogy vannak ilyen események, de hát nekem kicsit meg is adtad a választ, de ha még van, amit hozzátennél, nyugodtan mond.
3: Hát még egy példámat elmondanám, ugye voltam egyszer a Varsói Történeti Múzeumban, ami hát mondjuk azért a lengyel hadtörténeti múlt is úgy a 8. század elejétől hosszú időn keresztül tapintatosan szólva nem a sikerekről szól, hanem ugye, hogy felosztották őket, fölkeltek, leverték őket, megint fölkeltek, megint leverték őket, stb. Stb. De 2 évszázada eltűntek a térképről, még annyira se voltak ott, mint mi, a legrosszabb pillanatokban. És volt egy festmény a 1863-64-es lengyel felkelésnek az emlékére, ami hát ugye azt ábrázolja, hogy ott, nem tudom, Varsó utcáin van egy láthatóan halálosan sebesült lengyel, aki még oda megy egy házfalhoz, és fölírja rá, hogy Jeszcze Polska nie zgiela, tehát ez a nincs még veszve Lengyelország, ugye a lengyel himnusznak a kezdő sora. És belegondoltam, hogy ennek a festménynek ugye megvan a párja Magyarországon, ez a Madarász Viktornak a Petőfi halála segesvári csatatéren, ahol Petőfi csak annyit ír be envérével a porba, ugye, hogy hazám. Na most ugye ez a hozzáállásbeli különbség, hogy a lengyel halálos sebesült, az még fölírja, hogy nincs még veszve Lengyelország, tehát lehet, hogy én most oda vagyok, de a dolog folytatódni fog, ugye szegény Petőfi meg hát ugye ott elhanyatlik, és ezzel nagyjából vége van a történetnek. És én azt gondolom, hogy valóban, hogyha meglátjuk a sikereket, akár a kudarcokban is, tudom, hogy nem olyan könnyű, de azért Mohácsnál az, hogy sikerült annyi embert ott összeszedni, és hogy azért eléggé megnehezítettük azt a győzelmet a másik oldal számára, és hogy voltak éppen hosszú távon abból a háborúból sem jöttünk ki kudarccal, hogyha most ugye meghosszabbítjuk 1716-18-ig az utolsó nagy török háborúig, tehát majdnem a mágyási teljes ország területről sikerült kivenni az oszmán birodalmat, vagy ugye 48-49 esetében mindig el szoktam mondani, hogy azért az egy világtörténeti kuriózum, hogy van egy úgymond belső lázadás egy birodalomban, és be kell hívni hozzá egy másik nagyhatalmat, hogy le lehessen vele számolni. Egy olyan országban, aminek nem volt ipara, főleg nem volt hadipara, és mégiscsak kevesebb, mint egy év alatt fölállított egy olyan hadsereget, hogy egy 300 éves hadsereget elkergetett a határokig, és lehet, hogy le tudták volna verni mondjuk egy év alatt, de úgy érezték, hogy rövid távon erre nincs különösebb esélyük. Tehát, hogy meg lehet látni ezeket a... És hát most akkor nem is beszélve a hosszú távról, hogy 67-ben mégiscsak velünk egyeztek ki. Nem a csehekkel, nem a szlovákokkal, nem a románokkal, nem az erdélyi szászokkal, tehát ez is azt mutatja, hogy ennek azért megvolt a maga hosszú távú következménye. Tehát nem kell hazudni a magyar történelemről, én nem azt mondom, hogy mondjuk azt, hogy megnyertük az első világháborút, mert
2: világos, hát, persze.
3: Nehéz lenne, vagy hogy a második világháborúban alapvető hadi céljainkat elértük.
2: Hát, nem kell egyik oldalról a másikra átesni.
3: Igen. De lehet differenciáltan látni ezeket az eseményeket, és lehet nem csak a kudarcokról megemlékezni. Tehát én azt gondolom például, hogy az, ami Magyarországon a 18. században bekövetkezik, hogy ez az ország, ami 2 évszázadon keresztül csatamező és hadszíntér volt, ez hihetetlen kulturális, gazdasági és egyéb fejlődésen megy keresztül, és majdnem 1 évszázadon keresztül nincs idegen katona Magyarország földjén, ugye egészen a napóleoni háborúkig, vagy az, ami 1867 után bekövetkezik, és én egyébként minden, hogy is mondjam, kérdésessége és minden hátulütője ellenére még az 1920-as éveknek a hazai újjászületését is ide venném. Nem minden tetszik abban, ami ott történt, tehát mondjuk nyilván a numerus clausus nem, meg a nyílt szavazás, meg a rendi feudális világnak a továbbélése, de hát az ország ugye elveszítette a területe 2/3-át, és elveszítette az erőforrásai nagy részét, és ehhez képest 10 éven belül egy ilyen működőképes struktúrát sikerült belőle összehozni, tehát hogy fontos, hogy ne csak a háborús kudarcainkra, hanem a békés sikereinkre is próbáljunk megemlékezni, amikor a magyar történelem egészéről beszélünk.
2: Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy most kaptunk egy csomó információt, amivel lehet, hogy ugye mindennapokban nem találkozunk. Úgyhogy köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok
3: neked. Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
2: Herman Róbert, történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, holnap jövök friss adással 11-től. Addig is szép napot mindenkinek. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trió. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trió. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
8: 10 éves a soha!

0: dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Well Hello! Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Javult a Duna vízállása. Naponta majdnem 4 milliárd forintot fizet az ország villamos energiaimportra. Ma 40 fokkal tetőzik a hőség, kissé befelhősödhet az ég, de csapadék továbbra sem várható. Holnap egy hidegfronthoz átmeneti lehűlést, így a hétvégén 32 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Már 9 centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, írta a Facebookon Magyar Péter. A Paksi atomerőmű utolsó működő turbinája még üzemel, a kormányfő ugyanakkor továbbra is azt kéri, hogy csökkentsük a fogyasztásunkat. Szlovákia jelenleg nem tudja jelentősen növelni a Duna a Magyarországra érkező vízhozamát, közölte a szlovák környezetvédelmi miniszter. Tamás Taraba szerint Magyarország jelenleg másodpercenként 400 köbméternyi vizet kap, amivel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeknek. Naponta majdnem 4 milliárd forintot fizet az ország villamos energia importra, miután a Paksi erőmű nagy részében leállt az áramtermelés. Korábban ez az összeg 0,6 milliárd forint volt naponta. A portfólió azt írja, az önkéntes fogyasztás csökkentés ugyan hozott némi megtakarítást, ám ez a teljes import számlához képest szerény összeg. Az árak és a bérek területén is megvizsgálták, hogyan áll Magyarország az Unióban. 2010-ben a magyar árak az uniós átlag 59%-án álltak, míg a bérek 32%-on. 16 év alatt az árak elérték az EU átlag 72%-át, a bérek viszont 49%-ra nőttek. A GKI kutatása szerint, ha más uniós országba utazunk, az élelmiszerek csak esetenként olcsóbbak, a szolgáltatások ára viszont továbbra is itthon kedvezőbb. Néhány diplomával szinte azonnal lehet állást kapni. A mérnöki, az egészségügyi és a gyógyszeripari, illetve a gyártási-termelési területeken átlagosan 20 jelentkező pályázik egy állásra. Van azonban olyan szakterület, ahol több mint 100. A profession.hu felmérése szerint a legnagyobb verseny a marketing, média és PR területen alakult ki, ahol átlagosan több mint 100 jelentkező jut egy pályakezdőknek szóló állásra. Hasonlóan erős a verseny az adminisztrációs és asszisztensi munkakörökben, valamint az ügyfélszolgálati HR és jogi pozíciók esetében. Irán és Omán megállapodott a hormuzi szoros hajózási útvonalának koordinátáiról. Az erről szóló közös bejegyzést már véglegesítik. Az iráni külügyi szóvivő szerint a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát a megállapodás önmagában nem garantálja. A hónapok óta tartott tárgyalások célja a szoros, teljes újranyitása és forgalmának rendezése.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma tetőzik a hőség, 40 fokot is mérhetünk, a hétvégén azonban lehűlés jön, szombatra 7-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Pénteken északnyugat felől elszórtan záporokkal, zivatarokkal és feltámadó széllel érkezik egy hidegfront, de vasárnap és a jövő hét folyamán ismét 35-38 fok valószínű.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix Freestyle. A mai mixet Réku készítette.
4: Take your time.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Réku volt. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: színpont.org. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: A Tisza párt a szombati frakcióülésén választja ki köztársasági elnök jelöltjét. Javult a Duna vízállása, naponta majdnem 4 milliárd forintot fizet az ország villamos energia importra. Ma 40 fokkal tetőzik a hőség, kissé befelhősödhet az ég, de csapadék nem várható. Holnap egy hideg fronthoz átmeneti lehűlést, így a hétvégén 32 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A Tisza párt a szombati frakcióülésén választja ki köztársasági elnök jelöltjét, lehetőség szerint több személy közül. Bújtosó Andrea frakcióvezető neveket nem árult el, de mint mondta, arra törekednek, hogy több jelölt közül lehessen dönteni. A jelöléseket hétfőn délelőtt 10 óráig lehet benyújtani, majd a házbizottság a 12:30 kezdődő ülésen vizsgálja meg az ajánlásokat. Az elmúlt 24 órában 3 centivel emelkedett a Duna vízszintje Budapesten és Paksnál is. Az erőművek zavartalanul üzemelnek, és az áramimport is biztosított. Az országban stabil az ivóvízellátás is, ahol segítségre van szükség, ott a katasztrófavédelem és a honvédség jelen van. A rendkívüli hőség miatt továbbra is szükség van a villamos energiafogyasztás önkéntes mérséklésére, írta a közösségi oldalán az energetikai miniszter. Naponta majdnem 4 milliárd forintot fizet az ország villamos energia importra, miután a paksi erőmű nagy részében leállt az áramtermelés. Korábban ez az összeg 0,6 milliárd forint volt naponta. A portfólió azt írja, az önkéntes fogyasztás csökkentés ugyan hozott némi megtakarítást, ám ez a teljes import számlához képest szerény összeg. A tartós aszály és az extrém hőség miatt válságos helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, így a termelők éjjel-nappal a halállomány megmentéséért küzdenek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet figyelmeztet, hogy a károk enyhítése és az ágazat túlélése érdekében azonnali, összehangolt vízmegtartási intézkedésekre van szükség. Júniusban lassult az ipari termelés éves növekedési üteme, a volumen júniusban 10,1, naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, derül ki a KSH becsléséből. A feldolgozóipar alágainak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. Észak-Korea legalább egy rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki ma a Japán-tenger irányába. A dél-koreai hadsereg közleményében jelezte, hogy az esetleges újabb indítások miatt fokozott megfigyelést és készenlétet tart fent. Az információkat pedig folyamatosan megosztja az Egyesült Államokkal és Japánnal. A köztévén is láthatóak lesznek a Sziget Fesztivál magyar előadói. A megállapodás szerint a koncertfelvételeket még a nyár folyamán sugározzák, és korlátozott ideig a médiaklikken is vissza lehet majd nézni őket.
0: Időjárás a Rádiókafén.
1: Ma tetőzik a hőség, 40 fokot is mérhetünk, a hétvégén azonban lehűlés jön, szombatra 7-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Pénteken északnyugat felől elszórtan záporokkal, zivatarokkal és feltámadó széllel érkezik egy hidegfront, de vasárnap és a jövő hét folyamán ismét 35-38 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádiókafén 2026. augusztus 6-án 13 óra 5 perckor, a mikrofonnál Szoller Andi.
2: Színház.
1: Szabó P. Szilveszter rendezi a Ghost című műzikát a József Attila Színházban Eszenyi Enikő helyett. A közlemény szerint a Bruce Joel Rubin kultikus filmje alapján Dave Stewart és Glenn Ballard zenéjével készült musical premierét 2027. március 6-ára tervezik. Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója, közleményben kiemelte, a produkció színpadra állításához olyan alkotókat kerestek, akik nem csak a zenés színház műfaját ismerik kiválóan, hanem személyes kötődésük is van a darabhoz. Felidézte, hogy Szabó P. Szilveszter korábban színészként szerepelt a Ghostban, ezért belülről ismeri a művilágát. A rendező úgy fogalmazott, megtiszteltetés számára, hogy rendezőként térhet vissza a történethez, amelynek különleges atmoszféráját korábban színészként már megtapasztalhatta. Célja, hogy a musical látványos, megható és felemelő színházi élményt nyújtson. Mint mondta, a Ghost az élet, a halál, a túlvilág és a szeretet erejéről tesz fel kérdéseket, ezeket szeretné az előadásban is hangsúlyosan megjeleníteni. A közlemény szerint az előadásban Molly Jensen-t Gubik Petra alakítja majd, partnerei a József Attila Színház társulatából Fekete Gábor és Lukács Dániel lesznek, a szereplőgárdához vendégművészként Szulák Andrea és Simén Falvi Ágota is csatlakozik. Eszenyi Enikő júniusban jelentette be, hogy lemond a Ghost megrendezéséről a József Attila Színházban. Ezt megelőzően a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója Vadász Dániel kivette a következő évad műsorából Eszenyi Enikő Primadonnák című rendezését, arra hivatkozva, hogy a tervezett együttműködés több munkatársban bizonytalanságot keltett.
2: Esemény.
1: Art pikniket rendeznek augusztus 8-án az idén 31 éves szeredi művésztelepen. Az Art Colony Cereden a kiállítások mellett könnyed műelemzéssel, színházi előadással, koncertekkel, hagyományos palóckonyhával és Mátra aljai borokkal is várja a vendégeket. Füriesi Csaba, a művészeti vezető, elmondta, hogy az Art Complexben 10:30-kor lesz a kapunyítás, a Galéria 23-ban pedig 11 órakor nyílik meg augusztus 8-án a V4-es nemzetközi képzőművészeti kiállítás. Mint kiemelte, ez egyszerre mutatja be a régió művészeti sokszínűségét és azt a különleges alkotói közeget, amely az elmúlt évtizedek során a térség meghatározó művészeti találkozóhelyévé emeltet Szeredet. A Visegrádi Horizontok című tárlat 8 lengyel, 5 cseh, 8 szlovák és 12 magyar képzőművész alkotásait vonultatja fel, köztük Kunce Cecília, Sántalászló és Füriesi Csaba munkáit, akik 1995-ben együtt hozták létre a Nemzetközi Művésztelepet. A templomban kora délután mutatják be a Nemzetközi Szobrász Szimpózium résztvevőinek kiállítását. Az idei nyár tematikája a jelenlét volt, a művész személyes jelenléte a szeredi művészeti színtérben és a művészet jelenléte Szeret faluban. A múzeum 1980-ban az állandó tárlat az időutazás élményét adja az érintetlenül hagyott egykori TS elnöki és főkönyvelői szobákkal. A helységeket a TS iroda eszközeivel, tárgyaival bővítették ki, így érezhető az egykoron térségi jelentőségű termelőszövetkezet 1980-as, 90-es évekbeli hangulata. A művésztelepen délután 3 órakor Petrovics Ferenc Szeret polgármestere és Füriesi Csaba nyitja meg az Art Pikniket, felhangzik a szeredi asszonykórus és a Künstlerdorf Neumart Under Raab orkesztra előadása, majd a kórusok közös produkciója is, a kis színpadon délután az Ad Hoc Quartet lép majd fel, este pedig meglepetés vendégek adnak koncertet. A Rönk Színház színpadán mutatkozik be a Latte Maffiato Salon Jazz Band az esti Házas Társas című színházi előadás előtt. E programokkal párhuzamosan megnyitják Sára László retrospektív kiállítását, Fröccs és a Kortárs címmel pedig könnyed műelemzésre kalauzolják a látogatókat Nátyi Norbert vezetésével a galériában, a szobrászházban és a múzeumban.
2: Film.
1: A színészként és producerként is ismert Osvárt Andrea lesz a házigazdája a megújult Veszprém Balaton film pikniknek, amelyet augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg Veszprémben és Balatonfüreden. A megújult film pikniken csaknem 60 játék és dokumentumfilmmel, gazdag kisjáték és animációs filmes válogatással várják a közönséget. Az esemény mottója a Miénk itt a film. Ennek jegyében fontos és aktuális szakmai témáknak is fórumává válik a fesztivál. A Hol a határ című beszélgetésen Sebestyén Andrea panaszkezelési és vizsgálati szakértő, Kovács Bálint újságíró és Kuruc Marion intimitás koordinátor beszélgetnek az emberi méltóság tiszteletben tartása és a pszichológiai biztonság fontosságáról a gyakorlatban. Az Akik írnak a filmekről című kerekasztal beszélgetésen arra keresik a választ, hogy megváltozott korunkban mit jelent a filmről írni, mi lehet a kritika szerepe, hogyan alakulhat a nyomtatott és online filmes lapok sorsa, és hogy mit várnak az újságírók az új rendszertől. A film pikniken a nézőket a vetítések mellett közönségtalálkozókkal, koncertekkel és gyerekprogramokkal is várják.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Gyönyörű krátertó az Alföld szívében. Igazi különlegessége a nagyhegyes mellett, búzatáblák és egy apróska erdő ölelésében rejtőző tó, amely egy katasztrófának köszönheti létrejöttét. A sárgáló búzamezők közt már messziről látszik a zölden harsogó kis erdő, ami a tavat rejti. Egy kis emlékhelyet is kialakítottak a fák között, ahol egy mini fúrótorony, egy emlékkő és egy információs tábla teszi egyértelművé, hogy nem egy természetesen kialakult tengerszemhez érkeztünk, hanem egy szerencsétlenül sikerült fúrás eredményét élvezhetjük most. A kráter és a tó ugyanis egy óriási gázkitörés miatt jött létre. Az 1961-ben történt katasztrófa után még sokáig a kitermelő cég tulajdonában volt ez a hely, de végül 2004-ben megvásárolta a területet Nagyhegyes önkormányzata, és egy klasszikus kirándulóhelyet alakítottak itt ki pihenőhelyekkel, szalonnasütőkkel, a horgászok számára pedig stégek is rendelkezésre állnak a kis tóban. Két úton is körbe sétálhatunk, egyrészt a nádasokkal körbevett tó mellett, másrészt a tó körül kialakított, majdnem 20 méter magas gát tetején is tehetünk egy kört, ahonnan ma már sajnos nem lehet rálátni a tóra, mert annyira megnőttek a fák és a bokrok. A pihenés és piknikezés mellett a horgászengedéllyel rendelkezők foghatnak itt többek közt szép nagy pontyokat, de állítólag hatalmas hartyák is lehetnek a tóban. Fedezd fel az országot a Magyar Természetjáró Szövetséggel. Ha szeretnéd jobban megismerni hazánk természeti és kulturális kincseit, keresd fel a Magyar Természetjáró Szövetség által kiadott turista magazin oldalát tippekért, ötletekért, vagy töltsd le a térképes természetjáró applikációt, amely jobbnál jobb gyalogos, kerékpáros és vízitúrákat ajánl országszerte.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Péter Fibori 2000 óta tagja a Schilling Árpád vezette Krétakör Színháznak. Korábban az Arvisúra Színházi Társaságban, Pintér Béla Társulatában és filmekben is játszott. Mindezek mellett a rock'n'roll épp oly fontos része életének, mint a színház. Péter Fibori és kísérete, az Amorf Ördögök ex-tagjaiból verbuvált Love Band tagjai sűrű és energikus anyagot készítenek, amelyen felszabadultan játszanak a rockzene történetének kliséivel. A Love Band tagjai csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ős beat zenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot.

0: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
1: Lázár Dodi vagyok, az Esti Kornélból, ez pedig a Rádió Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Niels Niebuhrg, más néven Arp Freak zenei pályája pár vargabeti után kapcsolt teljes fokozatra. A Smells Like Teen Spirit volt rá akkora hatással, hogy apjával hangszereket vásároltatott, az orvosi egyetem után pedig Rotterdam akkor egyetlen karibi konyháján dolgozott, amely a soul, funk, reggae és társaik irányába indította. Így lett belőle egy megállíthatatlan, excentrikus zenész és producer, aki a ritmón gospel diszkó formációval lép föl. De kurált már kortárs hangszergyűjteményt, kollaborált szurinámi származású jazz fuvolistával, rendezett Sun Ra, Jankovics Marcel és a bizottság esztétikáját ötvöző filmet. A zenéjét is áthatja a felszabadult Do It Yourself és az avantgárd spiritus, valamint az afrofuturista soul és funk lüktetése.

0: beijos, chuchu. Gamboa no Santiago, Bahia das Gatas no Fonseca, Santa Maria na Tizade, mais mamás, mamás bonitas nas praias, quente em cima nos morangos.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
2: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: 10 éves a soha véget nem érős. És mivel nem ért véget, ezért augusztus 28-án a Budapest Parkban egész éjjel együtt fogjuk énekelni a Well Hello-val azokat a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Well Hello. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: A Galaxisok együttes az útkereső 20 évesek közérzetét megzenésítő zenekarként lett ismert, a legsikeresebb számok egy jó része is az első albumukról származik. Vannak számok, amelyek szövegével Szabó Benedek zenekarvezető a mából nézve személyesen már nem tud azonosulni, sőt kínosnak is érzi előadni őket. Nem gondolom, hogy még mindig a fiatal generáció szónoka lennék. Közben a rajongóink egy nagy része továbbra is ebből a korosztályból kerül ki. Minden esetre nem hiszem, hogy az embernek az élete végéig magával kéne cipelnie régi dolgait. Mondja Szabó, aki az alkohol helyett manapság inkább már csak a főzésről beszélget zenésztársaival.

0: hogy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: Szevasztok, Bércesi Róbert vagyok a Hiperkarmából, hallgassátok ti is a Rádiókafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Arc de Soleil a svéd Daniel Kadavata számos projektje közül az egyik. A dalszerző, producer, énekes és multi-instrumentalista ebben a produkciójában a korai 60-as évek gitárzenekarai, például a The Spotniks és a The Shadows előtt tiszteleg, bár az elődökkel szemben itt ének is előfordul. Sun Chaser című 25-ös szerzeményét egy egyiptomi utazás ihlette, ahol saját bevallása szerint igazán megérezte a nap erejét. Ez teljes mértékben érthető, vegyük például Luxor városát, ahol egy átlagos nyári napon laza 42 Celsius fok körüli a nappali csúcshőmérséklet, de előfordult, hogy 50 fokot is mutattak a hőmérők.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Zóra a 2020-as évek elején sorra varázsolta el a budapesti és a vidéki koncerttermek közönségét. A Los Angelesben élő fonogramdíjas énekes dalszerzőt kivétel nélkül remek zenésztársak kísérik. Zóra zenéje az avant pop, az alternatív és filmes hangzásvilágok körül forog, folyamatosan feszegetve a műfaji határokat. Akár szóló zongora, akár zenekaros felállás, a hangzás és az élmény egészen különleges, bensőséges, közvetlen. Olyan zórás.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
3: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
3: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
8: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Javult a Duna vízállása. 1,5%-os inflációra számítanak az elemzők. Eddig 100 milliárd dollárnyi vámot fizetett vissza az Egyesült Államok. Ma 40 fokkal tetőzik a hőség, kissé befelhősödhet az ég, de csapadék továbbra sem várható. Holnap egy hidegfront hoz majd átmeneti lehűlést, így a hétvégén 32 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Már 9 cm-rel magasabb a Duna, mint a vasárnapi mélypont, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, írta a Facebook oldalán a kormányfő. A Paksi atomerőmű utolsó működő turbinája még üzemel, de Magyar Péter továbbra is azt kéri, hogy csökkentsük a fogyasztásunkat. Szintén pozitív, hogy hazánk hiánytalanul megkapja a nemzetközi szerződésekben garantált Duna vízmennyiséget. Ezentúl Szlovákia kész a várható esőzésekből származó többletvíz egy részét is átengedni, ezt Orbán Anita, miniszterelnök helyettes külügyminiszter közölte közösségi oldalán. Közben a védelmi munkacsoport azt vizsgálja, hogy a Duna alacsony vízállása miatt biztonságos-e az augusztus 20-i programok lebonyolítása. Előrejelzést kértek a várható vízszintről, ami befolyással lehet a fővárosi ünnepi rendezvényekre, különösen az esti tűzijáték biztonságos lebonyolítására, írja az Economics. 1,5%-os inflációra számítanak az elemzők. A KSH holnap hozza nyilvánosságra a várakozásokat, és ha azok bejönnek, akkor harmadik, egymást követő hónapban csökkenhet a drágulás üteme. A közel-keleti válság okozta energiapiaci kockázatok enyhülése, az erős forint és további egyéb tényezők összességében sokat javítottak az inflációs kilátásokon. A Sándor Palota továbbra sem adja ki a részleteket a kegyelmi ügyekben. A Népszava közérdekű adatigénylésére csak annyit árultak el, hogy 2012 óta 178 esetben született pozitív köztársasági elnöki döntés. Azt azonban továbbra sem lehet tudni, milyen bűncselekmények miatt elítélt emberek részesültek elnöki kegyelemben. Összehangolt nagy takarítást és komplex ellenőrzést tart a Batthyány téren a BKK és több társ szervezete. Az akció célja a forgalmas csomópont megtisztítása, a közbiztonság javítása, valamint a kulturált közösségi közlekedési feltételek biztosítása. A helyszíni ellenőrzés sorozat egészen szombatig tart. Eddig 100 milliárd dollárnyi vámot fizetett vissza az importőröknek az Egyesült Államok. A legfelsőbb bíróság ugyanis alkotmányellenesnek nyilvánította a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatáskörökről szóló törvényre alapozott, úgynevezett felszabadítás napján kivetett vámokat, írta a CNBC. Az összeg azonban jóval több lehet, mert több mint 330 ezer importőr fizetett vámot, több mint 53 millió import tétel után.
0: Időjárás a Rádiókafén.
9: Ma tetőzik a hőség, 40 fokot is mérhetünk, a hétvégén azonban lehűlés jön, szombatra 7-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Pénteken északnyugat felől elszórtan záporokkal, zivatarokkal és feltámadó széllel érkezik egy hidegfront, de vasárnap és a jövő hét folyamán ismét 35-38 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hatalja! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
10: Nagyon sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat, Gellért és Szabi a stúdióban, ez a Filmszerész, ahogy azt hallhattátok, hello Gellért!
11: Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat ezen a forró nyári délutánon, rádióba hallgatnak.
10: Ha most hallgatnak bennünket a kedves hallgatók. Hát ha meg is halt valaki, akkor most mi arról nem tudunk, úgyhogy nem fogunk megemlékezni senkiről.
11: Végre!
10: Hanem egy olyan filmnek a utóéletével fogjuk kezdeni, ami tulajdonképpen egy YouTube-os vagy ilyen internetes platformon szereplő sorozatból, amatőr sorozatból indult, aminek egyébként beszélgettem itt Tomival, a kollégámmal, aki őt vágja ezt, hogy ez a Backrooms, ez így miből indult, és hova terjedt el.
11: Ahogy ezt el is meséltem, amikor bemutatták a
10: mozik. Igen, de valahogy izgalmasabban mesélt el, amit szintén nem tudok visszaadni. És hogy megnéztem ezt a filmet, és nekem egyáltalán nem tetszett. És akkor mondhatom, hogy azért nem tetszett, mert hogy nem tudod, hogy ez miből van.
11: Szerintem nem ezért.
10: Nem ezért?
11: Nem. Szerintem egyszerűen nem annyira nagyon-nagyon jó film egyrésztről. Egyébként most azért beszélünk róla, ezt a kedves hallgatóknak mondom, hogy így szerkesztődik időnként a műsor, hogy mi tegnap este beszélgettünk.
10: Nem halt meg senki.
11: Igen, tegnap este beszélgettünk, és akkor szóba jött, hogy a Szabi megnézte a Backrooms, és neki annyira nem tetszett, és akkor mondtam, hogy nekem se annyira, mint mondjuk nagyon sokaknak. A másik ilyen tehát a pár darabja, ugye, amit szintén egy nagyon fiatal srác rendezett, a megszállottság az nekem jobban tetszik, nekem de is. Hogy mondtam, hogy erről majd beszélgessünk, mert most tapad ehhez a filmhez, a Backroomshoz.
10: Egy botrány.
11: Hát igen, igazából két dolog is van, ugye ez a nyár eleje szólt erről a két filmről, most már inkább ugye a Pókemberről meg az Odüsszeiáról szól a box office, de azért a hátsó szobák és a megszállottság azért nagyon-nagyon kemény bevételt termelt, és hát ugye mindkét rendező előtt tulajdonképpen leterítették a vörös szőnyeget Hollywoodban, ami azt jelenti, hogy mivel csináltak no budgetből, tehát nulla költségvetésből kb. Csináltak sikerfilmeket, ezért most nyilván elég nagy szabadságuk van, és a Backroomsnak a rendezője a Kane Parsons, aki ugye hát még 19 éves volt, amikor forgatták ezt a filmet. Az egyik ilyen kis, ha nem is botrány, de egy ilyen érdekes internetes felzúdulás, ez pont a korához kötődik, mert hogy elindult egy pletyka, hogy ő annyira nagyon fiatal, hogy állítólag nem is ő rendezte ezt a filmet, hanem volt ott valami segédrendező, sőt még AI-ról is írtak egyes ilyen reddites zugokban,
10: Akinek van biztos forrásuk, és pontosan igen, tudják, hogy mi van a háttérben.
11: Kiderült, hogy a biztos forrásuk inkább amellett szólnak, hogy ebből semmi nem igaz, hanem hogy egy nagyon-nagyon tehetséges fiatal srácról van szó, aki hát beleszületett ebbe a világba, hanem hogy a másik az szerintem sokkal tanulságosabb. Tehát azt ugye te is említetted, hogy egy internetes sorozatból nőtte ki magát aztán a Backrooms, és ez olyannyira, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen közösségi franchise volt, amivel kapcsolatban nem csak maga a Parsons rakott föl videókat a YouTube-ra, meg készített nem tudom én bizonyos dolgokat, hanem hogy ez terjedt a neten, és ilyen amatőrök, rajongók igen, is igen. Csináltak kis filmeket, meg videójátékokat, mindenféle ilyesmit.
10: Erről beszélek, hogy ilyen organikusan terjedt.
11: Így van, organikusan terjedt, és akkor jött ez a furaság, hogy hirtelen ez a dolog több százmillió dollárt érő franchise-á vált, és az A24-nek a kis robotjai elkezdték üldözni azokat a projekteket a neten, amik ugye nem hozzájuk, tehát nem a Parsonshoz, meg a hivatalos franchise-hoz kötődnek, hanem rajongók csinálják, és elkezdték ezeket így letiltani. Mondván, hogy nincs, hogy a szerzői jog ugye védi ezeket a dolgokat, és elég nagy felzúdulás volt ebből, mert hogy szerintem érthetően is magukénak érzik a felhasználók ezt a franchise-t. Tulajdonképpen egészen addig, amíg Hollywood nem szólt bele ebbe a dologba, egy nagyon jó elüzemelt a neten, de hát ugye, amikor egy ilyen mamut cég beszáll a buliba, akkor nyilván egy idő után elkezdi
10: rendet akar tenni,
11: mert a lóvé az inkább neki kell, még akkor is, hogyha mondjuk ezek egyébként a legtöbb ilyen amatőr Backrooms projekt, az igazából ilyen non-profit dolog, tehát hogy ebből ezzel nem kerestek igazából a rajongók pénzt. Na aztán a Parsons állítólag ráütött az asztalra, és azt mondta, hogy no-no, hogy ezt nem, és olyan érdekes reakciója lett aztán az A24-nek, a stúdiónak, hogy így kihátráltak a konfliktusból, igazából egy idő után már azt mondták, hogy de hát nem is ők tiltották le, hanem hogy ez csak véletlen volt, és akkor visszacsinálták az egészet. Szerintem ez klassz egyébként.
10: Politikusokhoz órákat venni, hogy mit kell mondani, mert nem hát mi voltunk, nem...
11: De egyébként ez tök érdekes, hogy
10: soros volt.
11: Érdekes, hogy pont most hoztad fel ezt a példát, ugye, mert most volt az, hogy a miniszterelnökünk bekommentelt valahova, hogy ki legyen, meg ki ne legyen, és hát ugye ez ügy kapcsán is sokat emlegetik a népharagot, és hát tulajdonképpen a Backrooms ügyben is a népharag volt az, ami majdnem elsodorta a stúdiót, meg itt is. Na, nagyon érdekes, hogy most eljutottunk oda az internet felhasználásban, meg mindenféle ilyesmiben, hogy most már ilyen nagyon komoly hangja van a népnek, vagy a közönségnek, vagy most legalábbis úgy tűnik ebben a politikai, meg popkulturális térben, amiben most vagyunk. Szóval visszakoztak, és ez szerintem nagyon klassz. Egyrészt az is, hogy visszakoztak, meg hát az is, hogy ilyenek történhetnek, vagy nem történhetnek.
10: Gyorsan elmondom, tényleg nem is akarok megnyitni egy újabb frontot ebben a beszélgetésben, de hogy a múlt héten, nem tudom, hogy mi történt, 3 koncerten voltam. Voltam Szílen, voltam Mobin is voltam, és voltam Lenny Kravitzen is. És azt figyeltem meg, hogy mind a 3 halálosan profi és patika mérlegen kimért hibátlan produkció volt. Az most tetszik-e vagy sem, az most mindegy, de hogy a produkció az ott volt. Egy hamis hang nem volt, mindenki tökéletesen eljátszott a hangszerén, amit kell. Tényleg ki volt mérve az egész. És Robival beszélgettünk, Jobbágy Robival, egyik DJ srácsal a rádióban, és harcostársam a barátommal, és mondta, hogy azért kérdeztem, hogy ez régen nem volt így, mindig volt valami kandesz benne, mindig olyan kényelmetlen volt az egész, és mondta, hogy azért, mert egy 10 másodperc alatt kiderül a kamu, mert hogy minden egy 5 másodperc alatt fönn van a közösségi igen. médiában, igen, és egyik művé sem engedheti meg magának, hogy 5 perc múlva lehúzhassa magát a klotyón, mert hogy ez a 6. olyan koncertje, ami értékelhetetlen rossz volt, mint mondjuk a Red Hot Chili Peppersé, és most a Red Hot Chili Peppers rajongók nyilván a kardjukba dőlnek, de hát én akárhányat láttam belőlük, az mind borzalmasan rossz volt.
11: Igen, nagyon érdekes egyébként, hogy ebben a folyamatban, amiről beszélsz, igazából én azt látom, hogy maguk a bakik is, vagy az ilyen hibák egy koncerten fölértékelődnek. Tehát mondjuk most a Metallicát hozom be példaként, akinek én évekig nézegettem, amióta megy ez a turnéjuk, évekig nézegettem a mindenféle videókat. Tehát nagyjából láttam, hogy mi vár rám, hogy milyen jól szólnak, hogy néz ki ez a kép, nem tudom, mi. És a koncerten is azt vettem észre, meg ezeken a videókon is, meg az ilyen kivágott kis reelseken is, meg TikTokos videókon is, hogy halálprofi, meg jól szól, meg nagyon-nagyon jól tolják, az alap, és hogyha valami kis emberi dolog, egy félmosoly, egy hamis hang, egy kiszólás, egy nem tudom én, megbotlás fizikailag, vagy bármi ilyesmi, közben jön, akkor az csak emeli a produkciónak az értékét, és ezért van, hogy ugye már a Metallica is föladta, azt hiszem, hogy az Iron Maiden próbálkozik most olyasmivel, hogy olyan koncerteket tartanak, ahonnan kitiltják a mobiltelefonokat.
10: Támogatom az ilyesmit, borzalmasan zavaró
11: nekik egyébként. Van most egy ilyen elképzelésük, de a Metallica ezt már régen elengedte, és igazából nem az van, hogy az emberek megnézik otthon videón, hogy hogy néz ki a koncert, és nem mennek el, hanem valahogy úgy működik ez a videóvilág, hogy sikerül kedvet csinálni a koncertekhez, akár ezekkel a kis hibákkal is. Egyébként vicces, én mit három előadót láttam azok közül, akit említette, csak nem most.
10: Na, még egy dolog ezzel kapcsolatban, és akkor mondjuk el, mi lesz a mai műsorban. A Beastie Boys, nem Beastie Boys, Depeche Mode, bocsánat, járt itt Magyarországon, összekeverhető.
11: Beastie Boys nem volt az.
10: Összekeverhető a két zenekar, de hogy Depeche Mode valamelyik koncertje volt, talán a Pap Lászlóban, vagy még azt megelőzően, bár nem, az elég régóta áll már. És az volt, hogy egy fiatal srácokból álló, vagy rajongókból álló társaság kitalálta, hogy különböző szektorokba vesznek jegyeket, és viszik magukkal, akkor még nem volt okostelefon, hanem a különböző rögzítőeszközeiket. És mindegyik felvette a teljes koncertet, ahhoz épp
11: és aktuális, aztán összevágtak egy
10: olyan koncertfelvételt, ami olyan volt, mint ha ott lennél, mert ugyanolyan rossz minőségű volt, vagy hát ilyen zengőbongó volt az egész, nem volt zavaró nyilván.
11: Az a helyzet, hogy ezt megmerem kockáztatni, hogy szinte mindegyik nagy sztárnak van ilyen rajongója, aki csinált ilyen videót.
10: De vagy 20, tehát rengeteg.
11: Bruce Springsteenből is láttam, ezeket ilyen multicamnek hívják, igen. És akkor be is írják, hogy és nagyon sokan egyébként úgy csinálják, most már ugye nem kellenek haverok hozzá, hanem összegyűjti a fölelhető összes felvételt a koncertről, és abból csinál egy ilyen alternatív verziót.
10: Na, és azért kevertem a Beastie Boys-szal, mert ő csinálta még 20 évvel ezelőtt, hogy kiosztott akkor még ilyen DVI-os kamerákat a 50 koncert látogatónak, és annyit mondtak, hogy folyamatosan menjen a kamera, és akkor benne volt a koncertvideóban az, és kimentek pisilni koncert közben, és ott lógott a kezében a kamera. Tehát nyilván, ha Beastie Boys lenne, és a háttérben rossz minőségben szólt a Beastie Boys, ha Beastie Boys lennék, én is benne hagynám azt, hogy lóbálja a slóziban a kamerát. Na, ami ma lesz, az, és akkor kanyarodjunk rá, hogy zenei tematika is lesz egy picit, mert hogy a VEM járt Kínában 85-ben.
11: Igen.
10: Ugye a nyugati zenekar akkoriban nem sokan.
11: Egyáltalán nem
10: jártak azon a tájékon, és hát ugye furcsán néztek egymásra, a kínaiak a VEM-re, és a VEM is a kínaiakra.
11: Hát ez egy rettenetesen érdekes dokumentumfilm, még ahhoz képest is nagyon-nagyon klassz, amit én vártam tőle. Gyorsan elmondom, hogy illetve nem most mondom
10: nem
11: el,
10: most,
11: de eljutottunk odáig. Az az érdekes, hogy ez egy event film, tehát csak egy mozi játsza egyelőre Budapesten, és egyébként a világon is most kezdték játszani, tehát mindenhol moziba megy, streamingen nincsen fönn, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és nagyon érdemes ezért akár még, hogyha esetleg valaki nem Budapesten lakik, eljönni ide és megnézni, mert hogyha szereti a VEM-et, meg szereti az ilyen különleges úti filmeket, popkulturális dokumentumfilmeket, nagyon fog neki tetszeni. Aztán utána jön egy új Disney Plus-os sorozat, amiből néhány rész van fönn, én még ahhoz a néhány részhez képest is csak keveset láttam, egyet-kettőt, de eléggé tetszett, hogy beszerkesztettem. Ennek kérlek szépen az a magyar címe, mindig elfelejtem, mert az eredeti címe az az, hogy Furious, a magyar pedig gyűlölet és csábítás, és az benne az izgalmas, hogy egy női FBI ügynök üldöz benne egy női sorozatgyilkost. Egyébként el is mosolyodtam azon, amikor elkezdtem nézni, hogy ez mennyire egyszerű ötlet, és igazából még
10: nem nagyon találkoztam.
11: Nem nagyon jutott eszébe senkinek. Elég jó egyébként a sztori az első két rész kapcsán, de majd egy kicsit jobban kifejtem, amikor eljutottunk odáig. És aztán jön még két sorozat, ma ilyen sorozatok lesznek, mert ugye a moziban még mindig a Pókember hódít. A Sky Show Time-on már a második évada is fönt van, de én az első évadnak álltam most csak neki, az Ügynökség című sorozatnak, ami egy francia Mathieu Kassovitz féle sorozatnak, a legendáknak az amerikai brit remake-je. Azért ilyen fura, a Michael Fassbender egyébként a főszereplője, mert a francia nemzetbiztosság, tehát a francia kém sztorit átrakták Londonba, de a CIA londoni kirendeltsége játszódik. Tehát amerikai ügynökökről szól, de alapvetően Londonban játszódik ez a remake, és van egy barátom, akivel nézem ezt a sorozatot, aki látta a franciát is végig, és azt mondta, hogy egyébként képről képre megegyezik a franciával, abból is lett vagy 5 évad egyébként, de hogy érdekes módon ő nagyon szívesen nézi ezt is, úgyhogy majd erről is beszél kicsit többet, és aztán véget ért a Képfír című sorozat, amiről ugye már beszéltünk, amiben ugye Javier Bardem alakítja azt a szerepet, amit egy filmmel ezelőtt a Robert De Niro, azelőtt meg a Robert Mitchum alakított egy másik filmben, és ígértem, hogyha véget ér, akkor majd összegzek, és majd ez meg fog történni.
10: Ez lesz ma a filmszerészben, nem sokan jövünk vissza.

0: Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Már itt is vagyunk, ez a Filmszerész Gellértel és Szabival.
2: És most jön a Vem-nek a 10 napja Kínában, vagyis a Vem 10 nap Kínában című dokumentumfilm. Gyorsan elreppelem ennek a filmnek a hátterét, mert szerintem az is nagyon érdekes. 1985-ben jártak ők ugye 10 napot Kínában, 2 koncertet adtak, egyet Pekingben, egyet pedig Kantonban, és erről az útjukról a producerük, vagy hát igen, az egyik menedzserük fölkérte a Lindsay Anderson nevezetű nagyon híres brit filmrendezőt, aki a 60-as évek brit új hullámának az egyik kulcsfigurája volt, és mivel ez a producer rajongott érte, ezért azt gondolta meg, hogy csinált dokumentumfilmeket, és hogy majd ez a 60-70 éves ember, inkább 70 volt akkor már Lindsay Anderson, majd úgy jó fog kinézni a Vem mellette, hogy forgatja őket. Elment velük, a második napon baleset érte, tolószékbe került a Lindsay Anderson, ráadásul, mint kiderült, teljesen más gondolt erről az útról, mint a producer meg a két tag, és leforgatott egy nagyon-nagyon értékes anyagot, amit aztán össze is vágott, viszont annyira nem tetszett a George Michaelnek meg az Andrew Ridgelynek, hogy soha büdös életben nem mutatták be azt a filmet, tehát annyit láthattunk eddig a kínai turnéról, amennyit a Lindsay Anderson anyagából összevágtak egy kliphez, ami fönt van mindenhol, meg az rendesen ment az MTV-be, de egyébként ez a teljes anyag most látható először, de nem a maga nyersességében, hanem ez egy teljesen új dokumentumfilm, amiben a még élő emberek, akár csak a zenekartagok, akár a menedzser, tehát mindenki, aki ott volt Kínában, a mai fejjel meséli el, hogy milyen
1: mi volt ott. Volt,
2: hogy mi volt ott, és hogy közben meg láthatjuk ezeket a felvételeket. No, és az igazából a drámai ebben az egészben, meg a rettenetesen izgalmas, hogy itt egyáltalán nem arról volt szó, hogy ennek a két srácnak, akik akkor 20-as éveikben jártak, tehát tapasztaltan fiatal brit sztárok voltak, megérkeztek egy teljesen másik világba, ahol konkrétan ahhoz, hogy a közönség valamit tudjon róluk, a koncertjegyhez adni kellett kazettát. Tehát az volt, hogy amikor megvették a kínaiak a Vem koncertre jegyet, akkor kaptak egy kazettát, és nagyon kevés kazettás magnó volt Kínába, és úgy nézett ki a dolog, hogy bementek és ezt láthatjuk a filmben, bementek az üzletbe, érted? Megkérték az eladót, hogy üzemeljen be neki egy magnót, és az egész áruház ott hallgatta a Vemet, mert ezt otthon nem tudták meghallgatni. Az első koncert majdnem botrányba fulladt, mert nagyon nehezen akartak megmozdulni a nézők, eleve ülőhelyes volt a koncert, aztán amikor rávette őket a George Michael, hát akkor meg el is vittek embereket azért, mert jól érezte magát, szóval, és utólag próbálták meg a srácok összerakni, hogy mi is történt ott. A kantoni koncert az már egy jóval liberálisabb közegben lezajló valami volt, szóval, hogy ők egyrészt végig tulajdonképpen rosszul érezték magukat, mert hogy mint kiderült, a világ szeme rajtuk volt, mert valóban ők voltak az első ilyen formáció, akik eljutottak Kínába, és igazából volt egy hátsó szándéka a menedzsmentnek azzal, hogy őket oda küldték, igazából nem Ázsiát akarták ők meghódítani, hanem Amerikát. És a menedzserük egyébként zseniálisan azt gondolta, hogy ha csinálnak egy ilyen utat, aminek a híre eljut mindenhova, akkor majd Amerikában is jobban fölfigyelnek rájuk, és így is történt. A következő turnéjük az Amerikában volt, tehát bejött minden számítás, de hát azért ez nem egy ilyen nagyon kedves kis aranyos utacska volt, és közben meg nagyon-nagyon sok furcsaság történt velük az úton, például amikor mentek át Pekingből Kantonba, az egyik zenekari tag, hát tulajdonképpen idegösszeomlás kapott, és hát azt lehet valahogy kislebizálni a filmből, bár nagyon kegyeletteljesen beszél mindenki, de mintha valamiféle öngyilkossági kísérletet foganatosított volna. Tehát mint hogyha megpróbálta volna magát megölni a gépen, vagy valami ilyesmi, utána ő nem is lépett föl velük Kantóba, szóval történt ott Kínában mindenféle dolog, és közben meg azért való nagyon moziba ez a film, mert hogy azért látszik, hogy azok a képek, amiket hát ugye akkor még nem volt videótechnika, vagy hát nem videótechniká, volt már 85-ben.
1: Nem zsebkamerákat vittek magukkal.
2: Igen, hanem rendes filmfelvevőkkel. Talán egyébként 16-ossal ebben nem vagyok biztos, de hogy nagyon-nagyon jó minőségű, és és nagyon klasszul megcsinált képeket csináltak, és tényleg egy kicsit olyan az embernek az érzése, hogy a Vemmel együtt, egy, még akkor is, hogyha azóta tudjuk, hogy mi lett Kínával, meg hogy utána sokkal jobban nyitottak nyugat felé, legalábbis ami a popkultúrát illeti, de tényleg olyan, mint hogyha egy ilyen soha nem látott világba mennél be velük, és hát közben meg az is kiderül egyébként, hogy ennek a két srácnak ez a nagyon vidám, nagyon érzelmes, nagyon trendi popzenéje igazából tényleg el tudott jutni az emberekhez. Tehát a második koncertről vannak inkább olyan felvételek a filmben, ahol látszik, hogy ez egy jól sikerült fellépés volt. Szóval én mindenkinek nagyon-nagyon javaslom ezt a filmet. Én azt gondolom egyébként, hogy majd az éves listámon is rajta van, mert hogy ez tipikusan az a dokumentumfilm, amitől így legalábbis a témát tekintve okosabb leszel, miután megnézed, meg szerintem élménynek sem utolsó.
1: Nagyszerű. Innen folytatjuk a filmszerészt, nem sokára jövünk vissza.
0: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban,

0: és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Augusztus 6-án csütörtökön a Főkertész Csillum Trio. Van gerebjéd? Augusztus 6-a Dürer kert Csillum Trio. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Oh, Father, tell me

0: down we go. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
1: Egy sorozatgyilkos nő kerget egy, nem, egy FBI ügynök, aki nő, kerget egy sorozatgyilkos nőt, ugye?
2: Jól, igen, aztán majd ki össze... tudja, hogy alakul a történet. Tudja, persze, meg persze. Szokott ez fordulni.
1: De amikor megnéztem az előzetesét, akkor pont ez jutott eszembe, amivel bevezette te is a filmet, hogy ez az ötlet, ez még miért nem szökkent számba?
2: Igen, pedig annyira egyszerű, nem? Igen. Mert ugye abból indul ki az alapötlet, egyébként úgy tudom, hogy ez még csak nem is adaptáció, tehát hogy maga az egész történet a sorozat kedvéért lett írva. Szóval, hogy belegondoltam, hogy igazából ez tényleg nagyon egyszerű, mert arra az ilyen, hát nem tudom, most az jutott eszembe, hogy előítéletre épít, de azért ez nem előítélet, de valamilyen módon mégiscsak arra az előítéletre épít, meg arra tényre épít egyébként, hogy a sorozatgyilkosoknak elsöprő százaléka férfi. Uh-huh. De egyébként én úgy tudom, mert azért bár nem vagyok nagy docu-crime rajongó.
1: Vagy a nők ügyesebbek, ezt nem tudjuk.
2: Ez is lehet, igen. Nem vagyok nagy docu-crime rajongó, de azért már láttam egy-két olyan filmet, amiben hát női sorozatgyilkos volt, meg ugye mondjuk hirtelen a Charlize Theronnak jut eszembe a Rém című filmje, ugye, amiért Oscart kapott, mert hogy így nagyon elcsúnyították meg. Egyébként meg szerintem...
1: Ezzel elismerted Charlize Theron művészetét, mert nagyon elcsúnyították. Hát, ennyit tudott abban a filmben.
2: Nem, akkor módosítok, szóval nem, szerintem nagyon jó az az alakítás, de azért hogy mondjam, szerintem azért ez tipikusan az az alakítás, ahol az Oscar jelölés, meg a díj is köszönhető annak, hogy egy tökéletes testű, szabályos arcú, gyönyörű szép nő, rothadó fogakkal, zsíros hajjal, elhízva játszik egy szétment egzisztenciát, aki mentálisan is teljesen meg van rogyva, és hát ugye már az a történet. Szóval, hogy érdekes módon ezek a sztorik, egyébként szerintem, és akkor rákanyarodok erre a gyűlölet és csábításra is, aminek egy kicsit nagyon finom ilyen bárányok hallgatnak hangulata van egyébként, nem nagyon, de azért egy picikét, hú, most elfelejtettem, hogy mit akartam.
1: Én nem tudom, én még ott tartok fejben, hogy az a hölgy játszik benne, aki a Holnap után című filmben, Jake Gyllenhaalnak volt a pártnere, nagyon fiatal. Legalábbis remélem, hogy ő játszik benne ő megint.
2: Közben eszembe jutott, szóval azt akartam mondani, hogy lehet, hogy itt is majd elindulunk abba az irányba, a gyűlölet és csábítást, ahol általában a Rémmel is, meg a többi ilyen női sorozatgyilkosos azzal a kevéssel el szoktak indulni, hogy itt sokkal fontosabb általában a motiváció. Tehát általában valahogy jobban meg akarjuk érteni a női sorozatgyilkost, és ugye a Rémnél is ugye ott az volt a motiváció, hogy ő prostituált volt, és rettenetes tapasztalatai voltak a férfiakról, és ezért is őrült meg, és itt is tulajdonképpen pedzegetik, bár itt egy ragyogó elméről van szó a sorozatgyilkos térfelén, a másik térfelén is persze, a nyomozó is elég ügyes, de ő azért egy ravasz nő, akiben vannak ilyen ördögi vonások, de azért ezt már az első néhány részben is érzékeltetik, hogy annak is megvan az oka, hogy ő miért lesz sorozatgyilkos. Tehát, hogy valószínűleg majd megtudjuk, hogy mi volt neki az alapmotiváció, hogy miért pont azokra a férfiakra pályázik, akikre pályázik. Egyébként egy tulajdonképpen teljesen jól működő sablon szerint felépített sorozat, ezek általában úgy néznek ki, ezek a sorozatgyilkosos ügyek, hogy egyrészt látjuk az egyik szálon az FBI ügynöknek a nyomozását, meg az ő magánéletét, a másik szálon meg ugye látjuk, hogy a sorozatgyilkos mit csinál.
1: Dolgozik.
2: Hogy dolgozik, és ugye akkor jönnek az izgalmas dramaturgiai meccések, amikor ez a két szál találkozik, és hát nyilván akkor lesz izgalmas, ha ezek minél tovább kergetik egymást már, mint ez a két szál. Nagyon tetszik az, és egyébként ez viszonylag sok Hulu sorozatra elmondható. A Hulu az a Disneynek egy ilyen leányvállalata, felnőtteknek készítenek sorozatot, de érdekes módon egyébként ennek a filmnek megnézted az előzetesét?
1: Igen.
2: Nem tudom, hogy azt az előzetest láttad, de azon így fölröhögtem, amikor legelőször láttam a sorozatot, hogy persze megszoktuk, hogy a Disneyhez már a Marvel, meg mindenféle oda tartozik, de amikor látsz egy ilyen előzetest, amiben sorozatgyilkosokat mutogatnak, és ilyen, már maga az előzetes is korhatáros, és akkor egyszer csak megjelenik a Disney logó. Azért az eléggé vicces.
1: Igen.
2: Szóval, hogy eléggé klassz dolog, jól is van fényképezve, mert a Hulu dolgok azok szerintem eléggé jól vannak fényképezve, de azért látok olyan aknákat a történetben, amire így általában a sorozat készítők rászottak szaladni, főként, hogyha sikeres lesz a sorozat, és ne adj Isten, kell majd belőle a második évadot csinálni. Szóval az ilyen sorozatgyilkosok dolgok, nem, ugye a Dexter is elég jó példa erre, meg sok másik, hogy azért ez nem a végtelenségig működik. Már úgy értem, hogy ilyen végtelen évadokat nem lehet ezekből a sztorikból általában gyártani, ha csak nem lesz majd másik női sorozatgyilkos, vagy nem tudom, hogy hova viszik ezt. Szóval ilyen nyári sorozatgyilkosos limonádénak, hogy ilyen hülyén fejezem ki magam, tulajdonképpen rendben van.
1: Rákanyarodunk a Sky Showtime tartalmára, ami
2: az ügynökség.
1: Az ügynökségre, ilyen.
2: Ami egy...
1: Michael Fassbender főszereplő.
2: Igen, Michael Fassbender, meg rajta kívül egyébként van még Richard Gere is benne, meg Jeffrey Wright, meg Jodie Turner Smith, szóval, hogy nagyon klassz nevek vannak benne.
1: Megtömték, igen.
2: Igen, és hogy a főcímben meg a Jack White énekli a U2-tól a Love is Blinding című számot, azt hiszem van egy olyan számuk, ugye?
1: Simán lehet.
2: Talán az Aktum Baby van fönn, de most lehet, hogy hülyeséget mondtam. Szóval Jack White énekli a főcímben, és egy nagyon jó, kicsit ilyen James Bondos főcíme van egyébként, és ez a sorozat, aminek már a második évada fut egyébként a Sky Showtime-on, persze az elsőt is meg lehet nézni. Ez egy őrült sikeres, nagyon-nagyon sok díjat nyert, mindenhol a legjobb kém sorozatok között emlegetett, a Legendák Hivatala című sorozat alapján készült. Ugye ezt, hogy a kémvilágban a kémvilágban az alter egót sokszor legendának hívják, ezt már említettük egy másik sorozat kapcsán, talán éppen az is brit volt, vagy amerikai, most itt nem jut eszembe annak a címe, de ugye a Matthew Kasovic féle sorozatot adaptálták az ügynökséghez, hogy az előbb is mondtam, és itt mindig kérdés egy ilyen szériánál, főként amikor ilyen hát sok pénzből készítenek remake-et nagy nevekkel, hogy mennyire nyúlnak hozzá, hogy mennyire fontos nekik, hogy önálló legyen a történet. Itt igazából eléggé visszafogták magukat, ugye említettem már a beharangozóban, hogy egy barátom látta, én csak talán 3-4 részt láttam a francia eredetiből, de ő látta az egészet, és ő azt mondta, hogy hát az első évad végén tartunk, azt mondja, hogy tulajdonképpen képről képre ugyanaz történik. A hangsúlyok egy kicsit mások, tehát hogy és egyébként erre én is emlékszem, hogy a francia az kicsit ilyen remegő kézi kamerás, ilyen realisztikusabb, a párbeszédek is kevésbé ilyen kémfilmesek benne. Az ügynökség, ez a Fassbenderes, ez meg egy ilyen igazi amerikai kémsorozat, amiben úgy viselkednek a kémek, ahogy általában szoktak, de hogy mégiscsak van benne egyezés, és az mondjuk egy fontos különbség, és ennek az ügynökségnek igazából az egyik érdekességet is adja, hogy azon változtattak, hogy az eredetiben az most nem jut eszembe, hogy milyen háborús konfliktus az egyik nagyon fontos történetszál, de ebben az ügynökségben Ukrajna. És nagyon-nagyon up-to-date. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk az első évad, ez egy ilyen, azt hiszem már 3-4 évvel ezelőtt jött ki, nagyjából azt a helyzetet mutogatják benne, vagy arról a helyzetről beszélnek, ami akkor volt, és ezzel együtt is nagyon bátran forgatják bele a fikcióba ezt az egészet, tehát hogy nem az a fontos nekik, hogy akkor most megfeleljünk a megfelelő eseményeknek, és ugye itt is, ahogy az eredetiben ugye a Matthew Kasovic által alakított figura, itt meg a Michael Fassbender által alakított figura keveredik egy bajba, tulajdonképpen ez is egyfajta klisé a kémtörténetekben, de biztos azért, mert hogy igaz, tehát gondolom én sok kémmel előfordult már, hogy amikor beépülgetett helyekre, akkor egy kicsit jobban megszerette azt a környezetet, ne adj Isten, szerelmes lett valaki olyanba, akiben így nagyon nem kellett volna, és ezért átlépett olyan határokat, amikor már ezt az alter egót ugye maga mögött kellett volna hagyni, amiket nem kéne, és akkor nyilván, amikor egy kém úgy dönt, hogy áthág szabályokat, az érzelmeire hagyatkozik, hozva, abból általában baj van.
1: Vagy és egy új sorozat.
2: Vagy egy új sorozat, itt az ügynökség baj, és új sorozat, tehát minden van benne. A második évadban nem tudom mi van, de állítólag ott is abszolút tartják az eredeti francia második évadának a történetét.
1: És most pedig az Amazon, ugye? Annak a tartalma következik, de mindegy is, majd elmondod, hogy pontosan jól mondom el.
2: Hogyha a képfűrre gondolunk, arra, hát ugye, az ez a mai képfű... utolsó tartalmunk, akkor az Apple Plus.
1: Apple Plus, jó, és Apple nem volt Plus. Ma Amazon? Nem volt valami az Amazonon?
2: Vagy nem, de nem volt
1: nem
2: Amazon.
1: Nem tudom, mit néztem.
2: Szokott lenni félre. Amazon Prime tartalom.
1: De most nem.
2: Akkor... nem volt, a képfűr viszont már volt,
1: igen,
2: amikor elindult.
1: Igen, és most befejeződött az évad.
2: Igen, és hát nem tudom, hogy emlékszel-e a történetre, mármint az eredeti képfír történetre, gondolom a De Niro-sat, azt biztos láttad, hogy itt egy lesittelt emberről van szó.
1: Persze, persze. Igen.
2: Aki ugye kijön, és az ügyvédén, meg a családján áll bosszút. És ez a remake sorozat, ez azért is érdekes, és ez ki is van írva az elejére egyébként, mert nem csak az eredeti regényt veszi alapul, hanem a regényből készült eddigi két filmet is. Tehát a 60-as években készült, 50-es vagy 60-as években készült, meg ugye a 90-es években készült Scorsese félét, a zenét használja, nagyon sok minden, de mivel ugye azért egy 10 részre elnyújtott történetről van szó, ez egy kicsit így átalakították, tehát hogy itt nem csak a férfivel, aki ugye a Scorsese-nél a Nick Nolte volt, itt meg a Patrick Wilson, tehát hogy nem csak vele van probléma, hanem a feleségével is, aki e történet szerint szintén jogász, tehát ő volt az ügyvédje konkrétan Max Cady-nek, és az ügyész pedig a Patrick Wilson volt. No és hát ez ugye kijön a shitről, és akkor elindul egy ilyen először csak finom, aztán egyre durvább terror. Na már most a legalábbis az eredeti filmekben ez így volt, ebben a sorozatban inkább a horror indul el, tehát nagyon sokkal több a szereplő, sokkal több benne a brutalitás, és sokkal több az ilyen, hát egy kicsit elszállt, hát nem is tudom, akciójelenet, bár nem tudom, hogy ezeket lehet-e annak nevezni, amit ebben a filmben láthatunk. Ezt egyszer leírtam, és nagyon megtetszett a saját magam gondolata, úgyhogy most megint elmondom, hogy a nagy különbség az szerintem az, egyrészt nagyon jól néz ki egyébként ez a sorozat is, mint ahogy a filmek is nagyon jól néznek ki, de az alapvető különbség az, hogy a De Niro-nak a Max Cady-je az inkább egy farkas volt, aki nagyon megfontoltan csinálta, amit csinált, legalábbis egy ideig. A Javier Bardem-nak a Max Cady-je meg egy tigris, aki amint kijön, tép azonnal szakít. Támad, és így mindenkit széttép, ő is manipulál, meg neki is vannak ilyen aljas trükkjei.
1: De azért vadul, gondolom.
2: De eléggé vadul, meg itt ebbe a történetbe, ezt nem tudom egyébként, hogy a regénybe ez szerephez jutott-e, de ez már egy kicsit így az évad vége felé már kezdett komikussá válni, hogy minthogyha az összes fiatalkorú szereplő a Max Cady-nek az eltitkolt gyereke lenne. Tehát, hogy mindenhonnan feljöttek, és igazából beépítettek a történetbe egy meglehetősen nagy csavart, ami erre a motívumra épül, most semmit nem árultam el annak, aki nem látta még, de ami nem volt az eredetiben, ebbe viszont belerakták. Na most a nagy kérdés, és igazából ezért szerkesztettem be megint, a nagy kérdés az volt ennél a sorozatnál, hogy betartják-e az ígéretüket a sorozatkészítők, hogy mini sorozatot csinálnak egy játékfilmből, meg egy lezárt történetből, és én úgy álltam neki az évad finálénak, hogy annak drukkoltam, hogy zárják le, hogy nagyon egyértelmű milyen zárják le, mert arra én még nem nagyon láttam jó példát, amikor egy eredetileg lezárt történetet itt tényleg nagyon elkezdtek nyújtani egy másik évadba. Na már most ilyen felemás választ kaptam a kérdésemre az évad finálénál, mert ugyan befejezi egy kicsit, nagyon picit hasonlóan, mint ahogy mondjuk az eredetit, de határozottan hagynak nyitva a kérdéseket, sőt igazából az utolsó kép, vagy az utolsó beállítás is olyan, hogy inkább arra utal, hogy mintha egy üzenet lenne az Apple Plusnak, mert megnéztem, nincs egyelőre hír arról, hogy lesz második évad, tehát, de arról sincs, hogy nem lesz. Szóval, hogy mintha az Apple-nek üzentek volna a készítők, hogy hát tulajdonképpen be is fejezhetjük, de ha gondoljátok, akkor akár...
1: Van még itt, ahonnan ez jött.
2: Tudjuk folytatni is. Bevallom, hogy én inkább annak drukkolok, hogy ne legyen folytatás, azzal együtt, hogy szerintem nagyon jól sikerült ez a remake, és ez fontos megjegyezni, hogy amikor még nem láttam az előzetes, csak hallottam róla, és hallottam azt is persze, hogy a Scorsese meg a Spielberg lesz a producere, meg hallottam a színészeket, de akkor így nagyon föl voltam háborodva, hogy erre mi szükség van, és egészen addig, amíg nem nem láttam az előzetest, inkább azt gondoltam, hogy ez egy ilyen bőrlehúzás lesz, csak semmi több. Bőrlehúzás lett, de a semmi többet azért azt szerintem korrigálhatom. Tehát, hogy azért ez tényleg egy nagyon szórakoztató, valószínűleg méregdrága sorozat volt, és hát a Javier Bardemről meg kell említeni, hogy ő mostanában tényleg, bár ő szerintem mindig egy jelentős művész volt, de mostanában, mintha tényleg kezdeni azt jelenteni, és nem csak a szerepazonosság miatt, amit a De Niro jelentett egy jó ideig. Mm-hmm. Tehát tényleg ő lett ez az erőbel tolós csávó, aki ilyen szörnyetegeket is bármikor megformál, és ami szerintem azonos mondjuk a De Niroval, hogy ugyanúgy csillog a szeme. Tehát ugyanúgy látszik rajta, hogy élvezi ezt az őrült figurát. Jó, de hát tényleg ezzel valószínűleg nem árultam el az ég adta világon semmi újdonságot, hogy a Javier Bardem jó színész.
1: Igen, és össze lehet vele futni Iron Maiden koncerten például, hogyha esetleg épp...
2: Például, meg ott bulizott az én is a
1: VB-n.
2: Kicsit túlzásba vitte, én nem gondoltam volna, hogy Javier Bardem ennyire tudja a Shakira dalszöveget.
1: Hát ez, igen, mondjuk ezzel meg el kell számolnia.
2: Igen.
1: Egyszer. Na mindegy, ennyi volt mára, igen, a filmszerész. Jövő héten még találkozunk, aztán tartunk egy ilyen ismétlős filmszerész.
2: Igen, augusztus 20-án nem lesz új adás, igen. De addig még lesz egy.
1: Így van, ez lesz jövő héten. Tudunk valamit a jövő hétről, vagy nem?
2: Nagyon jó idő lesz, és jól fogunk érezni.
1: Jó, köszönjük szépen a mai figyelmet, ez is fent lesz majd ez a műsor valamelyik elérhető helyen.
2: Mindegyiken.
1: Spotify-on például.
2: És valamelyiken meg lehet hallgatni.
1: Így van, sziasztok, jövő héten találkozunk.
2: Így van, köszönjük szépen, mindenki vigyázzon magára.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
1: Rádió Café. Van barátod.
6: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
7: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
8: Egy rádiót venne, de minek, uram?
9: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: A Tisza párt a szombati frakcióülésén választja ki köztársasági elnök jelöltjét. Javult a Duna vízállása, naponta majdnem 4 milliárd forintot fizet az ország villamos energia importra. Ma 40 fokkal tetőzik a hőség, kissé befelhősödhet az ég, de csapadék nem várható. Holnap egy hideg fronthoz átmeneti lehűlést, így a hétvégén 32 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A Tisza párt a szombati frakcióülésén választja ki köztársasági elnök jelöltjét, lehetőség szerint több személy közül. Budosó Andrea frakcióvezető neveket nem árult el, de mint mondta, arra törekednek, hogy több jelölt közül lehessen dönteni. A jelöléseket hétfőn délelőtt 10 óráig lehet benyújtani, majd a házbizottság a fél egykor kezdődő ülésen vizsgálja meg az ajánlásokat. Az elmúlt 24 órában 3 centivel emelkedett a Duna vízszintje Budapesten és Paksnál is. Az erőművek zavartalanul üzemelnek, és az áramimport is biztosított. Az országban stabil az ivóvízellátás is, ahol segítségre van szükség, ott a katasztrófavédelem és a honvédség jelen van. A rendkívüli hőség miatt továbbra is szükség van a villamos energiafogyasztás önkéntes mérséklésére, írta a közösségi oldalán az energetikai miniszter. Naponta majdnem 4 milliárd forintot fizet az ország villamos energia importra, miután a paksi erőmű nagy részében leállt az áramtermelés. Korábban ez az összeg 0,6 milliárd forint volt naponta. A portfólió azt írja, az önkéntes fogyasztás csökkentés ugyan hozott némi megtakarítást, ám ez a teljes import számlához képest szerény összeg. A tartós aszály és az extrém hőség miatt válságos helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok, így a termelők éjjel-nappal a halállomány megmentéséért küzdenek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet figyelmeztet, hogy a károk enyhítése és az ágazat túlélése érdekében azonnali, összehangolt vízmegtartási intézkedésekre van szükség. Júniusban lassult az ipari termelés éves növekedési üteme, a volumen júniusban 10,1, naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest, derül ki a KSH becsléséből. A feldolgozóipar alágainak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. Észak-Korea legalább egy rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki ma a Japán-tenger irányába. A dél-koreai hadsereg közleményében jelezte, hogy az esetleges újabb indítások miatt fokozott megfigyelést és készenlétet tart fent. Az információkat pedig folyamatosan megosztja az Egyesült Államokkal és Japánnal. A köztévén is láthatóak lesznek a Sziget Fesztivál magyar előadói. A megállapodás szerint a koncertfelvételeket még a nyár folyamán sugározzák, és korlátozott ideig a Mediaklikken is vissza lehet majd nézni őket.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Ma tetőzik a hőség, 40 fokot is mérhetünk, a hétvégén azonban lehűlés jön, szombatra 7-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Pénteken északnyugat felől elszórtan záporokkal, zivatarokkal és feltámadó széllel érkezik egy hidegfront, de vasárnap és a jövő hét folyamán ismét 35-38 fok valószínű.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: az mi szépet hallgat.
1: Rádió Café, van barátod. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Haj, rózsa volné.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csodalény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszos api melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: És most jöjjön egy csipetész! Nuboknak és próknak!
2: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: Töltömről már tudjuk, hogy a hét vezér egyike volt, és valószínűleg azért nem lett ő a fő vezér, mert biztos kiviccelték volna honfoglaláskor a nevét, hogy itt az ebéd, hova töltöm. Vazul szintén egy érdekes hapsi volt, bár elég rosszul végezte, mert Vazul Szent István rokona volt, és úgy gondolta, hogy Szent István után esetleg ő lenne szívesen király. De a Szent István, akinek az életrajzából hiányzik az a tulajdonság, hogy szeretett elég csökönyösen dönteni például az utána jövő királyokról, mert ez nem teljesen szép dolog, szóval a Szent István rossz néven vette, hogy a Vazul esetleg király akarna lenni, de miután a Vazul a Szent István unokatesője volt, ezért mégse lehetett csak úgy ukmukfuk megölni. Sajnos Szent István idejében létezett egy igen bumfordi szokás, miszerint az ellenségek nem leültek megdumálni bizonyos dolgokat. Az egyik megölte a másikat, és utána nem is kellett dumálni.
1: Fú, ez nagyon gáz.
3: Bizony, ez nagyon gáz. De főleg az a gáz, hogy ezekről a dolgokról alig tudunk valamit, mert a történelmi könyvek, hát hogy is mondjam, csak a jó dolgokat szokták leírni valakiről, a rosszakat meg nem. Ugyanitt el kell mondanom azt a rossz hírt is, hogy ez a dolog egyáltalán nem szűnt meg, ugyanis a mai napig, sőt ma is, és holnap is, és holnap után is lesznek olyan történetílók, meg lejegyzők, meg újságírók, meg ilyesmi, akik bizonyos emberekről csak a jót fogják leírni, és a ronda dolgaikat pedig nem.
1: Fú, ez nagyon gáz.
3: Valójában ez tényleg nagyon gáz, de ha jobban belegondolunk, képzeljétek el, hogy valakiről olvastok, akit szerettek, aki rajongtok, például egy zenész, egy sportoló, egy tudós, vagy egy történelmi személy, és egyszer csak azt olvasnátok, hogy az illető nem nagyon szeretett mosakodni, elég irigy volt, nem adta vissza a kölcsönkapott játékokat, az utcán mindenkivel kedves volt, de otthon mindig idegbeteg volt az egész családjával, stb. Örülnétek neki? Nem. Na. Úgyhogy tulajdonképpen van igény erre a hazudós írásra.
4: Régen minden jobb volt.
3: Valljuk be, azt sem szeretnénk olvasni, hogy a legkisebb fiú, aki elment szerencsét próbálni és leszett az aranykörtét a fáról, az öreganyónak, meg enni adott a törpének, meg levágta a sárkányfejét, szóval minden rossz dolgot megcsinált, az például, vagy szól a jókat, az például sose mosott fogat, rágta a körmeit, ma se tudta, hogy létezik körömoló, és vándorlás közben lapulevéllel meg fűcsomóval törölte ki a fenekét. Nem beszélve az aranyhajú királylányról, aki a torony tetejében volt bezárva, akiről meg azt olvashatnánk, hetekig nem fürdött, kócos volt, és iszonyú hamisan énekelt a tükör előtt, unalmában. Ezt a fürdés dolgot csak azért mondtam, mert egyszerűen végig lehet gondolni gyerekfejjel is, hogyha valaki épít egy bazimagas kőtornyot börtönnek, abba nem vezeti be a vizet. Na ugye.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Manapság több ilyen melegvíz hozzáadásával fogyasztható zacskós elméletet is lehet kapni az interneten. Mondok is pár példát. Az egyik ezek közül a lapos föld elmélet. Furcsa módon ez nem mai találmány. A magyar szabadságharc után egy évvel, 1849-ben adott ki egy A Föld nem gömbölyű című röpiratot egy Samuel Rowbotham nevű ember. Szerinte a Föld egy lapos korong, aminek a közepe az észak, a korong szélei pedig a nyugat. Érted, nyugat. Na mindegy. Amit egy 46 méter magas jégfal vesz körül. Ez lenne a déli sark, ugye? A nyugaton persze. Oké. Okay. Elképesztő nagy marhaság, de több millió ember hisz benne. Csodálatos.
2: Kérsz tasni?
1: 1952-ben egy Ron Hubbard nevű tudományos, fantasztikus irodalommal foglalkozó író kidolgozott egy életmódjavító filozófiai rendszert, amely idővel tudományos, fantasztikus vallássá vált, amit ma szientológiaként ismer az emberi elmét vizsgáló szakirodalom. És ha most folytatnám ezt a gondolatot, akkor ügyvédet kéne keresnem, mert a szientológusok mindenkit beperelnek. Vallási alapon. Ha még nem hallottál a chemtrailről, akkor itt az ideje. A chemtrail nem más, mint a repülők után megjelenő fehér csík, amiről az emberiség nagyobbik fele azt gondolja, hogy kondens csík, vagyis vízpára. A kisebbik fele 1996 óta viszont azt gondolja, hogy a repülők vegyi anyagokat szórnak a levegőbe. Eredetileg azt gondolták, hogy az amerikai hadsereg a vegyi anyagokkal megváltoztatja az időjárást. De közben változott a hívők álláspontja, és most már azt hiszik, hogy ezzel akarják kiirtani az emberiséget.

0: Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
1: A hálózsák szaga. Negyvenkilencedik rész. Egy kis lépés az embernek.
2: Különös helyzet. Egy valós bűnügyben, ha a detektív megoldja az ügyet, lefüleli az elkövetőket, de fogalma sincs, hogy mi az ügy. Nem mondanám, hogy nyomasztóan, de Diósit mégiscsak zavarta, hogy mindenkit ismer, hogy ki ki ellen van, ki kit véd, ki akar szerezni és ki őriz. De fogalma sem volt róla, hogy mi az Isten ilyen fontos már évszázadok óta. Pedig itt van az óra előtt. Mindenki tudja, csak ő nem. Járt az agya, szinte megfájdult.
3: Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom Na jó van, ne szórakozzunk már, Vackor fiam. Foglalkozzuk a feladattal. Köszönöm.
2: Igen. Diósi felügyelőt Vackornak hívták. Diósi nagyapja proli gyerekként házasodott be egy sváb családba. Betelepített svábok voltak, olyan zárt közösségben éltek, hogy alig beszéltek magyarul. Ultrakatolikus, régi módi familiák, akik szorgalmasan gazdálkodtak, disznó, csirkeó, jól tartott tehénke. Jó módban éltek, de a kommunizmus építése közben az aktív templomba járást és a heti kettő rántott csirkét erősen rejtegetni kellett. Ezért mindegyiküknek volt valami kamu bevétele, amit a rendszer megengedett, szemfelszedés, gomba, cipőjavítás, ilyesmi. Későbbi anyósa egy idős sváb néni magyarságával kiírta egyszer a kerítésre, tisztított dióbél kapható. Ez így festett svábul. Puchalt, tihappél, kaphata.
4: Hogy az Istenbe tartóztatok le valakit, ha nem tudom, hogy miért? Mit mondok? Le van tartóztatva az izé miatt. Egyszerűen kérdezzek meg valakit ebben a Twin Peaksben, hogy elnézést, nem tudja véletlenül, hogy mi ez a halálos titok, ami itt van?
2: A név fontos. A név kötelez. Ezt mindenki tudja. Vackor nagyapját eredetileg Babosnak hívták, de ugye a háborúban minden irat elveszett, utána meg azt diktált be az ember, amit akart. Így lettek Diósik. Ez a név már jobban passzolt a nagypapa ambíciózus dinasztia teremtő álmaihoz. Vackor apja, Aurél, egy a helyét nem találó ifjúként hamar a család fekete bárányává vált, ezért a nagypapa jelölte ki a kisfiú jövőjét.
5: Urológus lesz, mert a prostatával mindig lesz baj. Dr. Diósi Vackor.
2: Így képzelte. Esténként látta maga előtt az unoka fémtábláját a rendelő ajtaján.
5: A doktor meg a Vackor az

0: találkozásuk. Mégis különös, hogy Marica, azaz Manya, Árpád és a felügyelő egyszer már találkoztak. Ugyanazon a napon születtek, ugyanazon a szülészeten. Sőt, ez a találkozás nagyon is meghatározó volt Diósi urológus karrierje szempontjából. A kisvackor élete ugyanis egy krimivel kezdődött, ami egyenesen egy autós üldözéssel ért véget. A három kisded a holdra szállás napján született, nem csoda, hogy a tévét bámuló nővérek összecserélték a vackor és Marica pihepuha talpait. Akkor még nem volt vonalkódos karszalag, tintával írták a bébik talpára a nevüket. Amikor a nagypapa egyedül megérkezett a gyerekért, az ő családjuk is a tévét bámulta, azonnal hatalmas balkéba kezdett.
1: Ez nem egy gyerek, ez egy lány!
0: Nagy lett a riadalom, ugyanis a másik bébit két perce elvitték. Kocsival. Abban az időben az autó ritkaságnak számított, de a nagypapa a nővéreknek szánt jattot gyorsan átallokált a taxira.
1: Kövesse azt a kocsit! Elraboltak egy urológust!
0: A taxis még mindig az űrhajósok hatása alatt állt, ezért azonnal kilőtt, és teljes sebességgel rátapadt az operre. A MÁV kórháztól 800 méter kellett csak, hogy utolérjék őket, de az élmunkás hídon lemaradtak, mert a Moszkvics az nem szereti az emelkedőt. Mondjuk úgy, hogy nem bírja.
2: Ha fölmegy, akkor lefele már jó, ott megtolja másfél tonna szovjet acél.
0: Marx téren eléjük vágtak. És végre megtörtént a csere. A másik örömapa egykedvűen vette át Marica kislányát, vackor fia helyett. Mintha mindegy lett volna. Mindegy is volt neki. Nem gyerekként fogja felnevelni. Nem is együtt élnek majd. Ha felnő ez a kisgyerek, jeles lesz. Ott, ahol a jeles vigyáz a fejedelemre és a 12 fára. Mint az a másik kisfiú, akiért még nem jött senki. Eközben már Árpád is úton volt hazafelé. Apja lovon jött érte. Hosszú az út hazáig, de majd megalszanak valahol a Dunaparton. Július vége van. Jót tesz majd a kicsinek a nyáresti levegő. Jó az mindenkinek.
3: A Hálózsák szaga 49. adását hallották.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: olyan finomság, mint a gumimaci.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: olyan finomság, mint a gumimaci.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. Egy...
2: gumimaci, de nem olyan az acskója, viszont nagyobb.
1: Kettő...
2: anyukád azt hiszi, hogy ez olcsóbb.
1: Három...
2: te azt hiszed, hogy ez finom.
1: 4.
2: Igazából kicsit drágább, és az íze sem olyan jó.
1: 5.
2: Ilyenkor kéne, hogy eszedbe jusson, hogy a Lehel piacon van egy kínai, akinél lehet kapni gumidenevért. Csak nem jut eszedbe.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
3: Horgászpercek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.
5: Nekem a horgászás az örömöm, így ezt az asszonykámnak köszönöm. Én sosem lettem volna horgász én.

0: Super Folga Senzáció, dübörög a zsebrádió!
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Vajon tudjátok-e, ki volt Gábor Áron? Na, ez egy fickó volt, egy katona. Nincs ebben semmi meglepő. Katonáskodott, mint az akkori magyar katonák az osztrák hadseregben, és a kiképzése alatt az ágyúsokhoz került. És elkezdte elsajátítani az ágyú öntés mesterségét, ha már ott van. Amikor kitört a 48-as forradalom és szabadságharc, ő éppen otthon volt Erdélyben, és megpróbálta rávenni az akkori főnököket, hogy öntsenek ágyukat a magyar hadseregnek, mert az nem nagyon volt nekik. Valamiért nem akartak neki hinni, hogy ez képes megtenni, de addig-addig erősködött, amíg Sepsi Szentgyörgyön egy honvédelmi bizottmányi ülésen meggyőzte a tábornokokat, és hagyták őt, hadd öntögesse azokat az ágyukat. Első ránézésre, amiket csinált, nem voltak valami bizalomgerjesztőek, ezért azt mondta neki az egyik tábornok, hogy nem lesz ez így jó, hagyja abba. De erre a Gábor Áron meg azt mondta, hogy csináljanak célba lövést, és ha az első ágyújával nem találja telibe a célt, akkor a második lövéshez már ő áll oda céltáblának. Ennyire hitt a saját munkájában.
3: Baszta, baszta!
2: Az első ágyúval célba lőttek, és lásd csodát, telibe találta az ágyugolyó a célt, úgyhogy ezek után Gábor Áronnak már hittek, és hagyták végre ágyút önteni.
0: A Zsebrádió arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Kiki csoda, mit csinál és miért?
2: Az 1848-as forradalom idején elég nehéz volt vasat szerezni. Ezért, hogy elég ágyút tudjanak készíteni az osztrák hadsereg ellen, fogták a bronzból és rézből készült harangokat, és ágyukat öntöttek belőlük. Na, valószínűleg innen származik a Gábor Áron rézágyújás dalocska. Több csatát is megnyertek a magyar szabadságharcosok Gábor Áron ágyúinak a segítségével. De végül szegényt, hát mert milyen a sorsfintora, egy ágyúgolyó találta el, és így lelte a halálát a csatatéren.
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
5: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Itt a Millás reggeli, és benne az Imádom a munkámat rovat, a heti alapozó, benne pedig a mai szereplő Péntek Gábor, az Akkord alapkezelő portfólió menedzsere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
5: Azért hívtunk, mert benne élünk egy régióban, és hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy kintről nézve ez milyen remek hely, legalábbis a tőzsdei befektetések szempontjából mindenképpen az volt a koronavírus utáni időket nézve, ugye?
6: Igen, abszolút, tehát pont jó az időzítés, egy ilyen kicsit megkésett fél éves visszatekintéssel, mert gyakorlatilag július során is a régiós piacok ilyen egy hónap alatt 10% fölötti hozamot tudtak elérni, és hát igen, ahogy mondod, a Covid óta eltelt nagyjából 5 év alatt gyakorlatilag minden indexet felül teljesített a régió, tényleg román piacra nézve gyakorlatilag ötszörözést láthattunk, és ami azt gondolom, hogy érdekes, hogy nem látszik, hogy megtörne ez a, ez a lendület. Ugye az első fél évben is gyakorlatilag ha így az AI kapcsolt hogy mondjam, ázsiai piacok közül egyet-kettőt leveszünk, akkor szintén éllovas volt gyakorlatilag minden régiós piac, úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk.
7: Na ez jó, azért, de közben igen. Azért voltak, hogy is mondjam, sötét felhők vagy fellegek, mind a román piac, mind a magyar piac fölött. Tehát, hogyha
5: nem
7: megnézzük,
5: sötét,
7: ugye...
5: ilyen narancssárgás.
7: Hát sötét, jó, igen. Tehát, igen.
5: Biztos, hogy van olyan jelző, ami a sötétet is alátámasztja, de hát na mindegy, tudod,
7: na,
5: hogy...
7: Na szóval ezt ki kellett ülni, ezt a sztorit, és ugye, ha megnézed, hogy a magyar index 30, a román pedig elképesztő 37%-os pluszban van az idei év első 7 hónapja alatt, ugye az annak is köszönhető ez valamennyire, hogy megnyugtató jellegű politikai megoldás született. Mondjuk Romániában az kérdés, hogy ez mennyire van, de mondjuk itthon igen.
6: Igen, igen, tehát abszolút nyilván a hazai piacon azt gondolom, hogy talán kevésbé meglepő, hiszen ott tényleg láthattuk, hogy gyakorlatilag minden magyar kapcsolateszköz az idejében az óriási rallimon keresztül, hozamcsökkenés, forint erősödés, ugye hát nyilván ezek azon, hogy magyar emberként mindenki kisúzással a bőrén érzi. A románok azok talán meglepőbbek, mert hát igen, ahogy említettétek, ott ugye gyakorlatilag még most is folyik egy kormányválság, ugye mellette náluk elég nehéz helyzetben van a költségvetés, bár ott is azért vannak az elmúlt egy-két évben előrelépések, de gyakorlatilag így is egy leminősítés még mindig ott lebeg felettük, mint egy Damoklész kardja, és ennek ellenére voltak ennyire felülteljesítők. Nyilván ebben azért van szerepe annak, hogy azért Románia egy eléggé energiakapcsolt részvénypiacnak mondható, ami ugye nem kell mondani, itt az iráni háború árnyékában sokat tudott segíteni, illetve ők méretüknél fogva még nincsenek is benne ebben az úgynevezett fejlődő piaci indexekben, ami azt jelenti, hogy az ottani kiváramlások őket nem befolyásolták, tehát gyakorlatilag egy ilyen kisúzásra fedezésként is fel lehetett fogni, és nagyon jól tudtak teljesíteni ezt.
5: Az is érdekes, hogy ugye az iráni háború egy ilyen, meg most már az aszá is egy energiaválságot okozott a régióban. Magyarországon ugye a paksi atomerőmű körüli dolgok azért elgondolkodtatóak. Ezért lep meg az, amikor azt mondod, hogy a kilátások továbbra is kedvezőek.
6: Igen, ez ez a része mindenképpen kockázott. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy az iráni háború esetleg nem oldódik meg, bár ugye Trump már körülbelül 47-szer kihirdette a békét, illetve, ahogy említetted, az asszály és az egyébként energiaárak emelkedéséből is várható élelmiszerinfláció azért okozhat problémákat még valószínűleg ősszel. Viszont a másik oldalon meg az látszik, hogy ugye van ez az óriási mesterséges intelligencia körüli hype, ami némileg töredezni látszik az elmúlt időkben, és hogyha Amerikából van egy kiáramlás, illetve a mesterséges intelligenciától várható óriási növekedés esetleg kicsit hűl, akkor a dollár gyengeség is továbbra is a fejlődő piacokat támogathatja, ami viszont tovább löketi úgymond a régiót is. Arról nem is beszélve, hogy egyébként a várakozások továbbra is nagyon optimisták. Tehát a régióban a következő években továbbra is ilyen nominális 6% körüli növekedés várunk. Azért azzal el lehet
5: beszélni, hogy úgy mondjam.
7: Figyelj, csak inkább kicsit ezt részletezzük, ezt az AI hype-ot, mert ugye igen, igazad van, vannak töredezettségek ebben, de alapvetően azt lehet látni, hogy azért nagyon meg tudják tolni ezeket a cégeket. Talán inkább itt a paperi mutatók, vagy a paperi mutatók, vagy pedig a túlárazottság a lényeg, hogy Európában is lehet, hogy vannak olyan cégek, nem feltétlenül AI, de olyan is van egyébként most már, amelyekben még nagyobb a potenciál, hiszen olcsóbbak.
6: Igen, ez így igaz, és egyébként ez már kicsit kitekintve a régióból, talán még inkább így igaz Ázsiában, ahol nyilván sokkal zártabbak, kevesebb információ jön ki, de azért látjuk, hogy időről időre ők is elég jó AI modelleket tudnak bemutatni, és nyilván nagyon komoly technológiai háttér is van mögötte, és ezek nagyon-nagyon alulértékeltek. Tehát gyakorlatilag ennek köszönhető az, hogy egyébként a régió most már felülértékelt a fejlődő indexekhez képest, de nem azért, mert akkora értékeltségbeli növekedés lett volna itt a KKR-ben, hanem azért, mert Ázsiában egy értékeltségbeli csökkenés volt, hiszen javultak a fundamentumok pont ezek alapján, hogy óriási növekedést várnak a technológiai cégeknél, viszont árazásban ez nem csapódott le, hiszen látjuk, hogy a Korel Index is esett gyakorlatilag az elmúlt két hónapban.
7: Hát igen, és az elsősorban ugye a Kospi, az elsősorban ugye a Samsungnak és a társainak köszönhető, és talán itt elő lehetne hozni azt a újabb sötét felhőt, ami megérkezett Kínából. Ugye eddig azt lehetett gondolni, hogy legalább a technológia biztonságban van, mármint úgy értem a biztonságban a többiek számára, hogy Taiwanban tudnak nagyon jó csippeket gyártani, van egy európai-amerikai gyártás is, de alapvetően maga a technológia az még nem áll rendelkezésre. Most két olyan kínai cég is előkerült, az egyik ugye tőzsdére is ment, amelyik igaz, hogy nem a legszofisztikáltabb megoldással, de a tömeggyártásra alkalmas, és az alapfeladatok ellátása alkalmas csipeket meg tudják már csinálni. Tehát, hogy ez azért ez nagyon nagy veszély jelenthet azoknak a cégeknek, akik ebben érdekeltek.
6: Igen, igen, és azt gondolom, hogy ez főként a nyugati cégeknek, hiszen Ázsiában azért elég nagy összefonódások vannak, és ott azért azt gondolom, hogyha a kínai AI jól fog menni, akkor valószínűleg a korai technológiai cégeknek is jól fognak alakulni a számai. Viszont amire én inkább kihegyeztem itt ezt a mesterséges intelligenciával való úgymond kiszeretést, az sokkal inkább a nyugati cégek, ahol azt látjuk az elmúlt pár hónapban, hogy gyakorlatilag már az AI-nak az ötödik deriváltjáig megyünk, hogy csak bármi valami kapcsolódjon, és akkor
7: ja, értem. Az lesz. Tehát te hype-ra gondolsz, arra igen, ami a marketing, igen. Hát mi a SpaceX.ai például, igen.
6: Igen, igen, igen. Hát például ugye tegnap ott is lejárt egy lokát, mínusz 14%.
7: Az kemény volt, Sandisk, igen, az érdekes
6: Sandisk,
7: volt.
6: Western Digital jelentett tegnap, azok is, ha jól néztem, ilyen 10% körüli esések. Tehát én azt gondolom, hogy nem a mesterséges intelligenciával van probléma, annak nyilvánvalóan óriási jövője van, és azt gondolom, hogy megkerülhetett lesz. Inkább azt várom, hogy egy normalizálódás, és inkább ennek a hype-nak egy kicsit a lehűlése jöhet, és azon keresztül továbbra is egy ilyen, hogy úgy mondjam, passzív beáramlás jöhet Európa felé. Nyilván az
5: csak a hogy, kérdés. Csak hogy jól értem-e, tehát megy a hype, mindenki tömte a lóvét a mesterséges intelligenciába, kezd jönni a kiózanodás, és akkor azokat a pénzeket szépen lassan csorgatják ki onnan, és keresnek célpontot, és ez lehet a régió.
6: Igen, igen, pontosan, pontosan ezt láttam, és egyébként ez látszott az idei évben is. Tehát, hogy az évet kezdtük úgy, hogy volt egy hogy úgy mondjam, kis kiszeretés az AI-ból, első egy-két hónapban óriási európai rally volt, utána megint egy nagyon nagy, amikor kitört az iráni háború, ugye akkor nagyon megint volt egy beleszeretés itt főleg az amerikai AI cégekbe, akkor egy óriási NASDAQ rallyt láthattunk, utána az megint megállt, ugye gyakorlatilag a SpaceX IPO-ja környékén, ugye ez is egy ilyen, hogy úgy mondjam, népi megfigyelés, hogy az ilyen nagyon nagy IPO-k környékén általában piaci csúcsot láthatunk, és az jött is menetrend szerint gyakorlatilag azóta kisebb nagyobb korrekciókkal, de csökkenést láthatunk, és ahogy az megjött, jött is tovább a régió. Nyilván az európai, tehát nekünk ugye már egy-két éves mondásunk ez, hogy beindulhat újra a német gazdaság, ugye erre még várni kell, nyilván ahhoz az is kell, hogy Iránban tényleg legyen egy valódi béke, hiszen azért abban Trumpnak igaza van, hogy Európa az jóval inkább kitett energiafronton a Közel-Keletnek, mint az Egyesült Államok.
5: Jó, hát meglátjuk. Most benéztünk egy kicsit az üveggömbbe, de majd meglátjuk, hogy ezek a jóslatok valóra válnak-e. Minden esetre jobban értjük a piaci folyamatokat, áll a neked. Nagyon szépen köszönjük, Gábor. Munkasikereket kívánunk.
6: Köszönöm szépen.
7: Szép napot, jó munkát. Szervusz.
5: Szervusz. Péntek Gáborral, az Accord alapkezelő portfólió menedzserével közösen hívtuk fel a figyelmet arra, hogy a régióban micsoda befektetési lehetőségeket látnak még Amerikából is.
0: Belát nagyon éhes.
3: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
8: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
8: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
8: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
9: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
12: Egy rádiót venne, de minek, uram?
13: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
11: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
9: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
14: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
15: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
14: Közlekedési információk a Rádiókafén.
16: Jó napot kívánok! Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni. A Remíz utcától araszolásra számítsanak. Erős a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalúza térnél, valamint az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt. Várhatóan pénteken hajnali 4 órától 6 óráig lezárják a Szabadsághidat, a budai alsó rakpartot az Erzsébet hídtól a Rákóczi hídig, illetve szakaszosan a Szent Gellért rakpart Műegyetem rakpart útvonalat, mert tűzszerészek dolgoznak. Korlátozásra kell készülni a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan nem lehet közlekedni. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Lezárták a belső sávot a Helsinki úton befelé a határút előtt, mert helyreállítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
17: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
18: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
14: Hírek következnek a Rádiókafén.
19: Javult a Duna vízállása. 1,5%-os inflációra számítanak az elemzők. Eddig 100 milliárd dollárnyi vámot fizetett vissza az Egyesült Államok. Ma 40 fokkal tetőzik a hőség, kissé befelhősödhet az ég, de csapadék továbbra sem várható. Holnap egy hidegfront hoz majd átmeneti lehűlést, így a hétvégén 32 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Már 9 cm-rel magasabb a Duna, mint a vasárnapi mélypont, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, írta a Facebook oldalán a kormányfő. A Paksi atomerőmű utolsó működő turbinája még üzemel, de Magyar Péter továbbra is azt kéri, hogy csökkentsük a fogyasztásunkat. Szintén pozitív, hogy hazánk hiánytalanul megkapja a nemzetközi szerződésekben garantált Duna vízmennyiséget. Ezentúl Szlovákia kész a várható esőzésekből származó többletvíz egy részét is átengedni, ezt Orbán Anita, miniszterelnök helyettes külügyminiszter közölte közösségi oldalán. Közben a védelmi munkacsoport azt vizsgálja, hogy a Duna alacsony vízállása miatt biztonságos-e az augusztus 20-i programok lebonyolítása. Előrejelzést kértek a várható vízszintről, ami befolyással lehet a fővárosi ünnepi rendezvényekre, különösen az esti tűzijáték biztonságos lebonyolítására, írja az Economics. 1,5%-os inflációra számítanak az elemzők. A KSH holnap hozza nyilvánosságra a várakozásokat, és ha azok bejönnek, akkor harmadik, egymást követő hónapban csökkenhet a drágulás üteme. A közel-keleti válság okozta energiapiaci kockázatok enyhülése, az erős forint és további egyéb tényezők összességében sokat javítottak az inflációs kilátásokon. A Sándor Palota továbbra sem adja ki a részleteket a kegyelmi ügyekben. A Népszava közérdekű adatigénylésére csak annyit árultak el, hogy 2012 óta 178 esetben született pozitív köztársasági elnöki döntés. Azt azonban továbbra sem lehet tudni, milyen bűncselekmények miatt elítélt emberek részesültek elnöki kegyelemben. Összehangolt nagytakarítást és komplex ellenőrzést tart a Batthyány téren a BKK és több társ szervezete. Az akció célja a forgalmas csomópont megtisztítása, a közbiztonság javítása, valamint a kulturált közösségi közlekedési feltételek biztosítása. A helyszíni ellenőrzés sorozat egészen szombatig tart. Eddig 100 milliárd dollárnyi vámot fizetett vissza az importőröknek az Egyesült Államok. A legfelsőbb bíróság ugyanis alkotmányellenesnek nyilvánította a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatáskörökről szóló törvényre alapozott, úgynevezett felszabadítás napján kivetett vámokat, írta a CNBC. Az összeg azonban jóval több lehet, mert több mint 330 ezer importőr fizetett vámot, több mint 53 millió import tétel után.
14: Időjárás a Rádiókafén.
19: Ma tetőzik a hőség, 40 fokot is mérhetünk, a hétvégén azonban lehűlés jön, szombatra 7-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Pénteken északnyugat felől elszórtan záporokkal, zivatarokkal és feltámadó széllel érkezik egy hidegfront, de vasárnap és a jövő hét folyamán ismét 35-38 fok valószínű.
14: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
7: Sziasztok, itt vagyunk a Gazdasági Társadalmi Értelmező magazinban, és a mai témánk az az euró bevezetés. Talán az egyik legfontosabb és legaktuálisabb, legkurensebb pénzügyi téma, amivel az újonnan formálódó Tisza kormány hát előjött, és konkrétan most már egy dátum is elhangzott, 2030-31. Most az euró bevezetéssel kapcsolatban beszéltünk már ebben a műsorban, és megnéztük azt is, hogy bizonyos országoknál milyen előnyöket, milyen hátrányokat jelentett. De szerintem érdemes most újra elővenni ezt, és beszélgetni az euróról és az euró bevezetésről, hogy milyen előnyei, milyen hátrányai vannak. Úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni, Pogácsa Zoltánnal természetesen, és velem Kántor Endrével, ezt elfelejtettem mondani. Szóval, hogy nézzük meg azt először általánosan, légy szíves, Pogi, hogy mennyire szükséges mondjuk a gazdasági felzárkózáshoz az euró bevezetés, mert szerintem van egy ilyen elképzelés, hogy az euró az mindent megold.
20: Igen, sziasztok! Szerintem van egy túlságos nagy optimizmus Magyarországon az euróval kapcsolatban. Én ugye nagyot nevettem, amikor tavaly egy politikai tüntetésen konkrétan azt kiabálták az emberek, hogy eurót, eurót, eurót, tehát hogy én még ilyet nem láttam sehol, szerintem egy hungarikum, hogy monetáris politikát kiabálnak emberek politikai tüntetésen, de hogy én érteni vélem, hogy igazából a forinttal van bajuk, tehát hogy forint különböző problémái, és ez meg ugye a kormányzás problémái valójában, és ezt vetítik ki az euróra, mint pénznemre, és hogy tényleg az van a felmérésekben, hogy egy ilyen 80%-os támogatottsága van Magyarországon az euró bevezetésének, és ahogy mondtad, az új kormány hát még meg se alakul, de már ezzel kezdi a működését, hogy euró bevezetése, ami azért nagyon érdekes, mert hogy azért én azt vártam volna, hogy az első körben olyanokról mondjanak valamit, hogy hogyan gondolják fejleszteni az oktatást, az egészségügyet, a vasúti rendszert, hogyan kívánják beindítani a gazdasági növekedést. Ez szerintem egy nagyobb prioritás, mint az euró bevezetése, sőt, amellett fogok érvelni a mai adásban, hogy a kettő között egyébként feszültség van, tehát hogy nem nagyon megy szerintem egyszerre bevezetni az eurót és fejleszteni az országot, szerintem van egy sokak által nem látott, nem érzékelt feszültség a kettő között, de kétségtelen, hogy Magyarországon nagyon-nagyon népszerű az euró bevezetése, tehát még azt is, amit mi csinálunk, hogy cizelláljuk ennek az előnyeit, hátrányait, még az is úgy van értelmezve nagyon sokszor, hogy ellene érvelünk, és hogy ez egy népszerűtlen dolog, de azt gondolom, hogy ennek ellenére vállalni kell, hogy erről beszéljünk, mert rengeteg illúzió tapad az euróhoz. És hogy meg is válaszoljam a kérdésedet, hogy kell-e ahhoz, hogy sikeres legyen egy ország, én amellett érvelnék, hogy nem kell, sőt adott esetben még hátráltatni is tudja egy ország sikerét. És azzal érvelnék emellett, hogyha megnézzük itt a térségben, hogy melyek azok az országok, amelyek sikeresek voltak ebben az időszakban. Ugye van két olyan országunk, ami kifejezetten sikeres volt, ez Lengyelország és Románia. Mind a kettő nem csak, hogy nem használt eurót, hanem konkrétan azt gondolom, hogyha eurót használt volna, akkor nem tudta volna megcsinálni azt a gazdasági sikert, amit megcsinált. Ugye a lengyel adásban is beszéltünk róla, a román adásban is beszéltünk róla, hogy folyamatosan állami költségvetési hiányok árán gazdasági stimulusokkal nőtt ez a két ország, kifejezetten az adóssága terhére állami deficitfinanszírozással, ezt nem tudták volna megcsinálni az eurózónában. Ugye Bulgáriának sem volt eurója, amikor sikeres volt, most már van nekik, de a sikertörténet alatt nem volt eurójuk, és egyáltalán nem versenyez, tehát ez az ilyen, jaj, a bulgárok előttünk vannak benne, ez nem egy ilyen szépségverseny. Ugye van olyan ország, amelyik eurót használt és sikeres, ez Észtország, bár pont a Covid óta alapvetően a legkevesebbet fejlődő ország, az pont Észtország volt. Tehát, hogy igazából Észtország is akkor volt sikeres, amikor még nem volt nekik eurójuk, az elmúlt időszakban már nem annyira sikeresek, amióta van eurójuk. Tudunk olyan országot mondani, amit eurót használ a térségben, és kifejezetten sikertelen. Tehát, hogyha Magyarországra azt mondjuk, hogy stagnált, akkor Szlovákia az az ország, ami kifejezetten visszaesett itt a térségben az elmúlt időszakban, és nekik ugye eurójuk van. És hát vannak olyan országok, amelyek nem használtak eurót, és alapvetően nem is nagyon sikeresek, ugye erre példa Magyarország. Tehát, hogyha ezt egy ilyen mátrixba fölrajzoljuk, akkor azt látjuk, hogy mindenfajta kombináció létezik, és alapvetően egyébként szerintem ebből is az a tanulság, hogy nem különösebben az euró vagy a pénz nem határozza meg egy ország sikerét, és hogyha megnézzük az Európai Unió perifériájának a tapasztalatát, tehát hogy a görögöket, ciprusiakat, olaszokat, íreket, spanyolokat, portugálokat, akkor meg kifejezetten amellett lehet érvelni, hogy nekik egyáltalán nem tett jót az euró használata, kifejezetten visszacsúszott ez a mediterrán periféria, amióta euró van. Szóval is lehet amellett érvelni, hogy nem emiatt, de azt gondolom, hogy igen, összefügg az euró használatával. Szóval minimum azt mondom, hogy nem egyértelmű, de inkább azt mondanám, hogy még hátráltat is az euró. Szóval érdemes meggondolni, hogyha valaki azt gondolja, de hogy igazából egy ország sikere, az azon múlik, hogy az adott ország emberi tőkéje, humán tőkéje, mi van az emberek fejében, milyen technológiát használnak, hogyan tudnak együttműködni, mennyire nem korruptak, szóval sokkal inkább reálgazdasági folyamatoktól függ egy ország sikere, mint a pénz nemtől, amit használ.
7: És vajon akkor azzal egyetértesz-e, mert én amióta csináltunk több adást és euróbevezetésről beszélgettünk, és most újra előkerült magyar szempontból is az a vita. Én a közben ezen gondolkodom, szerintem ez egy nagyon, nagyon jó gondolat, hogy ugye feltételekhez kötik az euróbevezetést. Van az egyrészt a Maastrichti kritériumrendszer, amiről szerintem nagyon régen beszéltünk. Én nem is emlékszem, hogy például műsorban mikor hangzott el utoljára az, hogy Maastrichti kritériumok, tehát egy kicsit ízlelgetni kellett megint az elmúlt napokban ezt. A másik pedig ugye az az IRM2-es vagy IRM2-es rendszer. De szerintem a Maastrichti az fontosabb ebből a szempontból, és valami olyasmi formálódott meg bennem, hogy ha önmagában az euró az nem is jelent sikert vagy sikertelenséget gazdaságilag, a kritériumoknak való megfelelés és az a folyamat, hogy elérjük azt, az viszont igen.
20: És ez azért nagyon fontos, amit mondasz, szóval szerintem elképesztő fontos, hogy ezt most ide bedobtad, hogy nekem az az érzésem, hogy annak a 80%-nak, aki azonnali euró csatlakozást szeretne, egy igen nagy része nincs is igazából tisztában azzal, hogy ez nem úgy megy, hogy én azonnal bevezetem az eurót, hanem hogy ennek kritériumai vannak. Vannak nyilván, akik ezt tudják, de hogy szerintem nagyon-nagyon sok ember számára nem világos, ők úgy képzelik el, hogy én Magyarországon ugye azért nem szeretik a forintot, mert instabilitást okozott, instabilitással járt, tehát vezessük be az eurót, amilyen gyorsan csak lehet, és az majd ad nekünk stabilitást. Tehát, hogy az a kép van a fejükben, hogy az euró fog minket, mint valami fajta dadus így kívülről rendbe rakni, ez ad majd valami fajta horgony stabilitást. Csak hogy ez nem így működik, tehát nem tud így működni, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, ez nem úgy megy, hogy én instabil ország vagyok, nem tudok alapvető makrogazdasági mutatókat stabilan tartani, bevezetem az eurót, és ez majd stabilizálja ezeket a mutatókat. Tehát, hogy egyrészt az úgy működik, hogy ha bevezettem be akarom vezetni az eurót, ahhoz ugye ezeket az előbb említett stabilitási kritériumokat, amelyeket régebben úgy hívtak, hogy Maastrichti kritériumok, később stabilitási kritériumok, tehát hogy van négy olyan mutató, két költségvetési mutató, két monetáris mutató, amelyeket először be kell mutatni az adott országnak, hogy ezeket stabilan tudja tartani, majd utána még két éven keresztül az árfolyamát is stabilan kell tartani, és ha mindezeket tudja, akkor vezetheti be az eurót. Tehát, hogy az eurozóna sem hülye, hogy furán fogalmazzak, hogy beengedjen egy instabil országot, és ezzel importálja a stabilitást a saját zónájába, hanem elvárja, hogy először legyél stabil, és utána enged be. Tehát, hogy az az elképzelés, hogy az euró ad nekünk stabilitást, az téves, viszont, hogyha egyszer képesek lennénk, tehát, hogy alapvetően saját magunknak kell ezt a stabilitást létrehozni, bizony meg kell érte dolgozni, és meg kell teremteni, de ha megteremtjük, akkor viszont ugye felmerül az a kérdés, hogy egyébként meg szükségünk van-e az euróra, tehát ad-e ehhez képest még annyi pluszt, és vissza ehhez képest még annyi hátrányt, hogy érdemes lenne, és ugye ezért van az, hogy bizonyos országok, amelyek egyébként bevezethették volna az eurót, tehát hogy az Európai Unióban lévő Dánia, Svédország is bevezethette volna, de ők tudják, hogy nekik van annyi stabilitásuk, hogy erre nem volt szükségük, de akár egy adott esetben egy Európai Unió kívül lévő, bár az európai gazdasági térségen belül levő Svájc vagy hasonló országok is bevezethették volna, vagy akár az Egyesült Királyság, amik bent voltak, hogy nagyon sok ország úgy döntött, hogy alapvetően neki nincs szüksége az euróra, ő meg tudja teremteni saját magának a stabilitást. Úgyhogy igazából, ha meg stabil vagy, akkor úgy vetődik fel ez a kérdés, hogy akkor meg már nem is biztos, hogy kell. De hogy gyorsan soroljuk el, hogy melyek ezek a mutatók, és azt is tegyük hozzá, hogy egyébként az is egy tévedés, egy népszerű tévedés, hogyha egyszer benn vagy ezen az eurozónán belül, akkor ezek a mutatók, ezek onnantól fogva garantáltan stabilak. Az első ilyen kritérium az ugye az államháztartási hiány. Ugye Magyarországon a Fidesz utolsó, nem tudom, 4-5 évében brutális államháztartási hiányok voltak, 5-6%-osak is a végére, de az a helyzet, hogyha belépünk az eurózónába, a költségvetési hiány az továbbra is nemzeti mutató. Tehát, hogy ezt muszáj megértetni az emberekkel, mert nem biztos, hogy tudják, hogy ez nem úgy van, hogy aki eurót használ, annak nem lehet költségvetési hiánya, dehogy nem. Tehát egy csomó ország, ugye lássuk ezeket a görög országokat, ciprusokat, olaszországokat, simán tudna Magyarország is brutális költségvetési hiányt csinálni attól még, ez egy nemzeti szinten maradó mutató. Ugye a másik ilyen fiskális mutató, költségvetési mutató ez a államadóság per GDP, amiben egyébként mi olyan közepesen állunk, de hogy az a helyzet, hogy ha belépnénk az eurózónába, akkor is tudna nőni az államadósságunk GDP arányosan, mert az abból következik, amit az előbb mondtam, hogyha az államháztartási egyenleg az nemzeti mutató, ugye az a számláló, a nevező az pedig a GDP, ez is alapvetően nemzeti teljesítmény, tehát hogy a saját GDP-nk nő, akkor ebből adódóan ugye az államadósság per GDP mutató is nemzeti mutató, hiszen az államháztartási hiányokból adódik össze a számláló része, a nevező része pedig ugye a GDP növekedése formája, tehát alapvetően ugye már két mutatónk van, az államháztartási hiány és az államadósság per GDP, amelyek mind a kettő továbbra is nemzeti mutató. Ugye a harmadik mutató, amit teljesíteni kell, az az inflációs kritérium. De ha egyszer teljesíted és beengednek, utána megint simán lehet magasabb infláció. Tehát, hogy az nem úgy van, hogy az eurózónának közös alacsony inflációja van, nem közös az infláció az eurózónában, nemzeti inflációk vannak, ezt is nagyon fontos hangsúlyozni. Ja, amikor Magyarországon volt pár évvel ezelőtt messze a legmagasabb inflációs hullám, ugye volt ez a nagy inflációs hullám, Magyarországon ez felment 25%-ra, messze az EU felett, az élelmiszerek inflációja ugye 45%, messze mindenki más felett, tehát Magyarországon volt a legkirívóbb, de a második, harmadik azok pedig balti országok voltak, ahol euró van. Tehát, hogy szintén masszívan kiemelkedően magas infláció volt Észtországban, Lettországban, Litvániában, messze-messze az eurózóna többsége felett és az EU átlag felett. Tehát, hogy
2: Sőt, hát Olaszországban is, ugye, erről beszéltünk, úgyhogy ott is volt inflációs hullám.
20: Bőven, tehát hogy simán, ugye ezek nemzeti mutatók továbbra is, tehát hogy az infláció is nemzeti, tehát hogy ez nem véd meg minket az euró a magas inflációtól, simán lehet továbbra is infláció.
2: Na most hát ez nem véd meg, de az megvéd, hogyha elkezdjük ezeket a...
20: Hogy mondjam a negyediket, és
2: mond a negyediket, utána, és akkor utána.
20: Utána okay. Reagálj. A negyedik mutató, az pedig ugye a kamatláb, és ez az egyetlen, ahol valójában a nominális kamatlábat, az tényleg Brüsszeltől kapjuk, tehát az egyetlen dolog, ami közös mutató az eurózónában, az a nominális kamatláb, tehát hogy az infláció előtti kamatláb. Erről meg majd el fogom mondani a hátrányok között, hogy ezt valójában inkább egy hátrány, mint egy előny, de most ne fussunk előre, csak annyit akarok mondani, hogy ennek is csak a nominális változata, azaz az infláció előtti változata, ami közös, de mivel az előbb elmondtam, hogy ugye az infláció az nemzeti, innentől fogva a reál kamatláb, tehát hogy ugye az inflációval korrigált kamatláb az megint csak nemzeti, tehát hogy abból a négy mutatóból, amit teljesíteni kell, abból gyakorlatilag az összes, az továbbra is nemzeti mutató, tehát nemzeti a költségvetési hiány, nemzeti az államadósság, továbbra is nemzeti az infláció, és a reál kamatláb is nemzeti mutató. Tehát, hogy olyan illúziót ne kössünk az euróhoz, hogy az alapvető makrogazdasági mutatóinkat az rendbe rakja.
2: Jó, szerintem itt most akkor tegyünk egy szünetet, és jöjjünk vissza, az a cliffhanger, hogy vajon hogy tudjuk ezt teljesíteni, illetve az hoz-e stabilitást, az euró bevezetéséről beszélgetünk ebben az adásban, maradjatok velünk.
21: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: 10 éves a soha véget nem érős. És mivel nem ért véget, ezért augusztus

0: témánk tehát az euró bevezetés, mint az egyik legfontosabb és kurensebb gazdaságpolitikai téma. És ugye itt említetted, hogy mik a Maastrichti vagy stabilitási kritériumok, mi az a négy pont, amihez igazodni kell. És nyilván nem véletlen, hogy ez a felkészülési időszak, ez több évet vesz igénybe. Tehát ugye esetünkben is, amit belengedtek, mint dátumot, 2030-2031, de vegyük mondjuk 2030-at, az is egy négy éves időszak. Ez lenne az a négy év, ami előtt, vagy ami alatt Magyarországnak teljesítenie kéne ezeket a kritériumokat, hogy egyáltalán eurozóna tag lehessen. Illetve ugye be kell lépni az ERM2-es árfolyam mechanizmusba, aminek megint szintén vannak kötöttségei, és az szintén ugye egy változást hoz monetáris értelemben. De most akkor nézzük meg ezt, hogyha amit említettél, az azt jelenti, lényegében ez olyan, mint egy felvételi teszt, egy felvételi. Akár fizikait is nézhetünk, akár szellemit, de mondjuk, hogy hány fekvőtámaszt kell megcsinálni, meg hány, mit tudom én, kitörést, meg ilyesmit. Abban az időszakban, amíg felkészülünk, ugye egyre fittebbek leszünk. És amikor ott állunk, hogy megvan, meg tudjuk csinálni, akkor egy fizikai értelemben megfelelünk ennek a tesznek. Tehát az azt jelenti, hogy elértünk odáig, hogy ez tök jó. Tehát maga a bevezetési mechanizmus, ez az egész felkészülési időszak, ez mindenképpen egy jó dolog, egy pozitív dolog.
1: Nem feltétlenül egyébként, tehát hogy ugye ez is egy illúzió, hiszen alapvetően az euró előnyökkel is jár, és hátrányokkal is jár, és hogyha majd oda fogunk eljutni, hogy majd a hátrányokról beszélünk, akkor el fogom mondani, hogy alapvetően ennek a felkészülési időszaknak és ezeknek az elvárt kritériumoknak a teljesítése, ez hátrányokat is tud okozni. Tehát, hogy ugye ezek a mutatók, és ezt muszáj most is elmondani, hogy ezek nem úgy lettek kitalálva, hogy itt valami fajta nagyon mély elméleti háttere lenne annak, hogy miért kell ezeket kitalálni. Azóta ugye rengeteg kritika érte az eurózónának a kritériumrendszerét és a működését is, nagy válsága is volt az eurózónának 2008 után, és hát teljesen világos azok számára, akik ezzel mélyrehatóbban foglalkoznak, hogy azok a mutatók, amelyekre ez épül, ezek kifejezetten adott esetben problémások is tudnak lenni, de ezt majd akkor fogom elmondani, hogyha ezek igazából egy nagy részük légből kapott. Tehát az például, hogy miért kell pontosan a 3%-os vagy alacsony államháztartási hiányt csinálni, ez közgazdaságilag masszívan vitatott. Tehát a kiegyensúlyozott költségvetés az egy mítosz.
0: De ezt akkor meghatározták ezen a ponton, tehát volt valami értelme?
1: Úgy határozták meg, hogy alapvetően az időtájt, amikor bevezették az eurót, ugye ez a 92-es Maastrichti szerződés, ezért hívjuk Maastrichti kritériumoknak, ott határozták meg ezeket az elvárt mutatókat, akkor megnézték, hogy egy tipikus nyugat-európai országnak mekkora volt akkor az államadósága per GDP, és ebből levezették azt, hogy akkor miknek kell itt történnie. Tehát az összes mutató gyakorlatilag, és semmifajta olyan szabály nincsen, hogy ezeket miért kellene elvárni, de hogy akkor szerintem majd ide jussunk el, hogyha beszélünk az előnyeiről, a hátrányairól. Én azt javaslom, hogy vegyük sorba először az előnyöket, és utána a hátrányokat, és ki fog derülni, hogy egyáltalán nem egyértelmű az, hogy ezeknek a mutatóknak a betartása, ez csak előnnyel jár egy ország számára.
0: Az ERM2-esről beszéljünk, hogy az vajon miért jó, vagy miért nem jó?
1: Hát azt is majd ugye igazából szerintem, hogyha az előnyökről, hátrányokról beszélünk, akkor az ERM2
0: akkor viszont szóval. Azt is megnézhetjük, amit mondtál, hogy itt vannak az országok, amiket példának szoktak említeni. És lehet, hogy az egyik olyan ország, ami nagyon sokszor előfordult mostanában, mint példa, az Görögország.
1: De miért nem haladunk úgy, hogy az előnyöket veszünk?
0: Bocsánat, vegyük az előnyöket. Pont azt szokták mondani, hogy Görögország szempontjából előnyös volt az euró.
1: Hát én ezt nem tudom, hogy ki mondta. Én szerintem napnál világosabb, hogy Görögország számára káros volt az euró. Szerintem, ha valamiben konszenzus van, Görögországban is és Európában is, hogy Görögország számára hátrányos volt az euró. De miért nem haladunk úgy, hogy vesszük, hogy mik az előnyök?
0: Rendben. Rendben, szerkesztő úr, haladjunk úgy teljesen.

0: Teljesen igazad van. Nézzük meg akkor, hogyha bevezeti egy ország, úgy dönt, hogy az euró csatlakozás útjára lép, és bevezeti, beszeretné vezetni az eurót, akkor ez milyen előnyökkel jár számára?
1: Hát alapvetően az van, hogy az előnyök, amelyeket sokkal jobban ismernek az emberek, mint a hátrányok, ezek az előnyök, ezek alapvetően mikrogazdasági előnyök. Tehát majd afelett mellett fogok érvelni, hogy a hátrányok azok tipikusan makrogazdaságiak, és sokkal kevésbé ismertek, az előnyök azok pedig mikrogazdaságiak, és sokkal jobban ismertek. Ugye ez alatt azt értem, hogy mikrogazdasági, hogy egyrészt a hétköznapi emberek, a polgárok is jobban átélik, másrészt pedig a cégek is közvetlenebből megérzik, míg a makrogazdasági hátrányokat, azokat meg csak nagyon áttételesen, és azok sokkal komplexebbek. Na de mik ezek az előnyök? Ugye rögtön az első előnynek kiemelnék egy olyan előnyt, ami nem közgazdasági valójában, hanem egy szimbolikus előny, és szerintem nagyon nagy részben egyébként ez is indokolja, hogy miért szeretik a magyarok ennyire az eurót. Ez a szimbolikus előny, ez a nyugathoz tartozás, az Európai Unióhoz tartozás érzése. Tehát, hogy ez egy újabb pecsét azon, hogy egy ország hozzá van kötve Európához, fejlett, és nem tudom, azért egy fejlett gazdasági zónához tartozik, és elválaszthatatlan része annak. Na most ugye 16 év orbánizmus után én abszolút megértem, hogy miért van az, hogy az emberek ezt egy előnynek látják, hiszen ugye az is felmerült többször, hogy Orbán Viktor esetleg kivezetné Magyarországot az Európai Unióból. Nyilván, hogyha eurót használtunk volna, akkor ennek kisebb lett volna az esélye. Tehát, hogy ez is egyfajta kötelék kapocs az Európai Unióhoz, és abban a térben, ahol Oroszország és Európa húzigálta Magyarországot, nyilván én tökre értem, hogy ezt az emberek szimbolikusan szeretnének egy pecsétet, hogy egy modern európai gazdag országgá akarnak válni. De ez egy szimbolikus kérdés, nem egy közgazdasági kérdés. Ha közgazdasági előnyöket nézünk, akkor ugye az első és talán legnagyobb előny az az, hogy az árfolyam ingadozás megszűnik. Tehát, hogy van egy árfolyam kockázata annak, hogyha külön valutád van. Ugye Magyarország esetében hát ez leginkább az euró-forint árfolyam, kisebb részt az euró-dollár árfolyam, ezek a fontos paritások nekünk, de ugye mivel mi nagyon nagy arányban az eurózónával kereskedünk, ezért van egy árfolyam kockázat. De erre meg azt mondom rögtön, hogy ha viszont stabilitást tudsz produkálni, tehát hogy még egyszer ahhoz, hogy belépj az eurozónába, ahhoz először be kell mutasd, hogy te stabil tudsz lenni. Ha stabil tudsz lenni, ennek az is a része, és ugye itt érkezünk el az ERM2-höz, hogy 2 éven keresztül stabilan kell tudni tartanod az árfolyamodat. Na most, hogyha stabilan tudod tartani az árfolyamodat, és ezt meg tudod alapozni gazdaságilag, magyarul nem rángatja különböző okokból a piac össze-vissza az árfolyamodat, nem vagy ennyire kitett, akkor egyébként már rendben vagy. Tehát, hogy ehhez nem kell effektíve bevezetni az eurót, hogy árfolyam stabilitásod legyen, ez akkor is megvan, hogyha egyébként mindent ehhez szükséges dolgot teljesítettél, és amúgy stabil vagy. De ez nem kell bevezetni az eurót. És a harmadik pedig ez ugye az átváltási költségeknek a megszűnte, tehát most, hogyha valaki mondjuk magánemberként ugye utazni akar Nyugat-Európába, vagy bárhol az eurozónába, akkor ugye átváltási költséggel kell számolnia. Ez akkor is úgy van, hogyha a pénzváltó konkrétan kiírja, hogy ennyi és ennyi az átváltási költség. Ha meg ugye az van kiírva, hogy no commission, nincs váltási költség, akkor meg az árfolyamba van beleárazva. Tehát, hogy illúziónk ne legyen az a pénzváltó.
0: Hát igen, és ez csak a lakossági része szerintem, ami kisebb. Itt valójában a céges része ennek sokkal nagyobb. Tehát ez az átváltási költségekből adódó veszteség, az elég tetemes összeg.
1: Igen, tehát hogy erre ki is akartam térni, hogy valójában ugye most a háztartásokról beszélünk, de azért nagyon sok ember a saját családi kasszája szempontjából nézi ezt a dolgot, de valóban a cégeknek az átváltási költség az nagyon nagy, de hát ezt meg ugye meg lehet igazából azzal előzni, hogy kétfajta számlát is vezethetsz. Tehát, hogy semmi nem akadályozza meg Magyarországon, teljesen legálisan lehet egy eurószámlád és egy forintszámlád, és hogyha kereskedsz az eurózónával, akkor az euróban jelentkező bevételeidet azt az eurószámládon tartod, a forintban jelentkezőt a forintszámládon, és akkor nincs átváltási költséged. De egyébként az árfolyam kockázatodat is kitudod, hogyha egy nagyobb cég vagy, akkor alapvetően léteznek arra eszközök, tehát hogy ilyenkor szokták ugye hedzselni az árfolyam kockázatot, tehát egy nagyobb cég az egyébként tudja kezelni derivatívákkal ezt a kockázatot is, kisebb cég ezt ugye annyira nem engedheti meg magának, de azt gondolom, hogy ezek persze, tehát hogy ezek kétségtelenül előnyök, hogy nincsen átváltási költséged.
0: És államgazdasági szempontból mi a helyzet a tetemes összeggel, amibe kerül a forint önmagába?
1: Ezt hogy érted?
0: Hát a forint fenntartása, annak a nyomtatása, annak a kezelése, a forint mint pénz, az is kerül egy nagy összegbe.
1: Na jó, de hogyha euród van, azt is alapvetően te fizeted. Tehát, hogy az nem úgy van, hogy azt az eurózóna kifizeti neked. Hogyha része vagy az eurózónának, akkor az euró kibocsátás, fenntartás, de ugye tegyük hozzá, hogy a pénz túlnyomó többsége az nem a jegybankok által van kibocsátva, és nem fizikai pénz. A pénz messze túlnyomó többségét a kereskedelmi bankok teremtik, és digitális formában létezik. Tehát ez a hagyományos értelemben vett pénz, hogy nyomtatunk pénzt, akár érméket, akár papírpénzt, az ma már csak egy apró-apró töredéke a forgásban lévő pénzmennyiségnek, magyarul egy elenyésző összeg ez valójában. De ha euród van, neked akkor is hozzá kell járulnod ennek a költségéhez, tehát hogy ez nem lesz olcsóbb.
0: És milyen előnyök vannak még?
1: Én nem tudok több előnyt, tehát szerintem nagyjából ezek az előnyei vannak az eurónak.
0: Mert hogyha ez így van, hogy csak ennyi előnye van, akkor szimplán a szimbolikus előnyök az eufória okozza, és az a konnotáció, hogy az euró majd kihúz minket a slamasztikából, azt a fajta
1: vélekedést. Én azt gondolom, hogy a Magyarországon az euróhoz tapadó érzelmeknek, nagyon messze menően pozitív érzelmeknek a túlnyomó többsége az alapvetően ahhoz a szimbolikához kapcsolódik, hogy a magyarok szeretnek Európához tartozni, minden felmérés szerint 75-80%-uk EU tagságpárti, ez nagyon magas egyébként Európai Uniós összehasonlításban, tehát ez azt jelenti, hogy még a fideszeseknek is a nagyobbik része bennmaradna az Európai Unióban, az ellenzékieknek, az eddigi ellenzékieknek, most már ugye furcsa a szóhasználat, de hogy a tiszásoknak akkor fogalmazzunk így, és a semlegeseknek is szinte az egész gyakorlatilag Európa párti, és ennek része az is, hogy minden létező szimbolikus eszközzel szeretnék hozzákötni Magyarországot. Szerintem messze ez a legerősebb, de valóban árfolyam kockázat és átváltási költség, de mondom, ezek alapvetően nem olyan hatalmas nagy történetek, és hogyha amúgy be tudod bizonyítani, hogy érett vagy, euró érett vagy, akkor már van árfolyam stabilitásod. És akkor viszont
0: nézzük,
1: nem...
0: Nézzük meg a hátrányait akkor, és akkor össze tudjuk hasonlítani, hogy ha az egyik kalapba betettük ez a lényeket, hogy akkor mik a hátrányai?
1: Na a hátrányok azok már bonyolultabbak, és a hátrányok azok többségében makrogazdasági hátrányok, és ezért sokkal kevésbé egyértelműbbek a hétköznapi magánszemély, vagy a hétköznapi cég számára. Ugye az első és legfontosabb hátrány az alapvetően, amit úgy szoktam nevezni, hogy megszorítási kényszer. Tehát, hogy ahhoz, hogy hogy az eurót bevezesd, ahhoz ezeket a Maastrichti kritériumokat teljesítened kell, és ezek közül is messze a legfontosabb a kiegyensúlyozott költségvetés, meg kisebb részben ugye az államadósság per GDP. Most tegyük fel, hogy a Tisza párt most kijelöli azt a dátumot, hogy ugye valójában úgy hangzott ez el Kármán Andrásnak a sajtótájékoztatóján, hogy 29-30 környékére teljesítenék ezeket a stabilitási kritériumokat, és ugye amit az újságírók nagy része nem vett észre, hogy ez nem azt jelenti, hogy 30-ban már euró bevezetés van, hanem ez azt jelenti, hogy onnan még 2 éven keresztül ugye árfolyam stabilitás, ez az ERM2, tehát ez valójában egy 32-es legkorábbi bevezetés, de ugye 29-30-ra neked teljesítened kéne a kritériumokat. Most ugye akkor nézzük meg ezt konkrétan, hogy ez mit jelent, mert hogy azért állítom, hogy itt feszültség van a növekedés és az euró között, mert ugye ez például azt jelenti, hogy 60% per GDP az a vonal, ami meg van húzva, mint kritérium az euróövezeti csatlakozáshoz. Na Magyarország ma olyan 75% környékén van, és ugye 2026 közepén veszi át a kormányzást Magyar Péter. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye 26-ból marad neki egy fél éve, teljes éve lesz 27-28-29, és akkor ugye még egy fél éve van ebből a ciklusból. Tehát gyakorlatilag ez alatt a kormányzati ciklus alatt a Magyar Péter kormánynak, a Tisza kormánynak le kellene vinnie az államadósság mértékét 75%-ról 60%-ra. Ez valami brutális megszorítást jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy itt valami elképesztően nagy költségvetési fegyelemre van szükség, pont abban az időszakban, amikor meg egyébként Magyarországnak elképesztő fejlesztési igénye van. Tehát olyan amortizált állapotban hagyta itt a Fidesz az országot, hogy ugye mindenki tudja, hogy itt masszívan be kéne fektetni humántőkébe, oktatásba, egészségügybe, de olyanokat is tudunk, ugye, hogy a vasúti rendszerünknek sok ezer milliárdos fejlesztési igénye van, hogy az működőképes legyen. Olyanokat tudunk, hogy a vízvezeték rendszerünknek a 25%-a elfolyik. Azt is tudjuk, hogy a nyugdíjasoknak a pénzeit is, ugye a nyugdíját levitték a GDP 11%-áról 7,5%-ra. Hadd ne folytassam. Tehát, hogy itt ilyen elképesztő befektetési igény van, és ugye megint hangsúlyoznám, hogy Románia és Lengyelország úgy lett gazdagabb ország, úgy voltak sikeres országok, hogy masszív deficitfinanszírozás volt. Tehát Donald Tusk alatt, amikor ő fejlesztette Lengyelországot, és elkezdődött a kiugrás, akkor éves szinten 7-8%-os GDP arányos államháztartási hiányokat csináltak. Na ezt nem lehet megtenni az eurózónában sem, és ezt nem lehet megtenni az euróra való felkészülés idején sem. Tehát az nem egyszerűen nem összeegyeztethető, hogy egyik oldalról be akarod tartani a költségvetési hiányt, és ugye itt hivatalosan a 3%-ot kéne betartani, de valójában, hogyha ugye le akarod vinni az államadósság mértékét, erre az egyébként teljesen értelmetlen 60%-ra, de ugye azt is tegyük hozzá, hogy semmilyen közgazdasági összefüggés nincsen, hogy miért pont 60%. De ugye az Orbánék belerakták az alkotmánybe, vagy alaptörvénybe, hogy ők hívták a 60%-ot, soha nem tartották be. A németek is ugye most lazították fel ezt a kritériumot, ez a híres Schuldenbremse történet, semmi értelme nincsen. Tehát ugye ezt majd napnál világosabb, teljesen egyértelmű, hogy nincsen egy ilyen vonal, aminek itt be kéne tartani, és mégis ezt elvárják, és még akkor is, hogyha ugye azt feltételezzük, hogy valami fajta jó indulatot mutat majd az Európai Központi Bank, és azt mondja, hogy jó, nem kell konkrétan elérnetek a 60%-ot, de hogy tartotok felé, ez is azt jelenti, hogy azért jelentős előremozdulás kellene, vagy hogy mondjam, előremozdulás nem is jó szó, de egy jelentős csökkenést kéne felmutatni az államadósság per GDP-ben, ahhoz, hogy meggyőzzük az Európai Központi Bankot, hogy mi ebbe az irányba megyünk, és ez a két dolog egész egyszerűen nem áll össze. Tehát, hogy most elkezd fejleszteni a Tisza kormány, tegyük fel, 1000 milliárdos nagyságrendben elkezdi a vasúti rendszert bővíteni, tanárok bérét rendezni, nyugdíjakat rendezni, egészségügyet megfinanszírozni, tehát ugye 5-6%-pontos finanszírozási hiány van, évről évre az egészségügyben ahhoz, hogy felzárkóztasd az egészségügyet a átlagos uniós költési szintre. Szóval én szeretném látni azt a konvergencia programot, ahol egyszerre tudod növelni ezeket a kiadásokat, és közben egyébként meg csökkenteni tudod az államháztartási hiány, és ez nem okoz recessziót. Tehát, hogyha most nem költesz, hanem visszafogsz, azzal recessziót fogsz előidézni, és nem fogod tudni teljesíteni ezeket a kritériumokat. Én tudom, hogy most sokan azt gondolják, hogy na majd akkor úgy átrendezik a költségvetést, hogy a sok felesleges költést átrakják oda, de nincs ennyi benne. Tehát, hogyha ez így van, akkor szeretném látni azokat a számokat, hogy hol fogja megtalálni azt a rengeteg felesleges költést, vagy kit akar úgy megadóztatni, mert ugye azt se felejtsük el, hogy közben a Tisza kormány adócsökkentést is ígér. Tehát, ha adókat is csökkentesz, messze nincsen annyi, sem abból, hogy most nem
0: hát
1: tudom
0: illetve adónő, hát illetve vagyonadót is ígér, tehát ugye az egy másik oldal.
1: De ebből nem jön be annyi, tehát hogy a vagyonadónak a becsült összege az maximum pár száz milliárd forint, maximum, és itt nem erről beszélünk, itt arról beszélünk, hogy a kiadási oldalon sok ezer milliárdos kiadási szükségleted van, ha el akarod kezdeni fejleszteni Magyarországot. Ez egyszerűen nem áll össze azzal a hátránnyal, hogy alapvetően ugye a Maastrichti kritériumoknak a betartása az azt jelenti, hogy nem tudsz többet költeni. Én szerintem erről őszintén beszélni kell, hogy vagy az egyik, vagy a másik, de szerintem egyszerre a kettőt nem lehet megígérni, mert ezt nem lehet betartani.
0: Jó, figyelj, szerintem csináljunk még egy adást erről, mert még bőven kellene a hátrányokat és az előnyöket kicsit így összevetni, és nem fért bele minden a mostaniba. Úgyhogy majd menjünk tovább a következő alkalommal. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem az euró ellen érvelünk, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nem, hanem megnézzük azt, hogy egy ilyen helyzetben, egy ilyen költségvetés és gazdasági helyzetben lévő országnak miből származna több előnye. Úgyhogy lehet, hogy érdemes először megfontolni azt, hogy például ezekkel a dolgokkal először foglalkozzunk, ami mondhatják egy páran, ugye, amit én behoztam vitának korábban, hogy hát persze, ahogy a kritériumoknak kezdünk megfelelni, úgy foglalkozunk ezekkel is, de lehet, hogy az tényleg nagyon sok egyszerre, tehát hogy sok labdával kéne zsonglőrködni. Úgyhogy akkor legyen még egy adás erről.
1: Legyen még egy adás.
0: Oké, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Hanga Zoltán vagyok, az Állatkert szóvivője. Hallgassátok ti is a Rádiókafét. Inkább több legyen, mint kevesebb.

0: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: Ez a dal ismerős, ugye?
6: Ha én rózsa volnék.
5: Na és ez?
6: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
5: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták Békésmegyeren a Hollóskorvillajos utcát a Nád utcánál. A 243-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Békésmegyer és a Hősök tere közötti megállókat a Donát utca felé. A villamos pálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a haladást, a Remiz utcától araszolásra számítsanak. Erős a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél, valamint az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt. Várhatóan pénteken hajnali 4 órától 6 óráig lezárják a Szabadsághidat, a Budai alsó rakpartot az Erzsébet hídtól a Rákóczi hídig, illetve szakaszosan a Szent Gellért rakpart Műegyetem rakpart útvonalat, mert tűzszerészek dolgoznak. Korlátozásra kell készülni a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan nem lehet közlekedni. Lezárták a belső sávot a Helsinki úton befelé a határút előtt, mert helyreállítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Már esik az eső Ausztriában, érkezik a Dunán, a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Megvan az év balatoni strandétele, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Már esik az eső a Duna osztrák vízgyűjtőin. Ez esélyt jelent a vízszint emelkedésre. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, pár centiméteres vízszintváltozások tapasztalhatók. Az előrejelzések alapján holnapig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék érkezhet. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a víz hiány. Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel. Egy Fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a Balatoni Kör rendezvényén. Egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló menü adta ehhez az ötletet. Több más kategóriában is díjazták egyébként a balatoni vendéglátósokat. Például az év balatoni strand desszertjének egyenes diás édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfé étel címet pedig a Siófok szabadi fürdői repertős kürtős mártogatós vitte el. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár. Két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
11: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradás, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető.
10: Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
2: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: Hevér Gáborral.
2: És mai vendégünkkel Nagy Sándor színművésszel, de még szerintem neked senki nem mondta még azt, hogy Nagy Sándor, ne? Nagy Sanyival, nem?
3: De megkérdezik, hogy hogy mondhatják. Hogy
2: és hogy mondhatják?
3: Bárhogy.
2: De tényleg, nem?
1: Nagy Sanyi. Mert nekem a Nagy Sándor különben is a szakszervezetek országos tanácsának a főtitkára, vagy elnök, vagy nem tudom mi volt az.
3: Igen.
1: Az
3: hát meg az Tamás, ugye? Isten nyugtassa.
1: Igen.
3: Okay. Jó volt. Nagy Sanyi, meg van a műsorvezető Nagy Sanyi.
2: Ja, tényleg,
3: és
2: igen,
3: egy csomószor fölhívnak a szinkronból, hogy figyelj, lenne három tekercs, mondom, nekem biztos nem.
2: De miért nem csinálom? Okay, megyek, megcsinálom. Persze.
3: Viszont tárgyaljuk a gázsírot.
2: Igen.
1: És aztán meg nem érteni legközelebb, hogy miért olyan magas az övé.
3: Igen.
2: Hát azt láttam rólad, hogy te hamarabb voltál színházban szerepelni, mint hogy elvégezted volna a főiskolát. Ugye ez történt a Nyomorultakkal?
3: Így van, meg ugye előtte Kisvárdán a Doktorok Színtársulatban én alkotó tag voltam.
2: Jó, de hát olyan van az életben, hogy az ember amatőr színtársulatokban játszik valami, igen. De azért, hogy a Madách Színházban játszon még mielőtt bármit is tett, majd ilyen tanulmánya lennének, az ritka.
3: Igen, de ez is Kisvárdához köthető, mert csináltuk először az Utazás című rockoperát, ott a Miklós Tibor, Kocsák Tibort, aztán meg az Anna Karinját, és akkor a Kocsák Tibor a zenévezetője a Madách Színháznak lejött megnézni. A Tibi rendezte, Isten nyugtassa őt is, és azt mondta a Tibor, hogyha bármilyen lehetőség lesz a Madácsba, akkor szól nekem meg a Nagy Lúri barátomnak, aki aztán később az egyetemen osztálytársam is volt, és akkor így kerültünk be a Nyomorultakba, és ott statisztáltunk benne 99-ben, meg 2000-ben.
1: Hát ja. Le vagyunk nyűgözve most egyébként, de tényleg szület. De ez nagyon, de nem, mert ez egy érdekes indulás, főleg, hogy...
3: Hát igen.
1: Hogy aztán azért nem rögtön vettek föl téged.
3: Nem, harmadjára vettek föl engem, igen. Igazából 4 év alatt vettek föl harmadjára, mert 1 évet kihagytam a második próbálkozás után, mert rájöttem, hogy rohadtul nem tudok semmit. Aztán ez nem változott.
1: De nagyobb lett az önbizalmat.
3: Ennyi történt, és legalább tudtam róla.
2: Igen. És mindig is a zenész vonalon akartál lenni.
3: Igen, alapvetően igen. Ugye a Kerény Imre osztályába kerültem 2001-ben, és hát fantasztikus osztálytársaim voltak meg az egész közeg, tehát a Tompos Kátya, most a harmadjára van, Isten nyugtassa sajnos, de a Kátya, a Peller Anna, Szőcs Artúrtól kezdve a Szeményei Janony át, a Holács Korsi, tehát tényleg fantasztikus is sorolhatnám még.
1: És ha hát, eszedbe jutnának a nevek.
3: Igen. De egyébként nagyon összetartóak vagyunk, most is éppen szervezünk egy osztálytalálkozót, tehát nekünk nem múlik el év úgy, hogy mi nem találkozunk, nem mind a 17-en, akik ott végeztünk, de azért 11-en, 2-en mindig találkozunk minden évben. És az egy zenés osztálynak indult, tehát az volt az utolsó előtti musical osztály, tulajdonképpen akkor még így hívták. És nagyon erős volt a prózai beállítottsága is az osztálynak, mindenki baromi jól énekelt, de azért alapvetően volt egy ilyen erős prózai hajlam, és hát az igazság az, és ezt több fronton lenyilatkoztam már, hogy az Imre akkor kezdte el a politikai pályafutását úgy erőteljesebben, és másodikban úgy egyszer csak nem jött.
1: Kerény Imréről van szó,
3: a Madách Színház volt igazgatójáról. És valahogy nem tudtunk rá haragudni, mert egy őrült zseni fazon volt, és egyszer csak így nem jött, és emlékszem arra a telefonhívásra, amikor ugye elsőben mindig jött 3-kor Panyóka a vállán, és koszos volt a színpad, akkor takarítani kellett, mert nem tudom, szóval fiúk jobb oldalon ültek, lányok, csak a kezünket nem kellett hátratenni, tehát nagyon, nagyon decens volt, de valahogy ez nagyon összekovácsolt minket abban az első évben. Kellett is, mert aztán mondom, egyszer csak fölhívtuk másodikban, talán a második vagy harmadik óránk lett volna vele, és a Fila Balázs volt az osztálybizalmi, és fölhívta, és hogy tanár úr, hogy hát negyed, fél négy van, és hát nem tetszett, hogy ilyen még nem fordul, hogy baleset van, és következő zaj, és a háttérben azt mondja, hogy jöjjenek a várba, itt vannak a nyilasok, és soha többet nem látok az Imrét. De ez még jobban összekovácsolt minket, mert összeírtunk egy ilyen 30-as listát színészekről, rendezőkről, hogy akkor kikkel szeretnénk dolgozni, ha már így valakit nyolcadjára fölvettek a főiskolára. És hát végül a Bagó Berci rendezte meg nekünk, a Fila Balázs hozta a Kokainfutár című tasnádi darabot, amiben ő annó játszott Kaposváron, és akkor azt megrendezte nekünk, és egyébként hát itt ez egy kicsit szomorú történet volt, mert a Székely Gábor volt a rektor, és fölmentünk hozzá, és minket nem szerettek minket. Valószínűleg azért, mert műzikelesek is voltunk, vagy a agyatlan énekesek, vagy nem tudom mi, aztán az Imre miatt se szerettek minket, és akkor úgy volt, hogy akkor szeretnénk ezt a vizsgát megcsinálni, és akkor szintén a Fila Balázsra fölmentem, és akkor mondtam a Gábornak, hogy rektor úr, akkor szeretnénk, és mondta, hogy sajnos nem tud segíteni, és mondtuk, hogy ja, nem kell segíteni, mert mi hozunk mindent, csak hogy hol tudjuk ezt a vizsgát, és mondta, hogy ebben nem tud nekünk segíteni.
1: Ebben se
3: tud nekünk segíteni. És akkor emlékszem rá, hogy ilyen 12-en voltunk benne az osztályból ebben a vizsgába, és a Bagó Bercivel ültünk a Vas utcai büfébe, akkor még a Tomi volt a büfés, a legendás büfés időszak, és gyűltünk, és akkor mondtuk, hogy hát akkor ez ennyi volt, és nem tudjuk, hogy hogyan lesz tovább a következő 3 év itt a főiskolán. Mire a Berci azt mondta, nem pont ezekkel a szavakkal, hogy cseszétek meg, akkor csináljuk meg itt a büfébe. És a Tomi ebből megszólalt, hát itt áru van, ne szórakozzatok velem! Eltűnik egy marsteret, akkor mit csinál? És akkor végül is Tamás beleegyezett, és ott a büfében megcsináltuk ezt a vizsgát, és hát azt hiszem 40-en fértek be, hát nem egy nagy történetről van szó, de egyszer csak azt láttuk, hogy jön be a komplett Máté Gábor osztály, jön be a komplett Hegedűsdé osztály nézni a vizsgát, mert hogy hallották, hogy ez nem is lett olyan rossz. És tulajdonképpen onnantól kezdve vettek minket emberszámba. Sőt,
1: és a következő éve már rendesen a színpadon is dolgozhattak?
3: És aztán onnantól kezdve, hát akkor még volt Ódri színpad, és még a főiskolái volt, és hát a tasnári nekünk írt kimondottan egy zenés darabot. A Szemenyei Jani meg a Szőcs Artúr írták a zenéjét Démonológia címmel, és hát konkrétan majdnem állójegyeket kellett árulni, mert annyira fullon volt. Tehát, hogy valahogy úgy mi még elkaptuk azt az utolsó hullámot, amikor olyan a főiskolán azt mondhattuk, hogy ilyen sikeres osztály voltunk, és tudott rólunk mindenki.
1: Érdekes ez egyébként, amit most elmondott, hogy mennyire nem támogatták azt, hogy a főiskolán valamit, amit egyébként kötelező megcsinálni, miért nem jött létre. Mert hogy tőled is volt ilyen történet, hogy nem akart valami megszületni, hogy ezt nem értem, de hát ott van egy oktatás. Vagy...
2: Én azért mondottam, hogy nekem osztályfőnököm volt a Kerényi Imre, én sokkal hamarabb jártam a főiskolára, mint te, és nálunk is eltűnt a másodévben. Tehát ez,
3: ja, értem
2: ez, tehát ezen, és mi haragudtunk rá, de ugye elhújtakról, nem, előtte levő
3: osztály. Ja, még előtte, mert a Zsolték is ők csinálták
2: tudom,
3: a forradalmat.
2: Hát, tudom, ugyanez volt, na, azért mondom, hogy elhújtakról vagy jót, vagy semmit, én ezt gondolom ebben a helyzetben. De én személy szerint is, és az osztályban sokan nem örültünk ennek a dolognak, hogy magunkra hagyott bennünket. Szóval én most őről kevésbé akarok beszélni. Ez furcsa volt, amit mondtál, hogy volt egy ilyen helyzet, hogy nem volt támogató. Velem is előfordult egyébként aztán egy ilyen dolog, amikor én rendeztem, és mondták, hogy mindenképpen segítenek a főiskola, és aztán a bemutató előtt 2 héttel a főiskola kiszállt ebből a produkcióból, hogy valamire való, mindegy, ott történt egy kis anomália, de ez most nem rólam szól ez a műsor.
3: Azért volt nehéz ez, amikor jöttek itt a Free SF-e kérdéssel, és egyszer elmentem a Klubrádióba, és akkor Kun Zsuzsa mondta, hogy mindenképpen beszélnünk kell erről a történetről, és mondtam, hogy oké, értem, meg hogy én kiálltam az erkére, vagy nem is mondtam, hogy oké, de akkor ezt is el kell, hogy mondjam, hogy minket ott hagytak a semmibe, és a büfébe kellett vizsgát csinálni, hogyha ezt is elmondhatom, akkor elmondom azt, hogy kiálltam-e, vagy miért nem álltam ki. És egyébként természetesen egyáltalán nem értettem egyet a főiskolának a szétbarmolásával, csak mivel én nem tudtam teljes mellszélességgel azt mondani, hogy igen, én a főiskolának köszönhetek mindent, rengeteg mindent köszönhetek nyilván, de azért ott volt egy ilyen mellékvágá.
1: Hát én azt gondolom egyébként, ha már beszélgetünk a főiskoláról, ami ugye egyetem, csak mindenki főiskolának
3: most már
1: egyetem, hívja.
3: Már nekünk is az volt.
1: Igen. Hogy ugye nyilván az, hogy rászorult az oktatás a reformra, az teljesen látható volt mindenhonnan,
3: nem
1: hogy nem így, és ebből a okból, amiből ez megtörtént, az tette ezt az egészet zárójelbe rögtön. Tehát, hogy mert egyébként abban talán egyetérthetünk, hogy ott nem volt minden fenékig tejfel.
3: Igen.
1: Csak hát igen, nem így kellett volna erőt venni ezen a dolgon, és nem így, ahogy ez történt. Na de beszéljünk róla tovább, ott aztán nagyon hosszú ideig a Madách Színház tagja lettél.
3: Így van. Hát 2005-ben, ahogy diplomáztunk, akkor már harmad magammal, tehát volt egy Szeret Csapat című Webber musical, és akkor annak az egyik főszerepét én kaptam meg.
1: Miért nem láttak előtte? Hogy mit tudsz?
3: Tehát,
1: hogy...
3: Hát mindig casting.
1: Nem, csak hogy év után és ott sikerült ezt. Neked? Tehát, ott, hogy...
2: Tényleg azt, hogy éltétek meg, mert ugye nálunk, én is szerepeltem azért zenés darabokban, de szerintem én színházban most ezen gondolkozom, színházban én sose castingoltam. Nektek meg ez egy természetes történet volt, hogy...
3: Hát ráadásul a saját színházadban. Igen. Tehát, hogy én 15 évig voltam a Madányosban, és mindig kellett castingra menni. És amikor most játszottuk, ugye 15-ben mutattuk be a Nyomorultakat, ugye volt ez a 99-esebb, a statisztáltam, a 15-ösben Tenárgyi voltam, és aztán 21-ben vagy 22-ben, már nem is tudom, újra elővette a színház, de úgy, hogy mondjuk 2 éve nem játszottuk, vagy 3. És hogy arra hivatkozással, hogy mert az angolok kérik a izét, és hogy nem vagyok-e túl öreg, és hát hogy a Tenergy az egy ilyen 40-es, és én akkor voltam 40 éves, tehát hogy, és akkor így mondtam, hogy nem szeretnék már menni castingra, hogy szerintem a 2 évvel ezelőtt meg tudtam csinálni, akkor még talán most is menne, de akkor jöjjön a fiatalabb generáció, és akkor most ugye egy nagyon fiatal generációval fut az előadás.
2: De akkor ezek szerint a castingok azok mindig a jogtulajdonosoknak kellenek?
3: Hát nem biztos, hogy csak nekik.
2: De ugye egy igazgató vagy egy rendező, aki ott van, és ott vagy már évek óta, tudnia kell, hogy milyen képességeid vannak, milyen történeteid vannak, el tudod-e ezt énekelni?
1: Hát, lehet, most élve a rossz hiszeműséggel, lehet, hogy ennek az indoka volt az, hogy emögé bújtak arra, mert most éppen nem akarták, nem akartak annyit fizetni, nem tudom micsodát, azért egy csomó kis trükköcske van ebben, hát nyilvánvaló, hogyha 2 éve játszotta a Sanyi, aki egyébként pont akkora érett be ebbe a korba, akkor talán az nem volt egy ilyen nagy allűr, hogy...
3: Igen, és akkor azt mondtam, hogy akkor köszönöm szépen, nem, inkább nem szeretnék, mert már nem akartam, most mit bizonygassak már, érted, így most nem.
1: Meg hát baromi jó darabokra játszottál akkor abban az időben.
3: Figyelj, igazából én a játékszínben már azelőtt játszottam, amikor még a Lajos volt az igazgató, tehát hogy azt is azt írtasson...
1: Balázsovics Lajos.
3: Balázsovics Lajos, így van, vagy a játékszínnek a volt igazgatója. És akkor ott a Hernádi Jucival meg a Gálvölgyivel játszottam együtt a Jutalom játék című darabba. Egyébként érdekes, mert annyira szerettem ezt az előadást, hogy ott az ő gyereküket játszottam, mert akkor voltam 28, és... nagyon sokat ment, 100-100 valamennyit ment, és a cégemet úgy hívják, hogy Jutalomjáték Kft. Pont emiatt, hogy ez egy jó omen arra, hogy mindent, amit leszámlázok, az jutalomjáték legyen.
1: Ez jó, ez jó. Ez tudod, jó. A másik meg a könnyű pénz.
3: BT.
2: Igen. De mostanában nem nagyon lehet látni zenés darabokban.
3: Hát mostanában nem nagyon vagyok. Hát ugye én eljöttem a Madách Színházból egy pár éve, és... De én jól el vagyok így, tehát hogy nekem nem mondom azt, hogy nem énekelek néha, mert vannak ilyen felkérések, de egyébként, meg hát ugye mi kis falunkban a Győzővel elég gyakran arra fakadunk, ha kell, ha nem.
2: Azt pusztítom.
3: Igen.
1: Én nagyon szeretem.
2: Én most is imádom, nagyon jó. Nagyon jó, amikor arra fakadtok. De egyébként
3: de hát vannak még igénytelen emberek, szerencsére ebből élek 20 éve.
2: Te voltál ilyen, nem? Hogy mentél szintetizáltan?
3: Vendéglátoztam, igen.
2: Vendéglátoztál.
3: Hát azért volt vicces, amikor igen. Fölhívtatok ezzel, mert én mondtam most, hogy szívattok, és mert... Hát mondom, mert én ezt csináltam 9 évig is, ugye ti ezt nem tudtátok.
1: Igen, mert hát ugye már ez régen játszotta a karaktert, ezt a súlyó karaktert, amikor úgy döntöttünk, hogy ő zenéljen.
3: Igen.
1: És akkor felhívtuk, hogy ez menne neki.
3: És hogy így nem enged el ez a dolog, tudod, tehát ebből is látszik, hogy ez még ott van a túl.
1: És nagyon sikeres vagy benne.
2: Hol léptél fel?
3: Hát ugye én Fényeslétkén nőttem föl, és Kisvárdán születtem, és hát ott a megyében, ahova hívtak, tehát hogy, és 13 évesen kezdtem el. Tehát
2: de mi, esküvőre például?
3: Esküvőre, igen.
2: És úgy végignyomt egy egész bulit egyedül?
3: És akkor még az volt, hogy este 6-tól reggel 6-ig. És tudod Szabolcsba, igen. Mikor 3-kor mész, hogy elnézést, hogy akkor meddig mész vissza most azonnal? Elnézést, bocsánat. És akkor reggel 6. Ez hatalmas sztorik voltak. Tehát, hogy én egy ponton túl már minden szombaton zenéltem nyáron, meg aztán pláne. Tehát, hogy és mindenféle, tehát még akkor voltak ezek a sátraslangzik 250 fővel, tudod, tehát hogy volt olyan, van ez a rituálé, hogy elrabolják a mennyasszonyt, ugye a mennyasszonytánc közben, és akkor itt az van, hogy ott próbálnak a haverok ott bebújkálni, mert a hölgyek ott eltakarják, és akkor bebújják, és akkor fölkapja valaki, és akkor viszik el, majd egyszer csak visszahozzák, és akkor büntiből a mőlegénynek cipőből kell inni, meg tojást kell a gatyán letolni, meg tehát mindenféle hülyeség van. Nagyon viccesek egyébként ezek a dolgok. És ott volt az, hogy egy ilyen, nem is tudom, milyen talpfáv, nem tudom, miből csináltak nekem színpadot, hogy ott én ott a szintivel ott el legyek. és a sarokban voltam, és sátras lagzi volt 250 fő, egy hatalmas nagy sátor, és ott előttem ment a nagy tánc, és hát mikor 200 ember ott táncol, meg minden, és egyszer csak valaki fölkapta a mélyeszönyt, és kiszaladt vele mellettem a bejáraton. Mire teljes rohamot kapott az a 200 ember, tehát hogy így olyan volt, mintha tényleg így elraboltak volna valakit, tehát ezt komolyan vették, és 200-an megindultak egyszerre kifele mellettem azon a 2 méteres bejáraton, és arra lettek figyelmesek, hogy nem szól a zene, mert így beborultam a sarokba, egy minden estül. És ott feküdtem, így a szintivel tudod, mert arra vigyázni kell. De hát rengeteg jó mulatság volt, és hát ilyen tizenek. Volt olyan, amikor az utcánban volt, tehát a Fényes Litkén az utcánban volt egy lagzi, egy háznál, az is sátras volt, és ott reggel 8-kor lett vége a sztorinak, és mentem haza szintivel a honom alatt, és jöttek az emberek. Szerintem, hogy végezt, és mondjam, igen, jó munkát, tisztelt, Géza bátya, ez így, a szintivel a honom alatt hazasétáltam. De imádtam egyébként, szóval tehát magam ura voltam, és hát figyelj ide, volt olyan hónap, gimnazista voltam, hogy jobban kerestem, mint anyukám meg apukám.
2: De várjál, de erre készülni is kellett.
3: Gyakoroltam napi 3-4 órát, tehát hogy minden nap.
2: És akkor a repertoár az volt, nem volt az, hogy figyelj, el tudod játszani, azt nem, mindent.
3: Minden, muszáj volt persze. Persze. Ha nem, akkor is.
4: Akkor is. Akkor valami olyat.
3: Szóval ilyen ez a vendéglátózás.
2: Ez 9 évig nyomtad, ez nagyon. Ez nyilván egyébként adott egy olyan biztonságot, egyébként nagyon furcsa,
3: nagy iskola.
2: De meg a hangodnak is.
3: Persze, ugye? Hogyne.
2: Az azt jelenti, hogy nem, tehát hogy igen, mert szerintem a jó énekesek azok mind úgy születnek alapvetően, hogy nem énektanárnál születnek, hanem azt, hogy elkezdenek maguktól énekelni, és utánozni igen. valakiket, és igen. akkor kiderül, hogy várjál, ez nekem is kijön.
3: Igen.
2: Várjál, otthon ordibálsz a lemezre, hogy az én is meg tudom csinálni, meg, és mert ugye nem kezded el nézni, hogy nem oda tettem, aztán persze nagyon jó dolog, tehát ez tényleg fontos dolog, amikor már valaki profi a szakmában, hogy menjen el egy jó énektanárhoz, és az énektanár...
3: Karbantartás, igen.
2: Igen, meg hogyha vannak olyan hibák, az kijavítsa, de azért ez egy jó edző tanfolyam.
3: Nagyon, igen. És nagyon szerettem.
4: És hát sok tapasztalatot adott színészileg, gondolom, hogy milyen figurák vannak.
3: Figyelj, volt egy olyan eset, emlékszem, valami iskolában játszottam, az is hatalmas nagy lagzi volt, és az öröm nagypapa, az eléggé megitta magát már úgy délután. És volt olyan, hogy már délutántól zenélem kellett, tehát amikor jönnek ott ebédelni, meg nem tudom micsoda, aztán egy 2-3 óra szünet, ugye a templom, meg a házasságkötőterem, és utána jönnek vissza, és akkor megint. És itt volt az, hogy már az ebédnél a öröm nagypapa jött, és mondta, hogy én Patapiú vagyok, majd én már tudom, hogy miette. Tiszteletem, örülök, és viszont kívánom. És aztán megjött a izé, nyisd ki babám az ajtót, ment a történet, jöttek be. Patapiú vagyok, mondtam én itt, hogy nem tetszett neki az a zene, amit én játszottam. Majd még ez kétszer úgy elsütött, és egyszer csak eltűnt. És hajnal 2, óriási tombolás, egyszer csak nyílik szét a tömeg vörös tenger módjára, megjelenik az öreg, megmondtam, hogy Patapiú vagyok, kikapta előlem a mikrofonálványt, és már ütött volna le, és ugye annyira meglepő volt, hogy egy ilyen 80 éves fazon le akar engem ütni hajnal 2-kor, ebben a pillanatban azt hiszem talán a vőleg egy oldalú, püf! És leütötték az öreget, aki így a kövön így kisiklott a bejáratig, és ugye 4-en fogták le, a 80 éves öreget, már kipihentem magát addigra, hogy ne öljön meg engem, mert hogy én nem jó zenét játszom szerintem. És akkor ilyenből még rengeteg.
2: Jaj, veszélyes dolog. Na, elmegyünk most egy kis szünetre, de aztán jövünk vissza nem sokára a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
4: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Nagy Sanyival.
4: Aki nem a szott
2: nem,
4: elnöket idő. Továbbra se.
2: Ne menjetek sehova.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: addig ne menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez kazett

0: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
1: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Megmondtuk előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
2: Hevér Gáborral
1: és Nagy Sanyival, mai vendégünkkel. Hát aztán megtalált téged ez a sorozatvilág, ugye ebben a mi kis falunk története, élvezed? Szereted?
2: Nagyon, én nagyon szeretem, igen. Meg a Győzővel nagyon, nagyon jó páros vagyunk szerintem, tehát hogy rengeteget beszélgetünk, rengeteget sztorizunk, röhögünk, meg szeretjük a forradásokat.
3: Tudod, hogy eredetileg ő lett volna a Győző.
2: Én lettem volna, igen.
3: A pilotban ő forgatott, de nem ért rá.
2: Igen.
3: Kénytelenek voltunk váltani, de aztán én mondtam akkor, hogy mindenképpen lesz egy szerep.
2: Sok minden volt, igen. Úgyhogy, de szeretem. Biztos, a hajnali keléseket azokat nem feltétlenül, mert ott olyankor jetlegen van, mikor az a pár nap.
1: Nem bírod a reggelt?
2: Hú, nem. Én sajnos ilyen nagyon későn fekvő vagyok, és...
1: Nem, mit csinálsz?
2: Hát, sajnos felpörgök addigra, tehát az előadás végére. Tehát, hogy nem
1: de és akkor mit csinálsz?
2: Hát nem
1: filmet
2: tudom.
1: Filmet nézel?
2: Igen, vagy olvasok, vagy nem tudom, vagy zenei alapokat gyártok, vagy nem tudom. Tehát
1: ilyen... Mert írsz zenét, mit csinálod?
2: Nem, hát hogyha fellépés van, akkor most már ugye az AI segítségével azért nagyon sok mindent lehet csinálni, és hogyha valahonnan nem tudok alapot szerezni, akkor az AI-jal valamit megpróbálok mókolni, és akkor ezzel ugye nagyon hamar elmegy az idő.
3: Mert te még mindig
2: fellépegetek, igen, különböző. Tehát az éneklés nem maradt abban, csak most ilyen pillanatban a zenés darabban nem játszom.
1: Neked van zenei alapképzettséged?
2: Hát minimális, amikor még a Tódi Marika nénéhez jártam, 98-99-ben, meg 2000-ben, akkor ott ugye tanultunk szolfést, meg ilyesmit, tehát ugye azért egy minimális van. Nem mondom azt, hogy blattolom a kottát, de azért ugye el vagyok vele.
1: De akkor, amikor, igen?
3: Ott tudja tartani, szóval nála van.
1: De amikor alapot kell csinálni, ahhoz kell zenei képzettség.
2: Hát az egy ilyen hozott anyag, tudod, ez a vendéglátózásból megmaradt. Ott is kellett alapokat csinálni egy ponton túl, mert már olyan igények voltak, tudod, hogy akkor a Coco Jumbo-t, meg a nem tudom mit játszod el, és akkor azt úgy nagyon lehetett csak úgy a nem tudom, beat 16 ritmussal megcsinálni. Tehát
3: ezt meg kellett rendesen.
2: Csinálni.
1: És hogyha mondjuk filmeket nézel, vagy sorozatot, miket nézel, milyen fajtákat nézel?
2: Hát most a Jó barátok jutott eszembe, így elsőre.
1: Az nagy fanok vagytok, tudod, én vagyok az a kevés ember, aki nem nézte a Jó barátokat.
2: Én imádom. Figyelj, igazából én mindenevő vagyok, tehát hogy én nagyon, nagyon, aztán néha kifogom, és aztán nézek valami nem jót, de alapvetően nálam minden, az egyik ilyen nagy szórakozásom, mivel moziba ritkán jutok el, ezért az, hogy a Netflix-től kezdve a Sky Showtime-ig mindent előfizettem, és akkor így Apple TV, és akkor így esténként szörfözgetek, hogy akkor mit érdemes.
3: Te nem szoktál úgy lenni ezzel fura módon, hogy ott van, nekem is ugye egyszerűen munkaköri kötelességem, hogy ezek mind meglegyenek, de hogy lapozgatom ezeket a dolgokat, akkor mindig egyszer csak az az érzésem, hogy valahogy nincs semmi. Tehát néha nagyon nehezen találok rá dolgokra. Érted? Miközben minden, ott van minden nap, hogy új megjelenés, ezer új megjelenés van mindig, meg néha annak örülök, amikor régi filmeket rátalálok ilyen új megjelenés címen, de hogy bármekkora is a kínálat, azért lehet, hogy rendben van a baj, de nehezen találok úgy igazán végignézendő dolgokat.
2: Igen. Most legutóbb a DiCaprioval néztem, téged hallgattalak pont, ez a, amikor ugye a lányát próbálja megmenteni, igen. Most ez az Oscar díjra.
1: Egyik harca más után.
2: Igen. Az.
1: Egyik csata a
2: másik. Igen. Egyébként az nekem bejött, tehát alapvetően én azt szerettem. Meg a DiCapriót én nagyon szeretem, úgyhogy nekem nem tudom.
3: A hangja, a szinkron hangja, az olyan nem fura, de...
2: Nem, nagyon. És a másik meg az volt, ami Oscart is nyerte főszereplő, ahol ilyen egyszer csak a vámpirrá válnak, a címekkel nagyon rosszba vagyok. Vámpirrá változnak az emberek, és az viszont úgy nem nagyon értettem. Tehát, hogy
3: igen,
2: azt úgy nem tudtam hova tenni.
3: Hát az egy ilyen fura egyveleg volt.
1: Igen. De ez melyik film?
3: A Bosszúállók, vagy Visszatérők, vagy nem tudom mi a címe egyébként. Bosszúállók nem. Talán, nem?
2: Nem tudom, nem ez.
3: Jó,
1: hát kedves hallgatóink, sok fontos információt kaptunk egy, mit tudom én mi a címe filmről, amiben a bejönnek a nő, de kimegy a férfi, és vámpír rá, de nem igen, az a címe.
2: Régi időkben játszódik, és egy feka fickó, és egy afroamerikai fiatalember a főszereplő, és ugye ő játssza az ikertestvérét is, ez volt az egyik trúvája a filmben.
1: Ja, igen, ő a srác kapott érte Oscar-díjat.
2: Igen. És megmondom őszintén, hogy azon kívül, hogy egyébként tényleg jól hozta ezt a két karaktert,

0: azon kívül nem vettem bele semmi akkora nagy színészi bravúr benne észre. Tehát, hogy...
1: Nekem olyan volt, mint egy ilyen, hogy mondjam, PC alkonyattól.
0: Az.
1: Csak igen. Megzenésítve.
0: Ó. És az alkonyattól pirkadik, azért ez egy fokkal jobb film.
1: Tehát, hogy igen, én sem voltam oda. Itt a egyik csata, a másik után azt szerettem.
0: Igen, én is.
1: Ott annyi volt a nagy baj, hogy a fiaim előbb nézték meg, mint én, és halálosan oda voltak érte, és nagyon fel lett hype-olva, úgyhogy amikor én megnéztem, akkor először, azért ugye én egy
0: Chopin, ugye, igen,
1: hát fantasztikus.
0: Zseniális.
1: Oscar-díjat is kapott érte.
0: És igen. Nem ment el megint. Nem, ez már második, amit nem vett
1: el. Azért pont Ukrajnában volt, amikor...
0: De ez már második, amit nem vett el, ugye?
1: Igen, igen.
2: Annyira nem érdekelt.
0: Azt hiszem, hogy nem, igen.
2: Annyira nem érdekelt, és azt hiszem, hogy mi volt, vagy nem tudom én... Golden Globe volt, vagy valamilyen átadásom volt, amely rágyújtott ott viszébe az asztalnál, és mondta, hogy nem lehet, azt mondta, hogy szerintem meg lehet.
0: Igen, látszik, hogy őt nem nagyon izgatja.
2: Nem igazán. Nem,
0: talán ezért is kapja meg ezeket.
1: Igen. Hát nem, szerintem azért meg baromi jó a színész.
0: De úgy értem, hogy nincs megfelelési kényszer. Tehát, hogy...
2: Nagyon jó csinál. Neked van milyen megfelelési kényszer?
0: Most már szerintem nincs. A minimális az megvan, ami az egészséges, mint a félelemben vagy az egóban, hogy kell, hogy legyen egy egészséges tartomány, de régen nagyon volt, tehát régen iszonyatosan meg. Csak amikor így úgy próbálsz megfelelni, és akkor így évekkel később rájössz, hogy kinek és minek akartál te megfelelni.
2: De nem bíztál a tehetségedben?
0: Hát figyelj, én azért egy vidéki gyerek vagyok, falun nőttem föl, nálunk mindig az volt, hogy figyelj, ne duválj, fogd be a szád, örülj, hogy van mit csinálni, másnak meg még annyi sincs, Indiában meg éheznek, tudod, tehát én ezt a hitrendszert hoztam, és alázattal is, igen, elnézést, bocsánat, akkor én is baromira konfliktus kerülő voltam.
1: Mi már akkor találkoztunk, amikor már nem akartam megfelelni semmit.
0: De akkor még meg akartam.
1: Yeah.
0: Tehát, hogy ez olyan 40 éves koromra jött az, hogy én egyszer csak azt mondtam, hogy szerintem. Meg a Covid az nagyon sokat dobott ezen, hogy hát most nem akarok ebbe belemenni, de nyilván úgy vártad azt, hogy azok a színházak, vagy az a színház, ahol te vagy, ezt már sokszor elmondtam, de szóval ott egy nagy csalódás volt ez nekem, hogy nem álltak úgy mögénk, ahogy én azt gondoltam 15 év után.
2: A Madárson van szó?
0: Igen, igen. Uh-huh. És rengeteget köszönhetek a tanár úrnak is, meg a színháznak is, meg minden, csak ott ez egy csalódás volt nekem. És,
2: már hogy érted, hogy nem álltak mögéd, vagy mögétek?
0: Úgyhogy ugye mi darabszerződésen voltunk, tehát nem voltunk tagok, mert nem voltak ság régóta a Madár Színházban, csak úgy azt gondoltad, hogy egy ilyen helyzetben, egy olyan tartalékkal, ami ott van, azt mondod, hogy, vagy azt mondják, hogy na figyelj ide, semmi gáz, itt van havonta ennyi, meg ennyi, és vigyázz magadra. És ez nem történt meg.
2: Igen, hát én pont akkor szerződtem el a Víg Színházból, ugye az ismert okok miatt, vagy a történetek miatt előtte, és pont akkor ütött be a Covid, és lettem szabadúszó, amivel ugye az történt, hogy hát nincs fizetés, nincs semmi.
0: Hát és nekem ugyanaz, csak nekem volt, hál' Istennek.
1: Nem vagytok, hülyék vagytok, nem vagytok, előrelátok, te is érted.
0: Én nekem volt, hogy takarítás.
2: Tehát nyilván nem azért maradtam volna ott, mert tudtam, hogy jön a Covid, akkor sem maradok ott, de ez egy másik kérdés.
1: Vicceltem, csak mindegy, hát nem érdekes.
0: Igen, még volt humorod, de most
2: már. És akkor ilyenkor ez egy tüskeként benned marad, és azt mondod, hogy...
0: Már nem érdekel, de akkor nagyon fájt, nagyon bántott ez a dolog, és hát ugye el is jöttem.
1: De azért te nem vagy egy konfrontálódó típus, tehát nem az van, hogy...
0: Én nagyon birkatürelmű ember vagyok. Azt nem kell megvárni, amíg nem leszek az. Tehát, hogy onnantól kezdve viszont sajnos én... Tehát onnantól kijön belőlem az állat, de az nagyon sokára van, tehát azt nagyon sokáig kell
1: hergelni
0: vagy piszkálni engem, igen. Én szeretem, hogyha jóked van körülöttem, meg vagy általam, vagy nem tudom, tehát hogy én... De egyébként már például ilyen szempontból régen még az volt, hogy bekerültem egy társaságba, és akkor mindenki vicces volt, és akkor én, hú, akkor nekem is baromi viccesnek kell lenni, most már nem érdekel.
1: Jó, hát tudod? Azért én még emlékszem, ez jó, nem akkor érdekel. Én nem vagy.
2: De te vicces
1: vagy alapvetően.
0: Igen, de közben, de már nem akarok, tehát hogy nem minden áron, vagy egy társaságban, hogy én is hadáljak ott, és hagy mondjak én is két, jó, én akkor elülök a sarokba.
1: Hát én emlékszem arra, hogy egyszer meg kellett állnunk és ott voltunk a kultúrházban,
0: a fitness teremben.
1: És várunk kellett, mert nem, már nem tudom, mi volt a probléma, a műszaki probléma volt.
0: Hát közben ebédszünet is lett.
1: És igen, és sok, minden színész ott van, sok ember, sokan voltunk, és akkor a Csúlyával nekiálltak egy vicc párbaj.
0: Na de azt tudod, hogy indult, hogy leültünk ajánlni.
1: Én csak a közepére kerültem bele.
0: Mi voltunk az elsők, és akkor arról beszélgettünk, hogy milyen szomorú, hogy ma már nem születnek viccek. És egyébként azt ismered, hogy nem tudom micsoda, és hogy elkezdtük ezt, és konkrétan így bele, tehát az Imrének a szemébe ott volt a tűz, hogy akkor most ő mond még jobbat, meg, és a végén azon kaptuk magunkat egy óra múlva, hogy az egész stáb ott van benn, és igen, vinyog, az zseniális
1: pillanat. Igen, az is fantasztikus volt, mert egyébként senki nem gondolta azt, hogy ugye itt várunk, mert az szokott lenni, hogy mindenki türelmetlenül ott ül, nem fogjuk tudni befejezni, de jó Isten, sietni kell, a csúlyának majd 5-kor bekerülni az autóba, mert előadás van, meg nem tudom mi, és de ő is elfelejtette, mindenki elfelejtette, és pont mire úgy ki is fogytak talán a viccek.
0: Abszolút,
1: vagy úgy,
0: igen. Addigra... Egy fél óra órától.
2: De te tudsz vicceket?
0: Én tudok, igen. Sok.
1: Igen,
2: én fiatal koromban olyan sok viccet tudtam, és ráadásul ugye azok, a vicceknek az is egy jó tulajdonság, hogy az ember, hogyha jó vicc, akkor mondjuk többször elmondja, olyan, mint a színészeknél. Tehát, hogy van olyan történet, amit többször elmond, hogy valahogy az ember sose felejti el, hogy lenni, vagy mi is jön? Ugye ez úgy benned van. És mindenki kopott belőlem. Egyszerűen...
0: Nekem sokszor az, hogy valaki mond egy sztorit, vagy egy viccet, és arról eszembe jut másik három. Tehát nekem sincs a fejembe állandóan.
2: De benne, hát úgy, de valahol még de megmaradtak, meg ott van.
1: Figyelj, igen, mi viszont. Amikor beszélünk csak telefonon egymással, a Sanyival, az biztos, hogy három viccel távozom a belőle. Tehát, hogy nem tudom.
0: Tényleg így van. Nem szándékos esküszöm.
1: De én nagyon élvezem, mert utána nagyon jó vele szerepelni.
0: Igen, a jó vicc az olyan, hogy az egy előadás, tehát hogy a több szereplő van ott, azt elő kell adni, tehát azok jók.
1: Meg hát ha valaki jól ad, szerintem nagyon fontos, mert ha egy viccet szarulatsz elő, hát akkor megölted teljesen.
0: Az Imre volt olyan, hogy fölhívott engem, Sanyikám, tudsz beszélni? Hát csúlya. És mondom, mondjad Imre Mátyám, mostantól gömböt fogunk ültetni. Na, mert a kocka el van vetve, szevasz.
1: Igen, ez az Imi csinálja rendszeresen, hogy ilyeneket.
0: Kérem, lehet ezt így is.
2: És akkor ez ilyen típusú viccek, nem így csinálsz? Lefagysz?
0: Hát nem, mivel ő mondta, ezért imádom. Persze. Tehát, hogy felőle azt is mondhatna, hogy fapapucs, tök mindegy.
1: És ő jól csinálja egyébként, van, amikor nem, de egyébként nagyon
0: nem létező,
1: édes.
0: Nem létező.
2: Hát tudom, figyelj, az amikor és az Imre elkezd ilyeneket mondani, akkor már tudod, hogy egy picit mindenki lehunja a szemét, és várja, hogy ebből mi fog kijönni. És...
1: De a legjobb ebben, amikor a Csabival vannak, ketten a Debrecenivel, mert ők ugye nagyon sokáig boldogították egymást az örkényben. És a Debreceni már rögtön, már plafonon valamikor az első ilyet elkezdi mondani az Ivi, hogy hagyd a bajt.
0: De Csabi tök türelmes.
1: Igen, ez a kibeszélő show most, persze.
2: És amikor hallasz, hogy mondjuk ez a vicc, mert ez egy érdekes történet a viccmesélő embereknek. Én nagyon szeretem a vicceket, tehát tényleg szeretem őket.
1: Csak nem érted őket.
2: De még értem is őket, sőt, amikor ha van egy jó viccet, amit megjegyeztem, azt még szerintem jól el is tudom mondani, hogy neked van a tarsú, most hallottál egy új jó viccet, és van egy jó vicced, akkor azt mondod, hogy ezt el akarom mondani valakinek? Tehát tovább akarod adni?
0: Van, hogy igen, van, hogy nem. De nem születnek már. Tehát tényleg, hogy az a durva, hogy azért tényleg a Hofi idejében azért minden nap hallottál 28 új viccet. Tehát az Antal Imre csinált ebből egy ilyen non-stop viccmesélős izét, hogy több száz vagy ezer viccet elmesél. De és te ha belegondolsz, akkor és nyilván azért azt is lehet, hát azért régen még megnéztél egy parlamenti közvetítést, és iszonyatosokat tudtál röhögni a Tornyánon, vagy a nem tudom min, amikor a Darvas Iván a szűzbeszéd, meg a nem tudom, tehát azért óriási röhög, és most hát ugye az is jelent valamit, hogy ez nincs, vagy nem volt, most mondjuk inkább azt, hogy ez...
2: Igen, de ezek a viccek általában ugye ezek az utcán születnek, vagy egy fogalmam sincs, ez nagyon érdekes, hogy...
0: Igen. Mert, hogy hol születnek.
2: Hát igen, mert egy baromi jó vicc, hát egy baromi jó vicc, ugye, amit nem nincs úgymond intézményesítve, mint mondjuk akár a Hofinál, vagy jelen pillanatban mondjuk a stand-uposoknál, már akik viccet mondanak, és nem történetet mondanak, akkor az ugye érdekes dolog, hogy ennyi, mondjuk van 1000 olyan ember, aki életében egy jó viccet kitalált, vagy valahonnan ezek egy magról jönnek, a fene se tudja, hogy honnan.
0: Is, igen.
2: Hogy az a fajta...
1: Igen, engem mindig izgat, hogy mikor megszületett az a vicc,
0: igen,
1: az hol volt? Az mit csinál? Hogy került be a köztudatba?
0: Igen.
1: Hogy igen, sikerült ennek körbe mennie? Hogy lett ebből egy ilyen kerek, pici történet? Mert pont az a lényege ezeknek, hogy ugye borzasztó három mondattal egy egész kis történetet mesélsz.
2: Van egy jó vicced? Amit tudsz?
0: Van, de lehet, hogy ezt ismeritek. Fickó fölhív a rendőrséget, és álló rendőrség, azt mondja, igen, parancsolja. Találtam egy döglött lovat. Azt mondja, ne hülyéskedjen, és hol? A Petőfi hídnál? Nem, hanem a Itt is fél perc van, háló, rendőrség? Igen, parancsolja. Na, hát találtam egy döglött lovat. Ma, igen, és hol találtasz? Hát mondom, a Petőfi, dehogy, a Pepe, pü. 5,5 perc. Háló, rendőrség. Igen, parancsolja. Találtam egy döglött lovat. És hol találtasz ezt a rohadt lovat? A Petőfénál? Nem csesz meg, de már odahúztam.
2: A vicceknek mindig van egy olyan valami formavilága nyilvánvalóan, ami azt mondod, hogy elmondasz mondjuk 100 viccet, akkor a 100 viccnek az alapstruktúrája az nagyjából hasonló, és akkor elkezded így mondani.
0: Na, a fellépéseken is imádják egyébként, tehát hogy elmegyek egy fellépésre, és akkor kicsit zártabb a történet, akkor nagyon... nagyon kamázzák, hogy kicsit így stand-up-ban. Mert akkor mindig hozzákötöd valami sztorihoz, vagy ami veled történt, hogy erre jut eszembe egyébként. Ez is nagyon-nagyon szeretik.
2: Hát akkor neked ezért is kell a tarsolyba lenni vicceknek, és
0: igen.
2: Kell tudni.
0: Igen. Meg kicsit akarom ezt föntartani, hogy legyen még vicc. Mert már ugye a stand-uposokat hallgatod, ők vagy sztorikat mesélnek, viccet nem nagyon szoktak mesélni talán.
2: Igen, mert mondasz, hogy nem történet. Szeretik.
0: Nem szeretik, igen.
2: Igen. Mert gondold el, hogyha a saját vicceid vannak, mint hogy Hofi elmondta egyébként, hogy ezt azért Kőbányáról hozta valahonnan, innen-onnan, ő egy kicsit kicsi szólt, és akkor onnantól kezdve azt mondtad, hogy ez a Hofi vicce.
0: Igen, fú, rengeteg Hofi viccet is tudok, sem zseniálisak egyébként.
1: De ez a barbarom jó tényleg. Na mondj egyet.
0: Most várj, a kerekecske dombocska jutott eszembe, amikor a nő elmegy az orvoshoz, és mondja, hogy hát kicsi a mellem, doktor úr, és hát mit lesz? Figyelj ide, nagyon egyszerű, minden délután 3-kor leül, leveszi a pulóját, és elkezdi simogatni magát, és azt mondja, hogy kerekecske dombocska, ott lakik a nyulacska. És ez segít, ez így el segíteni fog. Leül az egyik nap fölül a vonatra, délután 3, úristen, és mellette egy fickó könyve is vele szembe, könyve, vagy újságot olvas. És azt hát nem hagyhatok ki egy alkalmat sem, azt mondta az orvos, úgyhogy levetkőzik, és erre kecske dombocska, ott szalad a nyulacska, mire a fickó, hogy Jézusom, már 3 óra csiga, biga, gyerek. És ez csak egyes a közül.
2: Hát figyelj, továbbra is ilyen vidáman, mert sajnos lejárt a műsoridőnk. Úgyhogy de köszönjük, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
2: Mai vendégünk Nagy Sanyi volt, a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal.
1: Hevér Gáborral.
2: És még egyszer Nagy Sándor Nagy Sanyival.
1: Igen, Nagy Sanyi, Nagy Sanyi.
2: Nagy Sanyival, igen. Köszönjük, hogy itt voltál, Sanyi.
0: Köszönöm.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
4: Tu as quitté ton chez-toi, fuyant la guerre ou la famine. Tu cherchais une terre d'accueil, mais partout on t'appelle l'étranger. Je comprends ton fardeau, je portais le même, mais j'ai changé de peau. J'ai pris la caravane.

0: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó napot kívánok! Budapesten pótlóbuszjára 14-es villamos helyett Káposztás-Megyermegyeri út és Rákospalota-Újpest vasút állomás között járműhiba miatt. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Árpád hídon budai irányban a Szentlélek tér előtt, a középső sávban több gépjármű ütközött, Pest felé a belső sáv szintén nem járható, a Róbert Károly körúton a Csata utcától csak lépésben lehet haladni. Baleset történt a Budaörsi úton befelé a Sasadi út után, emiatt akadozik az előrejutás. Balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt. A 61-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér megállót járműhiba miatt. A villamos pálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a haladást, a Remiz utcától araszolásra számítsanak. Lassan halad a sor a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé. Kovács Botond, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Szombattól pár fokkal enyhül a forróság, tovább emelkedhet a Duna vízszintje, halálos tűz történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában. A tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna-magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Szeptembertől a nyugtadásról is kötelező adatot szolgáltatni, ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A NAV türelmes lesz, évvégéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
8: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép.
7: Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar felhőszakadás is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Kevesen gondolnák, hogy egy olyan hétköznapi termék, mint a rágógumi, ma már nem csak a friss lehelletről vagy a szájhigiénéről szólhat, hanem a mikroműanyagokról is. Az elmúlt hetekben ugyanis nagy visszhangot kaptak azok a kutatási eredmények, amely szerint rágás közben apró műanyag részecskék is bekerülhetnek a szervezetünkbe. Ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem riogatni szeretnének, viszont nézzük meg, hogy mi is a valóság, mit tud ma erről a tudomány, való változtatnunk kell-e a szokásainkon, és egyáltalán mekkora jelentősége van ennek a mindennapi egészségünk szempontjából. Telefonon köszöntöm Pilling Róbert, dietetikust, okleveles táplálkozástudományi szakembert, egészségügyi menedzsert, a Semmelweis Egyetem mesteroktatóját. Köszönöm, hogy velünk tart.
2: Üdvözlök mindenkit a rádió hallgatói közül.
1: Nézzük akkor ezt a kérdést. Az elmúlt napokban, hetekben minden nagyobb hírportál foglalkozott a témával. Miért került ennyire pont most a figyelem központjába a rágógumi?
2: Valóban nagyon sok helyen találkozhattunk ezzel a hírrel, és ez annak köszönhető, hogy most jelentek meg azok a publikációk, illetve most estek át a különböző jóváhagyási procedúrákon azok az adatok, amelyek azt mutatják, hogy a leggyakrabban használt rágógumik, azok mikroműanyag forrásként szerepelnek az étrendünkben, méghozzá nem is elhanyagolható mértékben. De valóban, ahogy ez már el is hangzott, ez ugye nem riogatás, hanem egy egész egyszerűen egy tény megállapítás, hogy erre eddig nem is gondoltunk volna, felkiáltással derült ki, hogy bizony-bizony a szájhigiéne érdekében gyakran használt rágógumik, azok mikroműanyag részecskéket bocsátanak ki.
1: Igen, hát érdemes erről egy picit részletesebben beszélni, hogy valóban miből is áll ma egy forgalomban lévő rágógumi, és miért kell aggódnunk, ha aggódnunk kell?
2: Ugye amikor a rágógumit úgymond föltalálták, az ugye természetes növényi gyanta volt, ennek megfelelően csupa természetes anyagot tartalmazott, viszont nem volt túl ízletes, nem volt igazán rágható, és hát korlátozott mennyiségben állt rendelkezésre. Nyilván ezt váltotta föl az élelmiszeripar az elmúlt sok-sok évtizeddel ezelőttől kezdve, különböző olyan alapanyagokkal, polivinilacetáttal és egyéb dolgokkal, amelyek rághatóak, képesek arra, hogy a rágóguminak az aromáját, az édességét hordozzák, és egy kellemes textúrát biztosítanak. Nagyon-nagyon sokáig ebből készültek a rágógumik, most érik egy újabb paradigma, illetve alapanyagváltás, pontosan ezeknek a kutatásoknak a hatására, mert úgy kiderült, hogy ezek a műanyagoknak megfelelően viselkedve bizony képesek töredezni a szánkban, és ennek köszönhető ez a mikroműanyag szennyeződés, amit ugye mi aztán szépen lenyelünk a nyálunkat. De gyakorlatilag ugye eddig nem is gondoltunk volna arra, hogy egy ilyen ártalmatlannak tűnő élelmiszer, mint például a rágógumi, az más hatásokkal is rendelkezik azon kívül, mint hogy frissíti a leheletet, erősíti a rágóizmokat, pusztítja a szájban lévő baktériumokat, és így tovább, és így tovább. Gyakorlatilag a mostani kutatások igazolták ezt, hogy ezek a mikroműanyagok, ezek jelen vannak a rágógumik rágásánál is, és bizony bekerülnek a nyállal együtt a szervezetbe.
1: És akkor nézzük azt is, hogy mi történik, vagy történhet ezekkel a részecskékkel, miután bekerülnek a szervezetünkben. Mit tudunk ma arról, hogy kiürülnek-e, vagy esetleg egy részük valóban felszívódhat, bekerülhet a vérkeringésünkbe?
2: Ugye ezek a mikroműanyagok nagyon érdekes dolgok. Alapvetően még nagyon korlátozott az ismeret, amivel rendelkezünk róluk. Egyre jelentősebben kutatott terület ez a táplálkozás tudományon, és természetesen az élelmiszer kémián belül is. Annyit tudunk, hogy számos betegséggel, problémával kapcsolatba hozhatóak, hiszen be tudnak épülni az élelmiszerláncba, bekerülhetnek a szervezetbe, és ott pedig akár a sejtekbe is beléphetnek, a némelyik mikroműanyag darabka az valóban olyan apró, hogy a sejtekbe a netzkeringésekkel eljut. De hogy ott mit csinálnak, arról még nem rendelkezünk túlságosan mély ismeretekkel. Nagyjából kapizsgáljuk, hogy minden bizonnyal hozzájárulnak ilyen permanens gyulladási folyamatokhoz, az immunrendszer nem megfelelő működéséhez. Nyilván minden ilyen esetben azt is megkockáztatták, hogy bizonyos tumoros folyamatok kialakulása hozzájuk köthető. olvastam már olyan tanulmányt, amelyik a meddőséggel hozza kapcsolatban a mikroműanyag szennyeződést. Nem tudjuk még, csak sejtjük, hogy valószínűleg többféle folyamatnak a induló pontja lehet a mikroműanyag, de azért hangsúlyoznám, hogy az, hogy most a rágógumiban találták, az csak egy új felmérés eredménye, nyilván eddig is benne volt, illetve azt viszont tudjuk, hogy a rágógumi ezzel még nem lett a legjelentősebb forrása a mikroműanyag szennyeződésnek. Ott aztán bőven van sok minden más, a csomagolt élelmiszerek, kifejezetten például a csomagolt vizek, a palackozott vizek, amelyekből megfelelő mennyiségű, vagy hát nem is megfelelő mennyiségű, bocsánat, hanem nagy mennyiségű mikroműanyagot viszünk be a szervezetünk, de például a bennünket körülvevő levegő is mikroműanyagokkal terhelt.
1: Amire nem is gondolnánk,
2: tudjuk,
1: igen.
2: Amire bizony nem is gondolnánk. Tehát azt tudjuk, hogy ezek a mikroműanyagok valószínűleg nem tesznek jót az emberi szervezetnek, de hogy pontosan mi a hatásmechanizmusuk, az még jelenleg egy ilyen kutatott terület, tehát ott csak találgatásokba lehet bonyolódni.
1: Igen, tehát hogyha egy rangsort kellene felállítanunk, hogy mennyire jelentős mikroműanyag forrás a rágógumi, akkor nem az első helyen szerepelne, nem. Jól értem.
2: Sőt, nagyjából a tízes lista második felében helyezkedne el, tehát messze megelőzi őt a palackozott víz például, még maguk a kulacsban töltött vizek is, maga az ivóvíz is mikroműanyagokkal szennyezett ma már sajnos, de mint mondtam, maga a levegő is egy borzasztóan erőteljes mikroműanyag forrás, és azt is el kell mondani, hogy minden olyan élelmiszer, amit műanyagba csomagolunk, az maga is mikroműanyag forrássá válik. Márpedig a műanyagok manapság az élelmiszer csomagolás alapjai, tehát hogy gyakorlatilag nem tudunk olyan élelmiszert venni, ami ne érintkezett volna valamilyen formában műanyagokkal.
1: Meg hát műanyag deszkán vágunk, dolgozzuk fel az ételeket.
2: Ami nyilván mindennek megvan az előnye és a hátránya, ugye, hogyha műanyag deszkán dolgozunk, ott van például, hogy sokkal higiénikusabb, mint a fa vágó deszkák, hiszen nem szívja magába ezeket a nedveket, baktériumokat és egyebeket, viszont mikroműanyag szennyezést jelent. És emiatt számos olyan forrás van az életünkben, életmódunkban, amik a rágógumit messze-messze, akár nagyságrendekkel lekörözik, csak nem figyelünk rá eleget.
1: Kik azok, akiknél érdemesebb odafigyelni? Én a szavaiból azt veszem ki, hogy azért, ha lehet, akkor érdemes elkerülni ezt, amennyire tudjuk ezt a mikroműanyag szennyezést, de gondolok itt a gyerekekre például.
2: Természetesen érdemes a mikroműanyag bevitelt azt csökkenteni, de ugye, ahogy hangsúlyoztuk is az eddigiekben, ennek nem az lesz a módja, hogy nem rágózunk többet, hanem az, hogy megpróbálunk minél kevesebb műanyagba csomagolt élelmiszert fogyasztani. És természetesen vannak veszélyeztetett csoportok is, igen, valóban ilyenek például a fiatalok, a nagyon fiatalok és a nagyon idősek, hiszen ők mindig sérülékenyek. Többek között azért is, mert nem csak az, hogy egy életen tartó expozícióról beszélünk, tehát hogyha minél kevesebbet viszünk be a szervezetünkbe már fiatalkorban, akkor annál biztosabb, hogy felnőtt korban annál kevesebb problémát fognak ezek a mikroműanyagok okozni. Felnőtt korban, idős korban pedig kifejezetten azért, mert magam az immunrendszer már támogatásra szorul, nem olyan erőteljes, mint mondjuk egy fiatal felnőttnél, és hogyha ezt egy permanens gyulladással, amit a mikroműanyagok okoznak, fejeljük meg, akkor nyilvánvalóan nem teszünk jót a szervezetünknek. De ugye hozzá kell tenni azt is, hogy azt már tudjuk, hogy a bél mikrobiomot is képesek ezek a mikroműanyag részecskék megváltoztatni, nyilván nem előnyösen, és ugye ez is nagyon fontos pont ennél a két életkori csoportnál, a gyermekeknél és az időseknél. Nekik a bélflórájuk amúgy is hát kialakulóban van, illetve már felborulóban van az idősek esetén, és hogyha ezt egy külső negatív hatással rongáljuk tovább, akkor ugye nyilvánvalóan nem teszünk jót. Tehát ennek a két életkori csoportnak mindenképpen érdemes tartózkodni a nagy mikroműanyag tartalmú ételektől, meg hát egyáltalán a mikroműanyag szennyező forrásoktól.
1: Térjünk vissza a rágógumihoz, mert hogy ahogy a szavaiból kivettem, azért nem ördögtől való, vannak ismert előnyei is, fokozhatja a nyáltermelés, segíthet az étkezések után, hozzájárulhat a szájhigiénéhez. Hol van az a pont, amikor ezek az előnyök még indokolják a használatát, és mikor érdemes inkább más megoldást választani?
2: Majdnem minden élelmiszerrel az a helyzet, hogy vannak előnyei és vannak hátrányai. Most a rágógumi esetén derült fény egy hátrányos hatásra, ami még messze nem ad okot arra, hogy emiatt aztán elutasítsuk a rágógumikat, és soha ne kerüljön a vásárlói kosarunkba egy ilyen termék, hiszen, ahogy ön is mondta, megvannak ám a rágógumi fogyasztásnak az előnyei is, tehát például valóban a nyáltermelés fokozása, ami már önmagában segíti a szájhigiénét, hiszen lemossa a képződő lepedéket a fogakról, vagy például egy nyelési nehézségeknél, szájszárasságnál kifejezetten terápiás hatású lehet a rágógumi, kifejezetten a mentolos rágógumik fogyasztása. Szilites, cukoralkoholos rágógumik a száj mikroflórájára is hatást gyakorolnak, méghozzá egy igen pozitív hatást gyakorolnak. Azokat a baktériumokat, amik lepedéket, később pedig fogkövet, fogszúvasodást okoznak, azokat nagyon szépen írtani tudják. Tehát ezért is egészséges a rágógumi fogyasztás. Mikor nem egészséges a rágógumi fogyasztás? Hát akkor, hogyha túlzásba visszük ezt is, tehát ez a naponta többszöri használat szerintem semmiképpen sem indokolt, illetve még egyet tennék hozzá, ami a táplálkozás tudomány területén ugyan kívül esik, de nagyon fontos lenne a mikroműanyag szennyeződés csökkentése érdekében, tehát ha már rágóztunk, akkor ezt lehetőleg ne csak úgy kiköpjük, hanem gondoskodjunk arról, hogy a megfelelő ártalmatlanításra kerüljön, tehát semmiképpen se dobjuk el az utcán, vagy otthon a kertben például, hanem becsomagolva a rágógumi eredeti papírjába tegyük a szemetesbe, hogy azt majd ezt később megsemmisítsék.
1: Tehát a kulcs szó a mértékletesség, hogyha jól veszem ki a szavaiból. Léteznek már olyan természetes anyagból készült rágógumik, amelyek ebből a szempontból kedvezőbbek lehetnek?
2: Igen, azért kutatási eredmények megjelenése előtt is voltak már ugye arra utaló jelek, hogy a rágógumik alapanyaga az műanyagként viselkedik, és hogy viszonylag gyors degradáción esik át, amikor a szánkba kerül. Tehát ugye ez a kutatás inkább csak számszerűsítette ezt a dolgot, hogy az első néhány percben több száz ilyen mikroműanyag részecske válik le a rágógumik alapanyagáról. Úgyhogy az élelmiszeripar is azért készült már erre a dologra, és hát ugye felelősen viselkedve, például egy nagyon sok helyen alapanyagot váltottak, egy biztonságosabbnak gondolt alapanyaggal váltják föl szépen lassan a rágógumiknál használt polivinilacetát és polisztirén bázisokat. Nyilván ez egy lassú folyamat, tehát nem várható, hogy mindenhol azonnal helyettesíteni tudják, hiszen egy alapanyag helyettesítés az élelmiszeriparban inkább több éves folyamat, amíg ugyanazt a textúrát, ugyanazt a technikai jellemzőket, ugyanazt a hordozóképességet el tudják érni, tehát hogy mondjuk mi is szívesen fogyasszuk azt a terméket. Tehát itt egy hosszú átmenetről beszélünk, de kétségtelen, hogy már elindult ez a folyamat. Meg természetesen elindult a természetes alapanyagú, tehát növényi gyanta alapanyagú rágógumiknak az új divat hulláma is. Ez megint csak egy élelmiszeripari innováció, hogy hogyan tudjuk ezeket megfelelően ízesíteni, édesíteni, megfelelően eltarthatóvá tenni. Tehát én úgy gondolom, hogy jelenleg még csak a első fecskéket látjuk, de néhány éven belül valószínűleg a rágógumik piaca is drasztikusan meg fog változni ezeknek az új eredményeknek az ismeretében.
1: Igen, hát az azért sokat elárul, ahogy fogalmazott, hogy biztonságosabbnak gondolt, tehát hogy még sok kutatás áll előttünk ezen a téren, ha jól értem.
2: Nyilvánvalóan, mint ahogy eddig nem tudtuk komolyabban igazolni, hogy maga a rágógumi, ez egy mikroműanyag forrás, ugyanúgy nem tudjuk jelenleg igazolni azt sem, hogy a felváltására érkező alapanyagokról 10-15-20 akárhány év múlva nem fognak kiderülni új dolgok, amikor mondjuk fejlődik az analitika, vagy fejlődik a különböző kutatásoknak a metodikája, hiszen pont erről szól a tudomány, hogy fejlődik, érzékenyebb módszereket tud alkalmazni, tehát az is elképzelhető, hogy most kicseréljük egy olyan alapanyagra, ami a jelenlegi tudásunk szerint nem bocsát ki annyi mikroműanyagot, 20 év múlva pedig erről az alapanyagról kerül majd ki egy olyan tulajdonság, amire jelenleg nem is tudtunk volna gondolni. De ez nem jelent semmilyen okot a pánikra, hiszen ezeket az élelmiszereket valóban eddig is fogyasztottuk, és megint csak arról van szó, hogy egy újabb fronton nyerünk teret az egészségesség csatájában. Tehát, hogy kiderült, hogy a rágógumik bizonyos típusai mikroműanyag források lehetnek, és erre a csata megnyerés érdekében lecseréljük az alapanyagokat, amik valószínűleg már nem bocsátanak ki ennyi mikroműanyagot. Ha 5 év múlva, 10 év múlva kiderülnek újabb eredmények, akkor pedig valószínűleg egy újabb innováció következik majd, és még egészségesebb termékek kerülnek a piacra. És hát hiszen tudjuk, hogy eddig is megvoltunk ezekkel a termékekkel, anélkül, hogy tudtuk volna, hogy mennyi mikroműanyagot tartalmaznak például. Ugyanúgy a jövőben is nyugodtan fogyaszthatjuk őket, ha a mértékletesség elvét megtartjuk.
1: Engedjen meg egy személyes kérdést, ön rágózik-e?
2: Hát én gyermekkorom óta rágógumi fogyasztó vagyok, sajnos a genetika olyan fogazattal áldott meg, aminek az ápolása különösen fontos, és hát nincs mindenhol lehetőség arra, hogy az ember kis fogmosókészletet hordjon magával, ezért nálam is mindig van rágógumi, és nem mondom magamat egy viszonylag nagy rágógumi fogyasztónak vagy fennek, de az valószínű, hogy hetente legalább egyszer elő szokott kerülni.
1: Ön személy szerint egyébként változtatott a saját rágógumi fogyasztási szokásain, mióta ezzel a területtel foglalkozik? Tudatosabb lett? Máshogy viselkedik? Máshogy csinálja?
2: Mivel pont megbeszéltük, hogy nem tartozik a rágógumi így a legnagyobb mikroműanyag források közé, és én ugye saját magam fogyasztási adataiból kiindulva még annyira sem tudom szennyezni a szervezetemet a rágógumiból felszabaduló mikroműanyagokkal. Én nem érzem szükségét annak, hogy a saját fogyasztási szokásaimon, vagy akár a választásomon, az élelmiszer választásomon változtassak emiatt. Egyszerűen csak tudatában vagyok annak, hogy valóban erre is érdemes odafigyelni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ne a rágógumival kezdje a mikroműanyag bevitel csökkentését, hanem sokkal inkább azzal, hogy nem iszunk palackozott vizet, vagy csökkentjük a palackozott vízfogyasztását, nem műanyagba, hanem papírba és más természetes anyagokba csomagoljuk az élelmiszereinket. Ezekkel sokkal-sokkal nagyobb változást lehet ugyanis előidézni, mint azzal, hogyha szegény rágógumit kihagyjuk az étrendünkből.
1: Hogyha már ennyit beszéltünk a rágózásról, azért egy kérdés még felmerült bennem, hogy mennyi ideig érdemes egyáltalán egy rágógumit rágni étkezés után?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés a rágógumikkal kapcsolatban, hogy mennyi ideig szabad őket fogyasztani. Ugye a mikroműanyag szempontjából gyakorlatilag sem ennyi ideig, hiszen a kutatás pont arra mutatott rá, hogy a legtöbb mikroműanyag részecske a rágógumiból a rágást követő első néhány percben válik le, és gyakorlatilag 8-10 perc alatt a felszabaduló mennyiség 90-99%-át leadja a rágógumi. Onnantól kezdve már nem töredezik tovább. Más kutatásokból, vagy más ajánlásokból tudjuk, hogy azért a rágóguminak ugye az ízesítő anyagai és az egyéb hasznos anyagai, azok idővel csökkennek, tehát hogy semmiképpen sem érdemes, nem azt mondom, hogy nem szabad, hanem nem érdemes egy rágógumit egy olyan 20-30 percnél tovább használni.
1: Egy gyors kérdés még zárásként. Mi az az egy-két legfontosabb tanács, amelyet dietetikusként szeretne, hogyha minden hallgató hazavinne a mai beszélgetésünkből, vagy egyáltalán hogyan figyeljenek oda az étkezésükre?
2: Én azt szeretném, hogyha mindenki a mértékletesség és a tudatosság kettősében mozogna, tehát hogy tisztában legyünk azzal, hogy annak ellenére, hogy egyre többet tudunk a bennünket körülvevő és általunk fogyasztott élelmiszerekről, és egyre többször derül ki, hogy bizonyos anyagok nem teljesen jó hatással vannak az egészségünkre, nem szabad elvesztenünk a bizalmunkat az élelmiszerekben. A nyers zöldségekben sem, hiszen azok is tartalmaznak úgynevezett antinutritív anyagokat, sem, és nem szabad ugyanúgy az ultrafeldolgozott élelmiszerekben, amelyek közé például a rágógumi is tartozik, ott sem szabad elvesztenünk a bizalmunkat, hiszen ezek a mindennapi életünk részét képezik, és a rizikót sosem csökkenthetjük nullára, legfeljebb mérsékelni tudjuk. Tehát, hogyha valaki nem zár ki élelmiszercsoportokat az étkezéséből, azért mert hallott vagy olvasott róla valamit, akkor jár el jól, és nem akkor, hogyha a mindenféle olyan élelmiszert, amiről valaha valamilyen negatív tulajdonságot olvasott, azt innentől kezdve kerül.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott, illetve a sok tanácsot. Remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni.
2: Én is köszönöm, hogy elmondhattam mindezeket, és remélem, hogy hasznosak.
1: Pilling Róbert, dietetikus, okleveles, táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem mesteroktatója volt ma telefonon az Egészségkód vendége. Köszönöm, hogy velünk volt. Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az Egészségkódot.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
5: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
5: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
6: a világ sikerű Bastille,
5: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
7: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi

0: kutatásához is vezethet, de mit képes kimutatni egy célzott laborvizsgálat, mikor érdemes elvégeztetni, és miért nem szabad egy laboreredményt önmagában a tünetektől és a kórelőzményektől függetlenül értelmezni? Erről beszélgetünk a következő fél órában vendégeimmel. Már is köszöntöm a stúdióban Póda Tamást, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatóját. Szervusz!
1: Szervusz!
0: Valamint itt van velünk dr. Skorán Ottó, belgyógyász szakorvos. Szervusz, köszöntelek téged is.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat én is.
0: És hát már van múltunk, beszélgettünk itt a műsorban korábban, és abban maradtunk, hogy tegeződünk, és induljunk az alapoknál, azt javaslom. Doktor úr, téged kérdezlek először, mi történik pontosan a szervezetben allergiás reakció esetén, és miért érint egyre több embert?
2: Hát allergiás reakció esetén a szervezet immunrendszere a saját szerveinket, a saját dolgainkat idegenként ismeri föl. Tehát azokat a bejövő olyan legyen az egy pollén, legyen az egy virágpor, ami egy nagyon minimális átmérőjű valami, amit egy teljesen normális ember nem indít rá reakciót, azt idegenként ismeri föl, és egy gyulladásos reakciót indukál. És ez a gyulladásos reakció, ez nagyon súlyos irányba is elmehet. Ugye háromféle allergia van, az egyik, ami a pollén, amit ugye most, mint a parlagfű szezonnak a kezdetén, amúgy megnéztem a mai NNGK honlapot, és már alacsony szinten már a pollén a levegőben van, úgyhogy én, mint érintett, már tüneteim nekem is vannak. Úgyhogy a másik pedig, ami nagyon fontos, a táplálékallergia, tehát különböző táplálkozási, különböző ételekre, és a harmadik pedig a rovarméregallergia, amikor ugye főleg a daráscsípés és a mégcsípésre allergiásak vagyunk. Ez a három fő allergia, amiről érdemes beszélgetnünk.
0: És hát nagyon sok embert érint, ezt mindenképpen szögezzük.
2: Hát minden ötödik embert érint. Tehát ha teljes allergiás populációt nézzük, az kb. 25% Magyarországon, és 20% fölött van már a pollén allergiásoknak a száma. Ez egy nagyon magas szám.
0: És akkor Tamás, beszéljünk a felismerés annak a fontosságáról, hogy mit tehetünk mindez ellen, hogyan mutatható ki a laboratóriumi vizsgálattal az immunreakció, mit keresnek, vagy mit kerestek pontosan a vérmintában.
1: Ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy vannak szűrések, és vannak olyan lehetőség, hogy megelőzés céljából menjünk el ugye a laborvizsgálatokra, így természetesen felhívhatjuk az emberek figyelmét arra, hogy ahogy előbb doktor úr ugye említette, a lakosságot ez nagyon mélyen érinti, és a számok és statisztikák alapján ez csak rosszabb lesz, hogyha ebből a szemszögből nézzük, tehát a allergiás embereknek a száma az növekszik a körülöttünk lévő környezeti változások hatására, ugye egyre többen lakunk városi környezetben, szennyezettebb levegőben élünk, akkor ugye ne menjünk el a klímaváltozás hatásai mellett sem, a tápanyagok, amiket eszünk, tehát ez minden szinten rontja ezt a helyzetet, egyre több allergiával találkozunk, és éppen ezért érdemes egyébként elmenni akár genetikai szűrésre, de ugye a genetikai szűrésnek az a lényege, hogy ez egy öröklött kockázatot mutat, és ugye nagyon sokszor nem örököljük ezt, hanem kialakul bennünk. Amikor kialakul az allergia, annak ugye tünetekkel szoktuk észrevenni a jeleit, orfolyás, nem tudom én, viszket a szemünk, ugye ezek az alapvető dolgok, vagy hogyha valaki szerencsétlenebb, akkor mondjuk megcsípi a darázs és feldagad a keze, mondjuk ebből a szempontból szerencsés, mert a kezét csípte meg. Ezek után szinte kötelező egyébként elmenni egy vérvételre, ahol ugye a vérben megtalálhatjuk azokat az ellenanyagokat, amit a szervezetünk kivált ezeknek a hatásoknak az ellenére. Tehát ugye, ahogy doktor úr mondta az előbb, ha találkozunk egy ilyen anyaggal, pollen, étel, vagy akár rovarcsipés formájában, akkor a szervezetünk erre reagál. A reakció az gyakorlatilag az, hogy előállít erre egy immunválaszt, ez mutatható ki egyébként a vérből, hiszen akkor ott kering a vérbe egy olyan összetevő, ami akkor és csak akkor kerülhet be a véráramba, hogyha nekünk a szervezetünk éppen valami ellen küzd. Na, és mi ezt, ami megtalálható vérbe, természetesen ki tudjuk mutatni, és akkor kimutattuk, akkor meg tudjuk mondani, hogy ez benne van a vérébe, és ez nem véletlenül került bele. Ilyenkor érdemes egy szakember tanácsát kérni, akár online konzultáció formájában, és itt az online konzultáció során ez elhangzik, hogy ezt megtalálták a vérében, mi a következő lépés, hiszen ne felejtsük el, a labor önmagában nem állít fel diagnózist. Ilyenkor jönnek utána azok a vizsgálatok, amit a szakemberek elvégeznek, és fel tudják állítani azt a diagnózist, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ezt elkerüljük a jövőbe.
0: Jó, mondva, tényleg ez az,
1: hogy
0: csak az első lépés.
1: Együtt élni, igen. Mert elkerülni nem fogjuk.
0: És akkor, ha már ez az első lépés, akkor vissza is dobnám a labdát.

0: hogy hogyan tovább. Egyrészt meg kell különböztetni egy allergiás reakciót egy megfázástól, egy légúti betegségtől, tehát hogy itt nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy mikor kell mondjuk egy ilyen vizsgálatra elmennünk.
1: Hát ilyen vizsgálatot bármikor el tudunk végezni és végeztetni. Azt szoktuk mondani, hogy a legjobb akkor, amikor még nem alakultak ki tünetek, tehát akkor látjuk a szervezetnek az alapállapotát, mert amikor van egy nagy pollén expozíció, akkor mindig magasabbak ezek az értékek.
0: Parlagfőszezon.
1: Tetőzésen érdemes megnézni, mert rengeteg olyan egyéb allergiás tünetekre szolgál az a csomag, amivel mi is dolgozunk, ez az allergiás tartcsomag, ami egy nagyon széles spektrumú allergén reakciót néz, ez a szervezetnek az immunglobulin szintjében nézzük meg ezeket az értékeket. Ez viszont önmagában nem igazolja azt, hogy valaki allergiás, tehát lehet magas ez az érték akkor is, hogyha valakiben nem alakulnak ki a tünetek. Ezt mindig az orvosnak a tünetek és a célzott orvosi kérdések alapján kell eldönteni, hogy tovább kell lépni. Amikor egy pollenallergiára kialakuló magas rizikó van, és a tünetek kialakulnak, ez tényleg egy megfázásnak a tüneteit tudja utánozni, és nem lehet eldönteni, hogy ez most egy fertőzés, vagy egy allergiás reakció, ebben segít az alapcsomag, de az allergológusnak a célzott kérdései után viszont el kell menni egy célzott allergiavizsgálatra, ahol az adott allergiára való hajlamot és a további vizsgálatokat meg tudjuk csinálni.
0: Igen, nagyon nehéz, hogy az ember magánemberként érez valamit, hogy milyen vizsgálatokat végeztessen el. Egyébként érdemes egyszerre minél több allergénre szűrni? Mi a tapasztalatod, Tamás?
2: Én azt gondolom, hogy az emberek, mint az elektronok is, ugye a legegyszerűbb útvonalat választják, és mennek a legkisebb ellenállás felé, viszonylag hamar elindulnak az internetre, elindulnak a nagynyelvi modellek által generált tanácsokra, teljesen mindegy, milyen AI eszközt használunk. Én ezt kerülném ebben az esetben is. A legegyszerűbb módja összerakni a szűrőcsomagokat, hogyha szakembernek a segítségét kérjük már az első pillanatban, hiszen egy orvosnál jobban senki nem tudja nekünk megmondani azt, hogy számunkra milyen vizsgálatra van szükség. Természetesen be lehet sétálni a mintavételi pontokra, és lehet kérni 160 ezer féle vizsgálatot, azonban ezeknek a vizsgálatoknak a kiértékelésekor rá fogunk jönni, hogy felesleges volt nagy része. Így módon az ember azt fogja érezni, hogy felesleges pénzt és energiát tölt ebbe bele. Tehát a legeslegfontosabb az, hogy konzultáljunk a laborvizsgálatok elvégzése előtt, a legjobb jó indulattal szakemberek által összerakott csomagok vannak, mert a lakosság nagy része ugye ezt a konzultációt még nem használja. Itt például igen, ahogy a doktor is említette, vannak olyan allergiacsomagok összerakva, amiknek a nevébe el van az rejtve, hogy mivel kezdjünk. Ezekben van sokféle összetevő, de nem feltétlenül személyre szabottak, hiszen ezek is ugye a nagy átlag alapján lettek összeállítva. Tehát mindig hangsúlyozzuk, hogy vegyük igénybe azokat a konzultációs lehetőségeket, amikkel nem csak időt, hanem pénzt is meg tudunk spórolni, hogy ne vegyünk igénybe felesleges vizsgálatokat, mert itt a gyakorlatilag a konzultáció során megismerik az embernek a tüneteit, megismerik az ember élethelyzetét, esetleg a környezetét, és akkor ebből kiindulva a szakember már meg tudja mondani, hogy milyen vizsgálatokat vegyünk meg, vagy vegyünk korcsa alá, és ez nem feltétlenül egy csomag lesz, lehet, hogy különálló vizsgálatokból készül majd egy panel.
0: És hát ami még árnyalhatja a képet, azok a bizonyos keresztallergiák, amikről szintén érdemes beszélnünk. Hogyan fordulhat elő például az, hogy egy parlagfűre allergiás ember egy élelmiszer, akár görögdínya, ugye azt nagyon sokszor halljuk, de más élelmiszer fogyasztása után is panaszokat tapasztal?
1: De ez az immunrendszernek egy olyan tulajdonsága, hogy amikor egy arcfelismerő rendszer működik, és mondjuk nem látok jól, és azt az arcot én fölismerem annak a másik arcnak. Másik arcról van szó, tehát mondjuk a leggyakoribb keresztallergia, mondjuk a parlagfű és a dinnye, vagy a paradicsom közötti keresztallergia, ugye ez ráadásul kettő egy ilyen pollén, ami a levegőben van, és a másik egy táplálékallergia, nagyon gyakori a keresztallergia, és ebben a szezonban, hogyha valaki eszik dinnyét, akkor elindul ez a keresztreakció, és ez rengetegféle lehet. Ez egy rossz arcfelismerő rendszer. immunrendszer szinten működik, hogy nem ismeri fel az immunrendszerünk, és reagál arra az allergénre is, ami amúgy nem lenne allergén az adott egyénnél. Úgyhogy ezért kell nagyon-nagyon szélesen megvizsgálni egy bizonyos allergiás betegeket, és ezért kell, hogy személyre szabott legyen a kivizsgálás. Tehát az allergológiában a kivizsgálás az egyik legfontosabb dolog, hogy meg tudjuk határozni. Mert hogyha kialakul már egy táplálékallergia, vagy kialakulhat egyéb más olyan keresztallergia, akkor sokkal súlyosabb tünetek lehetnek utána, és nem tudjuk az elején megfogni, és mindig az elején kell megfogni ezeket a betegségeket.
0: És akkor ugorjunk is vissza a vizsgálatokhoz, hogy hogyan lehet elkülöníteni laborvizsgálatoknál, hogy valódi ételallergiáról, keresztallergiáról van szó, tehát hogy milyen markereket vizsgáltok?
2: Hát a leglényegesebb, ugye megint csak ugyanazt tudom válaszolni, hogy szakemberekkel kell konzultálni. A szakemberek tudni fogják azt, hogy milyen tünettel küzd az egyén, és annak megfelelően, és természetesen időszaknak megfelelően össze tudja rakni a személyre szabott csomagot, és a szakemberek tudni fogják azt, hogy mit vizsgáljunk elsődlegesen. Az is ugye előfordulhat, hogy egy olyan emberrel találkozunk, aki már egyébként elég jól kivizsgált, és akkor mondjuk vannak neki új kialakult allergiái, vagy akár intoleranciái. Ezeknek a tüneteit is összekeverheti az ember. Sokszor abban a csapda helyzetben vagyunk, hogy túl tudatosnak hisszük magunkat. Ebben az esetben is azt mondanám, hogy az allergia és az intolerancia vizsgálatokat is érdemes megfontolni, hiszen ezek között is óriási különbség van. Itt is a szakemberek nagyon jól meg tudják fogalmazni, hogy mik a legnagyobb különbségek, és gyakorlatilag ehhez az internet segítsége nem lesz megfelelő.
1: Abszolút, és ez csak egy kicsit rácsatlakozva, hogy a keresztallergiákra most már a biomarkereknek a szerepe, és egyre nagyobb száma, most már nem is paramétereknek, hanem biomarkereknek hívjuk. Ezeknek a száma növekszik, és egyre precízebben tudjuk meghatározni. Pont a keresztallergiánál a modern laboratóriumoknál már van olyan szaharid molekula, amivel meg tudjuk nézni azt, hogy ez a kereszt reagál az adott ágensre, vagy nem. Tehát erre most már nagyon-nagyon finom eszközeink vannak. Úgyhogy a 21. század, én azt gondolom, hogy a terápia mellett a biomarkereknek az évszázada lesz, mert akkor tudunk jól kezelni betegeket, hogyha minél precízebben tudjuk a diagnózist megállapítani, és ebbe a modern laboratóriumi diagnosztikának elképesztő lehetőségei vannak most már.
0: És hát említetted, hogy minden ötödik ember szenved igen, valamilyen allergiás reakciótól. Egyébként inkább az idősebbek, a fiatalabbak, nincsen e között különbség, a gyerekek mennyire érintettek, mit tapasztaltok?
1: Az idősebb korban azért azt látjuk, hogy az allergiák azért kezdenek kihűlni. Tehát az immunrendszer kezd úgy működni, hogy ugyanúgy lelassul, mint minden más életfolyamatunk. A gyerekek a legszenzitívebbek ebben a történetben, hiszen gyerekkorban jönnek ezek az allergiák, főleg a táplálkozás miatt és a légszennyezettség miatt elképesztő sok olyan anyagot tudunk magunkba szedni, amiben gyakorlatilag nem is gondoljuk, meg a szervezet nem is gondolja, hogy miért alakul olyan folyamat, hogy valamilyen teljesen normális anyagot mi idegenként ismerünk föl. Tehát a vegyszerek, a tartósítószerek nagyon nagy szerepe van, a Tamás által elmondott légszennyezettségnek írtó nagy szerepe van. Sokszor az is probléma, hogyha valaki mondjuk vidéken nő föl kisgyerekkorában, találkozik rengeteg fűvel, fával, különböző pollinekkel, bekerül egy városi környezetbe, ahol viszont a rengeteg koromszemcse van, és a koromszemcse, ami nem okozna allergiát, az aktiválja a rendszert, és elkezd kialakulni az allergia azokra a füvekre, amikkel gyerekkorában találkozott.
0: És szóval, semmi gondja nem
1: és
0: volt.
1: És semmi gondja nem volt ezzel kapcsolatban. Tehát rengeteg az, amit most már azt mondjuk, hogy a kezelésben a személyre szabottságot tudjuk biztosítani, és ez tényleg az kell, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljunk ezekkel a tünetekkel.
0: És akkor kifejezetten a szülőkhöz kell fordulnunk. Nem tudom, hogy mi a tapasztalatotok, hogy mennyire figyelik a szülők ezeket a reakciókat, vagy mennyire értik félre ezeket a reakciókat.
2: Én azt gondolom, hogy először ugye, mint minden folyamat, itt is az edukáció a legfontosabb, hogy én is gyakorló szülő vagyok, nekem is meg kell tudnom tanulni azt, hogy mire kell egyáltalán figyelnem. Egyáltalán mit jelent az, hogy allergia, mit jelent az, hogy intolerancia. Ugye a gyermekeim esetében is ezt tudnom kell, saját magamat is figyelnem kell, hiszen az én immunrendszerem is még eléggé hatásosan működik, és eléggé jól rá tud ugrani azokra a hatásokra, amikre egyébként neki rá kell ugrania, mint arcfelismerő rendszer, ha már ugye így fogalmaztunk. És éppen ezért ugye figyelni kell ezeket a reakciókat. Az allergia sem úgy működik, hogy zöld, vagy fekete, vagy fehér, vagy zöld és piros. Ugye az allergia is egy sávon belül mozog, hogy ki mennyire allergiás, ha csak ugye arra gondolunk, hogy valakinek mondjuk a magyarótól nem tudom én lesz egy pár pattanás az arcán, vagy éppen nem kívánatos helyzetbe kerül, hogyha ezt a magyarót megeszi. Tehát ugye ezeket is érdemes szakemberekkel átbeszélni, hogyha látunk olyan tünetet, ami ezelőtt nem volt, és mondjuk kialakul mondjuk magyaró fogyasztásnál, a magyarónál is rengeteg keresztreakció lehet. Ezekre vannak például intolerancia vizsgálatok, de lehet, hogy valaki allergiás rá, és akkor az ő esetében olyan szinten kell kerülni természetesen a magyarót, hogy még nyomokban sem található meg, de ezek sávokon vannak ezek az eredmények. Ezt is érdemes tudni, hiszen vannak olyan helyzetek is, amikor még stressztesztekkel vagy stresszterápiával lehet mondjuk gyógyítani nagyon durva allergiás eseteket is, de ezeket mind csak szajkózni tudom, hát és ismételni
0: magam.
2: A vizsgálatok előtt szakemberrel kell beszélni, mert itt, ahogy a doktor úr is mondta, a legfontosabb az az, hogy rengetegféle vizsgálat van. Ez a rengetegféle vizsgálat rengeteg tévutat is tud egyébként számunkra okozni, tehát hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy velünk vagy gyermekünkkel hogy tudunk a legoptimálisabban és leghatékonyabban a gyógyulás útjára menni, vagy együtt élni egy kialakult helyzettel, akkor a szakembert kell már a nulladik pillanatban bevonni.
0: És ami még felmerül benne, bocsánat, mond akkor ott, és akkor utána folytatom.
1: Egy kicsit a magyaró allergiára akarok rácsatlakozni, hogy ugye kétfajta terápia létezik. Az egyik az, amikor a tüneteket kezeljük, és ugye az allergiaterápiának ez a legfontosabb része, hogy elnyomjuk a tüneteket. Viszont az elmúlt években kialakult az immunterápia, amit így elkezdtél mondani, amit szerintem hangsúlyozzunk ki, hogy ha olyan termékkel, ami ezt az allergént tudja mimikálni, tehát tudja utánozni, ezt gyógyszerként adjuk, és találkozik a szervezet, akkor egy hozzászokást tudunk produkálni, amivel gyakorlatilag ki is tudjuk hűteni az allergiát. Tehát a tüneti terápia mellett okiterápiát tudunk adni a betegeknek. Pollénallergiában ez már nagyon szépen működik, nagyon jó eredmények vannak. A táplálékallergiában például a magyaróallergiánál nagyon fontos kiemelni, az egy nagyon-nagyon gyakori allergia, és ott már olyan diagnosztikai eljárásaink vannak, hogy ki tudjuk azt mutatni, hogy ki fog alakulni a páciensnél az, hogyha mondjuk akár csak nyomokban magyarót fog kapni, mondjuk egy étteremben, ahol nem figyelnek a konyhatechnikára, és kialakul az úgynevezett anafilaxiás reakció, amiben a beteg bele is tud halni, vagy ki tudjuk azt mutatni, hogy olyan fenotípussal rendelkezik, akinél érdemes megcsinálni akár az immunterápiát, hogy ki tudjuk hűteni ezt az adott allergiás reakciót. Tehát a diagnosztiká és a terápiának kéz a kézbe kell járni, csak ezt akartam pont a magyaró allergia kapcsán így elmondani, hogy elképesztő lehetőségeink vannak. Igen, most már a terápiában.
2: Még annyit ráfűznék, hogy szerintem ezt ugye nagyon kevesen tudják, rendkívül kevesen tudják. Ugye anafilaxiás sokban, amikor sajnos ez a nem várt következménye van, hogy akár egy kiskorú vagy egy gyermek hirtelen elmegy, akkor ugye felkapja rá az ember a figyelmét, de valahogy nem megyünk tovább ezen az úton, és nem akarjuk megtanulni azt, hogy mit lehetett volna tenni. És ugye ezek az mondjuk újkori terápiás lehetőségek kinyitják azt a kaput, hogy lehet, hogy 5-7 éven belül újra ehet magyarót, ami nem azért fontos, mert a magyaró olyan finom, hanem azért, mert ha megvonod a szervezetettől a magyarót, akkor egy idő után az előbb sokat emlegetett keresztreakció miatt az ővele keresztreakcióban lévő dolgot is meg kell vonni, és egy olyan fiatal felnőtt, vagy felnőtt kor vár mondjuk az ilyen gyermekekre, ahol rendkívül módon kell figyelni. Már lehet, hogy nem csak a magyaróra, lehet, hogy a kesudióra, lehet, hogy a rákra, rendkívül mondjuk úgy, hogy beszűkített ételpalett lehet, és lehet, hogy ezt el lehetett volna kerülni, és ezért nagyon fontos az, hogy a szakembereknek vegyük a segítséget, mert ők viszont a 21. századi technológiákkal folyamatosan találkoznak, feltételezhetjük, hogy ismerik és értik őket, és ezért kell a megfelelő orvosokat a megfelelő időbe bevonni. Ehhez már elérhető segítségek vannak azért a piacon.
0: Hát meg, hogyha anafilaxiásokról beszélünk, bár mondjuk nem ennek a műsornak a témája, de ott nem csak az étkezésről, hanem az érintésről, a bőrön való felszívódásról.
1: Abszolút, és és ezért beszélünk. Fontos, hogyha kimutatunk egy olyan allergiát, és eznek a diagnosztikája nagyon precíz, akkor igenis, hogy ott kell lenni a adrenalinnak, az epipennek, igen, vagy bármilyen készítménynek, ami egy hordozható tolban lévő adrenalin készítmény. Ez viszont rengeteg életet mentett már meg a világon, hogy ezt a technológia rendelkezésre áll, és laikus is tudja használni. Amikor viszont kialakul egy ilyen súlyos allergia, és tudjuk az adott betegről, főleg gyerekeknél azért ez nagyon fontos, akkor igenis, hogy ott kell lenni ennek a segédeszköznek. Rengeteg életet tudunk megmenteni ezzel.
0: Visszatérve, mert egy záró kérdésre maradt már csak időnk, a mérésre. Egy mérés lehet mérés, vagy időről időre kell újra mérni? Mert hogy itt immunreakciókról beszélünk.
2: Időről időre kell mérni, hiszen ahogy említettük, az életünket, ahogy éljük és megyünk előre benne, folyamatosan újabbnál újabb hatások érnek minket, és ezek a hatások nem tudjuk, hogy milyen reakciókat váltanak ki belőlünk.
1: Igen, az immunrendszerünk dinamikusan változik, és gyakorlatilag az életünk során ugyanúgy érik velünk együtt, főleg gyerekkorban. Tehát azért is vannak a gyerekkori betegségek, ami azt mondjuk 8-10 éves korig rengeteg infekciót, rengeteg fertőzést elkap a kisgyerek, mert addig érik meg az immunrendszer, és addig találkozik azokkal a külső tényezőkkel, amikre bizony gyulladással reagál, és ezeken át kell menni, ezeken a betegségeken. Úgyhogy de még idős korban is, tehát időnként vissza kell mérni ezeket a paramétereket.
0: Folytassuk legközelebb innen, köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Mi köszönjük.
0: Póda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója, valamint dr. Skorán Ottó belgyógyász szakorvos voltak ma az Egészségkód vendégei. Én megköszönöm a figyelmet, Egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották.
3: Sziasztok, Nagy Katica vagyok, színész, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
4: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Esik az eső a Duna vízgyűjtőjén Ausztriában. Halálos tűzeset történt Baranyában. Megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna-Magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fehérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági osztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Friss Pisztrán konzerv lett az idei strandétel, egy fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy gyenesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitt el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
4: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2022-ben alapított WayWay kollektíva az alternatív, kísérleti hip-hop, a lo-fi, a garage és a house határain egyensúlyozik. Élmény és értékteremtő szándékkal. A zenei művészeti társulat rapperekből, énekesekből, DJ-kből, producerekből és vizuális kreatív alkotókból áll. Az alapító tagok közé tartozik Halász Kolos, azaz Koli, aki szerint angolul rappelni olyan, mintha ruhában szövegelne, magyarul pedig olyan, mintha ugyanezt mesztelenül tenné. A kollektíva Babel című 2023-as bemutatkozó albumán angol és magyar nyelvű számok váltják egymást, feladva ezzel a leckét az öltöztető kollégáknak.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Bart Sibrel összeesküvés elmélet hívő, kamunak tartotta a holdra szállást. Egy japán gyerekműsor készítőjének kiadva magát 2002. szeptember 9-én meginterjú volt a Buzz Aldrint, az Apollo 11 űrhajósát, a második embert, aki a holdon sétált. Kamerák előtt akarta rávenni, hogy vallja be, 69 óta megtévesztette a közvéleményt és egy átveréshez asszisztált. Sibrel hazug, gyáva tolvajnak nevezte Aldrint és elállta az útját, ekkor az asztronauta a kamerák keresztüzében egy jókora jobb egyenes sújtott le a Conteosra. Miután sikertelenül próbált a bíróság elé citálni Aldrint a történtekért, Sibrel az esetet követően leforgatott még 3 holdra szállást tagadó dokumentumfilmet. Pedig igazán levonhatta volna a konklúziót, amely egybecseng egy 2025-ös magyar filmzenével. A Holdon minden rendben.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A 2018-ban alakult Grand Canada zenekar elsősorban pop együttesnek mondható, de zenéjükben többféle hatással is kísérleteznek. Kezdetben legfőbb védjegyük az volt, hogy a verzékben a férfi rap részt a refrénben női vokál követte, amelyet trombitával egészítettek ki. A korai alapfelállásból adta magát az Airi Mafia párhuzam, amely főként az első magyar nyelvű számokban mutatkozott meg. Azonban már akkor is lehetett hallani, hogy a zenekar szívesen nyúl az R&B-s szólos megoldásokhoz is. Majdnem úgy döntöttek, hogy nem adnak ki soha semmit, és csak élőben lehet majd hallani számaikat. De végül beadták a derekukat, és megjelent első lemezük.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.

0: dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Well Hello! Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy sacramentói gépjármű nyilvántartási kormányhivatalban vette kezdetét a Durant Jones and the Indications tag Aaron Fraser szóló karrierje. A zenésznek épp ott akadt intézni valója, amikor meglátott egy sor kiállított játékkamiont. Felettük egy 50-es évekbeli szlogennel: ha van valamid, azt egy kamion hozta. Fraser lejegyzetelte a bölcsességet, majd dalszerzéskor romantikusabbra vette a figurát: ha van valamim, azt a szerelmet hozta. És már kész is volt a fülbemászó retro soul szerzemény, az Introducing című 2021-es bemutatkozó szólólemez húzódala.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Annabel Cserlex volt Lindsay Mackin művész neve a fősulis zenekarában, és ez a mulatságos alter ego úgy megtetszett a dalszerző gitáros énekesnőnek, hogy később 2014-ben alapított zenekarának is ezt a nevet adta. A két projekt között Székláb kisasszonynak volt ideje elmélkednie a popipar és a húspiac hasonlóságain, ugyanis egy hentes üzletben dolgozott legjobb barátjával. Az ő emlékére íródott a Concrete Trees, mivel a barát 18-ban elhunyt. A visszaemlékezés azonban koránt sem gyászos hangulatú. Szövege az énekesnő egyik élénk álmán alapul, amelyben viszont látta a régi havert. A dal olyan barátokért szól, akik már eltávoztak, de azt kívánjátok, hogy még egyszer együtt lóghassatok velük, nyilatkozta a szerző.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Egy montreáli koncerten az alábbi szóváltás alakult ki a frontember és a közönség egy már jól beállított tagja között.
2: Hey Jimmy, hadd menjek már fel énekelni.
1: Kösz, de inkább ne.
2: Tudod, hogy ki vagyok? Jim Morrison, a Doorsból.
1: Ja, persze, hogy tudom. Én meg Jimi Hendrix vagyok. Aztán folytatódott a koncert.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
8: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én hétvégén a Magyar Zeneházában, az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Meleg és szélrekord is született ma, szombattól már csak másodfokú hőségriasztás lesz, megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb meleg rekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi meleg rekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott még hozzá Szolnokon. Óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában. A tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Veszélyben a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Sorány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
10: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. Fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
9: Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel, egy fonyódligeti újítást nyert bisztró kategóriában a Balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy gyenesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitt el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
11: Sziasztok! Hamarosan indul a dzsungelharca a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy olyan országról beszélünk, amelyet sokan következetesen és kompromisszummentesen optimalizált laboratóriumnak látnak, ahol a túlélés záloga a tudás. Talán nem is ország, hanem egy cég 6 millió alkalmazottal, ahol a jelent és a jövőt stratégiai tervezés határozza meg, mérnöki pontosságú térkép mutatja az utat. Maradjatok velünk!

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy olyan országról beszélünk, amelyet sokan következetesen és kompromisszummentesen optimalizált laboratóriumnak látnak, ahol a túlélés záloga a tudás. Talán nem is ország, hanem egy cég, 6 millió alkalmazottal, ahol a jelent és jövőt a stratégiai tervezés határozza meg, mérnöki pontosságú térkép mutatja az utat. Ez biztosítja számukra, hogy fennmaradjanak a globális hatalmak tektonikus játszmáiban, és persze azt is, hogy képesek legyenek szó szerint a világ élvonalába kerülni, és ott is maradni. Vendégem Aigner Iván, közgazdász, Szingapúr szakértő.
2: Szervusz, és szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is.
1: Szóval a Szingapúr sztori. Ugye Szingapúr szerintem mindenki tudja, hogy hol van, ugye a Maláj félsziget csücskén, hogy úgy mondjam.
2: Déli csücskén, így van.
1: Déli csücskén. Az írások azt mondják, a források, hogy van egy úgynevezett gyarmati aranykor, ezt nem tudom, a szingapúriak így élik-e meg. Ez a század legelejétől 1942-ig tart, amikor is, ugye ez azért van így aranykorként apostrofálva, mert a brit birodalom egyik legfontosabb stratégiai kikötője volt és kereskedelmi központja a Távol-Keleten. Nagyon gyorsan nőtt a lakosság, nagyon erős volt a bevándorlás. Hát ezt a folyamatot megtörte a japán megszállás, amelyik 1942-től és 45-ig tartott. Majd a háború végével elindult a, mondjuk így, ez a városállam a függetlenedés útján. 59-ben elnyerték ezt a belső önkormányzatiságot, majd 1963-ban csatlakoztak a Maláj Államszövetséghez, de nem voltak igazán jóban, voltak politikai faji feszültségek, és 65. augusztusában Szingapúr kivált Malajziában, és független köztársasággá vált. És ezzel kezdődött a napjainkig tartó szingapúri csoda. Tehát ugye több mint 50 éve, ha jól számolom. Ugye?
2: Több mint 50 éve, így van. Egy picit visszamennék annyiba egy pár mondat elejéig a történelme, mert a 14. századtól kezdve vannak írásos feljegyzések Szingapúr létre, akkor Temasseknek hívták. Ez annyiból is érdekes, hogy a mostani egyik, kettő nagy állami alap van, vagyonkezelő alap van, az egyik az Temasseknek hívják pont. Nagyon-nagyon szeretik az ilyen szimbolikát Szingapúrban is, mint Magyarországon szintén. Van egy néhány hasonlóság köztünk, ezt majd érdemes lesz el is majd kitérni. De tehát 14. századtól kezdve vannak, hogy akkor Johori szultánhoz tartozott mi ott a Maláj-félsziget környékén, amit nagyobb létében ugorva portugál, holland, francia, majd a végül ugye a brit gyarmatosítóknak lett ugye egy ilyen kikötője. Nyilván a geolokáció, a földrajzi elhelyezkedés, Tim Marshallnak van ez a könyv, hogy a földrajz fogságában, ami tökéletesen kifejezi azt, hogy a földrajz meghatározó tényező minden vállalkozás, vagy minden ország szempontjából is. Itt Szingapúrnál is a geolokáció maga az, hogy a Malakka szorosban helyezkedik el, ez a kis fősziget és több száz kisebb sziget, ez azt jelentette, főleg a brit gyarmatbirodalom idején, hogy a kereskedelmi útvonalak, a hajózási útvonalak, ugye mondjuk így régiesen távol kelet, de mondjuk az, hogy Kelet-Ázsiából Európába jövet, ezek ugye Szingapúron keresztül vezettek. Tehát ez egy, ugye hubnak mondják ezt angolul, ezt a bizonyos csomópontot, ami mára valóban egy kereskedelmi, pénzügyi és digitális csomóponttá kereszteződésé fejlődött. Ma azt kell tudni, hogy 40%-a a hajózásnak, a világtengeri kereskedelmi hajózásának 40%-a megy a Malakka szoroson keresztül, tehát egy elkerülhetetlen csomópont, és aki e felett az ellenőrzést gyakorolja, az nyilván van egy világhatalmi tényező. Nyilván a szingapúriaknak ez a felemelkedés, hogy 1965. augusztus 9-én nyert el a függetlenségét. Most ebben nem is mennék bele, mert ez tökéletesen összefoglalta, tehát ebben nem is érdemes jobban belemenni. Itt valóban az, hogy ők átvették ezt a gyarmati jogszabályrendszert, ami mai napig nagyon-nagyon kemény és nagyon szigorú a parlamentális rendszer, tehát egy brit rendszert vettek ők át, és ez sikerült nekik 30-35 év alatt egy olyan harmadik világbeli országból felfeleszteni első szintre, tehát a legjobb közé tartozik. Most így mellékes megjegyzésképpen a népesség arányos, tehát egy főre tekintett GDP vásárlói paritáson, Szingapúr a második legmagasabb a világon, az első az Luxemburg általában, úgyhogy ez a státuszt elérni nem volt kis művelet.
1: Legalább olyan fejlett, mint Amerika, vagy az Egyesült Államok, Svájccal összemérhető
2: a GDP. Kelet-Ázsia, vagy Dél-Kelet-Ázsia svájcai is szokták nevezni.
1: Teljesen kiemelkedő ország, viszont a vagyoni különbségek, erről még szerintem fogunk beszélgetni, azok nem kicsik. De talán nem is akkorák, mint mondjuk az Egyesült Államokban.
2: Nem akkorák, mint az Egyesült Államokban, így van. Ne felejtsük azt el tényleg, hogy ez egy etnikailag nagyon összetett populáció, tehát ilyen most nagyjából 6 millió a lakosságnak a száma, vannak, akik rezidensek, vannak, akik bevánt, tehát mindenfajta van. Nagyjából úgy szoktuk mondani, hogy 75% a népességnek kínai származású, 10-15% indiai, 10-15 maláj, és a maradék az mindenfajta világkülönböző tájról jött.
1: Tehát itt a kínai
2: bevándorló
1: dominancia jellemző.
2: Hát igen, viszont abban a tekintetben fontos a népesség arányosság, hogy ugye mondta te is, hogy a 63-as maláj államszövetség ugye két év után kivetette magába a Szingapúrt. Egyrészt politikai nézeteltérések miatt, másrészt a faji zavargások miatt, amik nagyon jellemzőek voltak még ebben az időben. Ezt úgy adották meg, ugye Lee Kuan Yew nevét itt meg kell említeni, ő volt az államalapító, atya, mondhatni így, az ő köre, és ők azt találták ki az elején, hogy úgy lehet az ilyen népi, vagy ilyen etnikai zavargásoknak az elejét venni, hogyha keveljük a népességet tudatosan és szándékosan. Tehát amikor a lakosságot elhelyezték államilag épített házakban, erről is később ejtsünk azért szót, hogy milyen magas az a saját tulajdonlás, lakástulajdonlás, stb. De effektíve az egyes körzetekben vagy városrészekben az etnikai arányoknak megfelelően kell az embereket elhelyezni. Ennél fogva nem alakulhat ki egy kínai negyed, egy maláj negyed, egy indiai negyed, tehát ez etnikai színezettség ezt megtartja, és már kisiskolás óvodáskortól kezdve folyamatosan egymás szokásait, tehát különböző vallásokról beszélünk, különböző népi szokásokról, különböző mentalitásokról, ezeket kell összehangolni, és már kiskortól kezdve ezek egymás játékait, ünnepeit megtartják, megismerik, ezáltal egy ilyen tolerancia alakul ki, egy megértés egymás iránt, és működik ilyen történetben, sőt, állami szinten, ugye, ami fönt van, az fog lefelé is csöpögni, hogy például az államfőt általában egy maláj kisebbség adja, a kormányfőt a kínai etnikumból származik általában, tehát itt is keveredik az etnikai, szerint mindenki valamilyen szinten bele tudjon kapcsolódni az államigazgatástól egészen a gazdaságig, és mindenfajta döntéshozatalban.
1: A brit uralom, az hozott-e nekik ilyenfajta szemléletet, vagy miért viszik tovább? Mert általában nem szokott ez az úgynevezett demokrácia export jól működni, mert teljesen mások a kultúrák. Na most Szingapúr formálisan, ugye köztársaság, itt vannak viták, hogy tényleg demokrácia-e vagy nem, mert azt hiszem egy párt uralkodik, vagy egy párt vezeti az országot, nem tudom, évtizedek óta, tehát, de van ellenzék, ez tény. Tehát a formálisan van parlament, minden demokratikus, de azért eléggé, hogy mondjam, egy arc élő ez a demokrácia, legalábbis pártpolitikai szempontból. De a kérdésem az, hogy átvették ezt a brit megközelítést, vagy ez hogy alakult ki, mert Ázsiában ez nem tipikus.
2: Nem tipikus, azért vették át, mert ugye a Lee Kuan Yew nevét már megemlítettem, ez a bizonyos alapító atyák, vagy alapító atya, ők brit egyetemeken tanultak, Amerikában is szocializálódtak. Ha minden igaz, akkor Lee Kuan Yew-nak volt is praxisa valahol Nagy-Britanniában, tehát ők ott szocializálódtak, azt a rendszert ismerték, és ami mai napig megvan bennük a szingapúriakban, hogy mindenből elcsípik a jót. A legjobb gyakorlatokat.
1: Tehát ez a képességük?
2: Ez a képességük, és ezt behozzák, és ezt nagyon szépen integrálják, és szintézisként meghozzák. Éppen amikor írtam például egyik szaudogámat erről pont a mesterképzésben, amikor elkezdtem nagyon mélyen foglalkozni Szingapúrban, akkor meg is alkottam ezt úgynevezett szingapúri szintézis modellt, ami egy több lábon álló rendszer, ami az ő sikersztoriuknak igazából a képlete. Ezt több módon is megközelítették, én ezt egy picit integráltam másfajta módon.
1: Ugye az előbb szó volt az etnikai összetételről, a kínaiak, malájok, stb. E fölött létezik, kialakult egy szingapúri mentalitás? Azért is kérdezem, mert Svájcról beszéltünk, tehát ott van kantonidentitás, de nagyon erős a svájci, de ugyanígy mondhatnám Amerikát is.
2: Van, akkor összekötve az, hogy a brit rendszert átvették, a jogrendszert egy az egyben átvették, nyilván a parlamentális rendszer is ugyanúgy van kialakít a parlamentjük, mint Nagy-Britanniában, tehát ezt átvették, mert működőképes volt, ezt ismerték, és ez egy bevált gyakorlat volt. A People's Action Party, a PAP, az valóban a domináns, mondhatni egyeduralkodó párt volt hosszú időn keresztül, van valóban ellenzék, és szokták ezt a rendszert ugye, a szakirodalom inkább, amit én is jónak tartom, és a szakirodalomra támaszkodva, ez a hibrid rendszer, vagy technokrácia, hiszen vannak demokratikus elemek, meg lehet buktatni egy minisztert akár azzal, erre van egy példa, egyik korábbi külügyminiszter, aki egyik választáson nem nyert 15 év külügyminiszterség után, nem nyert a saját körzetében mandátumot, és van egy ilyen feltételrendszer Szingapúrban, hogy csak úgy lehet valaki miniszter, hogyha parlamenti képviselőként megválasztották. Tehát a demokrácia működik. Az tény is való, hogy a 65-ös megalakulás óta ez a bizonyos People's Action Party a uralkodó domináns párt, viszont nem nevezném autokráciának sem, hiszen minden egyes szempontból, nem úgy, mint Svájcban, de hogy megkérdezik a népességet, folyamatosan szondázzák a népakaratot, folyamatosan beszél, egy párbeszéd alakult ki, sőt, ez egyik pillére különben ennek a bizonyos szintézis modellnek, ez a bizonyos, ez angolul social compactnek mondják ők, ez egy társadalmi szerződés, az államvezetés, a cégek és a cégek fontos szerepet játszanak Szingapúrban, és a társadalom között, a nép között. Ezért működik ez a rendszer.
1: Van egy közmegegyezés, ha jól értem én az egészben, de nagyon érdekes, hogy ugye, hát főleg a kínaiaknál, akik nagyon erős etnikai tudattal rendelkeznek, most hallottam éppen egy beszélgetést Kínáról, Kína ókori történetéről, megalakulásáról, és Salád Gergelyrel beszélgetett a kollégám, és ott rendkívül erős a nacionalizmus, mondjuk így, a nemzettudat. És itt mégis is, ők kínaiak, de egyben szingapúriak, tehát nagyon érdekes fejben, vagy szellemileg az a konstrukció, hogy Ázsia, Malajzia része földrajzilag, de mégis ők valamiért, valamitől egy önálló, amolyan szigetet alkotnak.
2: Ez egy tudatos kreáció. Himnuszt hoztak létre, szimbolikát hoztak létre.
1: De ez már a függetlenedést követő tudatos kreáció?
2: Szándék, ez is az alapító atyának volt egyik szándék, hogy a szingapúri nemzet tudatot hozzák létre, mert így, hogyha ha én
1: nem hallottam, hogy
2: nem működőképes történet.
1: Hát igen, de mondjuk ilyennel nem tudom, mikor találkoztunk, ugye mondjuk a 19. század elején Európában, vagy ahol.
2: Ez egy más történet. Az európai ez valamilyen szinten egy természetes evolúciónak mondható valamilyen szinten, ez egy teljesen mesterséges kreáció, mert csak így lehetett. Tehát a faji és vallási nézeteltéréseket, különbségeket nem találtak jobb módot ki még ők erre, hogy ezt nem lehet másképpen olvasolni, mint hogy egy egységes nemzetnek vagyunk a tagjai, és elsősorban ennek a nemzetnek
1: és
2: a tagjai.
1: És mitől hitték el ezt az emberek? Mert rendben van, hogy a kormány leül is azt mondja, hogy na srácok, akkor ez a kampány lesz, és emellett megyünk. Na de hát ott van, nem tudom, én most az előbb beszéltünk, néhány millió ember, aki millió helyről jött, teljesen más volt korábban a gondolat, ha mitől fogadják ezt el?
2: Egyrészt nem akkor jöttek, nem az alapítás előtt két éve jöttek, ezek már több száz éve ott élő emberek voltak.
1: De valami újat kaptak.
2: Tehát ők már nem kötődnek a kínai szárazföldhöz, nem kötődnek Malajziához, nem kötődnek Indiához ilyen szinten. Ők szingapúriak voltak azon a környéken, csak nyilván ezt nevesítették és létrehoztak egy nemzettudatot hozzá.
1: Tehát azért volt ennek magja.
2: Volt egy magja, és ehhez csináltak egy pont a britnél is még erősebb és még keményebb jogrendszert, és nagyon keményen büntetnek. Biztos sokan ismerik ezt a példát, hogy ha egy rágógumit, nem is lehet rágógumit bevinni különben az országba, de eldobok, szemetelek, akkor azért, mit tudom én, akár még pálcikaütés jár, meg nem tudom, börtönbüntetés, a drogért halálbüntetés jár, tehát nagyon kemény törvényeket hoztak, minden szinten van szabályozva ez az egész működés, és innentől kezdve, amikor egy politikus is büntethető, hogyha, mert a korrupciót is melegágya volt a korrupciónak ugye a alapításkor, és államigazgatási szinten kezdték ezt likványaik megcsinálni, hogy amint egy politikust, egy bármilyen közhivatalnokot rajta kaptak, az egy dolog, hogy börtön meg büntetés és társai, hanem egy életre eltitották a közhivatal viseléstől.
1: Tehát ilyen van egy
2: igen, van egy konzekvenciája. Hát meg, és másik, ez az egyik történet. A másik pedig az, hogy egy olyan nyilván, amit Szingapúrt nagyjá tette első körben, az amerikai, az USA működő tőkéje. Tehát ennélkül nem ment volna. A geolokáció is egy nagyon-nagyon fontos történet, és itt jön ez a bizonyos szingapúri modell, amit ilyen elkezdtem mondani, hogy emellé ők társítottak egy stratégiai víziót, és ennek az egésznek ez a lényege, hogy volt egy elgondolás mellette. Ez a bizonyos társadalmi szerződés egyik fontos kiindulása volt, meg a geolokáció. De ezt szoktam mondani, hogy Panama a Panama csatornával, vagy Egyiptom a Suez csatornával szintén nagyon jó geolokációban helyezkedik el, mégsem lett belőlük Szingapúr. Tehát kellett van mögöttes titok, vagy ami ezt csodának szoktuk nevezni. Hát ez a bizonyos 8 oszlopos, amit én így összeírtam, vagy egy modellként összeraktam, ugye a külföldi működőtőke kellett mindenképpen hozzá, ennél pénznek nem megy semmi. De ez sem elég, hiszen vihetek valahol rengeteg pénzt, ha társadalom nem képes megfelelni az igényeknek, vagy nem tudom, nem működik a jogrendszer, nincsen kiépült, nem tudom, infrastruktúra, társai. Emellett volt az erős állami vezetés, a kemény jogrendszerrel, a transzparens, átlátható politikával, gazdaságpolitikával, kommunikáció, mai napig ez megvan. Tehát mindent lekommunikálnak, mindent kérdeznek, mindent szondáznak, és az embereknek a véleményét beleveszik a döntéshozatalba. Hát az állampolgár valóban azt érezheti, hogy ő részese az egész alkotmánynak, az egész felépítménynek, és az ő véleménye számít. Tehát ilyen szempontból demokráciának tekinthető megint csak a történet. Nagyon fontos pillér az is, hogy amit mondta, az állami igazgatás nagyon hatékony. Mert hogy egyrészt meg vannak fizetve a közszolgák. Egy közszolga keres annyit, mint egy cégvezető a privát szférában. Magyarul annyi pénzt keres, hogy neki nem éri meg, hogy ő korrumpálhatóvá váljon, mert egyrészt elveszíti a státuszát, és megszégyen, hát és a többi, mert nem éri meg.
3: Eltiltják örökre a közszférától.
2: Meg nem éri meg, mert annyit keres, hogy ezért nem éri ezt megcsinálni. Tehát ez is nagyon fontos. Az államapparátusnak a dolgozói, tehát a közhivatalnokokat a legjobb amerikai, brit és külföldi egyetemeken tanítatták akkor is már. Hát ma már az működik, hogy ők szívják, az agyelszívás működik, de eleinte ők mentek külföldre és tanultak, illetve behívtak vendégprofesszorokat. Ez egy következő oszlopa, tartó oszlopa ennek a bizonyos modellnek, az a oktatásnak a nagyon magas színvonala. Likványaik rájöttek arra, hogy a legeslegfontosabb tőke, hiszen kis országról beszélünk, aminek a most éppen 726 négyzetkilométer, ez folyamatosan nő, mert töltik föl a tengert. Ez nagyon kis területen fekszik. Budapest két és félszeresének, a területének két és félszerese, bocsánat, másfélszerese. A lakosság most ilyen 6 millió körüli van, ennek a területnek a fele dzsungel, tehát nem ilyen őserdő, tehát nem lehet gazdálkodni. Semmifajta ásványkincsük nincsen, semmifajta mezőgazdasági, szinte semmi mezőgazdasági tevékenység nincsen. Hát nekik rájöttek arra, hogy a humán tőke az agyuk.
3: Tehát minden
2: az a legerősebb. A tudás import először, aztán most már tudás export. És ugye ők a 70-es évek környékén feldolgozóiparban voltak nagyon jó, tehát könnyűipar, feldolgozóipar, ami nyilván adott egyfajta gazdasági fellendülést, de már akkor rájöttek arra, hogy a nagyon nagy ugrást azt fogja nekik tudni adni, és be is következett, így jön a stratégiai tervezésnek a fontossága, hogy a magas hozzáadott értékű technológiákat és mindenfajta műveleteket kell végrehajtani. Tehát szolgáltatás szentikus lett. Most már a digitalizációnak az élharcosa lett Szingapúr. És ez egy stratégiai elképzelésnek működés. Ez a lényeg az egészben, hogy volt Likványaiknak egy stratégiai víziója.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk Aigner Ivánnal.
0: Rádió Café. Van baráta.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Aigner Iván közgazdász, Szingapúr szakértő. A zene előtt arról beszélgettünk, hogy Szingapúr valójában egy modell, aminek egyik pillére a társadalmi szerződés. Hogy tud ez az etnikailag igencsak sokszínű közeg ennyire egységesen működni?
2: Igazából a szingapúri állam működése az tekinthető egyfajta cégvezetésnek 6 millió alkalmazottal. Mondjuk így nagyon profánul. Hát effektíve vannak erre, ugye az átalakító vezetéstől kezdve különböző tanulmányok és különböző kísérletek erre, szempontok, hogy Szingapúr valóban inkább tekinthető egy nagy-nagy nemzetközi vállalkozásnak, és olyan szinten is működik, ez ma már ez a két nagy vagyonkezelő, ugye van nekik a CGI, illetve a GCI, illetve a Temasek, amely a világon különböző országban iszonyatos befektetéseket tesznek. Tehát ők, ez a bizonyos stratégiai gondolkodás abban is meglátszik, hogy mert tudják, hogy nekik az erőforrásaik korlátozottak. Nyitott exportorientált gazdaság, mint Magyarország különben, de mi nincsen tengerünk, és nem a Malakaszorosnál fekszünk, ez egy iszonyatos nagy hátrányunk. De azt ne felejtsük, hogy Magyarország is geopolitikailag, meg ugye a földrajzilag egy útkereszteződésben fekszik, ugye kelet-nyugat-észak-dél között, tehát ez a jó pozíciónk nekünk is megvan, nyilván a tenger az borzasztóan hiányzik, most a Balaton nem venném, annak fányva van fagyva, de hogy effektíve ők kifelé terjeszkednek, és azt a rengeteg jóléti, nem is jól azt a rengeteg bevételt, amik ők termeltek, általában a Covid előtt szuficites, tehát többletet produkált a költségvetésük, ami egy érdekes. Tehát jött a Covid például, és volt miből, nekem nem kell kölcsön vennünk, volt mihez hozzányúlni a zsebükből, zárójel bezárva. Hát ők folyamatosan külföldi befektetéseket tesznek, és olyan ágazatokba, a világ különböző pontjain vannak részesedéseik, amiből ők majd 20-30-40 év múlva profitálni fognak tudni. De nem csak ezt csinálják, hanem a saját országokon belül olyan klasztereket, olyan inkubátorokat hoznak létre, ugye a feltörekvő új vállalkozások számára, és ezt államilag is támogatják, hogy ők különleges státuszt élvezenek hosszú időn keresztül. Ugye a 90-es évektől kezdve ugye pénzügyi központtá vált, ugye Hongkonggal versenyeztek folyamatosan, ugye Hongkong vitte a prímet akkor még, de miután Hongkong ugye visszakerült az anyaországhoz, értelemszerűen a befektetések ugye mindig a biztos politikai berendezkedést, a szabad tőkeáramlást, az átlátható adminisztrátori, hivatalnoki és jogi rendszert szeretik, és erre Szingapúr sokkal inkább megfelelő volt. Azt is tudni kell, hogy a világ második legnagyobb kikötője, ugye Shanghai után. Tehát, hogy mindenben arra törekedtek, hogy a legjobb legyen, vagy a legjobbak közé kerüljenek, és terjeszkedjenek, és befektessenek, amiből nekik hosszú távon bevételük tud lenni, és ami a fenntarthatóság igazából, ma már ugye ilyen környezetvédelmi szempontból szoktunk leginkább tekinteni, de ez gazdaságiból indult ki, a gazdasági a folyamatos fenntarthatóság. Nyilván egységet alkot, de a gazdaságból indult ez eredetileg, 70-es, 80-as évben volt már ugye ez a bizonyos sustainability, de ugye a sustainable development, ez a bizonyos

0: fenntartható fejlődés, ez a gazdasági szempontból kezdett el számozni, és ők ezt tökéletességre művelték. Tehát nagyon jól működik náluk. Olyan szinten, hogy ez megint angol kifejezés, ez a strategic foresight, ezt magyarul úgy lehet folytani, a stratégiai előrejelzés, vagy jelzéseknek az analízise. Hát ők konkrétan kormány ügynökségek vannak erre, és a Szingapúr ebben nem egyedülálló, de ebben is ő viszi a primet a világon, hogy ők minden egyes geopolitikai, globális, regionális jelzést figyelnek, analizálják, külön csapatok vannak erre, külön kormány ügynökségek, amik ezt figyelik, és a ABCD variációban a jövőt kezdik nem megjósolni, hanem a legvalószínűbb kimeneteleket letérképezni, vagy feltérképezni. És ez alapján hoznak döntéseket. Tehát ők nem bíznak semmit a véletlenre, nem csak úgy politizálnak, és ha visszatérünk arra a szempontra is, amit ugye szintén említettél, hogy ugye egy párt, aki igazából adja ugye a kormányt a 65-ös megalakulás óta, a politikai stabilitás, amikor hosszú távon egy kézben van, vagy egy tömörülésen belül van a hatalom, az megadja azt a kényelmet, ez Kínára is értendő, Kína más politikai berendezés ilyen szempontból, de valóban nekik nem kell 4 évente, van választás Szingapúrban, de nem kell aggódniuk a 4 éves választások miatt, tehát ők tudnak 20-30-40 évre előre tervezni, mert tudják azt, hogy nagy változás valószínűleg nem lesz. És akkor itt megint beszorok egy gondolatot, hogy az a népesség, amely jólétben van. Folyamatosan 65 óta azt látják, hogy a semmiből lett nagyon-nagyon gazdag, és nagyon nem csak anyagilag vannak jólétben, hanem egészségi szempontból. Oktatás, egyik legmagasabb szintű oktatás ugye Szingapúrban van a világon. Az OECD-nek ugye a PISA felméréseken folyamatosan Kínával élben versenyeznek. A szingapúri egyetem a világ 10 legjobb egyeteme közé tartozik most már. A National University of Singapore például, tehát ilyen szinten is felfejlődtek. Jött a COVID örök példám, és nem volt akkor annyi haláleset, mint Európában vagy Észak-Amerikában. Pedig ázsiaiak voltak, és mint később kiderült a COVID-nál, hogy az ázsiai genetika ugye az támadhatóbb és kevésbé ellenálló, mondjuk
1: a vajás ellen.
0: Sűrűn laknak, és mégis működött az egészségügyi rendszer. Most egy ilyen rendszerben a gyerekem jó egyetemen tanulhat, meg tudok élni. Vannak statisztikák, most nem kezdem el mondani, mert kigyűjtöttem, de hogy a 2017 és 23-hoz képest többszörösére nőtt nekik a bevételük, a kiadás meg alig nőtt. Van egy most éppen azt hiszem 4,4%-os gazdasági növekedés, van 3,1%-os infláció, tehát a növekedés nagyobb, mint az infláció.
1: Hát erre a közgazdászok így el is olyan csettintenének, hát, mert valami kis inflációnak lenni kell, igen. A 4%-os növekedés az meg ma már a világban azért az álmok,
0: a COVID
1: közé,
0: után, igen.
1: Az álmok közé tartoznak.
0: Szóval ők valamit nagyon jól csinálnak, és egy ilyen környezetben, hogyha ilyen, most ilyen magyarként másképp gondolkodunk, mint szingapúriként, de hogy miért akarnának ők kormányváltást? Miért akarnának ők bármilyen váltást, ha folyamatosan fejlődnek, megvan a biztonság, a szingapúri útlevél a legértékesebb a világon.
1: Mitől lesz egy városállam, egy picike hely teljesen gyökeresen más, mint a nagy környezete, nem szaladt el a hatalommal a ló. Nem akart túlhatalmat.
0: Társadalmi szerződés
1: megvan. Az, de arról beszélünk, persze, mindig van társadalmi szerződés, de ezt be kell tartani.
0: De ők tartják magad hozzá. Tehát amikor például Ligványi út, aki tényleg aztán nagyon sok minden jót tett Szingapúr felemelkedéséért, őt is bírósági perre fogták valamilyen sikasztásért, aztán persze kivédte magát, mert nem volt semmi, nyilván nem volt egy hülye ember, hogy ő támadta tegye magát, de még őt is be lehetett perelni, és neki is meg kellett nyerni a bíróságon, és neki is védenie kellett magát, tehát működő rendszer van, tehát jogi
1: szempontból. Igen, a hatalom könnyen megtelt, hogy hát jó.
0: De nem tették meg, tehát hogy ő jogi úton kvázi tisztázta, nem kimosta magát, tisztázta magát. Óriási különbség van e között. Tehát még és a másik az, hogy ő eleve nem is akart sose személyi kultuszt. Ő ellenezte mindenfajta személyi kultuszt. Nincsen neki, most is meghalt 2015-ben, ha jól emlékszem, nincsen neki szobra, meg semmi ilyesmi. Persze vannak intézmények róla elnevezve, stb. Azt a nép így akarta, de ő nem akart személyi kultuszt. Tehát ez is egy okos döntés volt, hogy ő, és azért mondom, nem autoriter rendszer, hanem egy hibrid rendszer. Tehát vannak autoriter elemek, tény és való, de a demokrácia is megvan, és a piacgazdaság is megvan, egy társadalmi konszenzus is megvan, az emberek büszkék arra, hogy szingapúriak. Persze nem ideális, és ez valóban egy, amit az elején is mondta, egy racionális és egy felépített konstruktum, de ettől még működőképes. És ha valami működőképes, most már 35 éve is mondom, folyamatosan jólétben vagyunk, akkor én miért akarnám ezt megtorpedozni?
1: Közgazdász körökben szinte ilyen axióma, hogy a állami támogatás és ez alatt ingyen pénz, helikopterpénz, az borzasztó hatékonytalan, mert elkényelmesíti a vállalkozót, pam, pam, pam, pam, pam. Egyébként nagyjából ezt is látjuk, de hát akkor a Szingapúr

0: meg hogyan oldják meg, hogy az állam, ahogy mondtad, támogat, beavatkozik, fejleszt, az állami fejlesztett, ezek nem szoktak túl eredményesek lenni.
1: Amit ők fejlesztenek, az nem, nem a vállalkozásnak adnak pénzt, hanem az infrastruktúrát fejlesztik föl, hogy a vállalkozás ott oda letelepüljön. Tehát nem csak az a titok, hogy
0: jó helyen vagyok. A vállalkozás direktben nem kap pénzt?
1: Én úgy tudom, hogy direkt nem kap pénzt, hanem a feltételrendszert alakítja olyan magas szintűre, hogy a multinacionális vállalkozás ott akarjon megtelepedni, mert minden adott. Egy szónak még el kell, hogy hangozzon mindenképpen a beszélgetésünkben, ez a meritokrácia, az érdem alapú előrejutás, az egész rendszerük erre épül. Most, hogy mennyire tiszta, vagy mennyire nem, ez egy másik kérdés, ezt is ugye kutattam, és írtam is erről, de hogy alapvetően ők az USA-ban is mondjuk azt, hogy meritokratikus berendezkedés van, ott az elég torz ilyen szempontból a történet, és nyilván itt is a szingapúri rendszerben is, aki már a szülei mondjuk tehetősebbek és jobb iskolát végeztek, azok valószínűleg egyrészt más genetikát visznek tovább, más lehetőség
0: rendszerben választanak. Hát ezek van kulturális tőkéjük, ugye ezt a Freis francia szociológus, hogy ezt felezte, hogy ugye van a kulturális tőke, hogy otthon sok könyvet látott, akkor ő is valószínűleg, hogy mondjam, értelmiségi lesz.
1: De alapvetően a lehetőség, a oktatási rendszerek ilyen streaming rendszernek hívják, egy nagyon ilyen kacifántos labirintusnak tűnik, ha valaki ránéz erre a térképre, amit ilyen levajzolják az egész iskola rendszerüket, de már kiskorukban eleve fél évente írnak teszteket. Szintfelmérő teszteket, és ez alapján sorolják be őket különböző szintű, tehát tudásszint alapján sorolják be őket különböző streamelve, tehát különböző ilyen áramlatokba, amiben aztán persze van átmenete, tehát lehetséges kitérni ebből, de általában már gyerekkorban, vagy kis fiatalkorban eldől az, hogy valakinek a tehetség alapján inkább nem tudom, munkás lesz, inkább pénzügyi vezető lesz, inkább mint tudom, politikai pályára fog menni, és ez alapján, ha kiválasztódik már elég fiatalkorban, ezt a nevelést kapja meg. Tehát az ő tehetségére, az ő lehetősége, az ő képességére építik rá az egész karrierjét. És egy karrier tervezés, egy úttervezés, tehát itt is stratégiai megfontolás alapján működik. És ezért tudják ők a társadalmat így működtetni, hogy minden szinten legyen elég szakember, akár munkás, akár közszolga, vagy közhivatalnok, akár nem tudom, cégvezető, akár oktatásban részvevő tanár, akár orvos, stb. Tehát mindenre van emberük, és ezt ők tudatosan fejlesztik. Sőt, azt is tudni kell, hogy a szingapúriaknál nagyon magas arányú, szinte minden diák külön órákra is jár. Iszonyatos leterheltség alatt vannak ők.
0: Hát ez az ázsiaiaknál, japánoknál de is hallottam, de kínaiaknál nagyon a verseny.
1: Tehát van egy ilyen szó, hogy kiaszizmus, ez egy szingapúri, kínai számadás, tehát mandarin szó, de szingapúri jellemző. Ez a megfelelni akarás, hogy nem akarok semmiből kimaradni, és hogy én akarok a legjobb lenni. Ezt a rendszer kényszeríti rájuk, ami most
0: ez nyomasztó, is nyomasztó,
1: és nagyon magas arányú a fiatalkorok körében az öngyilkosság.
0: Japánban ezt hallottam, igen. Ugyanezt.
1: Tehát van 10 éves, aki öngyilkos lesz így vagy olyan módon, ilyen vagy olyan módon, de ezt próbálják nyilván kezdeni, mert ez egy társadalmi jelenség, de ez tény és való, hogy az ő humántőke fejlettségük ebből is fakad, hogy ők folyamatosan képzik. Ez a lifelong learning, az egy élethosszig való tanulás, amit én is egy elkövetett híve és megszállottja vagyok.
0: Oké, de más mondani, mint egy ilyen nagyon feszes közegben élni.
1: És a szülők ugye abban is azért dolgoznak, hogy tudják finanszírozni ezt a fajta a kiadást.
0: Az oktatás ingyenes egyébként?
1: Attól függ, milyen szinten, mert alapszinten igen, tehát a közoktatás megvan nekik is,
0: iskola.
1: Így van, az nyilván van ingyenes. Hát a magas egyetemeken oda is be lehet kerülni egyetemszerűen, van állami finanszírozás, külföldiként erre kevésbé van lehetőség egyetemszerűen, de működőképes rendszer itt is, de itt nagy tétel, tetemes tétel, az a külön órák, és mindenki jár külön órára, mert hiszen ha én nem járok, akkor én hátrányt fogok szenvedni.
0: És ezt a szülők kénytelenek
1: megfinanszírozni, így van.
0: Tehát mondjuk
1: a háztartási kiadásokban is van egy statisztika, 5-10% között költenek, mondjuk 12 és a többi melyikében nézzük, ami a háztartás költségvetéséből az oktatási kiadás.
0: A külön órák, vagy ebben minden? Nem lége ebben?
1: Benne van, igen. Hát igazából az állam is arányosan sokat költ, és a háztartások is sokat költenek, nyilván azt a lakhatás, meg a élelmiszer, ami mindenkinek kell, de az egészségügyre és az oktatásra költenek rengeteg. És erre jöttem én rá, most több mint 5 éve kutatom már Szingapúrt, hogy persze nagyon fontos az amerikai működőtőke és mindenfajta működőtőke, de ettől lettek igazán nagyok különben, az oktatás és az egészségrendszer fejfejlesztéséből. Iszonyatos pénzt költenek erre, és jól, és nagyon hatékonyan költik erre.
0: Miért az oktatás az világos, de az egészségügyi rendszer fejlesztése, annak milyen hozadéka van? Oké, nem lesznek betegek? Vagy...
1: Tudatosító kampányokról beszélünk kell.
0: Tehát sokkal kisebb a betegségek aránya, vagy gyorsabban gyógyulnak?
1: Egy konkrét számot mondjak, Ezt én ezen megdöbbentem.

0: mentem, amikor ezt kutattam a Covid közben alatt. Ugye 2020 március környékén tört ki a Covid járvány, ugye Szingapúr a másodjára a világon, ugye a Wuhan után ott jelent meg elsőként, nyilván repülőtér, kereselmi központ, stb. Náluk tört ki másodikként, Kína után, és 2020 márciusától 2021 júliusáig volt egy statisztika, ugye akkor, ha minden igaz, akkor jelent meg a delta variáns, ha jól emlékszem, ami viszont pusztító volt a világon mindenhol, de náluk Ázsiában is. Később kiderült, hogy azért az ázsiai körében jobban pusztított a delta variáns, mert van egy gén szekvencia, ami hiányzik belőlük, és ezért ők érzékenyebbek erre. De 2021, ez mondjuk szűk másfél év alatt, Szingapúrban napi szinten vezették ott is a statisztikákat, hogy milyen klaszterben, milyen negyedében mennyi megbetegedés, mennyi haláleset volt, korosztály, nemre, etnikai hovatartozásra, tehát mindent leszűrtek, de mindenről van statisztika, applikációra is lehetett csatlakozni, tehát mindent mérnek, és ebben a szűk másfél évben a 6 millió, akkor 5,6 millió volt talán, 5,8 millió még csak, ebből tehát Magyarországnál Magyarország fele durván lakosságában, fele lakosságán, vetítve 38 haláleset volt a Covid-hoz köthető. Magyarországon több ezer volt ugye ebben
1: 38?
0: 38 darab. Nem ezer, 38. Magyarországon ennyi idő alatt a kétszerekkor lakosságban több ezer. Az USA-ban meg még több, hát az USA-ban volt a legtöbb, mint tudjuk arányosan, de hogy itt derül ki az, és nézd az ázsiai országokat, nyilván a fejlettebbeket, Japánt, Dél-Koreát, Tájvánt, és Szingapúrt. Itt azért arányában látszik, hogy sokkal kisebb volt a halálozások és megbetegedések aránya. Például Szingapúrban a megbetegedések aránya is, ugye a delta variáns eljöveteléig, azért volt magas, viszonylag magas, mert a szingapúri lakosság körében nagyon alacsony volt szintén, ami az egészségügyi rendszernek a hatékonyságát, a figyelmeztető óvintézkedésnek, a prevenciónak a hatékonyságát dicséri és szemlélteti. Azért volt magas a megbetegedések száma, mert a vendégmunkások, akik által Maláziából, környező országból érkeznek, őket külön negyedekben szállásolják el, és ezek le voltak zárva. És ebben a város negyedekben ilyen 5-6-10 fős szobákban, vagy félhelyes szobában aludnak. Azonnal terjedt. És ez például arra is jó volt neki a Covid, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy tartatlan állapot, hogy a munkásokat ilyen szudar körülmények között tartják. Ezt meg is reformálták azóta. De ezért volt magasabb Szingapúrnak a megbetegedési aránya, mert ezek a vendégmunkások körében, de a rendes, nem vendégmunkás, tehát igazi szingapúri lakosság körében nagyon alacsony volt a megbetegedések száma is.
1: Hát igen, mert az előbb beszéltünk arról, hogy maguktól maszkba járnak.
0: Igen, tehát ennyit arról, hogy a prevenció, illetve az egészségügyi szolgáltatás minősége és hozzáférhetősége, elérhetősége, nek a magas szintje ennyit számít.
1: Te mit gondolsz, hogy mi lesz ennek az államnak a, mondjuk így logikusan látszik, hogy a jövője ebben a, ugye már érintettük ezt a kicsit nehézé váló geopolitikai feltételeket, ettől eltekintve ők képesek lesznek, vagy lesz egy másik lépcső nekik, amivel előreugranak, és még nagyobb befolyást szereznek a világban, mert ha jól értem, azért nem befolyásmentes állam a világban, vagy ezt hova lehet fokozni, vagy ez így fog maradni, és működőképes? Tehát csak egy villanás, hogy mi lesz?
0: Hát a jóslás tehetségével nem álltott meg még Isten engem sajnos, jó lenne sok szempontból. Az biztos, és itt jön megint ez a bizonyos strategic foresight, amiről beszéltem, ez a stratégiai előjelzés és vizsgálódásnak a jelentősége, mivel ők ennyire belemennek, ilyen mélységgel belemennek, és nem bízna semmit a véletlenre, hogy mindent kutatnak, mindent számadatokkal ellenőriznek, minden lehetséges kimenetet megvizsgálnak szó szerint, és ebből ők most már rács az AI segítségével, a mesterséges intelligencia segítségével még nagyon gyorsan tudnak modellezni, iszonyatos adatmennyiséget képesek feldolgozni a másodperc töredéke alatt, mondjuk így. Ezért ez nyilván felgyorsul a folyamat, és pontosabbá válik ez a folyamat. Most egy ilyen eszközzel a kezükben én azon csodálkoznék, ha ez a bizonyos Singapore story, ez a sikertörténet, nem tudom milyen formában, de egy folytatódni fog, abban szinte biztos vagyok. És azt gondolom, hogy mindig kell egy Svájc, mindig kell egy Szingapúr a világban, hiába bármilyen geopolitikai csörte van, mert mindig kell egy ilyen békeszigetnek titulált valami, ahol meg tudunk pihenni, ahol egy normalitásnak valami jelzése megvan. Úgyhogy én remélem, hogyha egyrészt ne legyen konfliktus, tehát oldják meg ezt a nagyhatalmak remélhetőleg csendesen és jól, és együttélés, kölcsönös együttélés módozatával, és amúgy ebből a tekintetben is lehet Szingapúrtól tanulni, hiszen ők megoldották a saját határaikon belül, mondom, ez egy labor, tehát ez egy 6 milliós labor, nagyon kis területen, tehát nyilván ezt mondjuk egy 1,3 milliárd, vagy 1,4 milliárdos Kínában, Indiában sokkal nehezebb megoldani, hiszen látjuk Magyarországon is közel 10 millióan vagyunk, vagy kevesebb, mint 10 millióan, itt sem tudunk nem polarizációmentesen létezni, nem hogy egy 330 milliós USA-ban, vagy még egy másfél milliárdos majdnem távol-keleti, vagy kelet-ázsiai területen, vagy dél-ázsiai területen. Ez egy kivételes kis kísérlet helyzet Szingapurban, de érdemes tőlük, mondom, átvenni azt, és érdemes tanulmányozni, és én is ezért sem érdemes tanulmányozni őket, mert nagyon sok mindent lehet tanulni mentalitásban, hozzáállásban, gondolkodásban, transzparenciában, felelősségvállalásban.
1: Hát
0: én bízom bennük.
1: Ha csak egy szóval kéne jellemeztetni, nem az országot, az, hogy neked, te mit tanultál tőlük, mi a legfontosabb? Innen nézve, és ugye a mi szempontunkból, magyarként.
0: Két szót tudok mondani, vagy magyarul három, angol lifelong learning, magyarul például az élethosszig tartó tanulás. Ez, ami amúgy is nekem mindig szívügyem volt, és ezt maximálisan megtaláltam ott bennük, és ez viszi elő. Tehát az oktatáson, az egy hosszú távú befektetés az oktatás. Nem tud pillanatnyi eredményt hozni, mint tudjuk, mert agyakat átformálni az nem 3 másodperc. De a titok ebben rejlik, hogy ha hosszú távon tudatosan, racionálisan gondolkodva építjük a tudás halmazunkat, a tudás bázisunkat, azt soha senki nem vesz. Se háború, semmilyen krízis, semmilyen egészségügyi katasztrófa nem veheti el. És ez a biztos alap szerintem, a tudás. Mondjuk azt, tudás.
1: Wagner Iván, köszönöm szépen, hogy eljöttél a dzsungelharcba, és beszéltünk.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Hát egy érdekes laboratóriumról, aminek az a neve, hogy Szingapur. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is még egyszer.
1: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Aigner Iván közgazdász, Szingapur szakértő volt. Egy hét múlva újra itt leszünk egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek. Persze elközben vezetik saját vállalkozásukat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a rádiókafé98.hu. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
1: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Esik a Duna ausztriai vízgyűjtőjén. Több megyében pusztított tarló, erdő és bozott tűz, súlyos a mezőgazdasági aszály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 11 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje múlt vasárnap óta Pakson. Erről a miniszterelnök számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy jelenleg a folyó osztrák vízgyűjtő területein esik az eső, ami vízszint emelkedést hozhat, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő. Ráadásul a jövő hétre ismét szárazságot ígérnek. A kormányfő megismételte, hogy a nagy fogyasztóktól továbbra is azt várják, hogy betartsák az önkéntes fogyasztás csökkentést. Lakosságnak pedig megköszönte, hogy átütemezik az áramfogyasztást a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több vármegyében pusztított tarló, erdő és bozott tűz. Bács-Kiskunban, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Fejér vármegyében is felcsaptak a lángok. Ercsiben 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát kellett kimenteni. Tolnában, Paks-Duna-Kömlődön és a borsodi Emődön pedig több ezer embert érintő csőtörések történtek. A kormány gyors jelentésében arra is kitért, hogy szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás még érvényben marad akkor is, de másodfokúra mérséklik. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági asztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Újabb meleg rekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi meleg rekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott, méghozzá Szolnokon óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.
3: Sziasztok! Ez az Epic Stories, Dojcsák Dániel vagyok, és mai témánk a visszajelzés. Nagyon fontos, mégsem beszélünk róla eleget. Hogyan adjunk és hogyan fogadjunk el visszajelzéseket munkahelyen, vagy akár a privát életben. A nyári szezon végére tartogattuk az Epic Stories tavaly évadjának egyik legizgalmasabb témáját, Homoly Emessel mediátor coachsal és Földházi Csabával, a Shiva Force Fast Digital programjának szakmai vezetőjével. Hamarosan pedig indul az őszi évad, még több új inspiráló vendéggel.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez az Epic Stories, Dojcsák Dániel vagyok, és mai témánk a visszajelzés. Tudományosan bizonyított tény, hogy a jó helyen, jó időben adott visszajelzés növeli a munkahelyi teljesítményt. Hatékonyabbá teszi a munkavégzést, és ez természetesen az otthon eltöltött időnkre is hatással van. Vezetőként érdemes átgondolni, milyen formában, milyen időközönként és milyen platformon adunk feedbacket, vagyis visszajelzést a kollégáinknak, beosztottaknak, vagy akár a környezetünkben dolgozó egyéb embereknek. De fontos figyelembe venni azt az emberi tényezőt is, hogy mindenkinek más az igénye, máshogyan fogadja a visszajelzést. Célszerű olyan kultúrát kialakítani, ahol az alkalmazottak biztonságban érezhetik magukat, ahol a visszajelzés nem megy át személyeskedésbe, hibáztatásba, és ahol a munkavállaló tudja, érezheti a pozitív és a negatív tapasztalatait is. Az, hogy hogyan teremtünk meg egy ilyen környezetet, már sokkal nehezebb kérdés. Erről lesz szó a mai adásban. Vendégem Homoly Emese, a téma egyik szakértője, aki 30 éve dolgozik trénerként és coachként, és Földházi Csaba, a Siva Force oktatásért, tanácsadásért felelős igazgatója. 9,6 millió univerzális szakértő országában élünk, ezt kijelenthetjük bátran. Értünk a gazdasághoz, focihoz, oktatáshoz, gyerekneveléshez és mindenhez is. Imádjuk úton útfélen szétszórni a kommentárjainkat, kritikáinkat, villámgyorsan képesek vagyunk kommunikálni mindenkivel, de sajnos meghalani másokat nem lett egyszerűbb. Sőt, a digitális világ tüneményei kifejezetten ellenállóvá tettek minket mindennel szemben, ami különbözik attól, ami a fejünkben létezik. A körülöttünk lévő környezet viszont folyamatosan változik. Így hihetetlen nagy alkalmazkodó képességre van szükség már ahhoz is, hogy a hétköznapi életünket éljük, és ahhoz is, hogy a munkahelyi szervezetben sikeresen működjünk. Ennek a kulcsa lehet az, hogy képesek vagyunk adni és elfogadni is visszajelzéseket másoktól. Erről beszélgetünk ma, annak apropóján, hogy a HVG és Siva Force által közösen kiadott könyvben köszönjük a visszajelzést, és akkor el is indítanám a beszélgetést azzal a felütéssel, hogy a visszajelzés az valójában a kereszteződésében áll a tanulás iránti vágyunknak és az elfogadás iránti igényünknek. Igaz ez, Emese?
2: Abszolút igaz. Sőt, hogyha visszatekintek a szakmai múltamra, akkor ez már 30 évvel ezelőtt is igaz volt. 30 évvel már foglalkoztunk ezzel, egy visszajelzés, mert akkor is kollégákkal is beszéltünk arról, hogy a visszajelzés miért fontos. És akkor, hogyha még egy picit visszanézünk, akkor ez teljesen fontos abból a szempontból is, hogy az önbizalom fejlesztés, az önismeret az mennyire lényeges, és az önbizalom ugye pontosan a visszajelzésektől tud fejlődni, vagy éppen attól bicsaklik meg, hogy nem kapjuk meg a megfelelő visszajelzést, vagy éppen egy negatív visszajelzést kapunk.
1: Egy vállalati környezetben egyébként van összefüggés a kollégáknak így az önbizalma és a között, hogy a visszajelzések azok hogyan áramlanak a szervezetben?
3: Hát folyamatosan azt látjuk, hogy a szervezetek átalakulóban vannak. Tehát, hogy amit el is elmondtál, hogy nagyon nagy a változás, a turbulencia ebben az időszakban a szervezetek környékén. Úgy nagyon erősen változnak a vezetői minták, a vezetői szerepkörök, és például a visszajelzésnek a kultúrája is elkezd beépülni a szervezetnek a hétköznapjaiba. Ugye az Emese mondta, hogy az elmúlt 30 évben ez már téma volt, vagy már terítéken van régóta ez az ügy, de ugye egészen másképpen nézett ki egy command and control alapú szervezet, ahol a hibáknak a felbukkanási esélye az ugyanakkora volt, mint most, de a láthatósága sokkal kevesebb, ezért nyilván a visszajelzésekre is sokszor kevesebb fókusz jutott, viszont azokban a szervezeti mintázatokban, ahol most az alkalmazkodás révén megjelennek az agilis módszertanok, ott viszont hát a hétköznapok részévé kell, hogy váljon a visszajelzés kultúrája, és nyilván ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy azok a kollégák, dolgozók, akik a hétköznapi értékteremtést végzik a kezükkel, vagy az agyukkal, azok mennyiben tudnak épülni ezekből a visszajelzésekből. És ez biztos, hogy az önbizalmat nagy mértékben befolyásolja, javítja, pallérozza, vagy ennek a hiánya nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet visszapillantó tükör hiányában elkezd rossz irányba tekeredni, és igazából se előre, se hátra nem nézvén valamilyen általa jónak vélt irányba halad, és nem kapja meg azt a támogatást belülről, ami ennek az iránynak a megfelelő kiválasztásához kell.
1: Talán már sokszor szóba kerül, de fontos kiemelni, hogy a hibázás és a hibáztatás kultúrája az nagyon messze áll egymástól, sőt ennél messzebb nem is állhatna semmi, pedig mind a kettőnek ugye a hiba van a középpontjában, és hogy egészen más erőforrásokat vagy erőfeszítéseket teszünk meg akkor, hogyha a hibáztatás kultúrájában megpróbáljuk a felelősségre vonást elkerülni, hogy amikor azon igyekszünk, hogy ne derüljön ki, vagy tompítani, vagy esetleg másra áthárítani, és egész más, amikor a hibázás kultúrája, amikor még tanulni akarunk belőle, és abban a pillanatban én is kimerem tenni az asztalra, hogy ezt elrontottuk, és nem felelősöket keres a vezető, hanem megoldásokat, vagy tovább lépési lehetőségeket, hogy egész más az attitűdje akár egy kollégának, akár mondjuk otthon a családban egy gyereknek, tehát mondjuk szeretném, hogy elmondja, hogy valami rosszaságot csinált, akkor ez a két működés, ez nagyon messze van egymástól. De egyébként a hibázás kultúrájában a szégyennek a szerepe az micsoda vajon?
2: Ez nagyon érdekes, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy kutatások bizonyítják, hogy a szégyen az gyerekkorban, 2 éves kor körül alakul ki, és hogy 7 éves korig meghallod a bizonyos szégyen mondatot. Mi az a szégyen mondat? Amikor először pattan ki az a buborék, hogy nem vagy tökéletes. És ez lehet, hogy a családban hangzik el, lehet, hogy az utcán vakkantja utánad valaki, lehet, hogy az ovis csoportban vagy kisiskolásként hallod meg, de hogy ez a szégyen mondat, ez nagyon beég. És hogy nagyon érdekes, hogy amikor én a coach munkámat végzem, akkor ennek a szégyen mondatnak a megtalálása az egy nagyon, nagyon fontos mozzanat. És valóban, hát Brené Brownról talán hallottatok, és ő is a szégyennel foglalkozik, a sebezhetőséggel, illetve a szégyennel, ez egy ilyen nagyon top volt a menedzsment irodalomban. Meg egyáltalán ezzel foglalkozunk még, hogy a szégyen az miért is ennyire durva. És hogy ez egy gyerekkorban keresendő ennek a miértje.
1: És akkor ez felnőtt korig is elkísér minket, és nem tudunk tőle szabadulni? Vagy tudunk tőle szabadulni?
2: Hát szerintem mindenképpen tudunk tőle szabadulni, az mindenképpen egy ilyen feloldó, hogyha lehet hibázni. És képzeljétek el, milyen érdekes, hogy amikor mi egy top menedzsernek vagy beszélgettünk egy ilyen tanácsadás szervezetfejlesztés kapcsán, és akkor ránk nézett, hogy na de hát visszajelzés, hát nem babázunk. És akkor néztünk döbbenten, hogy tényleg ez a mai világban még elhangzik egy top menedzser szájából, és a válasz igen.
1: Hát lehet, hogy akkor nem is volt annyira top, de azt gondolom, hogy egyébként people businessben vagyunk, tehát hogy valójában ugye Csabával is beszélgettünk már itt ugye a Epic Stories-ban a servant leadershipről és több más dologról, tehát valójában egyébként az elsődleges feladatnak tűnik az, hogy az embereket megfelelő állapotban tartsuk ahhoz, hogy jó teljesítményt tudnak leadni. Hogy a servant leadership és a people management ez hogyan működik most a visszajelzések tekintetében szerinted?
3: Az első dolog, ami erről eszembe jut, az, hogy a visszajelzés azért az két irányú, tehát adni is tudni kell, meg megfogadni is tudni kell. Tehát hogyha egy people management oldalt nézek, vagy egy servant leadert, akkor nek mind a kettő területen nagyon kiválóan kell tudni a tevékenykedni, tehát tudni kell, hogy mikor, milyen formában tudja azt a visszajelzést megfogalmazni, egyáltalán befogad-e a másik oldal visszajelzést abban a momentumban, ahol ő éppen ezt el szeretné mondani, van-e rá terep. Ha igen, akkor ezt hogyan csomagolja, ugye, és akkor itt jönnek ezek a nagyon hibás mintázatok, a szendvics visszajelzés, hogy adok egy kis jót, és aztán utána majd bemondom, amiért tulajdonképpen az egész beszélgetés van, és akkor végén még azért oda teszek alá egy kis uborkát, vagy valamit, hogy meglegyen a másik, hogy egy pozitív momentummal zárjuk, hogy ezek az elég hibás mintázatok, tehát meg kell tanulni ezt nagyon jól csinálni, és ezt a csomagolást jól is kell érteni, hogy nem ez a gondolat mögötte, hogy hogyan tudom jól becsomagolni a negatív dolgokat. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, tehát egyáltalán, hogy kinyithassam a számot, és arra jussak, hogy én egy hiteles visszajelzést adjak, az először meg kell tanulnom fogadni ezt, és képesnek kell lennem ezt a másik irányból is befogadni. Ehhez meg az kell egyébként, amit Emese mondott az első mondatában, hogy önismeret. Tehát, hogy anélkül ez mit sem ér. Tehát, ha nincs meg az önismereti bázis, akkor minden kimondott szó az hambába volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy a servant leadership ilyen értelmezésében nézve, ahol a visszajelzésekkel keresünk az összefüggést, azt ezt a két aspektust nem elném ki, hogy hogyan tudok jól visszajelzést adni, mind a jóra, mind a változtatandóra, és hogy hogyan rendelkezem annyi önismerettel, hogy képes legyek befogadni ezeket a visszajelzéseket.
2: Vannak olyan programok, ahol visszajelzést, kultúrát gyakorolunk, mert ugye vannak azért gyakorlatok is, és akkor például ez szokott elhangzani, hogy ki az, akinek nincs szüksége visszajelzésre. És akkor az nagyon érdekes, hogy többen is mondják, hogy mondjuk a nagyon nyitott, nagyon domináns, nagyon feladatközpontú embereknek nincs szükségük a visszajelzésre. Mondják ezt többen. És hát elég sokan ülnek a kanapémon azért, mert ez a felfogás, hogy egy vezető típusnak, egy dominánsnak nem kell, mert ha belegondoltok, végülis mindenkinek szüksége van a visszajelzésre. Mindenféle tekintetben. És az, hogy ezt hogyan adjuk, na az az érdekes, mert hogyha belegondoltok, akkor egy nyitott személyiség, az sokkal inkább azt várja, hogy hello, fények, zene, mindenféle, tehát hogy azt többen lássák, többen hallják, hogy ő visszajelzést kap. Mondjuk a pozitív visszajelzés. Egy zárkózottabb típus, na most, hogyha fölküldöd a színpadra, meg fényeket, meg hangerőt nyomsz rá, akkor ő pontosan az ellenkezőjét fogod elérni vele. És akkor itt te azt mondtad, hogy servant, én meg azt mondom, hogy nice leadership, mert hogy pontosan az, hogy erre figyelek. Ezekre figyelek, hogy ülök le egy visszajelzést adni. És akkor Brené Brownnak a neve már elhangzott, és hogy nagyon érdekes ez, hogy szembe ülök le a másikkal, vagy pedig ez az úgynevezett derékszög. Mert hogy ott sokkal jobban tudnak áramlani az energiák. És van, aki meg kifejezetten azt szereti, hogyha neki írásban adják a visszajelzést. Mert akkor mondjuk egy zárkózottabb típus, aki feladatorientáltabb, és nagyon fontos, hogy támasszuk alá bizonyítékkal, mert neki akkor lesz hiteles a visszajelzésünk.
1: Ehhez tudok is kapcsolódni, nemrégiben volt egy éves csapatépítőnk, ahol évértékelő esemény is volt, és voltak 5-10 és 15 éves évfordulók ott dolgozó kollégáknak, ami egyébként óriási dolog, így főleg a digitális világban, mai világban, hogy vannak egyébként emberek, akik 5-10-15 éve ott dolgoznak, és hogy megleptük őket egy szuper vagány kapusznis pulcsival, amin ezek a megfelelő számok is fent voltak, és nagyon fura volt nézni, hogy ez a megbecsültségnek, ez egy szerintem egy nagyon fontos momentuma volt, de a srácok, amikor kimentek, ők alapjában ugye introvertáltabb figurák, hogy azt kértük őket, hogy vegyék fel a pulóvert, és hogy fényképezzük le őket is, hogy látszott, hogy nagyon-nagyon kellemetlenül érzik magukat, ami egyébként a mi hibánk, hogy ezt nem vettük számításba, mert valószínűleg akár kommunikációsként mi azt gondoljuk, hogy hát természetesen szeretnék felmenni a színpadra és egy fotóra állni azzal a szuper vagány pulcsival, amit csak azok kaphatnak, meg még a CEO sem kaphatja meg, hanem csak akkor, hogyha már 5 éve itt van, és hogy amit mondtál, az abszolút ül, és nagyon fura, amikor mindenki ugye saját magából indul ki, és próbálkozik azzal, hogy adjon visszajelzést, ugye ebből azért komoly félreértések is adódhatnak, hogy a legjobb szándékkal adott visszajelzés is néha félrecsúszhat.
2: Amikor visszajelzésről beszélünk, akkor az a negatívumokra is irányulhat, ugye ez a kritika. És akkor a kritikának is van ugye kétféle változata, az egyik az építő, a másik a romboló, a destruktív kritika. De amikor megkérdezzük azt, hogy na és akkor mi az egyik és mi a másik, akkor csend van. Mert hogy az építő kritika az, amikor megmondod, hogy figyelj, ott az Excelben mi az, amit elszúrtál. Tehát konkrétan a hibára, a cselekvésre irányul. A másik, a romboló kritika, azt onnan lehet megismerni, hogy az címkéz. Tehát azt mondja, hogy te milyen vagy. Elrontottál valamit, ugyanazt az Excelben, ugyanazt a, mit tudom én, melyik sort, de hogy a másik mire jelez vissza? Azt mondja a romboló kritika, hogy már megint nem figyeltél oda, már megint nem lehet rád számítani. Tehát amikor azt halljuk ki a dologból, hogy címkéz, na az a romboló kritika. És azt csomagolhatod bármibe, amire volt ez, hogy most akkor tedd szendvicsbe, meg minden. Az az érdekes, hogy a fülünk már nem is hallja meg, hanem ez a, na majd mindjárt visszajössz a, tolod majd az igazi történetet. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy itt a visszajelzéseknél miről beszélünk. Tehát a kritika, vagy a pozitív visszajelzés.
1: Megpendítetted az előbb, hogy vezetőről, vagy nem vezető, még a csapattagról, munkatársról van szó. Tehát mondjuk ilyenben például az a címkéző kritikának az adása, elfogadása?
3: Semmilyen formában nincs itt, szerintem különbség ugyanolyan minőségben, és tehát bármelyik szerepben lehetünk bármikor. Adhatunk is visszajelzést, kritikát, építőt, fogadhatunk is, fogadnunk is kell tudnunk visszajelzést, építőt, és nyilván, hogyha megfelelő asszertivitással rendelkezünk, akkor rombolóra jó válaszokkal tudunk szolgálni, és tudjuk jelezni, hogy mi az a pont, amit már nem tudunk befogadni, és hogyan tudunk előrelépni, tehát ugye ezeket is meg kell tanulni, ezek sem velünk született tehetségek, hanem ezek tanulhatók, és tanulni is kell, azt gondolom, ezeket. Ez egy ilyen élethosszig tartó tanulás, tehát hogy ezt bennem nincs az a remény, hogy bárhol is tartok ebben, hanem hogy valahol járunk, vagy valahol járok én magam is. Úgyhogy azt gondolom, mind a két oldal megvan, és talán még egy érdekes gondolat jutott eszembe, amikor Emese mondta, hogy ugye visszajelzést adunk ugye arra, ami történt, beszélgettünk itt az időről, hogy a visszajelzés az ugye visszahat, mert magában a szóban az van benne, hogy vissza tekintek, egy tükröt tartok, ez egy múltbeli eseménynek a megállapítása, de a hatása, amit ugye kifejtek, amire ugye Emese utat, az építőjeleg, az meg a jövőbe mutat, tehát valójában a visszajelzésem az egy előrejelzés arra nézve, hogy mit kéne a jövőben másképpen csinálni, azt a cellát ne szúrjam el, építse be egy ellenőrző mechanizmust, csináljak egy automatizmust, ugye ez bármire igaz, tehát amit minden nap csinálunk, szoftverfejlesztés, tanácsadás tréning, bármire igaz az, hogy a múltból táplálkozunk, arra adunk visszajelzést, azzal a reménnyel, azzal a legjobb reménnyel, hogy a jövőre nézve ez egy pozitív hatást fog gyakorolni. Úgyhogy igazából így lassan majd a szót is meg kell néznünk, hogy divergáljuk és előrejelzésre fogjuk változtatni, de most még egyelőre ez a bevált kerete ennek a szónak.
1: Most tartunk egy kis szünetet, azután visszajövünk, mert van még mit megbeszélni a visszajelzés jelentőségéről.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Hello, Horváth Csáli vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul léci!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul léci.
5: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
8: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
9: Egy rádiót venne, de minek, uram?
10: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
11: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
12: Folytatódik az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok. A munkánkban és a magánéletben is fontos a tudatos visszajelzések használata, óriási hatást tudunk ugyanis elérni velük. Visszacsatolás nélkül nincs fejlődés, mégis rettegünk tőle. Sőt, gyakran nagyon elutasítóan reagálunk rá. Két ellentétes emberi vágy kerül ugyanis konfliktusba egymással. Tanulni és fejlődni akarunk, de azt is szeretnénk, ha elfogadnának minket úgy, ahogy vagyunk. A mai beszélgetésemhez az apropót a Köszönöm a visszajelzés című könyv adta, amit a HVG kiadó jelentetett meg a Sivafosz támogatásával. A könyvből kiderül, hogy a vállalatok hiába költenek évente rengeteg pénzt arra, hogy kiképezzék a munkatársaikat, hogyan értékeltik egymást hatékonyabban, attól még a feedback címzetjeiként nem változik a hozzáállásuk, és nem hasznosítják a visszajelzéseket. A jó hír az, hogy mindez tanulható. Az is, hogyan fogadhatjuk kíváncsisággal és kellő alázattal a jogos kritikát és az építő jellegű javaslatokat. Vendégeim Homoly Emese, aki 30 éve dolgozik trénerként és coachként, és Földházi Csaba, aki

0: ami egyébként a céges környezetben ugye gyakran történik, az a nettó az értékelés, hogy az, amikor hogy nem jó helyre tetted, vagy hárommal többet kellett volna csinálnod, és hogy ezek nagyon gyakran össze tudnak keveredni. Érdekes egyébként, tehát ennek ugye van egy nagy mátrixa egyébként, hogy mit várt éppen mondjuk az alany, mit adott neki a visszajelző, és ráadásul az, hogy hogyan értette. És azt mondom, hogy ez egy ilyen sokdimenziós mátrix, úgyhogy nagyon könnyű eltévedni. Szerintem kifejezetten ijesztő, hogy mennyire könnyű ebben eltévedni, és hogy valószínűleg itt keresném én annak az okát, hogy a visszajelzések miért esnek rosszul. Mert vagy valószínűleg nem azt vártam, meg nem úgy értettem. És itt előjön az, hogy a jó szándék a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.
1: Erre kapcsolnék én rá valamennyire, hogy olvastam egy érdekes kutatást, az emberi potenciált vizsgálták, Herbert Otto nevű úriember nevéhez kapcsolható, és azt mondja, hogy amikor magadat kell jellemezni, akkor 5-6 pozitív tulajdonságot tudunk leírni magunkról, viszont két oldalnyi hibát.
2: Én is kapcsolnék ehhez a gondolati felvetéshez, hogy a szervezeten belüli ilyen visszajelzéseknek mennyiféle formája van, ugye az értékelés, az ad-hoc visszajelzés, vagy egy tervezett visszajelzés, hogy ugye ennek azért mennyire eltérőek a ritmusai, hogy mikor és mennyire van szükség, hogy lehet ezt túltolni, most bennem ez megfogalmazódott, hogyha az ember minden nap kap visszajelzést, akkor lehet ez már sok, vagy ha egy évben egyszer van egy ilyen munkatársi nagy értékelő megbeszélés, akkor azt mondhatjuk azt, hogy az meg kevés, vagy van-e valahol ebben egy valamilyen arany kimért középút. Ugye ez mindenki kísérletezik, meg gyakorlatozik vele, de azt gondoljuk, hogy az évi egy az valószínűleg kevés lesz, a mindennapos, nem tudom én, szembenézés az meg már lehet, hogy sok.
1: Te belegondoltok, hogyha valaki mindig orosz krémtortát eszik minden nap, akkor egy idő után csömörlik. Ez az egyik verzió. A másik viszont az, hogy ha úgy kapod a visszajelzést, hogy azt bizonyítékkal támasztják alá, akkor nem fogod úgy érezni, hogy na, mindig sok. Tehát hogy én szerintem ez úgy van, hogy amikor mit egy coaching folyamatban dolgozom valakivel, akkor is van egy ilyen, hogy minden napodnak nézd meg a jó részét, hogy te mit tettél hozzá, hogy a napod jó legyen. Tehát így a nap végén. És hogy az tök fontos szerintem, hogy ezzel szembesüljünk, hogy mi mit teszünk azért, hogy jobbak legyünk, illetve a visszajelzések azok milyenek legyenek. És Csaba, mondtad ezt a formátumot, a szervezeti formát, és én emlékszem, hogy csináltunk olyanokat annak idején a Sivában, hogy volt ilyen köszi kártya. És ez például az agilis eseményekhez kapcsolódott, hogy nyilván van, aki elmondta szemtől szembe, de volt egy ilyen kis névjegykártya nagyságú papír, amire ráírtad azt, hogy konkrétan mit köszönsz a másiknak a sprintben, az elmúlt két hétben mi volt az a konkrét mozzanat, ami jobbá tette, vagy hasznosabbá, vagy hatékonyabbá tette a te munkádat, és ezt neki köszönöd meg. És nagyon érdekes volt nézni, hogy amikor mentünk körbe az irodába, hogy volt, aki ott gyűjtögette, és ott volt az asztalán. És ha belegondoltak, ez milyen kis dolog, szóval, hogy ez nem pénzkérdés. Ugyanúgy az sem pénzkérdés nyilván, hogy észreveszed azt, hogy a másik jól csinál valamit.
0: Mégis ez valószínűleg azért működik, mert a dicséret típusú visszajelzésnek egy egyértelmű módja, amikor pontosan tudod, hogy ez nem értékelés, meg nem coaching, hanem ez egy dicséret, semmi más, és nem több. Míg szemben egyébként az éves céges értékelés, az látszik, utána nézegettem, hogy akár ilyen HRS körökben, vagy nagyvállalati körökben, hogy ez egy visszahúzódó trend, hogy ez bármi nagyobb jelentősége legyen. Tehát nagyon sok cég egyébként konkrétan eldobta ezt az éves értékelését, és valószínűleg egy sokkal folyamatosabb kiegyensúlyozottabb ritmusra cserélte, és valószínűleg az lehet az oka, hogy azért egy év távlatában, még hogyha volt is célkijelölés, akkor is azért nagyon igazságtalan dolog számon kérni egy év múlva, hogy nem tudtad volna mondani mondjuk a negyedik hónapnál, hogy teljesen rossz felé megyek.
2: Pont gondolkodtam a frekvencián, vagy ezen a szakaszosságon, hogy ugye ott ezek két hetente ránézünk, pont amit mondtam, és hogy szakszavak, a sprint forduló, mert lezárul egy ciklus, retrospektív esemény, ahol megbeszéljük a pozitívumokat is, amik kiemelendők, meg azokat is, amit változtatni kell, és ha ez beépül a szervezetnek a hétköznapjaiba, akkor ez ilyen mindennapossá válik, hogy tudjuk, hogy ez meg fog történni, számítunk rá, és most végig gondoltam, hogy és hány ilyen esemény van, és tulajdonképpen ez naponta megvan, mert nekünk vannak ilyen napi szinkronjaink, ezek a daily stand-up, vagy daily scrum, az is egy kis visszajelzőkör, ott az előző napra rápillantunk, hogy abba az irányba adatunk, előre nézünk következő napra. És most nyilván nem az agilitás a téma a mai beszélgetésen, de mégis egy agilis szervezetben ezek beépülnek, ezek a rutinok, tehát nem tudsz 4 hónapig rossz

0: irányba evickélni, mert maga a modell elősegíti azt, hogy gyakrabban, kisebb ütemekben, kisebb ciklusidőkben is ránéz arra, amit csinálsz, és gyűjtsd be ezeket a visszajelzéseket, és utána annak fényében dönts arra, hogy a következő ciklusban, vagy lehet ez két hét, egy hónap, de hogy a következő időszak mit csináljál. És együttesen ez az egész rendszer, ez megtartja ennek a visszajelzésnek az ütemét is, és ez egy ilyen biztos, kiszámítható pontja lesz a szervezet működésében.
1: Ez most, ahogy mondtad, most jutott eszembe, hogy mikor nem válik súlytalanná. Tehát, hogyha mondjuk így rendszeresen, naponta, hetente megvannak ezek, hogy nem jó felé megyünk, egy picit nem lehet hozzászokni ehhez, hogy ja, nem baj, mert úgyis holnap is majd megnézzük, hogy jó felé megyünk-e, és hogy egyszer csak azt veszük észre, hogy megint csak elteltek azok a hónapok. És van is, nem tudom, néha LinkedIn-en láttam azt a mémet, hogy egyébként a waterfall meg az agilis miben különbözik, és akkor ez a kis kaki ikon, ez ugye egyre nagyobb a waterfall, az agilisban meg kicsi, és ugyanolyan nagy, tehát hogy nem lehet, hogy egyébként ez még azért nem a teljes kép, és nem tudom, hogyha majd érdemes megkeresni.
2: Megvan a kép sajnos, tehát hogy felidézte vizuálisokat vagyok.
1: És hogy nem lehet, hogyha túl gyakran van ilyen alkalom, akkor súlytalanná válik.
3: Szerintem, és akkor ez megint a servant, vagy a nice leadership. Ha belegondoltok, akkor a nice leadership-ben pontosan ez van, hogy ebben a servant leadership-ben ennek kéne lenni, hogy amikor én, tudom én, egy meetingen észreveszem azt, hogy a kollégám teljesen lelkes, és akkor ezt vissza akarom jelezni, mert hogy az tök jó, hogy a többiek is akkor, ha én visszajelzem, akkor a többiek is talán lelkesebbek lesznek, de hogy amikor adom, akkor a másik, és talán Csaba ezt már mondtad is, hogy készen áll a másik arra, hogy én visszajelzést adjak neki. Most gondoljátok el, hogy ott van a meeting, hátrarúgjuk a széket, és akkor vissza akarom jelezni a kollégámnak, és mondom neki, és látom azt, hogy teljesen feszült. És miért? Hát lehet, hogy kapott egy olyan e-mailt, lehet, hogy már a következő meetingen kéne ülnie. Tehát, hogy ez a készen állsz arra, hogy adjak egy visszajelzést? Adhatok egy visszajelzést? És persze ez is olyan, hogy ennek is meg kell találni az okos módját, vagy a szép módját, vagy a befogadható módját, de szerintem ez nagyon fontos, hogy empatikusak legyünk a másikkal. És a másik mondhassa azt, hogy figyelj, most rohanok, de hogy pontosan ez, hogy igenis szükség van arra, hogy mindent visszajelezzünk, és szerintem ebben nem. Én nem érzem azt, hogy ezt túl lehetne tolni.
1: De mondta egy nagyon fontos dolgot, hogy az, hogy csak így lövöd kifelé a kis munícióidat, az kevés, mert ez egy kétszereplős, vagy legalább kétszereplős játék, tehát hogy nekem egyébként ez egy válasz, köszönöm, mert akkor oké, adok visszajelzést, vagy éppen kapok, de hogy az mindig szinkronba kell rakni, hogy akkor éppen ez egy megfelelő alkalom, mert mindenki számára, hogy ezt a kommunikációt lefolytassuk, és annó, amikor kommunikáció elméletet tanultunk, akkor ugye ez egy ilyen nagyon alapvető dolog, de hogy ugye van a küldő és a fogadó, és a kettő között ott van a zaj, és hogy az nagyon sokat tud ártani a megértésnek, hogyha a zajban esetleg elveszik az üzenet.
0: Még esetleg erről egy gondolat nekem is eszembe jutott, ez pedig az, hogy ugye Matari, ezt túl lehetett tolni, meg erről beszélgettünk, hogy nem, hogy túl lehetett tolni, hanem a kollégák számítanak rá, pont emiatt a ciklikusság miatt, tehát tudjuk, hogy lesz egy olyan esemény, ahol egy picit erről fogunk tudni beszélni, és lehet, hogy a hétköznapok sodrában, mert tényleg közben e-mail jön, élesítünk valamit, vagy nincs időnk valamit átbeszélni, de tudjuk, hogy két hetente szerdán, 2 és 4 között van erre számva idő, és meg tudnak érkezni ezek a visszajelzések, akkor lehet, hogy én azt abban a momentán pillanatban nem tudnám befogadni, mert az van, amit elmondtál, hogy rohanok, de tudom, hogy van egy ilyen, készülök rá, hogy el tudjam mondani, vagy be tudjam fogadni, és ezért, és visszatérve a kérdésedre, ezért nem lesz ennek súlytalan állapota, vagy ezért nem fog elszállni a szélbe ez a szó, mert már mindenki készül rá, tudja, hogy ez ezért van ez az esemény, ez az értelme, és vannak pozitív megélései ezzel kapcsolatban, vannak fejlesztendő pontok is ezzel kapcsolatban, és így ez működik hosszú távon, ha kiszámíthatom. És érzem, hogy most valami gáz van, nem jó szögből jön a nap a monitorom, de majd akkor pontosan szerdán meg tudjuk beszélni, és akkornak lesz eredménye. És ez felszabadít az elől, hogy én most hetekig sugorgassak magamban egy rossz érzés, mert tudom, hogy az ott van, és nem lesz innentől kezdve rossz érzésem, hanem ezt meg tudom beszélni. Nyilván ez akkor tud működni, ha ott egy biztonságos környezet alakul ki. Tehát, hogyha megvan ez a biztonságom, ahol ezt megtehetem, ehhez hozzá kell tenni a vezetőnek, vagy agilis környezetben a Scrum Masternek, agilis coachnak, aki ezt a környezetet megteremti, hogy mindenki megszólalhasson, ne egymás megszégyenítése legyen a terítéken. Ezen nagyon könnyen hangzik, de azért át lehet csúszni azért ezen a határon is, és akkor ott be kell tudni avatkozni, de akkor ez működik, ez a vég nélküli, ez a relentless improvement, ugye ez a...
1: Igen, és amikről beszélünk, és hogy biztos, hogy ilyen, talán fura lehet hallgatni, hogy ezek nagyon idealisztikus állapotokat tükröznek, de hogy nyilván a hétköznapokban azért valószínűleg döcögősebb ez mindig a gyakorlatban, és a felkészüléskor, ha már említetted a biztonságot, akkor behoznám a Google-nek az Aristoteles projektjét, amire a Demese hívta fel a figyelmem, hogy ez ide tartozik, és hogy valóban így valahol a periférián így megvolt, hogy nagyjából miről szól, ugye azt keresték a Google-nél, hogy mi a sikeres csapat titka, és nem azért keresték, mert ilyen filantrópok lennének, hanem azért, mert szeretnének pénzt keresni, hosszú távon működjen a szervezet, és működjen a csapat, és ugye azzal a felállással indultak bele, hogy bizonyára a diverzitás, meg egyéb ilyen jól ismert buzzwordök voltak a szemük előtt, majd, és beleástam egy kicsit magam, és akkor engedjétek meg, hogy 5 pontot akkor kiemeljek, amire jutottak valójában, hogy a diverzitás helyett, vagy inkább úgy gondolom, hogy mellett mik azok a tényezők, amitől sikeres egy csapat. Az egyik, ez a pszichológiai biztonság. Ezt úgy fogalmaztam, hogy ha én elkövetek egy hibát, akkor az nem lesz ellenem felhasználva. Ez szerintem ez egy elég konkrét mondás, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik az a egymástól való függőségnek a kérdése, hogy amikor a csapat társaim azt mondják, hogy megcsinálnak valamit, akkor tényleg végigmennek azon, és hogy én számíthatok rájuk abban, hogy ez meg fog történni, nem kell megkérdőjeleznem, vagy nem kell folyamatosan attól félnem, hogy megérték, és nem. Ugye a harmadik, az a struktúra és a tisztaság, vagy tisztánlátás, hogy én értem, hogy kinek mi a szerepe, kinek mi a felelőssége, nekem, illetve a többieknek is, tehát ezek ki vannak rakva. Ez egyébként meglepő, mert hogy ki gondolná, hogy a kollégáknak ez fontos, sőt azt gondolnánk, hogy néha azt szeretnék, hogy ez ne legyen, de valójában ez a kutatás az bizonyította be, hogy ez nagyon is számít. Úgyhogy a negyedik az a jelentés, vagy a meaning, ugye itt a főzésben, hogy ha amit én munkát elvégzek, az számít a csapat. És hogy az nem felesleges. És az ötödik az pedig a hatás, az impact, és ezt pedig úgy fogalmazták meg, hogy értem, hogy a csapat munkája az hogyan járul hozzá az egész szervezet sikeréhez, és itt ugye akkor emlékezhetünk, visszautalhatunk akár az OKR-es részekre, meg egyebekre, de hogy ez az 5 pont, ami mondjuk a sikeres csapatnak a hozzávalói, és hogy ebben az 5 ponton, ahogy így végigmegyek, a visszajelzések azok mindegyikben egy nagyon-nagyon belső kor szerepet tölt.
0: Mondtad az impactet, ugye hatás, hogy milyen hatást gyakorol a visszajelzés, úgyis, hogyha nem tudunk róla. És egy ilyen nagyon kedves céges, vagy hát egy ilyen félcéges eseményen vettünk részt a hétvégén, és a kollégám odaállt mellém, és megszólított, hogy hát neki milyen jól esett, hogy a múltkor úgy emlékszel, hogy mondtál nekem valamit. Hát mondom, Isten látja lelkem, nem tudom, hogy miről van szó. És ott álltunk egy pohár rozéfröccsel a kezünkben, és elmondta, hogy hát emlékszel, amikor egy külföldi ügyfelünknek prezentáltam, és mondtad, hogy na, csak gyerünk, vágd bele magad, csináld, menni fog. Én aztán nem is voltam ott, csak így félfüllel a megbeszélés, a végén így éreztem, hogy ez jó sikerült, és oda mentem, és így megveregettem a vállat, hogy na, ezt frankon begurítottad. És annyit mondott, hogy, és most is így borsodzik tőle a hátam, vagy így föláll egy picit a szőr a kezembe, hogy ez annyira megmaradt benne egy ilyen hatás, hogy az elején meg a végén, tehát az elején kapott egy kis löketet, és a végén ezt megdicsértem, hogy mondta, hogy ezt ő így hetekre el tudott belőle táplálkozni, holott ez nem volt egy tervezett, nem volt egy előre kitalált esemény, és mégis óriási hatást tud gyakorolni egy-egy ilyen momentum, és akkor így megálltam magamon, hogy hát az ember a hétköznapok során hányszor szúrja el azt, hogy rossz irányban is ad egy ilyet, vagy mennyire érdemes figyelni arra, hogy ezt megtegyük, mert ez valaki másnak lehet, hogy hetekre ad muníciót egy ilyen szituációban.
3: Dale Carnegie jut eszembe. Annyira tűpontos. Ha belegondoltak, elég a világban a boldogság mennyiség, ami most van? Nem. És pont erre reflektál. Azt mondja, igen, könnyen megnövelheted a világban levő boldogság mennyiséget, akár most rögtön is. Hogyan? Úgy, hogy mondasz néhány őszinte elismerő szót valakinek. Lehet, hogy te már holnap elfelejted a ma elmondott kedves szavakat, ám aki kapta, talán egy életen át dédelgeti őket emlékezetében. amennyiben a munkádra tudsz figyelni, vagy a munkádban tudsz arra figyelni, hogy adjál visszajelzéseket, akkor ugyanilyen fontos, hogy otthon megadd ezt a visszajelzést, illetve meg is kapd. Mert hogy ezt teszi teljessé az életünket.
4: Homoly Emesével és Földházi Csabával beszélgettünk a visszajelzés jelentőségéről. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza korábbi epizódjainkat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történet, amit megosztanál velünk, azt küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dániát hallottátok, sziasztok!
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
5: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
2: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Holnap kihirdetik a villamos energiahálózat fejlesztési pályázat eredményét. Automatikusan jár az érintetteknek az iskolakezdési támogatás, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Energia és vízügyi forradalomra van szükség Magyarországon, erről is beszélt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, amely érinti az energiatároló kapacitások fejlesztését, a hálózatfejlesztést, valamint a szél- és geotermikus energiát érintő beruházásokat. A kormányfő kitért arra is, hogy mintegy 600 milliárd forint uniós forrásból fejlődhet a hazai villamos energiahálózat. A pályázat eredményét holnap ismertetik. A beruházásokkal új vezetékek és alállomások épülhetnek, valamint nagyobb teljesítményű transzformátorok létesülhetnek. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen zárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok a hazai szakaszon. Erről tárgyalt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával Szabadkán. Kritikai hangok mellett stratégiai célként beszélt a vasútvonal mielőbbi befejezéséről a tárcavezető. A biztonsági próbák Budapest és Kelebia között már zajlanak, és várhatóan két héten belül lezárulnak. Egyelőre elmaradt a felsőoktatási ponthatárokat követő albérleti roham. Egy nagy ingatlanportál elemzése szerint országosan 6%-kal nőtt a napi telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt. Arra is rámutatnak, hogy ketté szakadt az albérletpiac, míg országosan visszafogottabb az érdeklődés, bizonyos egyetemi városokban jelentős a növekedés. Szegeden például 66%-kal többen érdeklődnek. A legnagyobb ugrást viszont Dunaújváros produkálta, ahol alacsony szintről ugyan, de 85%-kal nőtt a kiadó lakások utáni kereslet. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és nem kell igényelni. A juttatás automatikusan érkezik az érintettekhez, jelezte Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első részletét a Magyar Államkincstár folyósítja még a tanév kezdés előtt. A második 50 000 forintos részletet pedig utalvány formájában kapják a családok novemberben. Az összesen 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki Könyvklub. Klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval a Rádiókafén.
7: Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásában ezúttal is a műfordítás lesz fókuszban. Balázs Andra és Reima Judit a vendégeim, akik nagyon izgalmas nyelvekből fordítanak nagyon-nagyon izgalmas szerzőket. Köszönöm szépen, hogy elfogadhatok a meghívásomat.
8: Mi is köszönjük.
9: Köszönjük.
7: A téma pedig, aki ismeri a két vendégemet, az most már rögtön ki is találhatta, hogy a tágabban értelmezett szláv irodalomról fogunk beszélgetni. Nagyon izgalmas, és ugye a környező közép-kelet-európai országoknak az irodalmáról. Egy korábbi adásban már említettem, amikor Tamara volt a vendégem, és a Margó és a Helikon közös sorozata kapcsán megemlítettük, hogy, és egyébként ez a Tipotek világirodalmi sorozatára is ugyanannyira igaz, hogy mennyire jó, hogy ilyen nagy arányban szerepelnek a kiadott szerzők között. Nem is csak a szomszéd országok szerzői, hanem egy kicsit tágabb értelemben tényleg ennek a kelet-közép-európai régiónak a szerzői. Nagyon izgalmas kortárs szerzőknek jelennek meg a művei. Ezekből szeretnénk most egy jó nagy csokorral ajánlani ebben az adásban nektek, Andrával és Judittal. De hát először is akkor azt kérdezném tőletek, hogy ti mióta fordítotok, mikor kezdtétek, és hogy milyen volt akkor ezekből a nyelvekből fordítani, amikor elkezdtétek a műfordítói pályát, és milyen most a helyzet?
9: Kezdhetem? Hát, hogy mikor, azt most nem tudom, hogy illendő-e bevallani, de hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt maradjunk annyiban.
8: Én még a múlt évezredben kezdtem fordítani.
9: Bőven a múlt évezredben. Na most a szituáció az gyökeresen megváltozott. Ugye azt nem kell mondani, hogy a kiadók helyzete miben változott meg és hogyan. De a fordító helyzete is, tudnélik, amikor én elkezdtem a fordítást, akkor még voltak folyóiratok. A nagyvilág az egy nagyon jelentős fórum volt, nagy presztízsű, és igen jó válogatások jelentek ott meg. Én lengyel fordítóként kezdtem, és a nagyvilágnak nagyon sokat fordítottam, nem csak a nagyvilágnak, mindenféle Lettre Internationale szintén nincs már, rengeteget, és nem csak irodalmat, kiváló esszéket, ami nagyon jó iskola is volt. Rengeteg lengyel eszét, Nobel-díjas Czesław Miłoszt például. Szymborszkától is fordítottam, hát igaz, hogy azok versek voltak inkább, de folyóiratokban jelentek meg. Uh-huh. Nagyon sok, nagyon sok. Úgyhogy ez egy óriási változás volt a mához képest. Uh-huh.
7: Ezt most csak így gyorsan közben ékelem ide, hogy pont a könyvfesztiválon volt hatalmas szerencsém, mert hogy a Dragománnal és Nádasdival tudtam a szegény Nádor Lidia helyet, aki megbetegedett, és azért nem tudta ezt a beszélgetést moderálni. És ott a Dragomán György is megjegyezte, hogy mennyire kevés tere van olyan szempontból a műfordítóknak, hogy a folyóiratok eltűnésével gyakorlatilag nem lehet részleteket publikálni, mondjuk még meg nem jelent, magyarul megjelent, vagy mondjuk esély nincs valamire, hogy megjelenjen magyarul, de egyébként tök izgalmas szerzőről van szó.
9: És a jelenkorban, az 1749-ben.
7: A jelenkort mondta neki, erre válasznak.
9: És az 1749-ben
7: a Nádasdi is. És igen. Azt mondta erre a Dragomán, hogy az a baj, hogy ott viszont a jogdíjakkal nem nagyon akarnak így, nem akarják fárasztani magukat. Tehát ez egy kicsit egy akadály, mert hogy tényleg nagyon sok papírmunkát jelent, de abszolút megértem, hogy teljesen más volt. Még amikor én is egyetemre jártam, teljesen más volt akkor ez a terep gyakorlatilag. Andrea?
8: Nekem egész más a pályám, más történet. Az egyetem alatt, tehát magyar császakos voltam, és tolmácsoltam, és így a Mórához bekerültem. Uh-huh. És hát ez nagyon óriási dolog volt tényleg, hogy rögtön az egyetem után egy kiadóhoz be lehetett kerülni.
7: Gyakorlatilag a teljes kisvakond életművelnek te vagy?
8: Hát majdnem, nem teljesen, de minden esetre a 90-es évek közepétől igen, én fordítom a legtöbbet. Mm. Nem minden, de 90%-ban biztosan.
7: Akkor minden magyar családban megtalálható a fordítás,
8: hogy
7: gyakorlatilag.
8: Óriási felelősség is szerintem, hogy a gyerekek rögtön ezt megtanulják fejből, mondják, hogy miket mondanak. Igen, tehát a Mórán keresztül, de aztán utána szabadúszó lettem, de akkor is inkább így a kiadóktól kerestek meg, tehát én inkább így megbízásra dolgoztam, felkérésre.
7: Talán kezdjük is akkor olyan szempontból a cseh irodalommal, mert én azt hiszem, hogy nyilvánvalóan Kunderet leszámítva, az a nyelv, amiből a legkevesebbet, vagy akinek a szerzői közül a legkevesebb szerzőt is tudnék mondani, és szerintem ezzel a legtöbb magyar olvasó így van, hogy az abszolút szupersztárokon kívül Krabát mondjuk persze még lehet mellé tenni, tehát vannak a nyilvánvaló szerzők, azért a még mindig élő cseh szerzők közül nem tudom, hogy hányat tudnánk felsorolni, meg hányan vannak, akiket olvasnak Magyarországon. Milyen a kortárs cseh irodalom?
8: Kortárs cseh irodalomból szerintem mondjuk a nőírók elég hamar fölbukkantak, és ez a tematika elég hamar előjött, úgyhogy meglehetősen sok nőíró került magyar nyelven is megjelenésre. Szerintem elsősorban ők találhatóak meg magyarul. A másik, hogy a visszaemlékezések, családtörténetek, és hát az előző rendszernek az ilyen-olyan világa, amik felvetődnek. És de nincsenek olyan kiugróak, igazából a cseh irodalom a rendszerváltás előtt volt olyan, hogy kiugró írók voltak, ugye Páral, Harabal, ugye Kundera, és a többiek. Uh-huh. Utána aztán az emigrációban élt írók bukkantak fel. De most nem annyira, és egyébként szerintem az egész cseh kultúrára jellemző, hogy nem olyan kiugró egyéniségei vannak, viszont a színvonala van egy egységesen jó, erős színvonala a kultúrának. Úgyhogy ezért nem találunk talán olyan kiugró írókat sem, ha szabad ilyet mondani. Egyrészt más a cseheknél, és más ugye külföldről nézve, tehát Magyarországról nézve, itt a Hrabálnak még most is kultusza van, ha kifutó is, de van, és tulajdonképpen az nagyon dominált.
7: A Lucy Faulerovának jól mondtam a nevét?
8: Igen, Lucie Faulerová, igen.
7: A Lucie? Lucie Faulerovának az Akkor nekem annyi című regénye az például egy kortárs cseh szépirodalmi mű, ugye ez a Tipotek világirodalmi sorozatban jelent meg, és egyébként majd novemberben lesz a közös könyv a Tipotek világirodalmi könyvklubban. Ő mennyire egy népszerű szerzőt, és azok a témák, amikkel foglalkozik a műveiben, azok mennyire rezonálnak ezek a cseh olvasók, mert szerintem a magyarokkal abszolút, tehát nekem nagyon jól működött a szövege.
8: Az az érdekes, hogy tulajdonképpen neki megjelent egy könyve, amivel rögtön nyert egy díjat is, és utána jelent meg ez a szóban forgó könyv, úgyhogy tulajdonképpen nem volt igazán előzménye neki, hanem rögtön berobbant, és kapott is érte EU-s könyvdíjat is.
7: Igen, és ez egy nagyon erős, akkor nem kezdés, nem egy második. A kezdés is erős volt, hiszen azzal már díjat nyert, de az akkor nekem annyi azért egy nagyon-nagyon nehéz témával, ugye a testvér öngyilkosságával foglalkozik. Úgyhogy nagyon sok szempontból megjelenik ugye a mentális betegség ebben a regényben. Ami érdekes, hogy ennek ellenére nagyon könnyen olvasható, hogy ilyen nagyon mélyre visz és nagyon nehéz témákkal foglalkozik. És nagyon érdekes a szöveg is, mert egy vonatút, egy képzeletbeli vonatút adja a regénynek a szerkezetét, vagy az ívét, és ez a fajta zakatolás, ez a lüktetés, ez a szöveg szintjén is nagyon jól megjelenik. Mennyire volt nehéz átültetni, de ez mennyire élemz az eredeti cseh szövegre, vagy azért könnyen adta magát, hogy ez magyarul is így szólaljon meg? Hát soha nem adja magát könnyen, tudom, így fordítóként főleg.
8: Igen, amennyire nehéz a téma, és hát ugye abba fejest kellett ugrani, annyira jó volt nekem, hogy ilyen ritmikus próza tulajdonképpen, vagy szóval nagyon költői és nagyon zenei. Tehát egyszerre, tehát tényleg meg van komponálva. Olyan kis apróságok jöttek rögtön, hogy hát hogy zakatol egy vonat, hogy ugye ahogy kisebb részekre osztja ilyen töredékek, ahogy kinéz az ablakon, eszébe jut valami, zakatol a vonat, fékez, vált, hogy hangutánzó szavakat használ, de hogy mit mond egy vonat, szóval zakataka, vagy sihuhuhu a gőzmozdony, de igazából, hogy milyen hangutánzó szó van magyarul, mondom ezt én, aki gyerekirodalommal foglalkozom évtizedek óta, hogy tulajdonképpen ez már ilyen szempontból is hát fejtörést okozott, aztán nagyon jó volt, szóval amikor úgy az elején mindig a legnehezebb, amikor úgy rátalálok a hangjára, és arra, ha az már megvan, akkor tulajdonképpen már abban a rendszerben gondolkozom, és akkor már adja magát talán, de hát nagyon sok rétegű volt, mert mindenféle szaknyelvi szöveg is volt benne, tehát öngyilkossággal kapcsolatos, ezotériával kapcsolatos.
7: Igen. Ezek nagyon szépen simulnak bele egyébként a szövegbe, és ami érdekes még, hogy nagyon sokat ugrál az időben, tehát hogy az is még hozzáad ugye ehhez az egész vonatút szerkezethez, hogy ugye nagyon sok minden eszébe jut, és ezek nem feltétlenül egy egymás után bekövetkező, vagy pontosan egymás után bekövetkező dolgok. Mennyire volt ezt, de mennyire követhető az eredeti szöveg ilyen szempontból?
8: Hát az is ilyen puzzle-szerű. Uh-huh. Puzzle-szerű, és először motívumok vannak, és az ember nem tudja hova tenni, de olyan feszültek ezek a kis rövidegységek is, hogy tulajdonképpen ezzel kiváltja, tehát pillanatok alatt olyan drámaivá tudja tenni, hogy igazából önmagában van ereje ezeknek a kis egységeknek, és aztán utána kezd tulajdonképpen történetté fonódni, de még az is mindig változik, és mindig valami kiderül, tehát nekem eléggé ilyen egyrészt kirakós díj, másrészt viszont ilyen, tehát tényleg ilyen robbanások, ahogy ezek a feszültségek ezekben a kis egységekben felpörögnek és robbannak, úgyhogy na ez ez viszi a szöveget, uh-huh. meg a zeneiség is, tehát az is összefogja, ugye ezek a visszatérő motívumok. De egyébként épp az írónőt, tehát Lucia Fallerovát hallottam nyilatkozni arról, hogy amikor megírta, kiprintelte az egész regényt, majd fogta és laponként elkezdte átrendezni. De annyira fantasztikusan zenei kompozíció lett belőle, ugye az elején ott vannak a motívumok, először így felbukkannak, és aztán a végén van egy tutti, akkor újra felidézés, akkor az egész. Tehát, hogy nagyon-nagyon szép zenei kompozíció lett belőle tulajdonképpen, de irodalmi, tehát irodalmi anyaggal dolgozva, mégis a szemlélete az ezt belehozta.
7: Ami még egy nagyon érdekes, és ez szerintem majd még vissza fog köszönni más könyvekben is, amiről beszélünk ebben az adásban, az az, hogy azért nem a felső tízezernek a családjairól, meg egzisztenciairól szól, tehát abszolút ez ilyen, nem is a periférián kívül, vagy a szélén élő emberekről szól, de abszolút azért egy ilyen nehezebb társadalmi helyzetben lévő emberekről. Ez mennyire jellemző a cseh kortársadalomra, hogy azokról a családokról, meg osztályokról szólnak, meg főleg fiatalokról, akiknek azért nagyon mások az életben az indulási esélyeik. Ezzel egyébként a magyar irodalmat szokták nagyon sokszor vádolni, hogy csak a szomorúság, meg a nyomor, meg a bár szerintem egyébként ez egyre kevésbé igaz, de azért volt egy olyan időszak, amikor ez azért dominált. De hogy azért nagyon sok könyvnél, ami eljut hozzánk magyar nyelven, és mondjuk nem Franciaországból, vagy bár mondjuk arra is egyébként egyre inkább igaz, az pont az, hogy ilyen nehéz társadalmi helyzetben lévő igen, családokról igen. szól.
8: Hát egyrészt mindenhol van valami, ha egy kicsit megkapirgáljuk, szerintem. Másrészt ugye a humor nagyon viszi, tehát ugye a cseheknél, ha lehet ilyet mondani, hogy cseh humor, minden esetre nagyon elterjedt, vagy hogy mondjam, átitatja a gondolkodást is, és tulajdonképpen az önirónia is, tehát nem az, hogy most akkor kinevetem a másikat, uh-huh. hogy elesik,
7: nem, ez nagyon, igen,
8: az hanem az önirónia, de ahhoz, hogy valakinek humora legyen saját magával kapcsolatban, ahhoz kívülről is kell látnia magát, meg tudnia is kell valamennyire, tehát hogy ez már valahol tudatosul is szerintem, úgyhogy, és ez nagyon jól működik, ez a fanyar humor megvan az írónőnél, Lucia Fallerovánál is, és tehát ezeket az iszonyú nehéz témákat tulajdonképpen így át lehet vészelni, és hát persze hát a humor, szóval ez tényleg, még ha morbid is, ha fekete is, akkor is nagyon sokat segít. Ettől is lesz könnyebb, lazább a szöveg, szóval egyrészt a zeneisége, másrészt a humora. És hát ugye a cseh irodalom az mindig is erről volt ismert, tehát a Schweigtől Csapekon át a humoráról, úgyhogy ez ebben is, ez a hagyomány, ez tovább él. És hát az egyszerű ember, tehát a cseheknél az irodalomban ez az egyszerűbb embereknek a története, a középrétegek teljesen természetes, talán kiegyenlítettebb is a társadalomot, úgyhogy ez a réteg, ez jóval nagyobb, erősebb, mint nálunk. Uh-huh. És talán nem nyílik úgy szét az olló. Tehát nincsenek annyira szegény rétegek, nincsenek annyira gazdag rétegek, úgyhogy így aztán több embert, tehát szélesebb uh-huh. rétegeket tud megszólítani.
7: Az olvasó közönség is egyébként szélesebb Csehországban, mint itthon? Tehát
8: igen, igen, tehát ott az, hogy már a gyerekeket kiskorukban kell megtanítani olvasni, ez már a 70-es évek óta ott tulajdonképpen mozgalomszerűen igen. működik. Aha. Itt még nem volt akkor, ők pedig már tudatosan...
7: Tehát elkezdték az olvasóvá nevelést így egészen van, pici így korban.
8: Van, így van, és ez hamar meg is hozta az eredményt, úgyhogy tényleg most is van mozgalom, szervesen működik 50 éve.
7: Ez tök jó, jó hallani. Ugye humoros a könyvnek a stílusa, ha már itt tartunk, akkor én egy bolgár szerzőt ajánlok most a hallgatóinknak. Deljana Manévának a 6. új című könyve is pontosan ugyanilyen humorosan tud nagyon nehéz témákhoz hozzá nyúlni. Ott egy Németországba emigrált, vagy hát ugye az anyjával nagyon kiskorában Németországba költözött fiú megy vissza Bulgáriába az apjához ilyen hivatalos ügyeket intézni, ami persze egy ennél sokkal komolyabb, mint egy ilyen road movie jellegű regény lesz Krasztev Péternek a fordításában.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Orosz Anna podcastja a Rádió Cafén. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élvonal.

0: Híre a szín.org.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádiókafén.
3: És akkor kicsit ugorjunk Szlovéniába, Judit. Először a Fügefával kezdjük, Goran Vojnovics regényével, ami csodaszép. Ez mindig, amikor meglátom, és pont így van. Itt igen, van most előttem, és ez
4: a borító
3: igen,
4: az...
3: Igen, igen. Az, Tillai Tamás de, eltalálta ezt a borítót.
4: Igen, és igen. Meg kell mondanom, hogy a Tipotex kiadónak van egy ilyen saját éves díja, ami fordítóként én kaptam meg tavaly, amire nagyon büszke voltam, és a könyv kapott még egyet a borítóra, a legjobb borítódiát is megkapta.
3: Igen, igen, ez tényleg nagyon-nagyon szép.
4: Úgyhogy azt hiszem, hogy a magyarországi sikerének, amit azért ugye lehet mondani, azt hiszem, hogy sikeres könyv, ez is része volt.
3: Igen, és Vojnovics ugye tavaly a Margón vendég is volt.
4: A Margó Fesztiválon
3: volt. Igen, mert ugye a Nemzeti Táncszínházban volt beszélgetés.
4: Igen, a Margón volt.
3: És az is szerintem mindig hozzáad, hogyha van lehetőségünk a szerzővel beszélgetni. Hogyne. És azért egy elég szimpatikus fiatalember volt, hogyne. Egy 40-es srácról van szó. És neki ugye megjelent már a Jugoszlávia édes hazám,

0: kedvenc témáját, és abban aztán mindent megírt, amit Jugoszláviáról el akart mondani. De
1: ugye nagyon érdekes, hogy az ő generációnak a perspektívájából, hogy ez különösen hát jó, mert egy egészen komoly családtörténet.
0: Ezt ő otthonról is hozza, mert egy igazi jugoszláv családból származik. Az édesanyja az isztriai horvát, édesapja pedig boszniai szerb. Uh-huh. Jugoszláviában jártak egyetemre mind a ketten, ott ismerkedtek meg, és ő már ott született, mármint a szerző, Korán Vojnovics. És ezért ez a téma neki kedvenc, és erre nagyon-nagyon érzékeny. Na most ez a könyv, ez egy kritikus azt mondta, hogy olyan sűrű, mint a méz. De van benne valami, mert nagy a rendkívül sűrű szövésű, és ez a Jugoszlávia téma, ez úgy benne van, de nem ez a fő témája. Ez csak az egyik. Uh-huh. Tehát ez egy nagy családregény tulajdonképpen, négy, vagy tulajdonképpen öt generációt ilyen kitekintésekkel ölel át. Ilyen értelemben jugoszláv, délszláv család, mert nem csak szlovénok vannak benne. Na most viszont el kell mondanom, hogy a könyvnek magának mégiscsak ez a szlovén szempont adja meg az igaz érdekességét, amit a magyar könyvkiadásban olyan sűrűn nem látunk. Mert általában a délszláv könyveket a szerb, horvát művek képviselik, vagy képviselték, többek között a vajdasági fordítóknak is köszönhetően.
1: Igen, ez valóban.
0: És a múltban is, igen. Úgy értem. Meg hát azok óriási irodalmak. A szlovén irodalom azért nem egy olyan hatalmas irodalom, és azért azt ne felejtsük el, hogy Szlovénia az egy fiatal állam, ami azért némi hatással van az irodalomra is természetesen. Tehát tulajdonképpen a szlovén kultúrának az önmagára ébredése.
1: Tehát maga a szlovén identitás.
0: Az identitása az megerősödött, és ez a szlovén irodalomra is hatással volt. Na most Vojnovics viszont... nagyon érdekes, ezt mondjuk fordítói szempontból is megoldani, hogy nem csak szlovénul írja a műveit, hanem tehát ezeket a jugoszláviai édeshazámat is, és a Fügefát is. Nagyon sok benne a horvát, bosnyák, uh-huh. párbeszéd például. Hát amit ugyanezt nem lehetett így visszaadni.
1: Nem, de ezt egyébként a szlovén, tehát aki szlovénul olvassa, egy átlagos szlovén olvasó egyből, tehát meg is érti, tehát
0: ez
1: neki nem kell ezeket így.
0: Ez nagyon jó kérdés. Így. Mondjuk Vojnovics generációjának nincsenek vele problémái. Az eddigi kiadások lábjegyzet nélkül jelentek uh-huh. meg. Ez nagyon érdekes kérdés, mert nem olyan bonyolultak ezek a párbeszédek, és nem olyan magas intellektuális tartalmakat hordoznak. De feltételezik, hogy a szlovénok ezt értik. Uh-huh. Na, ugyanakkor nekem a legnagyobb megdöbbenésem az volt az elmúlt évben, hogy megtudtam, hogy a mai fiatalok, mondjuk a tizenévesek, a horvát tengerparton angolul beszélnek.
1: Ez tényleg?
0: Hát ez régen nem így volt. Hát értették igen. egymást, meg minden. Na most ez kölcsönös egyébként.
2: Ugye ez történeti dolog szerintem, mert Jugoszlávia volt, persze. és Csehszlovákia volt, és ott ugyanez volt, hogy ugye volt közös tévé, volt stúdió Prágában, Brünnben és Pozsonyban, aha. és megértették egymást, mert igen. kevert műsorok voltak, mindenféle nyelven voltak műsorok, tehát ki se kellett mozdulni a szobából, és megértették egymást. Most viszont ugye minden nemzetnek megvan a külön nyelv, műsora, mindene, úgyhogy...
1: Ez a több nyelvűség már nincsen a cseheknél,
2: a több nyelvűség így nincs, tehát a közös újságok uh-huh. is megszűntek, egy ideig nagyon mentek külön, aztán rájöttek, hogy kicsi a piac, kevés a pénz, és akkor elkezdtek megint együttműködni, uh-huh. és lettek megint közös cseh és szlovák folyóiratok, műsorok, egyebek. Úgyhogy valószínűleg ezzel függ össze, de szerintem aki ilyen könyvet olvas, az körülbelül megérti a lényeget. Persze. Tehát aki eljut oda, hogy elolvasson egy ilyen könyvet, az érti annyira még el.
0: Nyilván, mert akkor nem jelent volna így meg. Uh-huh. És ez is már több kiadást megért Szlovéniában.
1: Igen,
0: is.
1: Biztos, hogy akkor azért jelezte volna.
0: És ugye Szlovéniában a volt Jugoszláviából jövő bevándorlók problematikája az a mai napig él. És léteznek magában Ljubljanában olyan szegregátumok, ahol nem tudnak szlovénul az emberek. az iskolákban,

0: olyan általános probléma, hogy vannak gyerekek, akik nem tudnak szlovénul.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Na most az a könyv, amit most fordítok, pontosan erről szól. Aha. Egy Ljubljanában élő bosnyák tinédzsernek a felnövés története, uh-huh. és sanyarú sorsa, egyes szám első szemében elbeszélve. Nagyon-nagyon fontos problémákat vett föl, rendkívül humoros és sokszor ironikus módon, de emögött igen komoly kérdések vannak.
1: Igen, mert ez azért egy eléggé jellemző téma szokott lenni, például a francia irodalomban, pont a bevándorló.
0: Mindenki.
1: Ugye sok generációs bevándorló családoknál, hogy mondjuk mennyire nem tudnak kommunikálni, mondjuk nem tudnak, ugye szülők nem tudnak beilleszkedni, de akkor a gyerekeik már nem tudnak velük, vagy az unokákkal nem tudnak beszélni a nagyszülők. Tehát azért abban az irodalomban francia, kanadai is például, a skandináv irodalomban ez teljesen jellemző téma, és hogy ugyanezek a problémák, én nem is tudtam
0: igen,
1: egyáltalán.
0: Ez hogy a probléma, ez ugye a Jugoszlávia szétesésével jelent meg.
1: Igen.
0: És ebben az egyik nagyon szépen leírt szál ebben a történetben, hogy milyen fájdalmas egy családon belül is.
1: Abszolút, igen.
0: Egy ilyen dolog, van egy nagyon-nagyon szép idézet is itt egyébként. Felolvashatom?
1: Persze.
0: Nem hosszú.
1: Ugye ez most csak gyorsan a Fügefa.
0: A Fügefa című könyvéből, amikor arról van szó, hogy a szülők háza hirtelen egy másik országba került, mert Isztrián volt.
1: Igen.
0: Odalent, velük mit sem törődve, a Piráni öböl ragyogott a lenyugvó napfényében. Ezt az öblöt is ketté választotta egy láthatatlan és még mindig meghatározatlan vonal, amely végigfut hegyeken, völgyeken, folyókon és tengereken keresztül, elválasztva szerelmeseket és barátokat, szétszakítva családokat, és gyakran még egy egész embert is képes ketté vágni. A család történetben ugye felmerül az elbeszélő édesapjának
1: de ez abszolút egy központi téma, meg motivum ez
0: a
1: Fügefában.
0: Aki Boszniából került Szlovéniába, és öntudatos bosnyák, és aztán Jugoszlávia szétesésével összevész a sógorával, aki öntudatos szlovén, tehát hirtelen fontossá válnak ezek az identitások.
1: Igen, igen.
0: És aztán őt ráadásul kitoloncolják Szlovéniából, és Ez egy általános probléma volt a 90-es években, mondjuk nem maga a kitoloncolás, hanem az úgynevezett kitöröltek problémája, amikor a volt Jugoszlávia állampolgárai valamilyen ok miatt nem regisztrálták magukat a rendőrségen Szlovéniába, valamilyen okból. Olyan is volt, a legabszurdabb helyzet az volt, hogy valaki kómába feküdt több mint fél évig, és ezért kitörölték, hontalan lett.
1: Jézusom.
0: Tehát ez egy ezért szerepeltette ő itt ezt a problémát, mert ez egy élő probléma volt, és nagyon-nagyon sokakat érintett, amit aztán később, hosszú évekkel később orvosoltak, mert olyan hirtelen rájuk szakadt a nagy szabadság, és nem is gondoltak arra, hogy ez a fél év, ez nagyon rövid idő, amikor az embereknek
1: igen.
0: be kell jelentkezni.
1: A családoknak a nehézségei az Anya Mugerli Még család című novellás kötetben is nagyon fontos téma.
0: Igen, itt a címben is szerepel a család, de itt ugye a Még család az kicsit más, de lényeges, mert 7 novella van a kötetben, ami egyébként megkapta az Európai Unió Irodalmi Díjat, de minden elbeszélésben a családnak valamilyen formája áll a középpontban. Vagy olyan család, ami csak valakinek a vágyaiban létezett, tehát nem valósult meg, csonka család, aztán olyan család, ami egy nevelőnőhöz kapcsolódik, tehát tulajdonképpen a gyerekek vannak körülötte, elvált szülők, a legkülönbözőbb formációk. Ebből az egyik novellát az idei júniusi irodalom éjszakáján is felolvasták, ami nagyon érdekes volt, mert az idei téma az volt, hogy a menedék. Uh-huh. A menedék téma. Itt van egy novella, ahol a fő hős, az első személy elbeszélő, egy farsang idején érkezik meg a szülőfalujába, és ott feltárul az ő és az apja viszonya, de az apjáról kiderül, hogy az a falu bolondja volt.
1: Ez egy nagyon,
0: és
1: nagyon
0: nem vették komolyan. Egyetlen egy szempontból vették komolyan, ő csinálta a legszebb maszkokat farsangkor. Na most ez egy olyan nagyon érdekes, ez a regionalitás megjelenése is, mert ez egyetlen egy régió Szlovéniában, ahol a magyar busójáráshoz hasonló kurentnek nevezett szokás dívik. Uh-huh. És
1: akkor ez ott egy ilyen mai napig élő hagyomány.
0: Mai tehát napig ez ilyen élő, szempontból éppen nyáron láttam a Ptui várban egy gyönyörű kiállítást erről, mert pont az a régió közepe, ahol ezt csinálják, évszázadok óta. És akkor ki is kérdezgettem ott az ott lévő lányokat, akik ott dolgoztak, és mondták, mind nagyon lelkes volt, hogy igen, akkor mi fölvonulunk, és az egész környék, a város, ott végigvonul a ilyen...
1: Nekem az a benyomásom, hogy úgy általában Szlovéniában sokkal fontosabbak az ilyen hagyományőrző szokások, mint nálunk, tehát hogy ilyen több...
0: Nagyon.
1: Igen.
0: Nagyon, de ez Szlovéniára általában jellemző, és ez az irodalomban is van ennek lenyomata, a regionalitás.
1: Igen. Tehát ez sokkal meghatározó.
0: Azt is meg lehet talán reszkírozni, és nem biztos, hogy ez mindenkinek tetszik, hogy Szlovénia egy vidéki ország. Tehát nem az urbánus központok
1: a legfontosabbak. Sok-sok vidéknek az együtt.
0: Igen,
1: állása.
0: És ugye a természet az
1: a másik, hogy
0: minden.
1: Az annyira.
0: Az a Anya Mugerli könyvében is nagyon jellemző, hogy sokszor ilyen szimbolikus dimenziókba kerül. Az erdő, mint olyan, a zöld, a természet, ami mindent beborít. Na hát ez Szlovéniára nagyon jellemző. Ők nagyon-nagyon tisztelik és védik a természetet. Én nem is ismerek más...
1: Nekem abszolút Ausztria ennyire. Egyébként, ami... Ausztria ugye onnan az irodalom az nem... Ausztria, tehát ugye a hétköznapokban igen.
0: Arról el lehet mondani, igen. Na Csehország is talán, mert ott is fantasztikus természet és erdők vannak, tudom, mert emlékszem, jártam ott. Ott is azért nagyon-nagyon-nagyon nagyon szép, gyönyörű helyek vannak. Hát Szlovéniában is ezek a... erdők, hegyek, mind. De hát most már magyar turisták felfedezték, nyáron rengeteg magyarral találkozom mindig Szlovéniában.
2: Az én benyomásom Szlovéniáról az volt, ami, hát régi az is, de hogy ugye az olasz hatás, meg az osztrák hatás,
0: hogyne.
2: Hogy ugye Jugoszláviának az volt a legnyugatibb igen. része, és hogy abszolút, én legalábbis úgy érzékeltem, de hát a nyelvén is hallatszik,
0: hogyne.
2: Hogy
0: hogyne.
2: Ez az olasz.
0: Ilyen dallamos,
2: igen.
0: Az utolsó előtti szótagon van sokszor hangsúly, de mozgó hangsúly, tehát ez nem nincs uh-huh. kőbevésve, de ilyen dallamos hát nagyon. Uh-huh. Tonémikus nyelv egyébként, nem tudom, hogy tudjátok-e az micsoda, tehát hogy az intonációnak is van fonémikus értéke, uh-huh. fonéma értéke. Uh-huh. És például én elég jól tudok beszélni szlovénul, úgyhogy nem veszik észre, hogy nem vagyok szlovén, de
1: és te egyébként szlovénul előbb tanultál meg, mint lengyelül, vagy neked
0: nem. Lengyelül.
2: Együtt jártunk szlovén órára.
0: Igen.
1: Akkor majd erről igen, is
0: csak én aztán folytattam. Amikor velem beszélnek, akkor mindig megkérdezik, hogy Szlovéniának stájerországi részéről származom, mert ott nem tonémikusan beszélnek.
1: Aha.
0: Tehát, hogyha ugyanazt a hangot magasabban ejtem, akkor az mást jelent, mint hogyha alacsonyabban.
2: Uh-huh. Én úgy tudom, az olaszban is van.
0: Tehát sok ilyen nyelv van, de távol-keleti nyelvek a legjellemzőbb.
1: Azokra igen, azt mondom,
2: hogy
0: igen. Na, de szlovénban is van ilyen. Ami még érdekes egyébként a szlovén irodalomban, szintén elmondanám, hogy a női írók az utóbbi időben nagyon-nagyon népszerűek, mindenféle nagyon jellegzetes női témákkal is. Egyébként ez az Anya Mugerli Még család című könyvében is megfigyelhető. Vannak női elbeszélők, igazi női szempontok, most az első például
1: az nagyon erősen. Igen.
0: Az is érdekes, hogy ez hogy szövi össze a régi szlovén szokások, ritusok világával, amik egy új jelentést nyernek azáltal, hogy egy ő általa meghatározott történetbe kerülnek uh-huh. bele.
1: Te említetted, hogy a szlovének azért eléggé, ugye ami a skandináv irodalomnak egy jó húzás volt a skandináv országok részéről, hogy ők azért a fordítás támogatási programjukat azt elég jól kigondolták, és eléggé odafigyelnek arra, hogy támogassák is a szerzőik különböző idegen nyelveken való megjelenését. Ez a szlovén irodalom, vagy a szlovén kulturális intézetnél, vagy kulturális minisztériumnál igen, is, ha jól tudom, egy meglévő
0: igen,
1: program.
0: Igen, van egy külön intézet erre. A Javna agencia za knjigo, a könyv ügynökség. Meg kell mondani, hogy elég rendesen támogatják a szlovén irodalom külföldi megjelentetését. Én nem tudok olyanról, hogy nem támogattak volna valamit. És mondjuk, ha egy magyar kiadó megkapja a szlovén támogatást is, meg az európai támogatást is, amit azért nem sikerül mindig megkapni, akkor azért eléggé jól ki lehet adni szlovén irodalmat, mert különben nagyon nehéz kiadni szlovén irodalmat.
1: Abszolút, ugye ez folyamatosan téma a podcastban.
0: Nagyon nehéz.
1: Hogy iszonyatos nagy hátránnyal indulnak a kortárs szépirodalmi szerzők a hazánk környező országaiból, mert esélyük sincsen gyakorlatilag egy magyar, egy francia, vagy egy, még a németnek se egyébként, a németek se állnak nagyon jól, tehát mondjuk egy amerikai, vagy egy olasz, vagy egy francia szerzővel szemben, vagy most ugye a skandináv az már más, mert szerintem ők pont ennek a fordítás támogatásnak köszönhetően kerültek egy jobb helyzetbe így az olvasók körében, tehát már elérték azt a népszerűségi pontot, hogy egyébként kialakult az az olvasói réteg, aki vevő rájuk. De hogy abszolút nagyon-nagyon nagy nehézséget jelent.
2: Hogy jóval kisebb a piaca abszolút ezeknek a nyelveknek. Igen. Tehát sokkal kevesebben tudnak ezeken a nyelveken olvasni, így nem éri meg igazán kiadni a könyvet. Tehát nyilván minél nagyobb példányszámban jelenik meg, vagy tehát veszik meg, annál jobban megéri kiadni, úgyhogy ez is az egyik oka annak, hogy tulajdonképpen leginkább azok a könyvek jelennek meg, amikre lehet támogatást szerezni. Tehát, hogy hiába javaslunk egy könyvet, hogyha nincs hozzá támogatás, akkor annak valami nagyon nagy díjat, vagy sikert kellett elérnie.
1: Igen.
2: Hogy azt átvegyük.
1: És nem is tudom, hogy hát szerintem a Tokarczuk is talán egy jelenhetett meg tőle még a Nobel-díja előtt, nem? Most ugye a lengyel irodalom rátugrunk ezzel.
0: Tokarczuktól
1: több megjelent. Ő már a Nobel-díja előtt?
0: Hogyne.
1: Igen?
0: Persze.
1: Na, az viszont tök jó, mert akkor őt már...
0: 1984-ben ismerkedtem meg Olga Tokarczukkal egy pécsi irodalmi konferencián. Szlovénok is voltak ott, emlékszem.
1: Mert itt volt Tokarczuk személyesen ezen a konferencián, vagy a művén?
0: Itt volt ő maga. Kis szőke, vékony lány volt, emlékszem. És kihitte volna akkor. És akkor kaptam tőle egy könyvet, amit aztán a Mihály Zsuzsa le is fordított. Az a címe, hogy az őskönyv nyomában. Ez volt az első könyve. Az is sikerült.
1: És az már olyan korán megjelent?
0: Hogyne. Aztán novellás kötete is megjelent, aztán több kötete megjelent.
1: Hát nagyon köszönöm még egyszer nektek, hogy a vendégeim voltatok, és ugye nagyon sok jó regényt ajánlottunk most ebben az adásban. Én nem vagyok egy ilyen kihívásokat teljesítő, meg kihívások alapján olvasó ember, de ez egy jellemző kihívás szokott lenni, hogy olvassunk környező országok irodalmából, vagy mondjuk ilyen kis országok irodalmából. Most rengeteg olyan ajánlás felkerülhetett ugye a listára, mindenkinek a listájára, amikkel érdemes egy próbát tenni.
0: Köszönjük szépen!
1: Úgyhogy köszönjük!
2: Köszönöm én is!
1: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod!

0: Podcaster. A csütörtöki könyvklubot hallottátok Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Haj, rózsa volné.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Elnézést.
6: Nem bírsz bemenni.
5: MZKT.
6: Tessék.
5: MZKT.
6: Ja. Angolul egyszi.
7: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
7: Angolul, légy szíves.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul léci.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
4: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika.
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
5: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
4: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
0: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádiókafé 98, Facebookon és Instagramon is. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
7: 10 éves a soha véget nem érős. És mivel nem ért véget, ezért augusztus 28-án a Budapest Parkban egész éjjel együtt fogjuk énekelni a Bell Hello-val azokat a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Bell Hello. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradj az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag.

Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha sem.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai.

0: 1-1-1-1-1-2-1-1-2-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Szakonyi Eszter vagyok, és amikor Magyarországon tartózkodom, mindig a Rádiókafét hallgatom, mert úgy érzem, van barátom. Hordítsd le a fejem, élek szépen, húzz egy kicsit arrébb.